után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a negyedik Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott Ön a mentakörön belül. Először is, mit tudhatunk a mentakörről?
2: A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami valljuk be eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást, mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentakör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
1: Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
2: Igen, igen, maga az elnevezés a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört, Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Norbert és én. Ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap, mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gond, ok. Miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz? Aztán volt volt szó a szeretetnek a fontosságáról, szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért, illetve ez a Változtasd meg az életet című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébet fürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk. Létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja hányféle módja van annak, ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a többi ember jobban szeressen bennünket, és mi magunk jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, ahhoz a lelki szépségünkkel legalább annyit, sőt szerintem többet kellene foglalkozni, mint a testi szépségünkkel, külsőnkkel. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen lelki szépségszalonra talán szinte mindenkinek szüksége lenne, ahol a lelki ráncainkat simíthatjuk ki, ahol ahhoz kapunk segítséget, hogy azok a megfáradt, esetleg nem annyira vonzó lelki sajátosságok szépüljenek, amelyek ránk rakódtak. És akkor ennek a lelki szépségszalonnak a keretében indított el Homovics Dóra a Királylány képzőt, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál. Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértik egymás szavait, félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és a általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy nem mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik életreceptekkel, tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
1: Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a Menta kör és a Menta klubok?
2: Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyen fajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatása, lehetősége, problémaköre így a mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez.

0: Változtasd meg az életed. Amikor elolvastam ezt a címet, bennem egyből felkeltette az érdeklődést, és szerintem így vannak ezzel kedves hallgatóink is. Honnan vette ezt a címet? Mit takar ez a cím? És milyen fontosabb gondolatokra tért ki a közelmúltban tartott előadásában?
1: Tehát a cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki-ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat. Az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsart gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni. Az egyik ember zsúfolt autóbuszon utazik, a másik a saját kocsijába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert minden övé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk, az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerinti ételeket, a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így? Helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebbet cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az

társadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek, hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, habsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba, mint egy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét. Végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése, és már más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.

0: Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét? Természetesen jó irányba.
1: Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbátételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen Pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből. Hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek, akkor nem a saját ráncaimat és őszhajszálaimat keresem és nézem, hanem azt, hogy az Isten a saját képére alkotott engem, hogy mit is jelent ez? Hogy nyilván nem azt, hogy két szemünk és egy órunk és egy szánk van, mit jelent az, hogy Isten képére teremtődtünk? Én azt remélem, hogy ez mindenek előtt azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk alkotni, ha nem is a világot, ha nem is mindenhatóként, de mégis az Isten képére teremtettségünk, az, hogy többek vagyunk minden más élőlénynél, hogy lélekkel bírunk, hogy a Szentlélek valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni. Az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a Jóisten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ezzel feltehetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidőnk, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsora főzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugalt és mintegy ránk kényszeríteni akaró, elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűnözni, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen, hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív én képben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a miskolci csabai kapui gyülekezetben, arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúgtak, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kővel. Ugye, hogy nekünk, hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészeti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azoknak megpróbáljuk a magunk kis, apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás.

0: Ha jól veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
1: Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált, rózsaszínű, szivárványos, élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happységet, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Azt, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk. Akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak, ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban, vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak katarzisokhoz, hogy vajon nekik ki ad mércét, ki jelenti azt a tekintetet, ami eligazítja őket a világban, hogy mi a jó, mi a rossz. És akkor már is ott vagyunk az értékek, a normák, a életviteli receptek kérdéskörénél, hogy odáig gyakran eljutunk tudományokban, művészetekben és a mindennapi életben is, hogy igen, hát ez egy ilyen értékhiányos világ, és hogy mennyire nagy baj, hogy relativizálódtak a normák, akár a 10 parancsolat, vagy a jogi törvények sem jelentik azt az erős, korlátott határt az embereknek, amit régen jelentettek, de hogy akkor mit kínálunk helyette? És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljuttassuk pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó Október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdi és Kisgyőri események kapcsán készített riportjainkat hallják. A 27. gépész találkozón Mezőkövesden a Hajdú Rápis János mezőgazdasági gépmúzeum udvarán találkoztam egy működő gőzgép makettel, illetve hát a gazdájával, Török Gyulával beszélgetünk. Elég gyakran szokta úgy motorogtatni?
1: Igen, hát van egy másik lehetőség bemutatásra. Vásárján van egy Ötlet 13 nevű klub, ötletklub, és velük nagyon sok helyen már megfordultunk. Magyarországon, Vásárhelyen, külföldön is, Románia, Szerbia, Horvátország.
0: Ez beindult, de nem pöfög.
1: De pöfög?
0: Kellene?
1: Nem olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony, mert itt...
0: Egy elektromos motor zajosabb most.
1: Ez levegővel ja. Megy, de az alap működése ugyanaz, mint egy gőzgép. Nagy gőzgépnek.
0: Sűrít?
1: Van a munkaütem ugyanúgy van, mint a gőzgép, mint a valódinál, hogy van kipufogás, sűrítés, munkaütem, még előgyújtás is van, hogyha azt nézzük a
0: benzinmotornál. És akkor durran egyet?
1: Nem. Csak ugyanúgy a felső oldpont előtt kapja a gőzt.
0: Ugye technikailag kevésbé vagyok képzett, én történelem földrajzszakos tanár vagyok, meg népművelő, de hát ugye a történetét azt tudom, de működési elvét az már kevésbé. Az unokám már jobban tudja mindegyiknek, még ezeknek.
1: Hogyha ez a működési elv az ugyanaz.
0: Egyébként úgy gyakran megnézik ezeket ott vásárhelyen? Mert...
1: Hát ott nem, csak ilyen kiállítás alkalmában. Példa volt, egyszer Szabadkán voltunk egy olyan iskolában, hogy 800 gyerek volt. Hát szünetbe körbeleptek bennünket úgy a gyerek, hogy érdekölte őket.
2: Elfelejtettek bemenni órára is.
0: Hát mondjuk, az nem is nagy baj az, hogyha nem megy be órára, legalább nagyobb a csend.
1: Ott volt a legnagyobb érdeklődés.
0: Hát gondolom, ez a technikát, az érdek. Hát most is jöttem keresztül a utcán, már ott ültek az emberek, várták
1: a
0: gépeket, a felvonulókat. Hát nem tudom, hogy miért szeretik ennyire a technikát az emberek, mert azt nyomogatni a kis kütyüt, az szerintem nem olyan jó.
1: De azért nem jellemző mindenhová ez a nagy érdeklődés. Hát voltunk olyan iskolában, Makon például, hogy ott voltak a fiatalok, középiskolások, nem vették a fáradtságot, hogy szétnézzenek, hogy miket állítottak ki, miket hoztak az emberek.
0: Kötelezőnek tekintették, igen. És a kötelező az sose jó, ugye? Azt mondják legalábbis.
1: De a kisebbek, azok érdeklődőbbek.
0: Hát ott kell technik. Kezdeni.
2: Hát mert mi hajtjönök, hogy hajtja azt, akkor csillog a szemük. Ez a... Póló, ez volt egy...
0: Jó, látom azért csak, mert egy kicsit másabbnak tűnik a mostani. Elfáradt.
1: Nem, leállítottam.
0: Kapja az elektromosságot és a meghajtást.
1: Hűtőgép kompresszor adja neki a hajtást, a levegőt. Gőzt helyett.
0: Ezeket úgy, hogy sikerül megalkotni? Itt vagy azért nézegeti a könyveket, mert nem a számítógépről kell, kevésbé van azok. Valamennyire benne felvíve, de könyvekből, vagy könyvből. Amúgy is a szakmája is hasonló.
1: Nem, a szakmám a műszerész, de
0: hát
1: először csináltam
0: mindenhez.
1: A saját elgondolásból csináltam először, de nem volt tökéletes, hanem kaptam a sógorom, az a vasútnál dolgozott, középiskolai tankönyvet kaptam a gőzgép működésről, na az alap, az volt az alap, az igazi. Ott van a működése a gőzgépnek, hogy milyennek is kell lenni.
0: Az rendben és van, de ahhoz, hogy ilyen legyen, ahhoz meg kell munkálni azt a fémet valamilyen szinten, nem?
1: Hát igen. Hát akkor még a szocializmus volt, mikor dolgoztam, most nyugdíjas vagyok, és volt hulladékidő, amikor nem volt munka, akkor nem játszottam, viccelődtem, mint a többiek, hanem...
0: Vagy cigizni, vagy iszogatni.
1: Hanem...
0: Hát mert akkor még az is benne volt a pakliba.
1: Mögé építettem. Esztergapadom nincsen, de mögesztergáltattam, ami olyan munkadalag. Vagy alkatrész.
0: Akkor ezt hogy hívják? Van neve ennek?
1: Gőzgép.
0: Ja, de úgy nincs. Hát, mert van, aki akármilyen tárgyat készít, akár ad neki női neve.
1: Tessék.
2: Ott a verseny.
1: El lehet olvasni a nevét.
2: Kocincson.
0: Akkor mert csak van neve.
2: Csak van.
1: Van. Kocincson 2, mert ez a kettes számú verzió.
0: Kocincson, vagy inkább kocincson.
1: Fölhívás a kocintásra. Pánikás pohárral mondjuk.
0: Ja, hát
1: vagy
0: igen.
1: Boros pohárral.
0: Amikor lehet.
1: Amikor lehet.
0: Máskor fölösleges. Hát elbeszélgethetnénk, de azért nem. Jönnek érdeklődők, és jobb is, hogyha velük is foglalkozik.
1: Jó, ez a...
0: És saját kis üzemecskéjük van akkor, vagy...
1: Hát van ott olyan kis műhely.
0: Műhely.
1: Ott nem kell nagy lelki buzdulás, hogy ilyen alkosan az ember, csak akarat kell meg elképzelés.
0: Hát sok idő kell ezre.
1: Hát sok idő. Nem egy folytában készült ez, csak akkor épp ráértem.
0: Hát köszönöm szépen, jó egészséget, és talán még lesz, gyárt még egy kis gépet valamikor, nincs terve.
1: De van.
0: Akkor jó.
1: Kaptam egy romos gőzmozdonyt, és azt akarom talpra állítani.
0: Kicsit?
1: Kicsit. Az régen gyerekjáték volt.
0: Elhangzott riportunkban a Hódmezővásárhelyi Török Gyulát hallották.

0: Ha gépész találkozó van, akkor a kovácsok is megjelennek, hiszen régebben óriási szükség volt munkájukra a mezőgazdaságban. A sok érdeklődőhöz én is csatlakoztam, és újra beszélgettem a fiatal mesterrel.
1: Iván Zoltán Dávid, tízmű kovács.
0: Láttad, hogy meleg a vasad, ez azt jelenti, hogy te nem csak hanggal, hanem szemmel is dolgozol.
1: Persze, hát most figyelni kell, hogy szép legyen, mert ugye ez is mindig más, rózsa, de két egyformát nem lehet. Ja, most kihajtogatom a szirmokat, mutasson is.
0: Hoppá, hát az még langyos egy kicsit.
1: Ez még meleg. Felforró. Még forró, már most fekete meleg. Ilyenkor a legrosszabb, mert ilyenkor ragad. Az áragad az ember kezéhez.
0: Felforrolná a vizet, hogyha
1: hát beletett. Hát ez most olyan 4-500 fokos rég, amikor.
0: De beszéltünk épp róla, hogy oda kell figyelni, balesetmentesen kell dolgozni. Mondtad, hogy még neked nagyon nagy nem volt, de azért ez a veszélyes üzemem.
1: Hát most ilyen megégés, meg ilyenek az ugye előfordul. Mert oda pattan a leve, vagy véletlenül, én is rányúlok, ha olyan van, de azért, ha oda kell figyelni, mert azért ez veszélyes.
0: Én nem is nagyon sokat dumálok, mert itt a végén még én is kapok egy rózsa szírmot.
1: Azért arra odafigyelek.
0: Hány szírom van ebbe benne?
1: Szerintem ezen most 7.
0: Jó, mert mondtad, hogy egyforma nem lesz egyik se.
1: Hát nem, de általában azért ez ugye ennyi szírmot szoktam, úgyhogy ez azért általában ez annyi. Hát már nagyjából itt szemben látom, ugye.
0: Tehát előkészíted, és akkor
1: ki? Hát először ugye kinyújtom. Először meg van nyújtva, és ugye úgy van ez feltekerve, ez a rózsa. És akkor úgy igazából ez ugye egy anyagból készül, mert saját anyagába van visszatekerve.
0: Hát ugye már ezt láttam már egyszer-kétszer, de...
1: Már csináltam itt.
0: Patkót készíteni is láttalak már, most nem lesz szerencse patkó akkor.
1: De, hoztam az is anyagot. Ja, az is már csináltam kettőt, csak...
0: Hát mikor kezdted? Hát hajnal?
1: Fél tíz fele.
0: Ja, hát az nem hajnal.
1: Fél tíz fele.
0: Én velem ment el az idő így.
1: Hát a 10 óra biztos elmúlt.
0: Hát 10:45 lesz, úgyhogy akkor...
1: Azért mondom, a patkót azt ütni kell, az hangos, ha most van a műsor, akkor most hajtogatok.
0: Jaj, értem, akkor hallgatok.
1: Most csendes művelet van.
0: Így lehet beszélni néhány szót.
1: Igen.
0: Most vissza kell tenni, mert csak akkor lehet hajtogatni, hogyha az az 5-600 fok megvan.
1: Hát az tört attól, ma a vörös melegen. Az, hogy ugye vékony is az anyag, akkor ha úgy hajtogatnám, akkor el is törhet. Ugye ez ki van nyújtva az egész, mert ugye sok meleget kapott. Nagyon könnyen törik, ugye nagyon oda kell figyelni a rózsánál, hogy mindig meleg legyen. Csak ugye meg vékony, könnyen melegszik, könnyen el is ég.
0: Mert mondtad, hogy Laci is volt itt, mert már egy 10 éve ide jársz, hát akkor már lassan-lassan a szakmának a elejét megismered, mert hogy mindent meg lehet tanulni, azt nem azt mondtad.
1: Láttam le, egyébként mindig van valami újdonság, meg valaki másod csinálja.
0: De gyakorlatban tanulod meg, nem elméletben.
1: Hát az elméletben nem lehet. Meg ilyen YouTube videókból, meg ilyenekből ezt mindent megtanulni. Ezt csinálni kell, ugye? Csak megtanulni a kovácsolást.
0: Na most mi lesz? Továbbhajtogatod?
1: Nem, megpróbálom feljebb. Ezt nem lehet megtanulni ilyen videókból, meg ilyenekből. Ez nem az a szakma. Csak hogyha csinálja az ember. Csak úgy lehet.
0: De úgy látom azért szeretet.
1: Persze, hát akkor nem is csinálnám. Jó, hát ez csak úgy lehet. Meleg van ugye, kosz van, nem szereti az ember, akkor minden csúgy lehet, hogy szereti az ember.
0: Van olyan, amit úgy szeretnél megtanulni, amit itt be lehet mutatni, vagy ezek azok, amelyek gyorsak?
1: Jó, ezek azok, amik gyorsak, eladhatók, ugye most itt nagyrészt az a cél. De ezek, amik így gyorsan elkészülnek és látványosak. Kapunak nem fog neki kezdeni azért egy bemutatón, de...
0: De most alig-alig használsz szerszámot, ugye ilyenkor.
1: Igazából itt nekem kell 4 kalapács, meg 2 fogó amúgy ezekhez. Kispatkóhoz kell egy nyeresvágó, egy nagyobb kalapács, egy másfél kilós kell, ez a 3 deká, ez a vizés, meg egy fogó, meg viasz. Igazából annyi kell. De a rózsához az egy kicsivel több, mert ahhoz azért az hajtogatni kell.
0: Kézzel dolgozol, de egész nap állni kell.
1: Hát, igen.
0: Melyik a nehezebb? Melyik fárad el jobban?
1: Egyik sem, már hozzászoktam.
0: Derekad se?
1: Nem, még. Majd egyszer elfárad nagyon, majd akkor el lesz fáradva. De még idáig még nem volt hálisan a probléma.
0: Na jó, köszi, én hagyok már a látogatóknak is egy kis érdeklődési időt. Akkor jó munkát.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg hát
1: az lesz egész nap.
0: Oktatást is bizonyos szinten, mert aki ide jön, azért bizonyos dolgot tanul, megkérdeznek.
1: Persze, kérdeznek, hát amire tudok, válaszolok, de én is tudok mindent. Néha kérdeznek olyanokat.
0: Na akkor én már bele se fogok. Köszi még egyszer.
1: Szia. Én köszönöm.
0: Legjobbakat.
1: Tisztá.
0: Iván Zoltán Dávid diszműkovácsot hallották, most éppen a Mezőkövesdi kovácsműhelyben.

0: Műsorunk folytatásában már Kisgyőrbe megyünk, ahol először a Barkó alkotók tanyáját nézzük meg.
1: Olácsi Pálmai Ilka vagyok, a Barkó Kézműves Egyesületnek az elnöke.
0: De tanyán vagyunk. Egyesület, akkor nem egyedül vannak már, hát nem. Egyesület, ez minimum 10 ember kell.
1: Így van, körülbelül 16-an vagyunk, akik dolgozunk, és ebben vannak hímzők, van egy csodálatos varrónőnk, vannak bútorfestőink, szövőink, így dolgozunk mi együtt.
0: Hát akkor ez egy társaság, egy olyan társaság, aki felvállalja a hagyományokat, és felkutatja, mert az előbb beszéltük, mielőtt el nem tűnt erről a kiskötyűről. Hány éve kezdték akkor? 1-2?
1: 2013. február, nem, akkor az tavaszán volt az, hogy Veszprémi Katával találkoztunk, és nyáron kezdtünk el dolgozni. Egy tábor keretében néztük meg, hogy mik azok a mesterségek, amikben szeretnénk együtt dolgozni a Hagyományok Háza mestereivel, és 2014. február 1-én indult el a képzésünk, hímzés, szövés, viseletvarrás és bútorfestés. Ez a 4 mesterség indult el nálunk.
0: Ugye a barkóság, hát nem is népművészeti tájegység volt igazából, nem is tudom, majd a hadi, vagy valami, de tehát az ottani katonákat kihívták igazából Barkóról, de végül is mégiscsak egy olyan része ott a vidéknek, ami egy kicsit épp, mintha zártak is lenne, tehát a népművészetének meg kellett volna maradni, hogyha igazából nem jönnek ezek az idők, amit hogy a szocializmus korának nevezünk, mert akkor tüntetett el igazából az, megbeszivárgott más a barkóságra.
1: Hát igen, meg ugyanálunk a bányászat kohászat hatására is nagyon hamar kivetköztek a viseletükből a barkók, úgyhogy amiatt is. Tehát tényleg a mi térségünk, tehát hogyha így az Ósz térségi részt nézem, ott szinte teljesen feledésbe merült a barkóság. A felvidéki részen ők még azért sokkal inkább tisztában vannak a barkó mi voltukkal, bár ott ugye csúfnépnek számít a barkóság, úgyhogy...
0: Mint általában minden megkülönböztetés ott is, igen. De azért akkor kutatni még ott Istenmezeje környékén lehet, hogy helyebb egy kicsikét még
1: mi mindenfelé, minden településen, és igazániból felvidéken, 2017 óta dolgozunk felvidéken, de 2020-ban Benkó Tündéken megalakult a felvidéki hímzőkör, akik egyébként nem hívják magukat Barkó felvidéki hímzőkörnek pont emiatt a gondolat miatt, de ők is nagyon sokat kutatnak a térségükben, úgyhogy nem csak határon innen, hanem határon túli minták is láthatók nálunk.
0: Egy jó ismerősömmel, Szente Hubával elég sokat jártunk azon a vidéken, és ő büszke volt arra, hogy a barkóságban lakik, illetve hát Barkónak is mondta magát. Mikor fog ez átmenni a köztudatba? Egy riport kevés lesz hozzá, hogy a barkóságot keressék meg, mert azért gyönyörű táj ott a várvidék, ugye?
1: Szerintem a világ legszebb része. Én azt gondolom, hogy ez nálunk van. Ha csak mondjuk akár a bútorokat nézzük, ugye bútorokat nem találtunk a térségben, úgyhogy a Szentcsomani templomnak a fakazetei alapján dolgozunk. És csupa ilyen nagyon-nagyon izgalmas templom van nálunk. Ugye a Szentcsomani templomot az 1654 körüli években festették ki. Ott van az Urai templom, aminek ugye

0: tehát már ezeken is rajta van a barkó jellegzetes képzés?
1: Igen, abszolút. Csupa barkó mintával dolgozunk. Mi körülbelül olyan, ugye a Néprajzi Múzeumban 7 darab tárgy emlék található barkossággal kapcsolatban, mi körülbelül olyan 2500 mintát gyűjtöttünk össze határon innen és túl. Úgyhogy elég szép munkát végeztünk. Még mindig vannak települések, ahol kell kutassunk, és biztos, hogy nem találtunk meg mindent. De igyekszünk a barkó jellegzetességeket, itt például ezt a piészséget felhasználni. Ugye viseleteket nem nagyon találtunk a térségünkben. Régi fotók alapján szoktunk egy kicsit újra gondolni ruhákat, hogy egy kicsit modern legyen, meg igen, amit mondott is, hogy használható legyen. Tehát nálunk csupa használati tárgy készül, ami így élővé teszi a népművészetet.
0: Mink a Matyót valamennyire jobban ismerem, hiszen ezen ott lakom Mezőkövesden. Azt mondtam, voltam Buzsákon, az ottaniakat is megismertem. De ennek mi a különlegessége? Mert ott a tulipános mintáktól kezdve a keresztszemes, a Szent Istváni tardi, ennek mi az, ami jellegzetesen barkó?
1: Amivel kimondottan egyediek vagyunk, az, hogy a kendercsíkos szőttesek közé tesszük a hímzéseket. Ilyet nem látni máshol. Ezt még valóban, mi magunk szőjük ezt az anyagot kenderel és pamuttal, nem tudom mondjuk, meddig lesz még kenderünk, amivel dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy még sikerül szerezni, de ezzel nagyon egyediek vagyunk. Felvidéken nagyon érdekes, hogy ott végig csíkozzák, ugye nálunk van egy rész, amit kihagynak a pamut szőttesben, és akkor oda kerül a hímzés, de ilyet máshol nem nagyon lehet találni.
0: Tehát kender feldolgozás.
1: Igen.
0: De akkor ezt önöknek kell megkeresni, hogy hol van kender, vagy pedig még van kenderből szövet.
1: Ezeket ugye mi készítjük, és igen, kendert veszünk. Hát azt már azok kéz kenderek.
0: Igen. Mert ott én elgondoltam, hát volna kivinni, beáztatni, utána törni, tirolni, új. Sok munkája van a kendernek, de tartós. Nem hiszem, hogy 2 évre készülnek ezek a tárgyak.
1: Abszolút nem. Van, aki mondjuk még a kezdetek kezdetén vett tőlünk egy tárgyat, és aztán jön és mutatja, hogy ezt bizony tőlünk vett, amikor elindultunk. Ezek nagy büszkeségek nekünk.
0: Zsűriztetik a termékeket, vagy még nem?
1: Igyekszünk, igen. Sok termékünk zsűrizett.
0: Ja, mert egy nagyobb társaság, hát 16-an vannak, hogyha jól hallottam.
1: Igen.
0: Akkor ott bőven van termés is akkor.
1: Igen. Egyrészt igyekszünk a zsűrizésre is odafigyelni, pályázatokra is odafigyelni. Igyekszünk átadni a tudást, amit megszereztünk, és fiatalokat bevonni minél inkább a munkánkba. Úgyhogy sok mindenre kell odafigyelni egy egyesületnek, hogyha ilyesmire adja a fejét őszintén.
0: Fiatalok, gondolom, zömében még, mert azért az idősebbek már nem szoktak bemenni egyesületekbe, mert hát nehezebb már megérteni a szót is, meg hát az unokákkal kell foglalkozni sokszor, meg nem tudom, de nem nagyon látok én nagyon időseket alkotni egyesületben.
1: Tényleg? Pedig én azt gondolom, hogy nagyon előregedő a népművészeti társadalom, és erre mindannyian sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyire oda kell figyeljünk, hogy az utánpótlást megoldjuk. Mi fiatalokkal is dolgozunk együtt, de őszintén azért ez egy kiegészítő jövedelmet adó ágazat, azt hiszem, így lehet szépen megfogalmazni. Úgyhogy azért a mai karrierista világban hivatás tudattal élni, az egy komoly kihívás, tehát hogy ez is egy komoly kihívás lesz szerintem a népművészetnek, hogy ezt hogyan tudjuk jól megmutatni, hogy ez egy nagyon fontos része a kultúránknak, és ezt sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni, mint amennyire szerintem most megbecsüljük.
0: Azon mosolygok magamban, közben összeszedtem, hogy kikkel beszélni, akár mostanában idősebbek voltak. Csak hát úgy látszik, hogy már nekem mindenki fiatalnak tűnik valószínű, de tényleg azért ahhoz, hogy valaki olyan szinten alkosson, ahhoz kell idő. Hát nem elég, hogy a varró szakkörbe, hímző szakkörbe ott megjelenek fogadáskortól, hanem bizony az önálló alkotáshoz már kutatni is kell. Hát segíteni egymáson. Akkor önök átadják azokat a tapasztalatokat, amikkel találkoznak. Mert egyébként úgy könnyebb, mint saját magamnak megszerezni, ugye?
1: Szerintem nagyon nagy erőnk az, hogy mi egy közösség vagyunk. Mi ugye külön egy népművészeti egyesületként dolgozunk, de mi egy közösségként dolgozunk. Nem külön-külön alkotók, hanem egy a cél. És ez azért nagyon sokat erősít.

0: itt rajtunk. Ez egy nagyon nagy ajándék, őszintén.
1: Köszönöm szépen, még talán annyit, hogy sokszor megmutatják magukat, mert azért Kisgyőrbe itt lenni azért ide már kell valamit letenni az asztalra. Nem ezeket az alkalmatosságokat, hanem bizony. Tehát, hogy már tudják, hogy vannak övet, és meghívják, mert nem magától jön ide az ember, hívják, ugye?
0: Igen, és egyébként nekünk most pont márciusban volt Kisgyőrben kiállításunk, meg divatbemutatóval is bemutatkoztunk, úgyhogy az egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt, hogy itt lehettünk, de mi igyekszünk minél inkább járni az országot. Határon innen is, határon túl is.
1: Még egyszer köszönöm, és gratulálok.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Olácsi Pálmai Ildikót hallották a Barkó tanyáról, most Kisgyőrből.

0: A következőkben egy Pafaragóval beszélgetünk.
1: Pós Krisztián.
0: Hú, hát akkor már találkozhattunk volna az idén a Pafaragó táborba, csak éppen akkor gondolom, hogy más dolga is volt, nem csak ott figyelgetni, hogy ki szaladgálott. És most látom, hogy itt van, és harag, és mondta, hogy igen, ez egy sóvidéki minta.
1: Így van, egy erdélyi sóvidéki környéki kapu minta.
0: Hát akkor ez tulajdonképpen egy kapura is jó, de... akár székely kapura is.
1: Igen. Igen, ez a igazság szerint ez úgy van, hogy maga a motivumok az onnan jön, de maga a forma, ami már így egybeépítje az ember a motivumot, az már nem...
0: Értem.
1: Azt már én tervezem meg.
0: De úgy látom, nem papírról készíti. Itt, hogy van a kalap alatt, ott fett a helyre.
1: Így van.
0: Hát ahhoz már tudás is kell, hogy megmaradjon olyan szinten.
1: Gyakorlás. Én 40 éve faragok. 10 évesen kezdtem.
0: Ja, hát azért, mert 40 éve.
1: Hát 10 évesen kezdtem, 50 éves vagyok most. És ez mind tapasztalás. Minden egyes alkotás az minél jobb és jobb, és minél tanul az ember minden egyes alkotásban.
0: Mikor kellett úgy rá döbbennie, hogy már én már faragó vagyok, nem csak ilyen faragocska?
1: Még mai napig nem döbben rá sokszor az ember szerintem, mert ez egy örök tanulás, ez egy mindig tanul jobbat és szebbet az ember, mindig lát valami újat, úgyhogy szerintem nem lehet soha azt mondani valakire, hogy na én most egy jó faragó vagyok.
0: Jó, hát ugye vannak nagyobb képűek is, akinek hamarabb nagy az arca, mint mondjuk a tudása, de nem azokkal kell foglalkoznunk, hanem tulajdonképpen azzal, hogy amikor ön ezt úgy elvállalja, felvállalja, akkor meg is mondja, hogy mi lesz belőle, vagy pedig...
1: Hát ez mindig úgy, személyre szabott. Ilyen képeket azért, nem nagyon szoktam csinálni.
0: Azért kérdezem, hogy megismeri azt, aki
1: igen.
0: rendeli.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Beszélni Előtte kell.
1: Beszélni kell, így van. Így van.
0: De akkor nem olyan egyszerű, hogy fogom magadra, mert most már megcsinálom az 1002-et is.
1: Nem, ez mindig el kell ismerni az adott szemét, akinek csináljuk. Attól lesz személyre szabott, attól lesz az övé.
0: De hát akkor önnek jó pap is volt itt tanul, azt mondja, akkor ön világ életében mindig tanulni fog.
1: Hát ez a cél. Ez a cél. Tanulni soha nem szégyen. Tanulni lehet egy fiatalabbtól, egy öregebbtől. És igazság szerint épp az a szégyen, aki nem akar tanulni, és úgy okos.
0: Azért itt paradni, Kisgyőrbe a paparagás hazájában, azért mondjuk úgy, hogy nem semmi, ugye? Jó
1: hát,
0: érzés.
1: Megbecsülés szerintem, hogy Laci engem is hív. Ez egy elismerés szerintem minden fafaragónak a munkájának, ha itt faraghat Kisgyőrbe. És nem csak azért, mert hogy most Kisgyőrbe faragott falu, hanem itt amikor itt összegyűlünk fafaragók 30-an, 40-en, ugye itt a... Most nem mondom azt, hogy az ország krémje van itt, de nagy tudású fafaragókkal vagyunk együtt, akiktől csak tanulni lehet. És szerintem az ember mindenki büszke arra, hogy itt van egy alkotása. Nekem is van több alkotásom is. Én csináltam a református templom elé azt a hatalmas paroddívai Bíró Mátyás padját. Én csináltam a játszótér egy pásztorszobor padot. Én csináltam most a kávézó elé a kávézó feliratút. Mocsolyásra egy angyalos padot.
0: Évek akkor alatt mit, ha láttam volna, ön csak elfelejtettem. Hát öregszik az ember. Most már emlékszem az alkotásra, mert ott nagyon nem az alkotót néztem, hanem az alkotást.
1: Hát hogy az a jó, az a jó, nem az alkotót kell nézni, hanem az alkotást.
0: Jó, de hát azért az sem rossz, hogyha az ember megismert ilyen művész embereket. Sokan nem is tartják magukat művésznek, paparagónak mondják, és annak ellenére, hogyha valaki ilyet ki tud adni a kezéből, az már valami, az már érték.
1: Hát az ember azért ér a földön, hogy értéket teremtsen.
0: Húha, nagy szót mondott, de hát ha mindenkire igaz lenne, akkor a világ teljesen tökéletes lenne.
1: Hát ezért nem vagyunk egyformák, és az a szerencse, hogy nagyon sok olyan művész, és népművész, belkéből élő ember van, akinek ez a felfogása.
0: És mi ebben az igazából tehát erdélyi sóvidéki a motívum. Mi az, ami
1: megkülönböztet? A tulipánformák, a levélmintázatok, akkor maga ez a, hogy fut a levélzet felfelé, ez arra a vidékre jellemző. Ez most ugye egy anyai szívet mutatna, ahogy, amiből két gyermek jön ki, és ahol kinyílik az anya a teljes kiteljesedésével.
0: Gondolatnak is szép, nem csak kiparadni.
1: Hát ez rá van arra a hölgyre, mert így már akkor látszik, hogy hölgy, aki lesz az.
0: Hát gondolom, hogy örök élmény, és örökké meg fogja tartani magának is. Egyébként a fa az mindig ugyanolyan típusú fával?
1: Nem, ez most hölgyfa. Nem,
0: úgy cseresznye
1: fából is lehet, gyümölcsfákból. De általában olyan fából érdemes csinálni, ami
0: kemény fa, nem megy tönkre. De hát ez egészen biztos, hogy nem kapura lesz téve, szobába lesz.
1: Ez szobába falra lesz téve, igen.
0: Ez már akkor örök éve.
1: Így van.
0: Hát vagy legalábbis százon felül bírják
1: ezeket. Így, ez emberöltőket bír.
0: Olyan sok ideje van, hogy már körbe faragta a falut, illetve más helyeket, vagy pedig hát gyorsan dolgozik.
1: Gyorsan dolgozok. Gyorsan. Hát ez most igazság szerint ez több év termés. Hát én mindig eljövök egy hétre a táborba, és akkor egy szabad kifarag.
0: Na de az itteni faragásokat is, amit látom, amik frissek, tehát az, ami ott van, mert akkor még nem volt kitéve. Meg a mocsolyási sem láttam még, az is azóta lett odállít.
1: Nem, ez az tavaly faragtam, az idén faragtam ezt a kávézó feliratot, tavaly faragtam a mocsajácsit, tavaly előtt faragtam a Dévai Bíró Mátyás szobrot, azelőtt faragtam a pásztor szobrot, azért mondom, hogy minden évben egy szobrot kifarag az ember. Egy hét alatt. Addig tart a tábla.
0: Pós Krisztián Muhiban élő fafaragót hallották.

0: Műsorunk folytatásában az Internetes Alkotók Egyesületének vezetőivel beszélgetünk.
1: Szabó Sándor vagyok, Kisgyőri. 25 évvel ezelőtt alapítottuk ezt az Egyesületet, Magyar Alkotók Internetes Társulása. Akkoriban még az internetes szó az még elég új volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondoltuk, hogy összefogjuk így az országon belüli és kívüli magyar alkotókat. Ez volt a fő cél. Közben annyira túlhaladtuk már ezt a történetet, hogy inkább jobban szeretjük, hogyha összejövünk minden hónapban, esetleg minden héten, és akkor együtt alkotunk itt a Faluházban, Miskolcon, Barcikán, ahova hívnak minket, mi mindenhol.
0: Gárdonyban is?
1: Akár Gárdonyban is, meg Székesfehérváron is, Siófokon.
0: Tehát
1: mindenhol van tagunk.
0: Ugye az ember úgy gondol, internetes, az fogja magát otthon, megcsinálja a dolgait, aztán a többi meg nem is nagyon érdekes, mert hát képen is láthatom, tehát beszélhetek akárhogy is, de azért mégis a személyes kapcsolatok fontosak lehetnek, ugye?
1: Nagyon.
0: Tehát úgy mondom, az a személyes, amikor kézzel fogható a közelség. Mert a mimikát nem lehet látni ott az interneten, meg a sóhajt nem lehet. Tehát a közelség is tulajdonképpen milyen eredményeket tudnak elérni, ami eredmény önöknél, mert hát alkotó eredményeket paragni interneten nehéz, de végül is azt is lehetne megbeszélni, ugye?
2: Megbeszélni, igen. Rengeteg alkotónk van, én Deák László Sándor vagyok, Kazincbarcikán élek, onnan jöttem a csapatba, én íróköltő vagyok, de van nem csak író-költő köztünk, hanem festő, fafaragó, meg mint itt a hölgy mellettünk is,
1: szobrász.
2: PowerPoint szobrász, úgyhogy van nagyon sok tagunk, nagyon sokféle irányban megyünk, és nagyon sok helyen megjelenünk.
1: Minden évben kiadunk egy antológiát, így nyomtatott formában, minden évben van táborunk, először festőtábornak indul, de már írótábor is egyúttal, Simonen Veronika Székesfehérvári festőművész, nekünk a művészeti vezetőnk.
0: És akkor Székesfehérvár, vagy?
1: Onnan indultunk ki,
0: Kisgyőr.
1: Kisgyőr a központ, igen.
0: Központ azért.
1: Igen. Jönnek onnan messziről, Veronikáik is minden évben.
0: Hát mondjuk is érdemes eljönni, a levegő az harapni lehet, meg hát látom a haragott dolgokat.
1: Itt ugye? Minden évben újabb és újabb látni valóban.
0: Párszor eljövök, nem lakom messzát Mezőkövesből, 20 perc alatt ideérek, de tulajdonképpen mindig új és új van, és mellette pedig hát az emberek is azért nem ismerek mindenkit, de azért elég sok mindenkit sikerült megismerni. Tulajdonképpen akkor az alkotásaikat interneten mutatják be egymásnak többször, legtöbbször.
1: Az alapvető kapcsolat interneten van, de minden hónapban találkozunk irodalmi alkotóműhelyben Miskolcon. Festő műhelyünk az kétszer van Miskolcon, a József Attila és a Petőfi könyvtárban, és itt a Faluházban. Vagyis egy hónapban háromszor festünk, egyszer meg irodalmi műhelyünk van.
0: A festészethez sem értek, meg sok minden máshoz, de azt tudom, hogy az irodalmat azt otthon is lehet egyénileg művelni, a festészetet is, de az hosszabbnak tűnik, mire születik egy mű, vagy nem igaz?
2: Hát igen, valószínűleg egy kép azért több időbe kerül, mire elkészül, mint egy költészeti téma, de hogyha belegondolunk, és csináljuk ezeket az alkotótáborokat, mi egymás inspirálva járunk egymásnak a szakköreire, tanulunk egymástól, ugyanúgy festészetet, mint költészetet, megvan a lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ügyesek vagyunk az ecset, milyen ügyesek vagyunk a tollal, és ha mindenki el tudja képzelni magában egy történetnek a színképeit, akkor azt akár ecsettel, akár tollal meg tudja nálunk tenni, hogy a papírra vetik, vagy éppen vászonra.
1: Vászon is lehet történetet, vagy verset megfesteni. Az igazi festmény részemről, én ezt utat viszem magammal, hogy egy festményen egy történetet is el kell mesélni, nem pedig, mit tudom, hogy festek egy csendületet, hanem egy történetet próbálok belevinni a képbe.
2: Fordítva csinálom, egy festményről, vagy egy képről írok verset.
0: Ugye sokféle az ember, sokféle lék a művészek is, egyet azért tapasztaltam, hogy sok esetben azért kicsikét nem akarok csúnya szavakat mondani, maguk felé fordul úgy a kezük, meg a gondolkodásuk is, és hogy lehet társaságba menni annak, aki nem egoista, hanem egy művész lélek, aki úgy magával el van legtöbb esetben. Én így gondolom, mert én nem fogtam, mondtam semmibe, ecsethez sem, meg más fához sem, amivel alkottam volna, de végül is azért a közösség az mit ad, szemléletet, vagy inspirál másra is?
2: A mi közösségünk is ilyen hasonló, tehát van nálunk is festő, aki bejár az irodalmi körre, és szépen mellénkül végig hallgatja a versek születését, mert van úgy, hogy ott itt írunk irodalmi körbe, vagy van, amikor nem írunk, hanem csak megbeszéljük egymásnak, átgondoljuk, átbeszéljük, esetlegesen, hogyha kér tanácsot, tanácsot tudunk adni, hogy hol esetleg egy kicsit javíthatna, vagy gondolját, és akkor így egymást inspirálva, egymást segítve haladunk előre.
1: Ami nem egyszerű feladat.
0: Feltétlenül alkotó kell, hogy legyen, aki belép a társulatukba, vagy pártoló?
2: Pártoló tagunk is van. És a pártoló tagok is van, amikor úgy gondolják, hogy elég érdekes, amit csinálunk, és próbálkoznak. Tehát akár festészettel, akár költészettel.
0: De nem könnyű elműen, ugye?
2: Szintén Erzsikénél ugye a PowerPoint szobrászat.
0: Hát végül is akkor, ha én szeretnék belépni, most nem fogok, akkor megkeresem önöket az interneten.
1: Vagy Miskolcon.
0: Vagy meg a Gárdon, Székesfehérváron.
1: Mindenki szeretne várni.
0: Leferik az országot lassan, tényleg. Akkor megtehetem. Bizonyos szabályokat azért csak be kell tartani egy társulásnak, egy társulatnak, egy egyesületnek. El kell fogadni az alapszabályt, ugye?
1: Így van, hát mindenhol van alapszabály, hiszen alapvető dolgokat le kell tetetni, hogy
0: csak úgy lehetett.
1: Hát persze, hiszen politikai megnyilvánulásokat nem fogadunk, ebben tiszteletben tartjuk egymás véleményét, de nem fogunk politizálni egy egyesületben, nem fogunk szélsőségeket megjeleníteni ugye az írásainkban, a festményeinkben. Ilyen alapvető dolgokat be kell tartani, a kölcsönös tisztelet az első, a szeretet, és akkor tisztelni kell egymás esetleg vallását, politikai nézetét, stb. Nyitottnak kell lenni.
0: Nem megértem, nem vita helye a társulás, hanem az, hogy
1: közös alkotás,
0: segítsenek egymásnak.
1: Igen, hogy másik is örüljön annak, hogy alkot, meg tud jelenni esetleg kiállításon, könyvekben, egymást segítjük, hiszen úgy jutunk előre. Egyedül nehezebb.
0: Ugye nagyon fontos az, hogy alkotó legyen az ember azon a szinten, amit tud. Hát akár ezzel alkotók, akár teljesen mással, akkor is az fontos ahhoz, hogy a társadalomban a megfelelő helyét foglalja el. Ugye a művészetek nem arra való, hogy pénzt keressenek, már van arra is példa, hanem arra, hogy gyönyörködtessenek, gondolkodtassanak, az érzéseket itt valahol a szívünk környékén megpiszkálja. Tehát ez az önök feladata akkor. Tehát én is így látom, nem is tudom, hogy érdemes-e beszélgetni, vagy azért érdemes.
2: Mindenféleképpen érdemes beszélgetni, mert így kapunk pozitív visszajelzést, így kapunk tanácsokat, így kapunk olyan dolgokat, amit esetleg mi átsiklunk felette. Tehát én nekem is volt több mentor az életemben, sajnos mindig újabbakat kell keresnem, mert az idősebb korosztály sajnos elmegyen, és rettenetesen jó volt velük, és nagyon sokat tanultam tőlük. Szóval ez hiányzik. Tehát ha az ember magában ül otthon az irodájában, vagy a kis zugjában, ahol ír, vagy fest, ott nem kapja ezeket a pozitív dolgokat, ezeket a visszajelzéseket, ezeket a tanításokat. Ezek nagyon fontosak az ember életében, egy alkotó életében, a fejlődés továbbvitelében fontos.
1: Hát főleg mi érezzük ezt jobban, mert 25 évesek vagyunk. A tagságunknak a fele sajnos már nincs köztünk az alapítók közül, úgyhogy mi voltunk annak idején a szemtelenül fiatal alkotók, most meg lassan mi leszünk azok, akik átadják azt, amit átvettünk őtőlük. De ez a normális, ez a körforgás.
0: De azért gondolom, hogy lassan sikerül becsábítani a fiatalokat, és a Tokaji írótábor azt mutatta, hogy vannak ott bizony tehetségek.
1: Igen,
0: mindig a fiatalok
1: van
0: között, úgyhogy hát csak ki kell bontani, ugye?
1: Hát mi azért vagyunk ott gyereknapokon, meg könyvtári napokon, mindig ott vagyunk, ha kell, akkor kavicsokat festünk velük, ha kell, akkor micimaszkót festünk, bármit festünk, csak jól érzik magukat, és akkor általánosleg indítatást éreznek valamikor arra, hogy festenek, vagy írjanak. vagy bármilyen más művészi tevékenységet folytassanak. Ebbe beletartozik ugye a népművészet, meg pláne annak külön örülünk, hogyha valaki esetleg népművész lesz.
0: A kitelepülés, már hogy ide települtek, oka az, hogy bemutassák magukat, akik itt érdeklődnek, vagy pedig hát meg kell mutatni, mert azt hiszik, hogy Kisgyőrben nincs ilyen. Mert máskor nem találkoztam.
1: Erről van szó.
0: Szabó Sándort és Deák László Sándort hallották a Kisgyőri Forgatagban.

0: Végezetül Túri Attila, Kossuth és Ibl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke beszél.
1: Az akadémián mindig van, de hát egy ilyen közösségben, ez egy élő közösség, olyan, mint itt, ahol vagyunk, az élő népművészet, értetni kell, és figyelni kell egymásra, mert ahhoz, hogy eljussunk valahová, figyelemmel kell lenni, hogy akik nehezebben mozultnak, akik nehezebben reagálnak erre a furcsa és rohanó világra, ne maradjanak le.
0: Az igazság, hogy arról beszélünk, hogy élő népművészet. A népművészet az nem múzeumban való, hanem alkotók ide, Kisgyőrbe is, meg hát akármerre van, ugye, akár Budapesten is, akár a várba, bárhol is, ott is fontos, hogy megmutassák magukat, mert úgy nem minden esetben fogadják el őket, azt mondják, hát ezek művészkednek, nem pedig művészek.
1: Ez egy mindig egy nehéz kérdés, ez a felvilágosodás óta létezik, ez a magas művészet, népművészet, különböző ki itt a Frankó Jankó, vagy hogy egy nagy írót, Rejtő Jenőt idézem, ki az igazi Trebics. Ezen lehet vitatkozni, de nem nagyon van értelme szerintem. A népművészetnek van egy sajátossága, hogy nagyon összeér a mesterségbeli tudással, ugye? Tehát van benne egy formateremtőkészség, vagy egy hangzás, vagy bármi, de tulajdonképpen mesterség a hétköznapoknak is a művészete egyben. Ennek az én a legfontosabb dolgát abban látom, hogy míg az úgynevezett magas művészetnél, ha valaki elrajzol mondjuk egy arcot, az ciki, az kellemetlen, az nem az. A népművészetnél még a kudarc is, ha elrontok valamit, az is tanúság. Hogyan csináljam jobban? Hogyan csináljam máshogy a dolgot? Tehát maga a tevékenység akár ilyen, akár olyan, akkor is pozitív a kicsengése.
0: Itt az alkotások használati eszközök, tárgyak, vagy bármi más, nem a falon lóg, már ott is láttam.
1: Jó,
0: már,
1: igen,
0: oda is,
1: igen, persze,
0: oda sem rossz,
1: persze,
0: hanem a mindennapokban.
1: Így van.
0: És a mindennapokban hozzám nő. Hogyha én egy olyan alkotást veszek, ami tetszik, lehet, hogy leszeveszem addig, ami el nem kopik, vagy legalábbis rosszabb esetben másat veszek helyette, de ezek az emberhez, ugye a szívéhez, a mindennapjaihoz hozzá nőnek. És ezt kellene nekünk egy kicsit jobban becsülni. Lehet ezt? Akár anyagilag is, akár más módon.
1: Mindenképpen én így gondolom, hogy jobban kellene becsülni, és hogyha abból a tételből indulunk ki, amit mesterem Makovec Imre mondott, hogy a tárgyak az ember halott képei. A tárgyakban, hogy mi tetszik nekünk, abban ott van a mi lelkületünk is, ugye? Kihelyezzük ezt a dolgot egy-egy tárgyba, vagy egy-egy dalba, vagy egy-egy táncmozdulatba, ott vagyunk mi is, és ez az a közösség alakító erő, ami összetartja ezt a sokadalmat.
0: Mennyire lehet megőrizni ezt az élő népművészetet a 21. században? Mert ugye régebben azt mondták, hogy igen, 19.-20. század eleje az a népművészet, a többi az csak utánzás. Egyesek azt mondták régebben, ma meg azt mondjuk, hogy az az igazi, amit felveszünk, amit hordunk magunkkal. Meddig lehet úgy megőrizni ezt a szintet? Mert ugye a műanyag az talán-talán már kiszorul örömünkre, vagy nem örömünkre.
1: Ez azért a népművészetnek a keletkezése és a mai értetése is nem kifejezetten egy fogyasztói társadalomnak a világa. A fogyasztói társadalomnak a jelszava a vedd meg dobd el világa. A népművészet nem erről szól, állandó értékekről szól. Az, hogy mennyire lehet megőrizni, ezt ebben én nem akarok jósolni, hanem meg kell őrizni. Ez nem lamentálás, hanem kötelesség.
0: Ugye a falvak, nem mondok rosszat, de jót se tudok mondani, Erdély, Felvidék, vajdasági részeket mind úgy polgárosodtak, világpolgárosodtak, nem úgy mondom polgárosodtak, már mindent utánoznak, és tulajdonképpen a merítési bázisunk megszűnhet.
1: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
0: Nagyon köszönöm, azt hiszem, hogy optimistának kell lenni, illetve tenni érte, hát önöknek az a dolguk most.
1: Természetesen ez a dolgunk, és szeretettel kell tudni fordulni a világ felé. 2000 éve egy fiatalember ezt tanította, ezt kell nekünk megtartani.
0: Kóri Attila Kossuth és Ybl Díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túris Arolta, zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: 4 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hiterintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskola kezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi kekvák által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a negyedik Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: A zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek. A zene

Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Adásunk mai főszereplője egykor balettáncos nőnek készült, jellegzetes hangjával és slágereivel mégis a magyar könnyű zenei élet egyik meghatározó alakja lett. Az 1980-as években Horváth Charlie miatt tért haza Magyarországra. A hazai könnyű zenei élet egyik legnagyobb visszatérése is Cserháti Zsuzsa nevéhez fűződik. A zenemestereiben az ő életútját ismerhetik meg.

Cserháti Zsuzsa 1948. június 22-én született Budapesten. Szülei korán elváltak, édesanyja egyedül nevelte fel őt és húgát. Balettáncos nőnek készült, de a balettintézetben nem vették fel, de így is 10 évig tanult klasszikus balettet. Óraékszer eladó lett, a divatcsarnokban kezdett dolgozni. Énekesnői pályája 1965-ben indult a Rangers, majd a Tomasztik együttessel turnézott. Igazából Szécsi Pál fedezte fel, amikor 1969 őszén meghallotta énekelni a Balatonbárban. Annyira megtetszett neki Cserháti hangja, hogy beajánlotta a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójába, és bevette háttérénekesnek saját show műsorába is.

Cserháti Zsuzsa az 1972-es Táncdal fesztiválon vált országosan ismerté, amikor a Nem volt ő festő című dalával előadói díjat nyert. Minden műfajban otthonosan mozgott, bármit képes volt hitelesen elénekelni, legyen az tánczene, jazz, swing, soul vagy funky. A 70-es évek elején komoly konkurenciát jelentett az akkori nagy hármas, a Konzsuzsa, Kovács Kati, Zalatna is sarolt a trió számára. Egymás után készültek rádiófelvételei, olyan slágerekkel hódította meg a hallgatókat, mint a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalok.

1975-ben született meg Cserháti Zsuzsa fia Krisztián, ezután énekelte el egyik legnagyobb slágerét, az Édes kisfiam című dalt. Az olasz dal magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradány Iván, de az énekesnő lemondott róla Cserháti Zsuzsa javára.

1978 volt Cserháti Zsuzsa éve. Az Én leszek című dallal elnyerte a Magyar Rádió Tessék választani című könnyű zenei versenyének nagydíját. Ekkor jelent meg első önálló nagylemeze, és megalapította Európa nevű zenekarát.

1979-ben harmadik helyezést ért el a Sopoti Fesztiválon a Különös Szilveszter című dallal, és fellépett egy írországi fesztiválon is. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon a Boldogság és Én című szerzeménnyel indult. Díjat nem kapott ugyan, de a dal évtizedekkel később nagy sláger lett.

1981-ben jelent meg második albuma, majd hirtelen kivonult a magyar könnyűzenei életből. Nem akart ugyanis a Neoton együttes háttérénekese lenni. A lemezgyári ajánlat visszautasítása után azonban elfogyott a levegő körülötte. Később mindezt az őt körülvevő szakmai féltékenységgel és az abból fakadó ellehetetlenítéssel magyarázta. Az éneklést nem hagyta abba, németországi lokálokban lépett fel, majd a budapesti Moller Rouge mulató vezető énekesnője lett. Később hormonbetegsége miatt hirtelen jelentős túlsúlyt szedett fel, és ezért visszafonult a színpadtól. Csendesen élt, ahogy ő fogalmazott, időnként nyomorban és szegénységben. A 80-as években még készültek ugyan rádiófelvételei, de a Horváth Charlie-val énekelt Száguldás Porsche szerelem című kislemezen kívül nem jelent meg saját korongja. Több filmzenében is lehetett hallani, némelyik filmben látható is volt. 1985-ben első díjat nyert a Sláger Barátság dalversenyen a Hattyúk című dallal. 1986-ban Szabcsi Lakatos Bélával készített számos rádiófelvételt, de ezeket csak halála után adták ki. Charlie így emlékezett. Annak idején az ő kedvéért jöttem haza Magyarországra, amikor szomorúan tapasztaltam, hogy se a tévék, se a rádiók nem foglalkoznak vele. Többek között az én segítségemmel készítettünk neki egy lemezt.

A magyar könnyűzenei élet egyik legnagyobb visszatérésére aztán 1996-ban került sor, amikor újra énekelni kezdett, s megjelent Hamu és Gyémánt című óriási sikerű albuma. Cserháti Zsuzsa ismét sztár lett, a közönség boldogan fogadta az új dalokat. A szakmai siker sem maradt el, még abban az esztendőben ő lett az év énekesnője. Orvosi segítséggel lefogyott és újra a zenének élhetett. Egymás után adta ki sikeresebbnél sikeresebb lemezeit, Amennyit ér egy nőt, az Agy még a tüzetből, vagy a Várj című dalokat, és egymás után jöttek az újabb elismerések és díjak is. 1997. decemberének végén a Budapest Kongresszusi Központban adott koncertet, amelyért 1998-ban Aranyzsiráf díjat kapott az év koncertje kategóriában. Az Aranyzsiráf díjat összesen háromszor nyert el. Göncz Árpád államfő 1998-ban a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztje kitüntetést adományozta neki.

2002 tavaszán jelent meg utolsó lemeze, az Add a kezed. Ebben az időben ismét depressziossá vált, begubózott. A bizonyítani akarás, a hatalmas siker és az elvárások miatti stressz helyzetek kihatottak egészségi állapotára. Cukorbeteg lett, de gyomorvérzés vitt el. 2003. július 23-án belvárosi otthonában halt meg. Mindössze 55 éves volt. Életében sajnos nem teljesült álma, hogy könyvben kiadja élettörténetét, amelyet már elkezdett magnóra mondani. Hányattatott sorsáról 2007-ben jelent meg kötet Összetört szárnyak címmel.

0: Kedves hallgatóink, a zenemestereiben Cserháti Zsuzsa életútját mutattuk be. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: A zenemestereit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
0: A nap imája.

Te vagy az élet és a békesség forrása, a boldogasszony iskola nővérek imája. Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Hogy azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak. Hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet. Megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassák meg a híreket!
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy még korábban többletvízünk volt, most a víz megtartása a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én, szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatira forduló szél az északi északkeleti megyékben megélénköl. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtó nyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában a római egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz. Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
1: Perché piangi? Chi cerchi?
0: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a római egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretett szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
1: Chiamare per nome da lui.
0: És ez mély sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. és aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugton maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az Urat.
1: Ho visto il Signore.
0: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termed gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kéri a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
1: incontrare Cristo,
0: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
1: Generare comunità.
0: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságunk gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
1: Abitare e servire la città.
0: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
1: La formazione del popolo di Dio.
0: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevel neki missziós tanítványokat? Segítenek neki az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevel neki, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket? Milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni? Hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének? Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kiavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni.
1: Il vescovo non vi chiede di programmare nuove attività.
0: Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretetszolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
1: Vi ricordo anche un volto.
0: Luigi di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyházon volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi di Liegro atya élete, erénye és érettszentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
1: Signore, dove sei?
0: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban áll sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálató teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
2: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szent Szék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket, az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szent Szék diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szent Szék azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szent Szék diplomáciája, a vetés diplomáciája nem

0: felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin Bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a Bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartása a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szentlőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatira forduló szél az északi északkeleti megyékben megérénköl. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a Friderikák, a Fülöpök, a Fausztinák és a Zsuzsannák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Friderika német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának női párja, jelentése béke, hatalom. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar változata, jelentése lókedvelő. A Faustina latin eredetű név, a Faustus férfi név továbbképzett női párja, jelentése szerencsés. A Zsuzsanna Héber eredetű bibliai név, jelentése lilium. Isten éltesse tehát a Friderikákat, a Fülöpöket, a Faustinákat, a Zsuzsannákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. A mai napon ünnepeljük 1954 óta a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Most azt nézzük meg, hogy milyen események történtek szeptember 20-án. 451-ben az Attila vezette hun sereg megütközött ezen a napon Katalaununnál a rómaiakkal. A csata érdekessége, hogy egyik fél sem nevezhető egyértelmű győztesnek. Az Attila által vezetett hun inváziót feltehetőleg az Aecius vezette római csapatok állították meg, de átfogó győzelmet nekik sem sikerült kivívniuk. 452-ben Attila megszállta Itáliát, és csak a pápa közbenjárására vonult el Róma városa alól. 1096-ban ezen a napon lépnek a Magyar Királyság területére a Gottfried által vezetett keresztes hadjárat seregei. A mintegy 100 000 főnyi sereg a Kálmán királlyal kötött egyezmény alapján vonul át az országon. 1519-ben ezen a napon Magellán elindul első sikeres világkörüli hajóútjára. 1670-ben felségsértési vádat indít az osztrák kormány Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf ellen, mint a Veselényi féle összeesküvés résztvevőit, mindkettőjüket halálra ítélik, és 1671. április 30-án Bécsújhelyen lefejezik őket. 1705-ben ezen a napon volt a Széchenyi országgyűlés. Bár II. Rákóczi Ferenc eredetileg szeptember 1-ére, a középkori országgyűlések hagyományos helyszínére, a Rákos mezeire hívta össze a gyűlést, 1705 nyarának kedvezőtlen hadi eseményei miatt végül a Nógrád vármegyei Széchenyi mezőváros melletti Borjúpást mezőre helyezte át annak színhelyét. A fejedelem a Mohács előtti hagyományok felelevenítésével nem csupán két-két követ küldésére, hanem fejenkénti részvételre szólította fel a nemességet. Rákóczi hívására 6 püspök, 36 főrend és 25 vármegye, mintegy 1000 küldötte gyűlt össze, s verte fel sátrait a szabad ég alatt. Rákóczi már az elején kijelentette, hogy nem tekinti magát fejedelemnek, és ezt demonstrálandó el is távozott a helyszínről. Távollétében kiéleződtek a főnemesek és a fejedelem udvari tanácsát irányító köznemesi vezetők közötti ellentétek. Az utóbbiak Radvánszky Jánost választották az alsótábla elnökévé, de Bercsényi Miklós kezdeményezésére végül nem szabályos kétkamarás országgyűlést, hanem egykamarás gyűlést tartottak. 1929-ben ezen a napon Budapesten levetítik az első hangos filmet az Éneklő bolond címmel. 1946-ban először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált. 1988-ban Maróti László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter azzal érvel a bős nagymarosi vízlépcső mellett, hogy az építkezés leállítása költségesebb lenne, mint befejezése. 1990-ben ratifikálják szeptember 20-án a két Németország újraegyesítését, 92-ben pedig Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavaz. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1741-ben gróf Benyovszky Móricz, magyar utazó, kalandor. 1897-ben Tamás Járon, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novellás kötete, majd hazatérése után Kolozsváron telepedett le, s az erdélyi magyar irodalom és szellemi élet vezető alakja lett. Az Új Szász és az Ellenzék munkatársa volt, előadáskörutakat szervezett, többször szerepelt Magyarországon. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt, 26-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja volt, 35 után pedig politikai nézetei radikalizálódtak, felfogása a népi írókéhoz került közel. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 1929-ben született Bicskei Tibor, magyar színész. Pályafutását a Víg Színháznál kezdte, majd tagja volt a Nemzeti Színháznak, ismételten a Víg Színháznak és a Thália Színháznak. Érdemes művész és kétszer kapott Jászai Mari díjat. 1934-ben született ezen a napon Sophia Loren, olasz színésznő, 50-ben pedig Csapó Gábor, magyar vízilabdázó, olimpiai bajnok. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el ezen a napon. 1863-ban Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1936-ban Tornyai János festőművész, aki Hódmezővásárhelyen született, az alföldi festőink egyik kiváló képviselője, az erdélyi származású, majd Baján megtelepedő Nagy Istvánnal, s a szintén erdélyi származású, majd Szentesen megtelepedő Koszta Józseffel alkotott együtt. Mind Koszta József, mind Tornyai János eleinte Munkácsi Mihály lírai realizmusát követi, majd kialakul egyéni stílusuk. Tornyainál balladai tömörséggel, drámai feszültségben is szaggatott ecsetkezeléssel jelenik meg, sorstársainak élete saját önéletrajza. 1957-ben ezen a napon hunyt el Jean Julius Christian Sibelius finn zeneszerző. 96-ban pedig Erdős Pál matematikus, aki a budapesti Szent István gimnáziumban érettségizett, elsősorban számelmélettel és kombinatórikával, halmazelmélettel, analízissel és valószínűleg számítással foglalkozott, de a matematika szinte minden ágában alkotott. Számelméleti, illetve kombinatórikai kutatásaival úgynevezett magyar iskolát teremtett. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskola kezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi kekvák által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy még korábban többletvízünk volt, most a víz megtartása a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó Október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatira forduló szél az északi-észak-keleti megyékben megélénköl. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A koreai vértanúk. Koreában a 17. század elején a világi hívek buzgósága folytán jutott el először a keresztény hit. Az erős és lelkes közösséget világi hívek vezették és tartották össze 1836-ig. Ekkor léptek először az ország földjére francia misszionáriusok. A közösség tagjai összesen 103-an voltak azok, akik 1839, 1846 és 1866-ban vérükkel szentelték meg a koreai egyház indulását. Közülük kiemelkedik a lelkes pap és lelkipásztor Kim Taegon András atya és a kiváló világi apostol Chong Hasang Pál. A legtöbben a világi hívek voltak, férfiak és nők, házasok, fiatalok, öregek és gyermekek. Álljon itt néhány gondolat a vértanú áldozópap utolsó buzdításából. Tudjátok meg, kedves testvéreim, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, miután eljött a világba, számtalan szenvedést elviselt, és önként vállalt kínhalálával alapította meg az egyházat, amelyet a hívek szenvedésével gyarapít. Bármennyire is elnyomják és támadják, a világ hatalmasai sohasem vehetnek erőt rajta. Jézus mennybe menetele és az apostolok kora óta mind a mai napig az egyház mindenütt megpróbáltatások között növekszik. Most pedig 50-60 éve, amióta az Anyaszent Egyház a mi Koreánk földjére lépett, a hívek újra üldözés szenvednek, és jelenleg is üldözés dühöng. Nagyszámú hittestvérünk került börtönbe, köztük én is, miképpen ti is állandó megpróbáltatásokban éltek. Mint hogy tehát így egy testet alkotunk, hogy ne szenvedne a szívünk, hogy ne tapasztalnánk, emberileg szólva, az elválás fájdalmát. De miként az írás mondja, Istennek a fejünk legkisebb hajszálára is gondja van, és minden tudásával törődik vele, hogyan látnánk egyebet ebben az üldözésben is, mint az Úr rendelését, az ő jutalmát, vagy pedig az ő büntetését. Igazodjatok tehát Isten akaratához, és teljes szívvel küzdjetek Jézusért, égi vezérünkért, és győzzétek le a gonosz lelket, akit már Krisztus legyőzött. Kérlek titeket, hogy el ne hanyagoljátok a testvéri szeretet gyakorlását. Segítsétek inkább egymást, és maradjatok álhatatosak, amíg az Úr meg nem könyörül rajtunk, és véget nem vet az üldözésnek. Itt 20-an vagyunk, és Isten kegyelméből még mindegyikünk jól van. Kérlek, hogy el ne hanyagoljátok azok családját, akiket esetleg megölnek. Még sok mondani valóm volna, de hogy is tudnám ecsettel és papíroson kifejezni? Véget vetek a levélnek. Mint hogy ilyen közel vagyunk a küzdelemhez, arra kérlek titeket, viselkedjetek hűségesen, hogy végül az égbe jutva ott üdvözöljük majd egymást. Szeretetem csókját hagyom rátok. Milyen szép levél, milyen nagy figyelmeztetések az életben maradók számára. Ne hanyagoljátok el a testvéri szeretet gyakorlását. Segítsétek inkább egymást, és maradjatok álhatatosak. A küzdelemben arra kérlek titeket, viselkedjetek hűségesen. Nekünk is szólnak ezek a figyelmeztető szavak, hogy csak ugyan az örökké valóságban üdvözölhessük majd egymást. Kedves koreai vértanú testvéreinket is, akikről ma hallottunk, és akiknek emléknapján a Szentmisében Istenhez így imádkozunk. Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvössége, te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre, és vértanúid, Kim Taegon Szent András áldozópap, Chong Hasang Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is mindig álhatatossá parancsaid teljesítésében, Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Áprili Lajos, ködös évszak előtt. Most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbb a menny. A lelkedet sűrszélességre tárd, és kéveszámra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon. Sietni kell. Egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatárköröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad, s évmilliókig nem lesz sugarad.
1: Áprili Lajos ködös évszak előtt című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, s az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bár Madas leánynevelő intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott és nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare a tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a Teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatot.

0: kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül, a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
1: una formazione alla vita pubblica e politica
0: a közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
1: Siate esperti delle novità di Dio.
0: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szentatya elhagyja Avignont, és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szentatyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalina pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalina pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívából fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
3: A vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Cég kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentjég gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világ ranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két helyjel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù Kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szentszék küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. A Rabella Fitzjames asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: 8,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hiterintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-éig közreműködhessenek az iskola kezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatira forduló szél az északi-észak-keleti megyékben megélénköl. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
3: Reklám. Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
0: Reklámot hallottak. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Soha ennyien nem ajánlották fel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Most a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményét hallják, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiálltak katolikus hitük mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárultak Katolikus Egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához. Ez a magas támogatottság elismerése annak a munkának, amelyet országszerte sok ezer kollégánk végez naponta, a szegregátumok felzárkóztatásától kezdve, az idős, sokszor demens emberek ápolásán keresztül a bajba jutott édesanyák megsegítéséig. Tudjuk, hogy a magas támogatottság nagy felelősséget is jelent. Ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy minden rászorulóhoz, minden védelemre szoruló gyermekhez, fiatalhoz, időshöz oda tudjunk lépni. Hála az Önök felajánlásainak, folyamatosan tudjuk fejleszteni az óvodától egyetemig tartó oktatási hálózatunkat, amelyben a magas minőség mellett kiemelt helyet kap a felzárkóztatás is. Külön köszönjük, hogy nagy számmal jelölték be adóbevallásukban a Katolikus Egyházat azok is, akik valamilyen okból nem fizetnek személyi jövedelemadót. Az ő felajánlásuk is rendkívül értékes, áll a közleményben. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri érseki papnevelő intézet és Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárói és növendékei. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában kezdődött, ahol Varga Pál, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium spirituálisa beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatával egyszerű, gyors válaszokat keresünk az élet kérdéseire. Rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz, ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számukra is ez a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzá tartozunk, az ő tanítványai vagyunk, fogalmazott Varga Pál. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. A 2025-26-os tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Szentmisével és ünnepi műsorral nyitotta meg jubileumi tanévét a debreceni Svetics katolikus óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium. Az idén 130 éves intézmény 1896-ban kezdte meg működését. 1950 után pedig különösen fontos szerepet töltött be a magyarországi oktatásban, a katolikus nőnevelés bástyájává vált. Mire való az iskola, mire való a Svetics? Arra, hogy felkészítse a fiatalokat a küldetésük teljesítésére, mondta Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke, a tanévnyitó szentmisén. Egy iskola lehetőséget tud adni, hogy a fiatalok nevelkedjenek, hogy saját magukra figyeljenek, és nem önzésből, hanem azért, hogy dolgozzanak magukon, emelte ki a főpásztor. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés hosszú út. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A részletekről Copf Éva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelki vezető, lelki gondozó és mentálhigiénés szakember.
4: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kapuit Bükkszentkereszt Hollóstetőn. Illés hajlék az ét szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Maholnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés hajlék Non-Profit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társ függőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. A lelkigyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra is kapaszkodókra van szükség. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollóstetőn igényes berendezett ingatlanban. Két perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot három utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége, az időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. Kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon, 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon, szakmailag alapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, két orvos, két pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
2: Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait. Szeptember 1-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. Idén, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezik a programot, a hagyományos helyszínen, az egri érseki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 21-én lesz az avijai Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az iláncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Jelenlét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. A program október 3-án 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő főjelőadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazdag kora reggel kimegy, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb bácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltak itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőihez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénát kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órán dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napter hét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ha a szőlős gazdának csak annyi lett volna a szándéka, hogy a legutolsóknak is ugyanannyi fizetséget adjon, mint az elsőknek, célszerűbb lett volna az elsőkön kezdenie, s akkor azoknak nem lett volna módjuk panaszkodni. Hogy mégis fordított sorrendben kezdi a bér kiosztását, annak külön jelentősége van. Akiket korábban meghívott szőlőjébe, azoknak ugyanis meglepő ajándékot készít, be akarja vonni őket szívének mélységes titkába. Szeretné feltárni előttük a végtelen nagylelkűséget és sajátosan isteni logikát, hogy az utolsónak is annyit ad, mint az elsőnek. Az elsők többletfizetsége éppen abban áll, hogy felnőhetnek a gazda szívének jóságához. Izraelt szívének ebbe a sajátos titkába akarta belevonni, de Izraelből ezt sokan visszautasították, és irigykedve nézték a pogányok nagyszámú beáramlását Ábrahám, Izsák, Jákob istenének szövetségébe Jézus Krisztus által. A Szent Szűz, az apostolok és a zsidókból Krisztushoz tért tanítványok viszont valóban beavatottak. Isten irgalmas, meglepő szeretetének egyedülálló tapasztalára jutottak. Mi, akik életünk hajnalán kaptunk meghívást az Úr szőlőjébe, mi, akik úgy szemlélődtünk e világban, mint meghívottak, vajon rendelkezünk-e a beavatottaknak ezzel a tapasztalatával? Isten irgalmas szívével tudjuk-e fogadni az újonnan megtérteket, és meg tudjuk-e szánni Isten irgalmas szánalmával az életpiacán tétlenül átcsorgókat? Nyilván nem csupán érzelmekről van itt szó, hanem Istennek az utolsók iránt is az elsőknek kijáró szeretetéből való részesedésből, amely tettekben is megnyilvánul, és amely Isten legtitkosabb és legnagyobb ajándéka itt a földön. A tékozló fiú bátyja kapta volna meg ezt az ajándékot, ha elfogadja. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. A mai példabeszédben ez így hangozhatott volna. Fiaim, ti kezdettől fogva nálam dolgozhattatok, s ez sokkal több, mint bármilyen fizetség. A mi életünknek korai meghívásunk óta van iránya, értelme, célja, gyümölcse. Ha ezt a nagy ajándékot igazán megbecsüljük, úgy leszünk, mint Szent Pál, akinek számára bár a halál nyeresség, mégis szívesen marad életben Isten népéért, hogy Isten újabb munkásokat hívhasson által a szőlőjébe, akik miatt azután együtt törvendezhet Istennel és az ő angyalaival.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Preto na mňa zazeráš, že som dobrý. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal. Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Le rájoszkod hemmezil pesaro gazdakon zora de te hára avri gélo te hutilel bútyá renanda peske dráha. Palaszoste ande jeggyeszesko dínári panglé bolta le bútyá renca avri bisa daszlenandel dráha. Patrinčas i pale avrigelo hajdiklas maj budžene tordjon kot hepele foro bi bútyake. Duma dasle. Žana avri vitu meande mure drakha haj pala kodi doutu menge kodi sopirel tumen. Kodol vi avrigele. Peo šoupto haj pe iato čas i pale avrigelas haj tumna kade kerdas sarso majanglal. Kanavi lele dešu jekti časi pale avri gelo, pale achardas kot he bútya ke manušen. Už las lendar, sotordjon kat he sorodjes bi bútya ke. Čila sa men oprepej búti konik pende. Žana avri vitu me ande mure dráka pendas lenge, kana andre rátilas, kade das duma o barválo manuškaring peske dráhári manuša. Ak harenket hanes le bútyáren, haj potin avri lenge pengi potin, zsikata le palúne, zsikaj le anglúne. Via vile kodol, konandele desu dújti, császi ársi le andei búti, haj szako hutildas popok dénári. Kana le anglúne, avile, kodig indi szárde von maj but potin.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Ki az én embertestvérem? Uram, hadd növekedjek és bővelkedjek a mindenki iránt való szeretetben. Hallottátok a parancsot, szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is. Esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek is. A mózesi törvény szerint az embertestvér szeretete nem terjedt túl a vér kapcsolatain és a haza határain. Jézus egy pillanat alatt megújítja a törvényt. A szeretet parancsát kiterjeszti minden emberre, nem zárja ki az ellenséget, a bűnösöket, az idegeneket. A keresztény szeretet példaképét a mennyei atya szeretetében jelöli meg. Amikor a törvénytudó megkérdezi, kit tekintsek embertársamnak, a mester elmélet helyett egy kézzel fogható példával szolgál, az irgalmas szamaritánus példabeszédével. Nincs szükség vitára

annak eldöntésére, hogy valaki embertárs vagy nem. Minden ember az. A lényeg az, hogy mindenkit embertestvérünknek tekintsünk, vagyis úgy közeledjünk minden emberhez, különösen a szükségben lévőkhöz, hogy ne törődjünk egyáltalán azzal, milyen eszméket vall, milyen párthoz vagy valláshoz tartozik. Egy szóval úgy, mint a szamaritánus. A történetet könnyű megérteni, de gyakorlati alkalmazása megkívánja a gondolkodásmód teljes fölfordítását, főképp pedig mély megtérést, hogy így megfeleljünk a Krisztus által megújított szeretett törvénynek. A keresztény is nagyon hajlamos arra, hogy azokat szeresse, akik őt is szeretik, akik a baráti köréhez, vagy ugyanahhoz a párthoz tartoznak, vagy akikből valami hasznot húzhat. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Hát nem így tesznek a pogányok is? A pogány szellem kezet emel a szeretet ellen és tönkre teszi. A szeretet indítéka nem az embertársban, nem szeretetében, nem hasznos szolgálataiban, nem képességeiben, még csak nem is a rokon szemben, vagy a vérségi kapcsolatban áll. A szeretet indítéka kizárólag és egyedül Isten, akinek minden ember gyermeke. Isten azt akarja, hogy őt fedezzük fel és szeressük minden emberben, hogy rátaláljunk. Talán mélyre kell ásnunk egy kellemetlen természet érdes megnyilvánulásai, vagy hibái, vagy a rossz romjai között. Az ok, ami a testvéri szeretetet indokolja, tanítja Szent Tamás, Isten. Embertársunkban Istenbe épültségét kell szeretnünk. Ez pedig annyit jelent, hogy teremtményi és Isten gyermeki mi voltában Istenhez tartozását kell szeretnünk. El kell ismernünk és szeretnünk a megváltásra való jogát, a Krisztus titokzatos testéhez való tartozás jogát, az örök élet és az örök boldogság birtoklására vonatkozó jogát. Mivel minden ember Isten teremtménye, ez annyit is jelent, hogy meghívást kapott ezeknek a javaknak élvezésére, és ha még nem örvend ezeknek, akkor a teologális szeretet ezek távlatában szereti őt, és gondoskodik arról, hogy mindezeket a javakat valóban elérje. A szeretet soha nem csupán rokonszenv és emberi érzelem vagy tiszta filantrópia. Szeretni Isten miatt kell, Isten parancsából. A szeretet csak így lehet egyetemes, és terjedhet ki azokra is, akik ezt esetleg nem érdemlik meg, vagy nem kedvesek, szenvedést okoznak, vagy hálátlanok, vagy bizonyos esetekben kimondottan árulók. Isten vajon nem így szerette az embereket? Isten azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten, hogy szeressen minket, nem várta meg, hogy bűn nélkül legyünk. Krisztus se várakozott élete odaadásával addig, míg barátai leszünk. A keresztény, ha meg is van keresztelve, nem az atya gyermeke, nem Krisztus testvére, ha nem éli az atya és a fiú szeretetét. Isten szeretete pedig azt jelenti, hogy ő előbb szeretett minket. Ezért a keresztény szeretetnek kell mindig megtennie az első lépést. Ne várjon arra, hogy kedveskedve elébe menjenek, hogy tiszteletnyilvánítással serkentsék, hogy hódoljanak előtte, vagy kinyilvánítsák rokon szemüket. Krisztus szeretete ezt jelenti. A
A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk tehát életünket adnunk testvéreinkért. Talán túlságosan sok lesz, ha jót teszünk azokkal, segítjük és szolgáljuk azokat, akik nem szeretnek minket, ha feláldozzuk magunkat értük, sőt, talán életünket is. Ezt sem kell kizárni. Amikor Krisztus életét adta értünk, akik a bűn miatt halottak voltunk, és talán soha nem voltunk igazi barátai.

Még mindig az embertárs. Taníts, Uram, hogy előre haladjak a szeretetben. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a Jézus által megerősített parancs meglepően részletes kommentárral megtalálható már a zsidó törvényben is. Például, amikor aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig, ne böngészd át szőlőtőkéidet, és ne szedegesd föl a fürtről lehullott szemeket. Hagyd ott a szegénynek és az idegennek. Vagy pedig, ne használd ki és ne zsákmányold ki embertársadat, a munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Felvethetjük a kérdést, vajon a kereszténység eljut-e erre a finomságra? Másik példa. Ne táplálj szívedben gyűlöletet testvéred iránt. Ne légy bosszúálló, ne gyűlölködj néped fiaival. Igazi előjátéka ez az evangéliumi szeretetnek. Van a kereszténynek mit megfontolnia, annál is inkább, mert az evangélium ezt a magatartást követeli meg tőle, nem csak testvéreivel és honfitársaival, hanem minden emberrel kapcsolatban. Tóbiás könyvében egy másik igen jelentős buzdítást olvashatunk. Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ez negatív megfogalmazása annak a parancsnak, hogy az embertársat úgy kell szeretnünk, mint saját magunkat. És ez egyáltalán nem kevés. Jézus ezen túlmegy, és megadja a parancs pozitív értelmezését. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy nem gyűlöl, nem akar bosszút állni, nem tart haragot, nem akar rosszat tenni. Jót kell tennie. Meg kell tennie embertársának mindazt, amit a maga számára kíván. Beláthatatlan terület ez. Aki átsiklik ezen a parancson, azt gondolva, hogy ez számára már bevégzett tény, csak azt mutatja meg, hogy igen felületesen érti. Önmagának mindenki olyan nagy jót akar, és ha sikerülne, hogy valóban ugyanazt akarja bármely embertársának, a testvéri szeretet problémája megoldott lenne. Minden ember őszinte, nagylelkű és hűséges barátja lenne a másiknak. Ez volna a legnemesebb barátság, mivel Istenre épül és Isten szeretetében gyökerezik. A zsinat a keresztény életnek pontosan ezt a tanúságtételét kéri minden egyes hívőtől. Fűzzék szorosra a tisztelet és a szeretet kapcsolatait. Fűzzék szorosra mindazokkal, akikkel együtt élnek, vagy akikkel életútjukon találkoznak. Jézus tehát a testvéri szeretet pozitív szempontját hangsúlyozza. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, imádkozzatok rágalmazóitokért. Annak, aki elveszi köntösöd, add oda a ruhádat is, mindenkinek, aki kér tőled, adj. Nem túlzás ez, szeretnénk mondani. De ki az, aki nem hasonló bánásmódot kívánna magának, akkor is, ha rosszul viselkedett, megsértett valakit, vagy szüksége szenved? Valljuk be, amikor más jó és nagylelkű velünk, azt soha nem tartjuk túlzásnak. Akkor látjuk csak túlzásnak, amikor rajtunk a sor, hogy hasonlóképpen tegyünk. Az evangéliumi szeretet nagy ellensége az önzés, ennek tudható be, hogy a keresztény gyakran eltorzítja az Úr parancsát.
A maga számára a szeretet igen nagy mértékét igényli, mások iránt azonban igen szűk mértékkel mér, és még akkor is azt hiszi, hogy túl sokat tett, amikor szinte teljesen elhanyagolta a testvéri szeretetet, és csak kabzsi módon hintette el ennek magjait. Ürügyül általában az okosságot és az igazságos mértéket szokták felhozni, vagy azzal mentegetik magukat, hogy az evangéliumot nem kell betű szerint érteni, elég annak a szelleme is. És mégis az evangéliumi szellem ez. Jót kell tenni mindenkivel, személyesen, lemondani saját javunkról, még ha ostobának tartanak is ezért. Az evangélium szelleme forradalmi. Nem hagy békét az önzésnek, teljesen ki akarja füstölni, nyílt ellensége a kényelmes keresztény életnek, nagy lelkű, kézzel fogható és gyors szeretetet követel. A zsinat ebben a szellemben tanítja. A zsinat újra és újra sürgeti az ember iránti tiszteletet. Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát. Törődni azzal, hogy élhessenek és birtokolhassák az emberhez méltó élet feltételeit. Senki se utánozza azt a gazdagot, aki a szegény Lázárral mit sem törődött. Napjainkban különösen sürgető kötelességünk, hogy közel érezzük szívünkhöz megkülönböztetés nélkül minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára, még ha az akár egy mindenkitől elhagyott öreg, egy igazságtalanul lenézett vendégmunkás, vagy egy hontalan, akár pedig egy házasságon kívül született gyermek, vagy egy éhező, aki fölkavarja lelkiismeretünket, eszünkbe juttatva az Úr szavát, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

ahogy én szerettelek titeket. Úr Jézus, hadd szeressük egymást úgy, ahogy te szerettél minket. A testvéri szeretetet tökéletesítő utolsó esetvonást és annak legmagasabb rendű kifejezését Jézus búcsú beszédében adta meg tanítványainak. Indulóban van. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Valaminek azonban köztük kell maradnia, mint egy meghosszabbítva jelenlétét. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Annak a szeretetnek, amellyel elhalmozta tanítványait, köztük kell maradnia, és meg kell mutatkoznia a kölcsönös szeretetükben. Maradjatok meg szeretetemben, mondja nem sokára. Maradjatok meg. Nem annyira azért, hogy saját magatok egyénileg élvezzétek, hanem hogy megéljétek kölcsönös kapcsolataitokban. Ez lesz világos megkülönböztető jegyük. Arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a magatartás tanúsítja majd a leghitelesebben, hogy Krisztushoz tartoznak. Az ószövetségi szeretet parancsot, szerest fele barátodat, mint önmagadat, Jézus is megerősítette, de kiegészítette, sőt, új parancsá tette. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Az ősi formula már érvényét vesztette, amikor Jézus a testvéri szeretet példaképét és alapját a mennyei Atya szeretetében jelölte meg. Ez a szeretet azonban, bár a teremtés, a gondviselés, a megváltás által a legkülönbözőbb módokon nyilvánult meg, nehezen megközelíthető. Az embernek szüksége van arra, hogy egy húsból való szív által ismerje meg az isteni szeretetet. És Krisztus rámutat saját szívére. Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Krisztusnak az Atya végtelen szeretetét emberi formában kifejező szeretete lesz az új törvény zsinór mértéke. Ez az új parancs, az ő parancsa. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezután a testvéri szeretet gyakorlásában nem emberi, hanem isteni mértéket, Krisztus szeretetének mértékét kell alkalmaznunk. A határok eltűnnek, nincs többé szűkre szabott mérték. Minél jobban behatol a keresztény Krisztus végtelen szeretetének misztériumába, annál inkább megsejti, meddig kell elmennie testvéri szeretetében. Isten új népének törvénye az új parancs. Úgy kell szeretni, ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket. És hogy ez megvalósulhasson, a keresztény ember a fiúnak a sok testvér között az elsőszülöttnek a képmása, megkapja a lélek zsengéit, és így teljesíteni tudja a szeretet új törvényét. A zsinat ismételten sürgette. Minden hívőnek kötelessége, hogy úgy szeressen, amint Krisztus szeretett. Az egyetlen út megnyílni a Szentlélek tevékenységének, aki Krisztushoz alakítva megkereszteltet, belé árasztja az ő szeretetét. Ezen isteni ajándék nélkül az új parancs abszolút megvalósíthatatlan lenne, és Jézus se adhatta volna. Az ajándékot azonban megkaptuk, az út nyitott. Minden keresztény képes arra, hogy utánozza, és utánoznia is kell Krisztus szeretetét. Líziói Szent Teréz az új parancsról elmélkedve ezeket írta. Ahogy Jézus szeretett,
ez a parancs biztosítékát nyújtja annak, hogy a te akaratod bennem szeretni mindazokat, akiket szeretnem rendelsz. A valóság az, hogy a keresztényben, aki megmaradt Krisztus szeretetében, maga Krisztus szeret, ő bocsát meg, ő üdvözít. Ezt jelenti a titokzatos test misztériuma, a test isteni, megdicsőült feje továbbra is tevékenykedik a tagokért, a tagok által. Sürgősen helyet kell neki adnunk, teret kell neki biztosítanunk, teljesen rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat, hogy Krisztus tanítványai szíve által folytathassa a világban szeretete kiárasztását. Senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja barátaiért. Jézus azzal magyarázza a parancsát, amit most ő készül megtenni minden emberért. Idáig kell őt követnünk. Életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adnunk testvéreinkért. Ez jelenti a szeretet új törvényének nagy valóságát. Sok igazi keresztény, szent élte meg ezt a valóságot. A szeretet új törvényét Krisztus vére pecsételte meg. Most tanítványainak kell ráütniük saját vérük pecsétjét. Nem mindenkitől kérnek majd ennyit, de az minden kereszténynek kötelessége marad, hogy életét a testvéri szeretet feladatának szentelje, és így eleven tanulja legyen Krisztus szeretetének.

0: Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: A nap imája.

Te vagy az élet és a békesség forrása, a boldogasszony iskola nővérek imája. Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Hogy azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak. Hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet. Megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Szeptember 18-án pénteken a Katolikus Társadalmi Napok első napjának estéjén Kaposváron, a Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren Varga László kaposvári megyés püspök mutatta be a rendezvényt megnyitó, koncelebrált szentmisét. A főpásztorral együtt celebrált Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Martos Levente Balázs és Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspökök, Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök és Pál József Csaba temesvári püspök. Az evangélium a hegyi beszédből hangzott el, az ellenség szeretetről szóló versszakasz. Szent beszédében Varga László püspök kifejtette: amikor Jézus az ellenség szeretetről beszélt, nem volt olyan család Izraelben, aki ne gyászolt volna. 6000 zsidót feszítettek keresztre a rómaiak egy lázadás miatt. Jézus egyértelművé tette követőinek: úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. A bárányoknak pedig nem sok esélyük van a farkas törvényű világban. A főpásztor rávilágított: nem az ellenség szeretettel kezdődik, hanem a Krisztus követéssel. Először azt a döntést kell meghoznunk, hogy követni akarjuk az Úr Jézus Krisztust, kerül, amibe kerül. Ha nem ebből indulunk ki, még megbocsátani sem tudunk igazán egymásnak. Az önkormányzatok szolidaritási adójának részleges elengedéséről, a megyei önkormányzatok szerepéről és egy október 23-ai békemenet lehetőségéről is beszélt a miniszterelnök pécsi országjárásán. Magyar Péter azt mondta: ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kisebb részét, és igazságosabbá tennék a rendszert. Közölte: a korszerű közigazgatáshoz nincs szükség főispánokra és vármegyékre, de ez nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását. Vizsgálják a megyei önkormányzatok hatásköreit és intézményeit is. Magyar Péter szerint október 23-án szükség lehet egy új békemenetre. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második, 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványból az iskolai felszerelések és írószerek mellett ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet felhasználni. Miniszteri biztost és közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárt nevezett ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új miniszteri biztos Pogonyi Csaba 2 évig a közlekedési és területfejlesztési projektek értékeléséért és az adatstratégiáért felel. Böde Csaba lett a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár. Böde Csabától a tárcavezető azt várja, hogy nemzetközi tapasztalatait a magyar közösségi közlekedés fejlesztésében hasznosítsa. A terület alapú támogatás 20-40%-os emelését javasolja a KDNP az aszálykárok enyhítésére. A fiatal gazdáknál pedig 50%-os növelést indítványoz. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint 2026-ban rendkívüli mértékű aszály sújtotta a termelőket, több helyen a termést is be kellett tárcsázni. A javaslat a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz kapcsolódik, és a támogatás emelését a gazdaságok méretéhez kötné. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
2: Dr. Kovács Szilviát, a Mater Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ismételten találkoztunk a koltai házaspár által megrendezésre került, idén már negyedik alkalommal megrendezésre került somünnepen. Kedves hölgyem, önnek az élete a somkutatása, ha mondhatom így, és nem túlzok. Mi miatt foglalkozik a sommal? Mi az, ami felkeltett önben az érdeklődést ezen különleges növény iránt?
3: Hát mindig is vagy gyümölcsfajokkal foglalkoztam, míg annak idején a doktori témámat csipkebogyó termesztés témában írtam, és hát ugye ez a vadfajok, a termesztésben vonható vadon termő gyümölcsfajok, azok mindig közel álltak hozzám. A som pedig azért is, mert ugye Magyarországon honos gyümölcsfajról van szó, termesztésének évszázados hagyományai vannak. Lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy gyakorlatilag ugye a nagyobb gyümölcső egyedeket nagyon szívesen ültették kastélykertekbe és kolostorokba, és emellett még adótétel is volt, tehát gyakorlatilag a kökénnyel együtt megbecsülték, tehát nem csak a gyümölcsét, fáját, és nagyon széleskörűen használták. Engem itt a gyümölcs érdekel, tehát a gyümölcs termesztési szempontból a hasznosíthatósága, a hazai populációknak a vizsgálata, a külföldi fajták honosítása, tulajdonképpen ezzel foglalkozunk.
2: Valóban, mert visszautalt a múltkori beszélgetésünkre, hiszen találkoztunk már a Szent István Rádió hullámhosszain, akkor is hallhattak önnel egy értékes és érdekes riportot, most pedig folytatjuk a témát, hiszen nem lehet a somról eleget beszélni. Milyen növény ez a som? Hogyan nem lehetne megfogalmaznunk? Mik a főbb jellemzői?
3: Hát az idei év azért nagyon szépen bizonyította, hogy sajnos a som is egy igényes növény. Tehát, hogyha kimegyünk az erdőbe, azért látjuk, hogy bizony nagyon kevés volt a csapadék az idén, és hogy hát a sombokrok is ugyanúgy szenvednek. Hervadozik a levelük, elkezdték lehullatni a leveleket, ráhaszoltak a gyümölcsök. Tehát azt mondom, hogy nem egy igénytelen növény, de nagyon értékes növényről van szó egyébként, hiszen rézsű megkötésben nagyon jelentős szerepet tölt be. Egy ilyen jellegzetes, mint egy szív alakú gyökérzete van egyébként, ami egy nagy kiterjedésű, de azért viszonylagos mélységet is el tud érni, és így erdészeti szempontból is megbecsült maga a növény. Tehát, hogy mennyire igényes és igénytelen, hát hogyha otthon ültetünk sombokrokat, akkor az első két évben nagyon-nagyon oda kell figyelni rájuk, hogy megfelelőképpen be tudjanak gyökeresedni. Most már az őszi ültetés sem jelent úgymond védettséget, mert a téli időszakban is nagyon kevés sokszor a csapadék, tehát hogyha szárazabbak a hónapok, akkor is érdemes azért kicsit pótolgatni, és folyamatosan öntözni kell, amíg ez a gyökérzet ki nem alakul, meg nem erősödik. És utána, hogyha tisztán tartjuk az alját, tehát gyommentesen, akkor kevesebb vízzel is beéri. De ha szép termést szeretnénk, akkor mindenféleképpen szereti a soma a vizet.
2: Akkor locsolni kell.
3: Hát öntözni kell, igen, mindenféleképpen. Meghálálja tényleg, akkor lesznek szép darabosak, akkor válik jó a húsa magáról, akkor tudunk egyetem feldolgozni a gyümölcseit.
2: Hány fajtája létezik a somnak?
3: Hát rengeteg fajtája van, rengeteg tájfajtája is van egyébként, tehát amit egy-egy vidékre, egy-egy országban szelektáltak, és tudatos nemesítői munka is folyik. Egyébként itt Európában két helyen van, két nemesítő műhely, ahol a jelentősebb, az egyik az Ukrajnában, Klimenkónak a nevét kell megemlítenünk, a másik pedig Lengyelország. Itt is a kiindulás az általában a szelekcióval, tehát a tájfajtákkal történik, tehát begyűjtették nagyobb területekről az értékesebb változatokat, tesztelték, és abból választották ki azokat, amelyek értékesek. Klimenkónál pedig az az érdekes, hogy ő tudatos keresztezéseket is csinált. Úgyhogy a bolgároknak is nagyon jó fajtáik vannak, abban a régióból nagyon sok nagy gyümölcsű fajta, és azok egész jól alkalmazkodnak egyébként a hazai körülményekhez. Az Ukrajnából hozottak, vagy a lengyelektől, azokról még kevesebb így a tapasztalat, az egyik jobban, másik kevésbő. Tehát amik a mi klimatikus adottságainkhoz jobban illeszkedik, azok természetesen jobbak, másoknál pedig ugyan lehet látni azt, hogy szenvednek.
2: A beszélgetésre készülve olyan találó fantázia nevet vagy nevet említett, gondolom fajta név volt ez. Legyen olyan kedves, beszéljünk az egyes fajtákról, már amikkel ön most foglalkozik a kutatásában, kutatásaiban, doktori disszertációjában.
3: Hát a disszertáció az nem az enyém most, mert egy hallgató.
2: De ön a témavezetője.
3: Hát itt ugye beszéltünk az őszi tűz fajtáról, amelyet a egykori kertészeti egyetemnek a dendrológusa Schmidt Gábor nevéhez fűződik. Egy ilyen érdekes, kései érésű egyébként, és ilyen kört alakú gyümölcse van. Úgy láttam most, hogy elég jól bírja egyébként itt a szárazságot. Egyébként dísznövényként van Magyarországon ez a fajta regisztrálva, tehát a dísznövényfajtáknak a nemzeti fajta jegyzékében található meg, de a gyümölcse is ugyanúgy fogyasztható, értékesíthető. Ha most, ha jól emlékszem, azért önálló is be lehetett igazolni a genetikai vizsgálatokkal egy kicsit a balkáni eredetet, tehát nagyon-nagyon sok fajtánál ott abból a régióból érkeztek anyagok és botanikus kertekbe, és akkor úgy kerültek kiemelésre. Tehát ez az egyik ilyen fajta, aminek magyar vonatkozása van. A másik egyébként egy nagyon érdekes fajta, Barami Cselemérnek a nevéhez fűződik a medál, aminek nagyon érdekes ilyen kis kerek és nagyon erősen ráncos levelei vannak, tehát az egy ilyen különlegesség, de vannak díszváltozatai egyébként a somnak, aminek fogyaszthatók a termés, de nem annyi értékesek, mert kicsik, tehát vannak ilyen fehéres, zöldes, van ilyen trikolor, tehát ahol van benne egy ilyen rózsaszínes árnyalat is, tehát ezek díszkertekben valók igazából, tehát oda is lehet őket ültetni.
2: Gyakran emlegetjük a somot úgy, hogy húsos som. Valóban olyan jó húsos termése van?
3: Igen, ilyen csontélyes termése van neki egyébként, hogyha valóban, hogyha öntözzük, és ezek a nagy gyümölcsi változatoknál ott tényleg lehet érezni, hogy jó húsos, hát meg kell
2: lédús.
3: Várni. Igen, lédús végül is, és meg kell várni, hogy tényleg jobb megérjen, és akkor nagyon a fajták közötti különbségek megvannak, de hogyha ugye nem várjuk meg, akkor egy fanyar íz azért az elveheti a kedvét a fogyasztástól az embereknek. Ami érdekes, itt beszéltünk a sárga somról, mert...
2: Köszönöm szépen, ez nagyon érdekel, igen.
3: Mert ugye ez egy korai érzési, korai a virágzása is ennek a somnak, és július közepe vége fele elkezd már érni. Gyakorlatilag a sárga som ez azért érdekes, hogy korai érésű, nagyon szép ilyen narancsos sárgára, fehéres sárgára tud megérni, és hát lehet benne ugyanúgy lekvárt főzni, kevésbé olyan aromás, mint a piros gyümölcsű somok közül, főleg a vassomok közül sok. Úgyhogy én nagyon szeretem, igen, friss fogyasztásra is alkalmas egyébként, tehát ilyen desszertfajtaként is értékes. Úgyhogy én ajánlom a kertébe, mert nem a szokványos gyümölcsű, de finom és jó ízű gyümölcsei vannak.
2: Jelenleg most milyen kutatásokat végez? Mi az, ami lázban tartja még önt a somkutatásokkal kapcsolatosan? Hiszen a riportra készülve azt említettük, hogy mindig rejteget valami meglepetést, valami újdonságot ez a történet, nem lehet soha végére érni.
3: Sokféle szálon fut a kutatás. Hát egyrészt ugye a virágzási dinamikákat figyelünk, érés dinamikákat. Ugye a virágzás az olyan szempontból, hogy hiába önmagába ültetve is hoz termést, de azért, hogyha több fajtát társítunk, akkor azért biztonságosabb lett a terméshozása, tehát ez ilyen szempontból érdemes nézegetni. A másik az érés, ott is jobb, hogyha például egy koncentráltabb érése van egy adott fajtáknak, megbízható az érés ideje, tehát nem egy elhúzódó, tehát ez ilyen betakarítási szempontból ez egy lényeges tulajdonság. Hát emellett ugye a gyűjteményünkben, amit ott Érd Elvira Majorban létrehoztunk, ott tájfajtákat is igyekeztünk elhelyezni, nem csak külföldi fajtákat, itt az adaptációs képességet is nézzük ezeknél a fajtáknál, hogy a helyi viszonyokhoz azok hogyan alkalmazkodnak, ott tudjuk egymás mellett összehasonlítani őket, mit is tudnak ezek a tájfajták igazából, amiket itt a gyűjtő útjaink során sikerült leszaporítanunk, úgyhogy érdemes a beltartalmi vonalat is tovább vizsgálni majd, tehát van sok vonatkozása, megvan rá hál' Istennek érdeklődés is az ültetésre. Tehát azért többekben felmerül, hogy esetleg som ültetvényt létrehoznak, de hát itt azért ő sem egy igénytelen növény. Tehát nagyon sokszor belefutnak abba, hogy jó, mint például itt a héjasoknál is, hogy ültetünk diót, ültetünk mogyorót, mert az úgyse lesz annyira igényes. Hát igen, azért is előfordulhatnak növényvédelmi kérdések, amikre oda kell figyelni, atkákra, pajzstetvekre például. Legyengült állománynak meg különösen előfordulnak problémák, különféle levélbetegsége, tehát azért nem szabad a somot sem elengedni.
2: Jogosan merült fel az emberben a kérdés, így bennem is. Kutatja a somot. Na de önnek vannak-e sombokrai.
3: Igen, van. Úgyhogy, hát a lutea az megvan, otthon a kertben, meg van egy ilyen császlói som, ami szintén otthon a kertünkben megtalálható, mert egy dísznövelő változatom is. Aztán a többiek azok ott vannak ugye a kutatóintézetben, tehát a végtelenség nem lehet ültetni, mert hogyha hogy növekszik a bokor, akkor az természetes illik fel is dolgozni, és hát ezt úgy szoktam, hogy egyébként ahogy érik, azt összegyűjtöm, lefagyasztom, és akkor amikor időm van, akkor történik a feldolgozás, úgyhogy még most is a sárga somok ott vannak a fagyasztóban.
2: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy minden som ünnephez tartozik somtermékverseny, és bizony ön is előrukkolt, és ön is nevezett egy termékkel erre a versenyre, a sárga sommal kapcsolatosan, és még oklevelet is kapott, eredményt is ért el, melyhez szívből gratulálok. Kérem, ossza meg a Szent István Rádió kedves hallgatóival, milyen finomságot is készített erre a somtermékversenyre.
3: Hát egy somlekvárt készítettem, tehát én nagy lekvárfőző vagyok egyébként otthon, rengeteg befőttet lekvárt készítek, különféle gyümölcsfajokat társítom, és tehát azt is szerettem, hogy nem csak egy gyümölcsfajból főzök lekvárt, hanem többfélét. Én még a sommal nem próbáltam, őt még tisztán készítettem eddig, de ismerőseim közül vannak, akik esküsznek rá, hogy nagyon gyönyörűen lehet társítani kajszival, van, aki málnával társította, tehát olyanokra, amire nem is gondoltam, és hogy nagyon-nagyon ízlett a családnak, úgyhogy lehet ilyen téren is próbálkozni, hogyha valakinek a magának a tiszta somlekvár íz nem ízlik annyira, akkor más gyümölcsfajokkal esetleg megpróbálni, közös terméket készíteni.
2: És végül, ha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést most beszélgetésünk apropóján a som iránt, akkor miért tudná ön ajánlani ezt a növényt? Kik termeszthetik, mire figyeljenek oda a termesztésénél, és nem utolsó sorban, mik az előnyei?
3: Hát a som, mint mondtam, az ugye a gyümölcse és felhasználható, és nagyon-nagyon értékesek a beltartalmi összetevőjét. Tehát, hogyha valaki szeretne egy dekoratív cserjét a kertjébe, ami nagyon korán virágzik, gyönyörű sárga virágai vannak, és még ugyanakkor hasznot is hajt azzal, hogy gyümölcsöt hoz, akkor érdemes egy-két bokrot azért beültetni. Emellett, hát hogyha ültetvényt szeretne valaki létesíteni, akkor azért ugyanúgy kezeljük, mint már melyik gyümölcs termőfajunkat. Tehát itt az oltványokat vásárolunk belőle, és akkor ezeket ültetjük el. Nagyon változó intenzitással lehet kialakítani a sor és a tőtávolságokat, attól függ, hogy kis üzembe vagy nagyobb üzembe. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jól alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani. Nagyon értékesek a beltartalom összetevőjét, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. És az egyik irodalomban, hogy olvasgattam itt a PhD dolgozat kapcsán, hogy egy balkáni történet volt, ahol igazából nem is tudom, már nem emlékszem rá pontosan, de a szultánnak talán a megbetegedett a lánya. Tehát nem tudom így visszaadni, mert a történetre nem emlékszem, de a lényeg az, hogy hívtak egy orvost hozzá, és igazából az volt a kérdés, hogy mit is tegyenek, hogy meggyógyuljon, és azt mondta az orvos, hogy körbenézett a kertbe, és van sombokor, és ha az a sombokor nem fogja tudni őt meggyógyítani, akkor ő sem tud tenni semmit sem. Tehát az az értékét ezt mutatja ennek a növénynek. És ott a balkáni részen, a Krímfélsziget környékén, a kis-ázsiai részen ez nagyon nagy becsbet tartják a somot.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a történetet. Valóban jó, hogy megosztottuk a kedves hallgatókkal, és köszönöm szépen a beszélgetést dr. Kovács Szilviának. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki Nagy Tarcsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagy Tarcsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is nagyüköző egyébként, fantasztikus kis bokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta, és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: Miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommag?

0: azokat egy nagyobb területen próbálom tervezteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
1: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja? Milyen finom sütemények alapjául szolgálnak?
0: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
1: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mind gyümölcs iránt, miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
0: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljen okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
1: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Örülök, hogy találkoztunk.
0: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, Hegerűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik tagjával beszélgetünk. A riporter Papildikó.
3: A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni.

0: embereknek, de még akkor is, hogyha lelki vezetőről vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
1: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
0: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
1: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már emedik. És arra gondoltam, hogy ó, milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
0: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
1: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve, összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalözi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. És egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így, így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának, magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
2: Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem a szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
1: Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érteteszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán megbizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra, és én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézis sorozatot, mert így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy is, mert hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így, meg elsőre is, így az életemben, a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni. Igazából semmi különös, csak így nem tudom együtt tölteni az időt, beszélgetni. És elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon. Rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak. Szuper, nagyon vagány programok. Aminek nem mi vagyunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni, mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy úgy szeretnek bennünket, mint ahogy az atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel, velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencesség emiatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt az kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe, abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kis nővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis, mindenhonnan is nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a második év végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról. Testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott csörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna itt eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna. És ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminós tapasztalatokkal is, meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, és igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mintha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze egy dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
2: Na de várj, végül befejezted az egyetemet?
1: Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan, az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni messze is. Van meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, hát kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen majd mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsga írás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom ennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van. Tiszta volt, és amúgy így nagyon-nagyon támogott. Nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá a lehetőség, hogy így elejussak. De ahogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember 1-én költöztem végül is tavaly.
2: Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kis nővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
1: Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel, kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mind közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
2: De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándék, a terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
1: Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt. De hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten, és ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Szeptember 18-án pénteken a Katolikus Társadalmi Napok első napjának estéjén Kaposváron, a Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren Varga László kaposvári megyéspüspök mutatta be a rendezvényt megnyitó, koncelebrált szentmisét. A főpásztorral együtt celebrált Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Martos Levente Balázs és Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspökök, Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök és Pál József Csaba temesvári püspök. Az evangélium a hegyi beszédből hangzott el, az ellenség szeretetről szóló versszakasz. Szent beszédében Varga László püspök kifejtette, amikor Jézus az ellenség szeretetről beszélt, nem volt olyan család Izraelben, aki ne gyászolt volna. 6000 zsidót feszítettek keresztre a rómaiak egy lázadás miatt. Jézus egyértelművé tette követőinek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, a bárányoknak pedig nem sok esélyük van a farkas törvényű világban. A főpásztor rávilágított, nem az ellenség szeretettel kezdődik, hanem a Krisztus követéssel. Először azt a döntést kell meghoznunk, hogy követni akarjuk az Úr Jézus Krisztust, kerül, ami bekerül. Ha nem ebből indulunk ki, még megbocsátani sem tudunk igazán egymásnak. Az önkormányzatok szolidaritási adójának részleges elengedéséről, a megyei önkormányzatok szerepéről és egy október 23-ai békemenet lehetőségéről is beszélt a miniszterelnök pécsi országjárásán. Magyar Péter azt mondta, ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kisebb részét, és igazságosabbá tennék a rendszert. Közölte, a korszerű közigazgatáshoz nincs szükség főispánokra és vármegyékre, de ez nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását. Vizsgálják a megyei önkormányzatok hatásköreit és intézményeit is. Magyar Péter szerint október 23-án szükség lehet egy új békemenetre. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második, 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványból az iskolai felszerelések és írószerek mellett ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet felhasználni. Miniszteri biztost és közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárt nevezett ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új miniszteri biztos Pogonyi Csaba 2 évig a közlekedési és területfejlesztési projektek értékeléséért és az adatstratégiáért felel. Böde Csaba lett a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár. Böde Csabától a tárcavezető azt várja, hogy nemzetközi tapasztalatait a magyar közösségi közlekedés fejlesztésében hasznosítsa. A terület alapú támogatás 20-40%-os emelését javasolja a KDNP az aszálykárok enyhítésére. A fiatal gazdáknál pedig 50%-os növelést indítványoz. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint 2026-ban rendkívüli mértékű aszály sújtotta a termelőket, több helyen a termést is be kellett tárcsázni. A javaslat a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz kapcsolódik, és a támogatás emelését a gazdaságok méretéhez kötné. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
4: Reklámot hallottak.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket: miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. A tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betűszó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltás, ahogy erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amelyik ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja, és hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról a világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangélium a végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

Az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első 4 felvonása van kész, az 5. az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az 5. felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első 4 felvonást. Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az 5. felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvasuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból,

Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban. Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelent neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot, szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent, nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peresügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát.

Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünk eltörődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lóndélben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? Munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a londéli gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czöveg Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben

A mai evangélium próbára teszi igazságérzetünket, és akárhány szempontból igyekszik is az egyházi igehirdetés bemutatni a mondani valót. Vannak, akik továbbra is igazságtalanságot látnak és emlegetnek a példabeszéd kapcsán. Jézus beszéde egy olyan gazdáról szól, aki a nap különböző óráiban fogad munkásokat szőlőjébe, majd mindenkinek ugyanannyit fizet. A reggel óta dolgozók méltatlankodnak, igazságtalannak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint azok, akik csupán egyetlen órát dolgoztak. Tény, hogy az egész nap munkálkodók este pontosan megkapják napi bérüket, az egy dénárt, ebben állapodtak meg reggel a gazdával. Akkor hol van itt az igazságtalanság? A gazda válasza, talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ez a példabeszéd a kegyelem titkáról szól. Isten nem a munkaidő, nem életünk hossza vagy az Isten szolgálatában eltöltött évek szerint jutalmaz. Isten nem méricskél, nem fizetésre szerződik, hanem ajándékot ad, mégpedig az üdvösséget, az örök életet. Hiába is próbáljuk az emberi igazságosság logikájával megközelíteni az üdvösség kérdését, annak elnyerése Isten nagy lelkűségének köszönhető. A történet kulcsszava az irigység. A gazda nem vesz el senkitől semmit, csak ad. Többet ad azoknak, akik kevesebbet dolgoztak. A többiek nem azért haragszanak, mert őket megkárosították, hanem azért, mert mások is ugyanazt a jót kapták, mint ők. Az irigység nem a vélt jogtalanságból fakad, hanem a szív szűkösségéből. Aki csak a saját érdemeire néz, az elfelejti, hogy ő is Isten kegyelméből él. A példázat megkérdőjelezi az igazságos jutalomról alkotott emberi elképzeléseinket, mi ugyanis azt gondoljuk, hogy az örök életet ki lehet érdemelni. Az igaz, hogy tennünk kell lelkünk üdvössége érdekében, de nem csupán ennek jutalma az örök élet. Jézus szándéka nem az, hogy igazságtalannak mutassa Istent, hanem hogy megértsük, Isten mindenkor szabadon cselekszik, a kegyelem nem szerzett jog, hanem ajándék. A példabeszéd világossá teszi tehát, hogy Isten országa nem teljesítményelvű. Nem lehet megszerezni az üdvösséget úgy, hogy teljesítjük az elérendő pontszámot. Nem jár alanyi jogon senkinek, de mindenki számára elérhető, akár még az utolsó órában is. Ez felszabadító és egyben figyelmeztető. Felszabadító azok számára, akik úgy érzik elkéstek, és figyelmeztető azoknak, akik úgy gondolják, már megérkeztek. Egy régi történet szerint egy haldokló bűnöző élete utolsó perceiben bánta meg bűneit, és papot hivatott. Amikor meggyúnt és megáldozott, néhányan a háta mögött ezt suttogták. Hát ez ilyen egyszerű, egy életnyi bűn után ennyi elég az üdvösséghez. A pap csak ennyit mondott, hála Istennek, hogy ilyen egyszerű, mert ha nem így lenne, egyetlen ember sem üdvözülhetne. Isten jósága mindig megbotránkoztatja azokat, akik a saját érdemeikben bíznak, miközben irigykednek másokra. Ugyanakkor Isten jósága örömhír azoknak, akik elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, minden ajándék. Ne feledjük, mi sem a kora hajnal, hanem talán a 11. óra munkásai vagyunk. Talán régóta vagyunk a szőlőben, de akkor is csak a gazda hívása és jósága tart bennünket ott. Ne a másikra tekintsünk, hanem inkább arra, aki mindenkit hív, és mindenkinek a legértékesebbet adja. Uram Jézus Krisztus, te nem a mi érdemeink szerint fizetsz, hanem irgalmat szerint jutalmazol. Köszönöm, hogy nem méricskéled múltamat, nem mérlegeled hibáimat, hanem mindig új lehetőséget adsz. Őrizd meg szívemet attól, hogy irigy legyek a kegyelemre, amit mások kapnak, és taníts meg örülni annak, hogy mások is részesülnek a te jóságodból. Add, hogy hálás legyek azért, hogy meghívsz szőlődbe, és megajándékozol az örök élettel.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mai délelőtt folyamán műsorváltozás lesz rádiónkban. Ez alkalommal 10 óra 30 perctől közvetítjük élőben az ünnepi szentmisét az EGRI fájdalmas anyabúcsúból. Tartsanak velünk addig is!
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Zabari Juditot szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Régi kedves ismerősünk Ön már, hiszen többször beszélgettem Önnel rádiónk hullámhosszain, hol máshol is találkozhatnánk, mint Akteleken, a Koltai Házas Pár portáján, az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre került Somünnepen, Ön pedig, kedves hölgyem, idén is növényeket ültetett a gyermekekkel. Hogy sikerült ez a növényültetés, az idei növényültetés?
5: Hálás vagyok azért, mert nagyon kedves gyerekekkel és szüleikkel találkoztam. Nagyon jó volt velük együtt ültetni, lélekfeltöltő.
4: Ilona növényt ültetett, amely egy erős növény, mondhatjuk úgy, hogyha jó talajba ültetik, locsolják, gondozzák, szeretik, akkor meghálálja a törődést.
5: Nagyon szeretem, azért, mert egy olyan növény, amelyik meghálálja az embernek a gondoskodását, a szeretetét. Idén a fenntarthatósági téma hétre 500 növény ültetését vállaltam, és nagyon örülök annak, hogy sok iskola jelentkezett, és így több mint 700 növényt ültethettem gyerekekkel. Hála nagyszüleimnek címmel tartottam az előadásomat, és utána pedig az újrahasznosítás jegyében ültettünk gyerekekkel Ilona növényeket. Olyan jó érzés, amikor az ember képeket kap a gyerekektől. Például az egyik óvodában tavaly ősszel ültettem növényeket, és márciusban küldték a fényképeket. Már az asztalon ott voltak, kiterítve, hogy kinek milyen hosszúra nőtt meg, és azért nagyon-nagyon megtisztelő ez nekem, mert hátrányos helyzetű gyerekek vitték haza a növényeket, és hogy vigyáztak rá.
4: Valamint, hát ha gyermekként ilyen élmény éri az embert, az meghatározó élmény és emlék lesz egész életében. Amit gyermekként átélünk, arra évtizedek múltán is szeretettel gondolunk vissza. Remélhetőleg azok a gyerekek, akikkel együtt Ön növényeket és Ilona növényeket ültetett, azok megszeretik a növényeket, és felnőttként is szeretik majd a természetet. De látok itt én magam előtt az asztalon különböző magvakat, gabonát, fűben fában orvosság, egészség, újrahasznosítás. Olvasom azokat a fontosabb gondolatokat, amelyeket Ön itt megjelenített a gyerekeknek. Hogyan és miként?
5: Szeretném, hogyha a gyerekek megismernék a növényeket a magjukról is. Ezért különböző növényeknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek a magjait hoztam, és azokat felismerjük. Amikor például a kajszi barackot meg szoktuk nevezni, akkor mindig kitérek arra, hogy ha már magyarok vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy Gönc a kajszi baracknak a hazája. Ugyanígy, hogyha levendulát morzsoltunk a sivatagok ékkövei rendezvényen, akkor tihanyt említettük meg. Mindig szeretem összekapcsolni a tantárgyakat, tehát biológia is, földrajz is, a magyarság. Nagyon fontos az, hogy mire vagyunk büszkék.
4: Immunrendszer erősítő növényeket is bemutatott itt a gyerekeknek.
5: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy felkészüljünk az őszre. Amikor jönnek a megfázásos betegségek, akkor minden szülőnek azt ajánlom, hogy a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. Ami azt jelenti, hogy az első tünetek megjelenésekor nagyon jó, hogyha a gyerekek kakukkfűfürdőt vesznek, és Szabó Gyuri bácsitól azt hallottam, hogy azt ajánlja, hogy megelőzésképpen heti háromszor. a teák közül a bodzát, a hársvát, a kakukkfüvet javaslom. Én a bodzát részesítem előnyben, azért, mert nagymamámmal azt szedtünk, és szép emlékek fűződnek hozzá, az udvaron is volt bodza. Úgy szoktam, hogy májusban leszedem a bodzavirágot, megszárítom papírlapon, és utána pedig elteszem, és amikor szükségem van rá, akkor előveszem. Megfőzöm a teát, és fekszek az ágyba, és kiizzadok. És így nem kell gyógyszereket szednem.
3: Készült egy olyan jelmondattal is, kalandoz az ősbúzák ízvilágában, itt a gabonafélékre. Hívja fel a gyermekek figyelmét.
5: Szentendrén jártam augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon, és ott megismerkedtem az ősgabonákkal. Ide Aktelekre tönke búzát hoztam, és alakor búzafajtát mutatok plakáton, és tönköly búzát pedig a kertemből, amit én vetettem. Nagyon nagyra értékelem a tönköly búzát.
3: Pozitív hatása is, jótékony hatása van. Szinte napestig sorolhatnánk, hogy mi mindenre jó.
5: Igen, hogyha a gyermek nyugtalan, hogyha feszült, akkor egy tönköly pejva párna nagyon sokat tud segíteni.
3: Azt hallottam, hogy még a fejfájásban is tud segíteni.
5: Igen, kitűnő hatású növény, minden része felhasználható. A tönköly búzának a gabonamag nagyon értékes, kenyereket lehet belőle készíteni, tele van ásványi anyaggal, vitaminnal, a szalmája az értékes, lehet mulcsozásra is használni, lehet állatoknak is adni, és a pejva az pedig párnában felhasználható.
3: Látok én még magunk előtt itt különböző magvakat, tökmag, kukorica, bab. Ezeket miért tartotta fontosnak, hogy megmutassa a gyerekeknek?
5: Szeretném, hogyha felismernék a különböző növényi magvakat, de amikor nagyobb gyerekek jönnek hozzám, akkor nem a kukoricamagot mutatom meg, mert azt általában felismerik a gyerekek, hanem vagy a levelét mutatom, vagy pedig a kukoricahaj, vagy kukoricabajusz. És sokan furcsának találják azt, hogy például ebből is, a kukoricabajuszból is teát lehet készíteni, és jótékony hatása van. Cseresznye és megymagot is hoztam. Megymagból például megymagpárnát lehet készíteni, ami a gyerekeknek nagyon jó hasfájásos tünetek esetén. Tehát, hogyha egy vászonzacskót készítünk, abba beletesszük a megymagot, és utána, hogyha fáj a kisbabának a hasa, felmelegítjük, rátesszük, és elmúlnak a fájdalmai. De készíthetünk megymagból párnát is. El szoktuk dobni a cseresznyének a szárát, pedig abból is teát lehet készíteni. Ezeket érdekességképpen szoktam hozni a gyerekeknek, azért, mert sokan eldobják azt, amit tulajdonképpen érték, és fel lehet újra használni. Fecsketojásokat is szoktam hozni, azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy védjük a madarainkat. Most nagyon nagy szárazság volt, és olyan jó lenne, hogyha minél több fecske élne. Nagymamámnak a házán ott több mint 17 fecskefészek volt, és én láthattam azt, hogy hogyan nevelik a kis fecskéket, hogyan építik a fészküket, és szeretném, hogyha ebben az élményben minél több gyerek részesülhetne.
3: Az asztalon van még egy rézmozsár is. Miért került oda?
5: Kiemelten fontosnak tartom az újrahasznosítást. A tojáshéjat össze szoktam gyűjteni, nem szoktam kidobni, azért, mert nagyon értékes ásványi anyagok vannak benne, amit a kertben fel tudunk használni. És a gyerekekkel egy rézüstben összetörjük a tojáshéjat, és átadom azt a tudást, hogy a tojáshéj érték, és hogyha a növények tövére szórjuk, akkor nagyon jótékony hatással van rájuk, és állítólag a csigák is elkerülik a növényeket.
3: Apropó, ha már som ünnep, akkor önön most egy somnyakláncot látok, amely sommagokból készült. Mi ennek a nyakláncnak a története?
5: Nagyon hálás vagyok azért, mert már negyedik alkalommal veszek részt a som ünnepen, és ez a nyaklánc, ez 3 évvel ezelőtt készült. Koltai Gáborék udvarán, a mellettem lévő kiállító helyen egy nagyon kedves házaspárral ismerkedtem meg, akik sommagból készítettek nyakláncot, és így lehetőségem volt nekem is egyet készíteni.
4: És ez a nyaklánc látható önön a második somünnep örök emlékeként.
5: Igen, amikor felveszem, akkor olyan jó érzés ránézni, mert szép emlékek jutnak eszembe.
4: És ha már Zabari Judittal beszélgetek, akkor van most már egy közös pontunk, kedves hölgyem, mert hogy néhány perccel ezelőtt szép ünnepélyes pillanatok keretében együtt ültettük el a hit, remény, szeretet somfáját, sombokrát itt az Akteleki Művelődési Ház udvarán. A Koltai házaspár jó voltából kaptuk ezen felkérést, és nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép faültetésnek. Már most is voltak termések ezen a bokron, és remélhetőleg évről évre egyre több termés lesz majd rajta. A hit, remény és a szeretet számunkra, keresztény emberek számára nagyon fontos, de ön is olyan szép példázattal, a színek világával tudja mindezt leírni, mennyire fontos is a hit, remény és szeretet egysége, főleg a mai világunkban.
5: Hálás vagyok, mert megható pillanatokat éltem át, amikor a művelődési háznak az udvarára mentünk, és láttam első fát, amit 2023-ban ültettünk. És az az érdekes, hogy azon a fán ott vannak a hit, remény, szeretetnek a színei. Azért, mert most kezd el éredni, és gyönyörű szép, ahogy a sárga, a zöld és a piros árnyalata megjelenik egy-egy gyümölcsön. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy látogasson el Koltai Gáboréknak az udvarára minden évszakban. Azért, mert minden évszaknak megvan a maga csodája. Márciusban a somvirágzása. Amikor az ember belép az udvarra, és látja az egymás után álló sárga virágba borult fákat, könnybe lábad a szeme. Varázslatos látvány. Nyáron, amikor a sivatagok ikivei rendezvényt tartják, akkor szép zöld a levele, de már megjelentek az első kis som gyümölcsök. És ilyenkor, amikor a som ünnepet ünnepeljük, akkor pedig az élénk piros, érett som gyümölcsben gyönyörködhetünk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Gábor meghagyta azt az első növényt, amit legelső alkalommal ültettem gyerekekkel. Akkor egy nagyon pici 10 centis hajtást ültettem, és most az asztalon megtekinthető, rengeteg oldalhajtása van.
4: Olyan, mint egy szép szabályos bokor.
5: És valamelyik ága már elérte az egyméteres nagyságot is.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést Zabari Juditnak, örülök, hogy idén is találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
5: Nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok azért, mert gyönyörű szép időben, csodálatos napsütésben, itt lehettem a természetben.
4: Fontos önnek a természet szeretete, és ezt szeretné átadni a gyermekeknek, a fiataloknak is. Jövőbeli tervei között továbbra is szerepel, hogy látogatja az iskolákat, óvodákat, és együtt ültet a gyerekekkel?
5: Igen. Hála nagyszüleimnek címmel előadást tartok gyerekeknek, és növényeket is ültetek. Járok könyvtárakba is, iskolákba is, óvodákba is, rendezvényekre. Fontosnak tartom, hogy átadjam a nagyszüleimnek a tudását.

0: Agócs Róberttel, aki Kiskunhalasról érkezett ide, Aktelekre, a negyedik som ünnepre, nos önnel ültem le beszélgetni a Koltai Házas pár portáján, és nem véletlenül kértem a Szent István Rádió mikrofonja elé önt, hiszen a Hulladék is lehet érték címmel pályázatot hirdetett a Koltai Házas pár már a tavalyi évben is. Olyan tárgyakat vártak elsősorban, amelyek olyan alapanyagokból készülnek, melyek hulladéknak tekinthetők. De a kedves alkotók és pályázók újra gondolják ezeket az alapanyagokat, és bizony tárgyakat készítenek belőlük. Önnek hogyan jött a kapcsolata először is ezzel a pályázattal? Hogyan indult el ezen a pályázaton?
1: A pályázaton úgy indultam, hogy kézműves vásáron vittem ezeket a dolgokat árusítani, és a Gábor is ott volt a vásárban, ő másik áruval, és akkor úgy nézgelődtünk, és akkor megszólított, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, miért nem jelentkezek ide a versenyükre, amit szerveznek. Mondom, hát én nyitott vagyok, úgyhogy akkor küldtem egy postán egy kisebbet, most a legutolsón pedig ugyanúgy ott találkoztunk a vásárba, azt mondja, hogy ő elvinne egyet most így. Mondom, jó van akkor, mert akkor nem kell postázni. Kiválasztott egyet, mondom, elviheti, elvitte, és akkor kirakta itt a vonatot.
0: Amiről még majd beszélünk is részletesen, de előtte még arról rejtsünk néhány szót, hogy hogyan is jött az ön életében, hogy a hulladékokból szép tárgyakat készít. És milyen hulladékokból készíti ezeket a tárgyakat?
1: Hát ez a legelsőt onnan kezdtem, hogy amikor takarítottam ki a garást, meg a műhelyt, meg ami van, hogy megszabadulok a régi dolgoktól, amiket félreraktunk. Aztán csak megsajnáltam őket, hogy ezek valami kár kidobni, mert ezt valaki régen megtervezte, megcsinálta, úgyhogy ezeket újra gondolni, újra festeni, elvágni, összehengeszteni, és valami olyan dolgot összehengeszteni, ami valamire emlékeztet, vagy valamit megragad, vagy vicces, vagy valami dolog, és akkor így ne jött az egész ötlet.
0: És megszületett az a bizonyos mozdony, amelyet, hát most legyen olyan kedves, írjunk le szavakkal, hogyan képzeljék el a hallgatók, hogyan néz ki ez a tárgy, amivel ön mind a sivatagok égkövein megrendezett villámtárlaton, valamint a most, a som ünnepen megrendezett villámtárlaton is elvitte az egyértelmű első helyezést. Ehhez pedig szívből gratulálok önnek.
1: Köszönöm szépen. Hát a mozdony az valójában így húsdaráló, ami már kiselejteztek, és amit találtam otthon, még ilyen kábel csatorna lemez, az az alja, csapágyok a kerekei, régi csapágyok persze nem működőképesek, akkor az oldaláról is valami vaslemezek vannak, meg gyújtógyertya, meg ilyen kisebb fogaskerekek, ezeket úgy ráhegezgettem, aztán végén befestettem, és akkor így első látásra majdnem úgy néz ki, mint egy igazi mozdony. De az ember, amikor közelebb megnézi, akkor ráismer azokra az elemekre, amikből össze vannak rakva. És ez a vásárban is nagy fölismerés, amikor jön a néző, és megnézi, hogy ott van egy valami, közelebb megy, és akkor láss, hogy ez miből alakul össze.
0: Miből lett mi? Mert hogy időközben számtalan más terméket is készített már, és így járja a vastelepeket, hogy szinte már látja a lelki szemei előtt, hogy ebből vagy abból a hulladékból, alapanyagból milyen új csoda is születik majd.
1: Hát igen, ez nehéz, mert a vastelepeken mindig más termékeket látok, vagy találok, mert mindig más visznek ki. Most ezeket akkor még nem biztos, hogy fölismerem, hogy miből mi lehet, de ha látom, hogy olyan érdekes dolog, akkor azt megveszem és hazaviszem. És akkor otthon alakul ki belőle valami, aztán még ahhoz kell venni még valamit, ugye, hogy kialakuljon az egész tárgy. Akkor vagy visszamegyek, de már van otthon olyan készletén patkók, rúgók, mindenféle fajta vasak, amikből úgy össze tudom úgy rakni a képet, amit elképzeltem, hogy megcsinálok.
0: És milyen termékeire még a büszkem? Ez a mozdony az egyértelműen közönség siker lett, ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül, de még milyen más termékekkel, tárgyakkal járja mondjuk az országot, a különböző kézműves vásárokat, ahol hát remélhetőleg sikert arat.
1: Vannak különböző madarakat, csináltam, a legnagyobb az egy struc, az ilyen nyomáskiegyenlítő tartályból van, rengéscsillapítók a lábai, meg ilyenek, egy egész sakészletet készítettem, azok is ilyen különböző szelepekből, autóalkatrészekből, angyalt, munkásembert, akkor egy családot, harapófogóval, cipeli a kalapácsot, még mindenféle ilyen érdekességet, amit az emberek, mikor ránéznek, akkor úgy elmosolyodnak.
0: És mi lesz ezeknek a termékeknek a sorsa? Hát remélhetőleg a kézműves vásárokon gazdára találnak. De egyébként van ezekkel önnek valamilyen kifejezett célja? Megtalálják a helyüket? Ezek a tárgyak, az elkészült tárgyak? Minden tárgy szó szerint a helyére kerül?
1: Hát otthon egy szekrénybe rakom őket, amit nem vesznek meg, és ezeket a tárgyakat én azért csinálom, mert hétvégeken, amikor szabadnapos vagyok, akkor az én kikapcsolódok, tárgyakat lerakom, heggezgetik, vágok, és akkor én ott magamba el vagyok.
0: Önt ez kapcsolja ki?
1: Ez kapcsol ki, és ez megnyugtat, és akkor ott kikapcsolódok, és akkor így születnek az alkotások. Tehát nem kényszerbű, hogy most merültetek valamit, hogy megcsinálok, mert az általában nem sikerül.
0: De hála jó Istennek, ezek sikerülnek.
1: Ezek sikerülnek, igen, mert ez úgy, hogy belülről jön az egész ihlet, meg minden, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Agócs Róbertnek. Szívből gratulálok önnek az elért eredményhez, a sikerhez, amelyet a mozdonyával aratott, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben ünnepi szentmisét közvetítünk az Egri fájdalmas anyabúcsúból. A szentmise főcelebránsa, az aranymisés, Szántó József főesperes, a Jászberényi Nagyboldogasszony főplébánia, plébániai kormányzója. Imádkozzanak velünk!

kedves búcsúra összegyűlt testvérek, megszólaltak a Servita templomnak a harangjai, ami jelzi, hogy elkezdődik az ünnepi szentmise, majd utána a körmenet. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és kívánom azt, hogy ez a mostani búcsú mindenkinek lelki javára váljék. A szentmisének a celebránsa búcsúi szónoka, Szántó József főesperes aranymisés atya elindult már az asszisztenciával, nem sokára bevonulnak a templomba. Róla néhány szót, ha valaki nem ismerné, mert azért vannak egri kötődései. Nyilván itt végezte a szemináriumot Egerbe. Amikor én kezdtem a szemináriumot, akkor ő bazilikai káplán volt. Aztán utána átkerült Szűcsibe, majd utána pásztor, az meg az én szülőfalum mellett van mind a kettő, úgyhogy ott is kapcsolatban voltunk. Amikor a papszentelésen volt, akkor ő volt ott az esperes. Utána átkerült ide a Jézus szívébe 93-tól 95-ig, és utána én váltottam a Jézus szívébe 95-ben, Mándi Zoltán atyaink csak káplánként.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelked.
0: Plébános Atya mondata, gyóntatás folytatódik tovább. Szent misénket az itt elhelyezett, oltárra elhelyezett szándékokra ajánlom föl. Mindannyitok szívéből, lelkéből fakadó gondolatokat, hálaadást, kérést, engesztelést hozunk most ide. A fájdalmas szűzanyához, az ő kezén keresztül továbbítjuk Jézus szent szívéhez. Nála nyerjen meghallgatást mindannyiunk kérése, hálaadása. Az egyházközség élő és elhunyt híveiért, az itt jelenlévő zarándokok, búcsúsok szándékáért, és amint mondtam, külön az oltárra elhelyezett szándékokra ajánljuk föl szent misénket, a legszentebb áldozatot. Vizsgáljuk most meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tiszta lélekkel vegyünk részt ezen szent áldozat bemutatásában. Gyónom,
1: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem,

0: Én védtem, én igenyad védtem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokkal és szenteket, és titeket testvéreink, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz és Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék szent fiat szenvedésében, ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: Te, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza, ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje.

Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje. Isten.

Nagy pinteken Jézus keresztje mellett ott állt anya, valamint anyának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anya és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyához: Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád. Attól az urától fogva, hazába fogadta őt a tanítvány.

0: Krisztusban, kedves testvéreim, kedves jó hívek! Legelőször is, picit nosztalgiával, szeretnék visszaemlékezni arra, hogy annak idején, amikor édesanyám még ezt megtehette, háromszor jött el egy évbe hozzám, Szent József napján, a papszenteléskor minden esztendőbe, és minden esztendőbe a fájdalmas szőzanya búcsújára. Ez az egyik. A másik pedig papnövendék koromban, papszentelés 1976 előtti valamelyik esztendőben, egyik kispap társammal délután sétáltunk a városba, és egyszer csak hangzik egy énekszó, nem is akármilyen. Jönnek a búcsúsok. A dobótér mellett haladva betölti a teret és az egész környéket énekszavuk, imádságos énekük. Akkor este beosztva asszisztenciába találkoztam azzal, aki az éneket vezette. Elkértem tőle. Annyira megragadott, megfogta szívemet. Az ének így hangzott, így hangzik ma is még, ahol ezt éneklik. Fájdalmas szűz, hozzád jöttünk, szent képedet sírva nézzük. Látjuk könnyed, mint hull, fiat holttestére, szíved héttőrrel van által verve. Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa, Mária hétfájdalmú anya. Negyedik verszaka. Aranyoltár, gyász virága, látjuk, mint el vagy hervadva. Szent fiadat tartott szűzöletbe, halva, szíved majd meghasadt fájdalmába. Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa, Mária hétfájdalmú anya. Ezeknek a jámbor, imádságos, nagy lelkű elődeinknek nyomában most mi is itt vagyunk. Köszöntjük a szűzanyát. Népi nyelven mondva a fájdalmas, a hétfájdalmú anyát. Hétfájdalmát felsorolva csak úgy röviden. Az első tört, az elsőként a szűz akkor érezte, amikor Simeontól a jövendőlést vette. Második tör, másodikként az a futása vala, hogy szent fiával Egyiptomba sietett a szűzanya. Harmadik tör, harmadikként akkor érte szívedet, mikor tőled a templomban elmaradt szent gyermeked. Negyedik tör, negyedikén szívednek az okozott, midőn Jézus a kereszttel halálra hurcoltatott, s így kesergő szűzanyjával a fiú találkozott. Ötödik tör, ötödikén szent szívednek az vala, midőn értünk a keresztpán szenvedett és meghala, s az ártatlan bárány Jézus, hogy mi éljünk általa. Hatodik tört, hatodikként szenved akkor érezett, midőn Jézus a keresztről meghalva levétetett, bűneinknek drága ára szűzöletbe tétetett. Hetedik tör, hetedikként akkor sebzé szívedet, mikor ő, ki annyit fáradt, mint haláldig szenvedett, mint váltságunk áldozatja, Jézus eltemettetett. Nos, a hétfájdalmú szűzanyát köszöntjük most ezen a napon, itt, ebben a gyönyörű templomban. Valamikor 1976-ban, amikor pappá szenteltek, Kunszentmártonba küldtek engem első helyem, szolgálati helyem Kunszentmárton volt, és ott adventi időszakban köszöntötték a szűzanyát, ugyancsak egy nagyon, számomra nagyon kedves énekkel. Hajnali csillag sugára, üdvözlégy szép Szűz Mária, téged szívemből köszöntlek, malasztal teljes, Úr veled. Nem sorolom most már tovább, de fülembe, szívembe itt van. Őrzöm és dúdolom, majdnem minden nap. Nos, kedves hívek, mindannyian ismerjük azt az élményt, amikor oszlik a sötétség, de még nem jött fel a nap. Pirkad. Úgy szoktuk mondani, hogy hajnalodik. Az üdvösség történetében az ószövetségi sötétség végén, mielőtt a világ üdvözítője, Krisztus eljött volna, a szűzanya jelentette a hajnalt, a hajnali csillag sugára. A hajnal csillag világít és utat mutat. A szűzanya útmutató csillagunk ma is és mindenkor a hazafelé vezető úton, mert mindnyájan úton vagyunk, ezt el ne felejtsük. Isten akaratából, édesapánk, édesanyánk szerelme által kivitelezve megérkeztünk erre a világra. Úton vagyunk, menetelünk, és majd egyszer haza kell érkeznünk az atyai házhoz, Jézus Krisztus által haza az atyához. És ezen az úton csillagként, útmutató csillagként világít a szűzanya ma is. Na, ez a világosság. Érted-e? Érzed-e? Figyeled-e? Világít az alázatnak, a töretlen hitnek, meg a szolgálat példájának adva számodra a feladatot. Ehhez van világosság tőle. Az Úr Jézus útja a keresztút. Ott van a szűzanya a keresztúton. De már akkor, amikor Simeontól veszi azt a jövendőlést, már akkor is a lelkében ott van az a tőr. Az emberi ösztön az mindig a könnyed, a tágas, széles utat keresi, és az mindig a romlásba, pusztulásba vezet. Az ember ösztönvilága a mának élő, rövid távú horizontot nézi. Egyén így áll, élvezd az életet, és az ilyen életminőségnek a vége mindig a csőd, a zsákutca. Az emberi ösztön az mindig a keresztet ki akarja iktatni, ki akarja kerülni. Jézus pedig szólít téged, ma is, most is, nyíljon a fülünk meg a szívünk ehhez a szóhoz, aki követni akar engem, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen. A szűzanya alázattal vállalja a keresztet. Az egész életében ott van, soroltam előbb, mind a hetet. És a végén a csőcselék között ott sodródik többi néhány jámborasszonnyal, és az alázatnak a példáját adja ebben. Alázatos lélekkel kitart, keresztet hordozó, halni induló, halni készülő, majd a keresztnél a meghaló fiú mellett. Ez az alázat példája. A második kép, a haldokló fiú mellett ott áll az anya. Ez a haldokló fiú, nagybetűvel fiú, az Isten végleges kinyilatkoztatása. Ez a szeretet erősebb a halálnál. Így szeret az Isten. A halálig elmegy, de még azon túl is, amikor engedi, hogy halál beállta után a szívét átdöfjék, átszúrják. A meghasadt szív No, ezt még egyszer mondom halkabban, a meghasadt szív. Isten szeretetének a teljes kinyilatkoztatása, engedelmes a halálig, és ott áll az anya, nagybetűvel anya, a szűzanya. Elvesztette legnagyobb kincsét, fiát. Hittel várja vissza, nem törik meg a hite, és majd visszakapja. Megsebzett szívében töretlen hit. Ez az erő a földi megpróbáltatáson túl tovább lát. Tovább lát, ő már látja a húsvétot. Hitben megfogyatkozó világunk a halállal, előtte a szenvedések sűrűjével, a halál közeledésével nem tud mit kezdeni. Távlat nélkül nem tudja, mire hivatott ő maga az ember. Az emberi sors. Nem látja, hogy a halál az élet része. Nem látja, hogy a halál mögött húsvét világít. Zárjuk a szívünkbe ennek üzenetét. A harmadik kép a Pieta. A hetedik tőr. Szűz ölébe tartja egy szülött, meghalt fiát. Nagybetűvel a fiút. Most nincs altatódal, némán hallgat. Talán átgondolja, hogy élni, alni, belehalni. Ez minden ember hivatása. Isten válaszol, mindig válaszolni fog az ilyen szolgálatra. Isten válasza a húsvéti győzelem. Kedves jó testvérek, nem nyújtanám tovább. Fájdalmas szűzanya képe előtt folytassátok tovább majd imádságotokat, még majd odahaza. Fájdalmas szűzanyánk ünneplése legyen új erőfordás, új kihívásokhoz, új kereszthordozásokhoz. A szűzanya pedig legyen minden lépésünk kísérője, hogy hazataláljunk. Először azt gondoltam, hogy ezzel édesanyámtól tanult mondattal, imádságos mondattal zárom. Minden este, estém a végén ez volt a csattanó. Ha majd utoljára lefekszünk ágyunkba, a halál markába. Drága látos kezed, nyissa meg az eged, oda vidd lelkünket, Mária. De ehhez most hozzátoldom azt, amit idéztem az elején, éneket, annak a hatodik, utolsó verszakát, és ezzel zárom. Ha ütni fog végső óránk, édesanyánk jöjj el hozzánk, kik hét fájdalmidról buzgón emlékeztünk, mennyországban veled örvendhessünk. Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa, Mária, hétfájdalmú anya. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus szűkben, Isten egyszülött fiában, aki a világból született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremt még, az Atyára eljöjjünk, minden általában értünk emberekért, ami a bőségünkért, felszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből,
1: Szűz Máriától, és emeljétől, pont szíves kiváltozat, értünk elszebbre szítettét, kínvalát szenvedett és eltemettét. Harmad napra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszen a Szentlélekben, Urunkban és Istenünkben, aki az Atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a fiút, ő szólt a profétás szavával. Hiszen az hely, szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, hallom az egy keresztségek a bűnök csodáját, várom a holtak föltámadását, és az előttő örök életet akarom.
0: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Úrunk Istenünkhöz.
2: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk,
2: hallgass meg minket! Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Szent fiat fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség, meg a természeti csapások okozta sebeket. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyatottak a hét fájdalmú szűz oltalmába vigasztalást nyerjenek. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hathatós közbejárója, az irgalmasság anyja. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítse minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus anyjának, a mennyekbe fölvett boldogasszonynak égi pártfogása, Szent József oltalma, kísérje, segítse nemzetünk, városunk, egyházközségeink, családjaink, mindannyiunk életét, hallgass meg, Urunk! Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj föl minnyájunkat elesettségünkből, Krisztus, a mi Úrunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az kedvesül az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházára.

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária hét fájdalmának ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Fölségedet általa dicsérik az angyalok, imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői, a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjét téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyan négy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba érsekünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világod. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőség.

Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké.

0: Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életet.
2: Az áldozás menete a következő lesz. Itt az oltár előtt a főmisés József atya, illetve a diákonus úr fog áldoztatni. Hátul ott az oszlopoknál fog áldoztatni egy akolitus kispap. Én pedig kimegyek kívülre, és akkor kérnék, hogy mindenkit úgy lehetőleg a hozzá legközelebbi helyre menjen szent áldozáshoz. Ki az, aki gluténmentessel áldozik? Azt kérem, hogy most jöjjön rögtön az elején, hogy ne keveredjünk össze.

Könyörögjünk, magunkhoz véve örök megváltásunk szentségi ajándékait, kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékezünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt,

kedves testvéreknek, hála Istennek, az idén szép időnk van, a Szentmise után majd körmenet lesz. A Szentmisét a hagyományos módon fejezzük be, tehát először lesz a Szentmisének az áldása, ami egyben aranymisés áldás, hiszen József atya 50 évvel ezelőtt szentelődött pappá, hálát ad mindig ezért az 50 éves papi szolgálatért, és mi is köszönjük, hogy hűséges volt mindig az egyházmegyéhez, az egyházhoz, a hívekhez, és ezért örömmel fogadjuk tőle ezt az áldást. Majd a templom ajtóban aranymisés emlékképeket is fognak osztani. A körmenetet a végén fogom ismertetni, most először még a későbbiekből, hogy délután 3 órakor Lorettói litániát végzünk itt a templomban, és a jövő héten a szentmisék pedig a szokásos rendben lesznek, azt most nem ismertetem, csak annyit szeretnék kiemelni, hogy nálunk a búcsú utáni vasárnap szokott lenni a gyermekek számára a Veni Sancte, vagyis a jövő héten a 9:30-as szentmisére várjuk elsősorban a gyerekeket, óvodásokat, mindenki hozzon magával valami iskolaszert vagy játékot, és ezen a szentmisén a Korc együttes fogja majd a zenei szolgálatot biztosítani. Hirdetjük azt is, hogy a Szent István Rádió az idén is megrendezi az éves véradását, szeptember 21-én, holnap, hétfőn, 14 órától az érseki palota palotában szeretettel várják a véradókat. Hirdetem továbbá, hogy hálás szívvel köszönjük az egész egyházközség nevében mindazoknak a fáradozását, akik Aranka és a képviselőtestület vezetésével a búcsú megszervezésében és lebonyolításában részt vettek. Azoknak is köszönjük a támogatást, akik anyagi hozzájárulásokkal segítették a búcsú megrendezését. A jó Isten fizesse meg mindenkinek a fáradozását és az áldozatát. És akkor most pedig hirdetném a búcsúnak a fölépítését.

0: Látjuk, hogy itt vannak körünkben a fertálymesterek, akiket mindig szeretettel látunk. Itt van a Vitézi rend, itt van a Kolping család, akik zászlókkal jelentek meg. A körmenet elején természetesen a körmeneti kereszt két gyertyával, utána induljanak el a fertálymesterek, a Vitézi rend és a Kolping családnak a tagjai. Majd kérném azt, hogy a többiek azok még egyelőre maradjonak a helyükön. Utánuk megy a fájdalmas szűzanyának a szobra. Azután következnek a gyerekek, akiknek a nagy része a szüleikkel kint van a templom előtt virágot szórni. Utána következik az asszisztencia, tehát a minisztránsok, kispapok, az oltári szentség. És kérem, hogy a többiek utána sorakozzanak be, és mindenkit kérek, hogy amennyire tud, buzgón, énekelve, imádkozva jöjjön körbe itt a városrészen. A kórház előtt a hagyományok szerint meg fogunk állni, megáldjuk a kórházat és a betegeket. És akkor igazából még, mivel hogy a végén, ugye a szentségi áldásnál már nem lesz időm újabb köszöntőt mondani, most köszönöm meg Szántó József esperes úrnak, aki aranymiséjét közénk is eljött megünnepelni, mi pedig örülünk, hogy vele együtt ünnepelhettünk, és köszönjük azt a fáradozást, hogy eljött, köszönjük a szép gondolatait, amivel segített bennünket, szívünket a fájdalmas szűzanyához vezetni. Ennél fontosabb nincsen. Jézus azt mondta, ahol a szíved, ott a kincsed. Tehát, hogyha a szívünket oda vezeti a fájdalmas szűzanyához, és rajta keresztül Krisztushoz, akkor a legjobbat tette velünk a mai napon. Kívánjuk, hogy a Jóisten ajándékozza meg még egészséggel, hosszú boldog élettel, hogy papi szolgálatát sokáig tudja még végezni a hívek és az egyház és nagy örömére és az Isten dicsőségére. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, hálás szívvel én is Péter atyának a meghívást, és nagyon-nagyon örülök, hogy együtt ünnepelhetünk ebben a szent misében. A fájdalmas szűzanya iránti szeretetet, tiszteletet, annak lángját, tüzét, szikráját ne engedjétek, hogy kialudjon a szívetekből.
0: Fogad szeretettel, csak vedd át, aztán utána oda is adjuk valakinek. Jó, és ott adjuk a kispapoknak. Most jön az áldás.
1: Az Úr.

0: Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.

Ura, tekints irgalmas szemmel, szeretetlen.

0: Kedves hallgatóink! Ünnepi szentmisét közvetítettünk élőben az Egri fájdalmas anyabúcsúból, melynek főcelebránsa az aranymisés, Szántó József főesperes, a Jászberényi Nagyboldogasszony főplébánia plébániai kormányzója volt. A közvetítésben munkatársaink voltak, Somogyi Márton és Turi Sarolta. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jubileumot ünnepelt a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. 9 órától megnyílt a palotakert, ahová a családokat várták koncertekkel, bűvészműsorokkal, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint népi játékokkal. A programot délelőtt Grillus Vilmos koncertje nyitotta, a gyermekek pedig ezután Marton Zsolt megyéspüspökkel is találkozhattak. Szerkesztőségünk is külön standnál várta az érdeklődőket. Délután 3 órakor tartották az ünnepi szentmisét a Váci Székesegyházban, majd dr. Bér Miklós és Marton Zsolt püspökök beszélgetést tartottak. A jubileumi nap estéje 7:30-kor az Együtt építjük című történelmi játékkal zárult. A látványos előadásban mintegy 400 önkéntes statiszta vett részt, akik az ország 32 különböző pontjáról érkeztek Vácra, hogy bemutassák az 1000 éves Váci Egyházmegye történetét egy színdarab formájában. Idén, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezzük meg a Szent István Rádió és Televízió víradását, hagyományos helyszínünkön, az Egri érseki palotában. 2016-ban szerveztünk először víradást, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségének felhívására, s azóta minden esztendőben hívjuk és várjuk a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Megállapodott a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Lánzs Event Kft.-vel több kiemelt sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelése rendezéséről. A rendezvény szervező közlése szerint megkezdődött az érintett cégek követeléseinek ütemezett kifizetését lehetővé tevő háromoldalú megállapodások előkészítése. Az egyeztetések a 2026-os MotoGP, a Bajnokok Ligája döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie alvállalkozói követeléseiről szóltak. Megjelent a magyar közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a jármű nyilvántartási adatok alapján. Összesen 12 milliárd forintos kerettel indul jövőre a Szent István vidékfejlesztési program, amely a tervek szerint mintegy 1,8 millió embert és több mint 2000 települést érinthet. A helyi közösségek döntéseire épülő program kísérleti szakasza már idén ősszel megkezdődik 100 településen, mintegy 97 000 ember bevonásával. A támogatások közlekedési, energetikai, egészségügyi és turisztikai fejlesztésekre is fordíthatók. Olvasható az Inforádió oldalán. Az Oroszország elleni amerikai szankciós törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij megköszönte az amerikai elnöknek, valamint a kongresszusi képviselőknek és szenátoroknak a törvény elfogadását. A jogszabályt Donald Trump pénteken írta alá, és az orosz energia- és hadipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célozza. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk. Majd késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó hírszerkesztő Domán Vivien. Ma a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot pedig Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan egyházi híreket hallanak, majd az evangélium szól magyar, szlovák, német és lovári nyelven. Ezután a koreai vértanúk élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután felköszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, névnaposait, születésnaposait, majd fellapozzuk kalendáriumunkat és megtekintjük, milyen jeles események történtek évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt, szeptember 20-án. 13 órakor híreket mondunk, majd Balogh Ferenc hétvégi gondolatait hallgathatják meg, ezután az ebédhez magyar nóta összeállításunk szól. 14 órakor a hírek után Cseperedő című műsorunk következik. Ebben Rozgics Kis Anitával, a Méhvirág Központ és Anyamenedék egyik alapítójával beszélgetünk, fennállásuk 4. évfordulója alkalmából. Majd Női magazinunk, Sziluett című műsorunk szól. Ebben Botkáni Németh Ibolya szervező, közös képviselő, szertágazó tevékenységéről mesél. Ajánlónk szól.
2: 1974-ben adták át ezt az épületet, 76-ban született a kisebbik lányom, és egy otthont szerettünk volna, és akkor Egerbe költöztünk. Közös képviselőnek mindent kell csinálni. 4 voltunk, akik az én lakásomba leültünk, és megalkottuk azt, hogy hogyan is induljunk el. Közösségileg fel kellett építeni, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka volt.
1: 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkat hallják, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a híreket követően Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben a miskolci Csodamalom bábszínházba látogatunk évadnyitójuk kapcsán. Temesvári Éva ügyvezetővel beszélgetünk arról is, hogy milyen egy jó bábdarab, és hogyan készül el egy előadás. Kiderül, hogy a múlt héten a Cinefest egyik helyszíne voltak, és a most hétvégi programokról is mesél. Az óra második felében a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. 16 órakor a Hírek után Hangoló című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben ez alkalommal az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjainak műsorát hallják. Majd vasárnapi kívánságműsorral várja Önöket a műsorvezető Farkas Erzsébet. 17 órakor regionális hírek szólnak, majd az értékadó gazdasági műsorunk szól. Adásunk tartalmából példátlan összefogással összegyűlt a 70 millió forint a gyomorrákkal küzdő 38 éves debreceni aneszteziológus dr. Subec Levente gyógykezelésére, így a családapa el is utazhatott Kínába az életmentő sejtterápiás beavatkozásra. Adásunkban ezt a témát járjuk körbe. 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából, melyet ez alkalommal az Egri Bazilika Mária Légiós imacsoportja és a Krisztus Király szolgáló leányai vezetnek. Ezután egyházi híreket hallanak, majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben a Macska és a Róka című mesét hallják. 19 órakor a híreket követően komoly zenei kalauzunk az Andante szól. Ebben Sugár Rezső életpályáját mutatjuk be, majd Balogh Ferenc hétvégi gondolatait hallgathatják meg. 20 órakor a hírek után történelmi magazinunk a múltunk pillérei következik, de előtte még műsorismertetéssel várjuk Önöket. Addig is tartsanak velünk!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Az Egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartotta a hagyományos fájdalmas anyabúcsút. A vasárnapi ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes, a Jászberényi Nagyboldogasszony főplébánia plébániai kormányzója mutatta be. Homíliájában Szántó József a hit, az alázat és a húsvéti remény fontosságát hangsúlyozta, amelyben a fájdalmas szűzanyára, Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányította a hívek figyelmét. A Szent Beszéd egyik központi gondolata, a szűzanya mint hajnalcsillag képe volt. Mária az üdvösség történetében a hajnalfényét jelenti, amely Krisztus eljövetelére mutat. A hajnalcsillaghoz hasonlóan útmutatást ad az embernek a hazafelé vezető úton, amely végső soron az atyához, az örök élethez vezet. Szántó József arra is figyelmeztetett, hogy az emberi ösztön gyakran a könnyebb, szélesebb utat keresi, miközben Jézus követéséhez a keresztvállalása is hozzátartozik. Jézus szavaival arra hívta a híveket, hogy aki követni akarja őt, vegye fel keresztjét, és úgy járjon nyomában. Majd a kereszt mellett álló Mária képén keresztül Isten szeretetének mélységéről beszélt.
3: Jézus pedig szólít téged ma is, most is, nyíljon a fülünk meg a szívünk ehhez a szóhoz, aki követni akar engem, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen. A szűzanya alázattal vállalja a keresztet az egész életében, és a végén a csőcselék között ott sodródik többi néhány jámborasszonnyal, és az alázatnak a példáját adja ebben. Alázatos lélekkel kitart, keresztet hordozó, halni induló, halni készülő, majd a keresztnél a meghaló fiú mellett. Ez az alázat példája. A második kép, a haldokló fiú mellett ott áll az anya. Ez a haldokló fiú nagybetűvel fiú, az Isten végleges kinyilatkoztatása. Ez a szeretet erősebb a halálnál. Így szeret az Isten. A halálig elmegy, de még azon túl is, amikor engedi, hogy halál beállta után a szívét átdöfjék, átszúrják. A meghasadt szív, no, ezt még egyszer mondom halkabban, a meghasadt szív. Isten szeretetének a teljes kinyilatkoztatása engedelmes a halálig, és ott áll az anya, nagybetűvel anya, a szűzanya. Elvesztette legnagyobb kincsét, fiát. Hittel várja vissza, nem törik meg a hite, és majd visszakapja. Megsebzett szívében töretlen hit. Ez az erő a földi megpróbáltatáson túl tovább lát. Tovább lát, ő már látja a húsvétot.
1: Szerkesztőségünk is együtt ünnepelt a Váci Egyházmegye jubileumi napján. Fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt. Hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hír hangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érdeklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás volt a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra hívta az érdeklődőket. A program már reggel elkezdődött, 9 órától nyílt meg a palotakert, ahol elsősorban a családokat várták koncertekkel, bűvészműsorral, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint népi játékokkal. A programot délelőtt Grillus Vilmos koncertje nyitotta, a gyerekek pedig Marton Zsolt megyés püspökkel is találkozhattak. Délután 3 órakor ünnepi szentmisét tartottak a Váci Székesegyházban. Marton Zsolt püspök ünnepi homíliájának középpontjában Jézus evangéliumi kijelentése állt: én vagyok az igazi szőlőtő. A Szent Beszéd a Krisztussal való személyes kapcsolat, az egymás iránti szeretet és az egyházi közösség egységének fontosságára hívta fel a figyelmet. A püspök az evangéliumi szőlőtő képén keresztül mutatta be, hogyan kapcsolódik össze az egyéni hitélet, a család, az egyházközség és az egész Váci Egyházmegye küldetése. A püspök hangsúlyozta, hogy Jézus kijelentése nem csupán egy szép hasonlat, hanem Krisztus szellemi végrendeletének része. Jézus az élet forrása, nélküle az ember nem képes az igazi, teljes életre, és nem tudja hitelesen közvetíteni Isten szeretetét sem. Ahogyan a szőlővessző csak a szőlőtőkéhez kapcsolódva képes élni és gyümölcsöt teremni, úgy a keresztény embernek is állandó kapcsolatban kell maradnia Krisztussal.
4: Krisztus a szőlőtő, de mi pedig mindnyájan a szőlővesszők. Mi az, ami bennünket egyé tehet személyiségünkből, természetünkből adódó különbözőségeink ellenére is? A krisztusi élet, amely belőle árad, mint életnedv a szőlőtőkéből. Ez az életnedv a jézusi szeretet. Mit jelent a krisztusi szeretet? Maradjatok meg szeretetemben, mondja Jézus. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. De hogyan lehet parancsra szeretni? Mi, akik itt néhányan már régebb óta vagyunk, fiatalok, tudjuk, mit jelentett a sorkatonai szolgálat, amikor parancsot kellett teljesíteni. Az volt a válasz, parancs értettem, és végre kellett hajtani. Hogy mennyi értelme volt, az egy más kérdés, de nem volt visszakérdezés, nem lehetett vitatkozni. De hát mi egy szabad világban élünk, demokráciában, nem szeretjük, ha parancsolgatnak nekünk. Ha valahol van értelme a parancsnak, akkor egyedül Jézusnál, aki a szeretetet adja parancsba. Vagyis azt, hogy feltétel nélkül teljesítsük. Jézusnak nem stílusa a parancsolgatás, ő barátkozik, meghív. Egyedül a gonosz lelkeknek parancsol. Jézus a tanítványainak csak egyedül ezen a helyen ad parancsot. A jézusi szeretet azonban nem a közgondolkodás szerinti szeretet, amelyet az érzelmek, a szimpátia, antipátia határoz meg. Az ő szeretete a belévetett hitből fakadó tudatos cselekvés. A Jézus evangéliuma szerinti jót tenni egymással és minden embertársunkkal, akár megérdemli, akár nem.
1: A Szent Mise után dr. Bér Miklós és Marton Zsolt püspökök beszélgetését hallgatták meg az érdeklődők. A jubileumi nap este az Együtt építjük című történelmi játékkal zárult a Székesegyház előtt. A látványos előadásban mintegy 400 önkéntes statiszta vett részt, akik az ország 32 különböző pontjáról érkeztek Vácra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egri Jeseki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egri Jeseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya, Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén, és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket. Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődött. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket, a Diósgyőri Római Katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az Egréd Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a Hegyközi Karizmatikus Megújulás közössége. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Reklám.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliuma következik magyar nyelven.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazdag kora reggel kimegy, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltak itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőihez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órán dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ha a szőlős gazdának csak annyi lett volna a szándéka, hogy a legutolsóknak is ugyanannyi fizetséget adjon, mint az elsőknek, célszerűbb lett volna az elsőkön kezdenie, s akkor azoknak nem lett volna módjuk panaszkodni. Hogy mégis fordított sorrendben kezdi a bér kiosztását, annak külön jelentősége van. Akiket korábban meghívott szőlőjébe, azoknak ugyanis meglepő ajándékot készít, be akarja vonni őket szívének mélységes titkába. Szeretné feltárni előttük a végtelen nagylelkűséget és sajátosan isteni logikát, hogy az utolsónak is annyit ad, mint az elsőnek. Az elsők többletfizetsége éppen abban áll, hogy felnőhetnek a gazda szívének jóságához. Izraelt szívének ebbe a sajátos titkába akarta belevonni, de Izraelből ezt sokan visszautasították, és irigykedve nézték a pogányok nagyszámú beáramlását Ábrahám, Izsák, Jákob istenének szövetségébe Jézus Krisztus által. A Szent Szűz, az apostolok és a zsidókból Krisztushoz tért tanítványok viszont valóban beavatottak. Isten irgalmas, meglepő szeretetének egyedülálló tapasztalára jutottak. Mi, akik életünk hajnalán kaptunk meghívást az Úr szőlőjébe, mi, akik úgy szemlélődtünk e világban, mint meghívottak, vajon rendelkezünk-e a beavatottaknak ezzel a tapasztalatával? Isten irgalmas szívével tudjuk-e fogadni az újonnan megtérteket, és meg tudjuk-e szánni Isten irgalmas szánalmával az életpiacán tétlenül ácsorgókat? Nyilván nem csupán érzelmekről van itt szó, hanem Istennek az utolsók iránt is az elsőknek kijáró szeretetéből való részesedésből, amely tettekben is megnyilvánul, és amely Isten legtitkosabb és legnagyobb ajándéka itt a földön. A tékozló fiú bátyja kapta volna meg ezt az ajándékot, ha elfogadja. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. A mai példabeszédben ez így hangozhatott volna. Fiaim, ti kezdettől fogva nálam dolgozhattatok, s ez sokkal több, mint bármilyen fizetség. A mi életünknek korai meghívásunk óta van iránya, értelme, célja, gyümölcse. Ha ezt a nagy ajándékot igazán megbecsüljük, úgy leszünk, mint Szent Pál, akinek számára bár a halál nyeresség, mégis szívesen marad életben Isten népéért, hogy Isten újabb munkásokat hívhasson által a szőlőjébe, akik miatt azután együtt örvendezhet Istennel és az ő angyalaival.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Preto na mňa zazeráš, že som dobrý. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a tí si ich postavili.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A koreai vértanúk. Koreában a 17. század elején a világi hívek buzgósága folytán jutott el először a keresztény hit. Az erős és lelkes közösséget világi hívek vezették és tartották össze 1836-ig. Ekkor léptek először az ország földjére francia misszionáriusok. A közösség tagjai összesen 103-an voltak azok, akik 1839, 1846 és 1866-ban vérükkel szentelték meg a koreai egyház indulását. Közülük kiemelkedik a lelkes pap és lelkipásztor Kim Taegon András atya és a kiváló világi apostol Chong Hasang Pál. A legtöbben a világi hívek voltak. Férfiak és nők, házasok, fiatalok, öregek és gyermekek. Álljon itt néhány gondolat a vértanú áldozópap utolsó buzdításából. Tudjátok meg, kedves testvéreim, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, miután eljött a világba, számtalan szenvedést elviselt és önként vállalt kínhalálával alapította meg az egyházat, amelyet a hívek szenvedésével gyarapít. Bármennyire is elnyomják és támadják, a világ hatalmasai sohasem vehetnek erőt rajta. Jézus mennybe menetele és az apostolok kora óta mind a mai napig az egyház mindenütt megpróbáltatások között növekszik. Most pedig 50-60 éve, amióta az Anyaszent Egyház a mi Koreánk földjére lépett, a hívek újra üldözés szenvednek, és jelenleg is üldözés dühöng. Nagy számú hittestvérünk került börtönbe, köztük én is, miképpen ti is állandó megpróbáltatásokban éltek. Mint hogy tehát így egy testet alkotunk, hogy ne szenvedne a szívünk, hogy ne tapasztalnánk, emberileg szólva, az elválás fájdalmát. De miként az írás mondja, Istennek a fejünk legkisebb hajszálára is gondja van, és minden tudásával törődik vele, hogyan látnánk egyebet ebben az üldözésben is, mint az Úr rendelését, az ő jutalmát, vagy pedig az ő büntetését. Igazodjatok tehát Isten akaratához, és teljes szívvel küzdjetek Jézusért, égi vezérünkért, és győzzétek le a gonosz lelket, akit már Krisztus legyőzött. Kérlek titeket, hogy el ne hanyagoljátok a testvéri szeretet gyakorlását. Segítsétek inkább egymást, és maradjatok álhatatosak, amíg az Úr meg nem könyörül rajtunk, és véget nem vet az üldözésnek. Itt 20-an vagyunk, és Isten kegyelméből még mindegyikünk jól van. Kérlek, hogy el ne hanyagoljátok azok családját, akiket esetleg megölnek. Még sok mondani valóm volna, de hogy is tudnám ecsettel és papíroson kifejezni? Véget vetek a levélnek. Mint hogy ilyen közel vagyunk a küzdelemhez, arra kérlek titeket, viselkedjetek hűségesen, hogy végül az égbe jutva ott üdvözöljük majd egymást. Szeretetem csókját hagyom rátok. Milyen szép levél, milyen nagy figyelmeztetések az életben maradók számára. Ne hanyagoljátok el a testvéri szeretet gyakorlását. Segítsétek inkább egymást, és maradjatok álhatatosak. A küzdelemben arra kérlek titeket, viselkedjetek hűségesen. Nekünk is szólnak ezek a figyelmeztető szavak, hogy csak ugyan az örökké valóságban üdvözölhessük majd egymást. Kedves koreai vértanú testvéreinket is, akikről ma hallottunk, és akiknek emléknapján a Szentmisében Istenhez így imádkozunk. Istenünk minden nemzet teremtője és üdvössége. Te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre, és vértanúid Kim Taegon Szent András áldozópap, Chong Hasang Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is mindig álhatatossá parancsaid teljesítésében, Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a Friderikák, a Fülöpök, a Fausztinák és a Zsuzsannák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Friderika német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának női párja, jelentése béke, hatalom. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar változata, jelentése lókedvelő. A Faustina latin eredetű név, a Faustus férfi név, továbbképzett női párja, jelentése szerencsés. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése lilium. Isten éltesse tehát a Friderikákat, a Fülöpöket, a Faustinákat, a Zsuzsannákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. A mai napon ünnepeljük 1954 óta a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Most azt nézzük meg, hogy milyen események történtek szeptember 20-án. 451-ben az Attila vezette hun sereg megütközött ezen a napon Catalaununnál a rómaiakkal. A csata érdekessége, hogy egyik fél sem nevezhető egyértelmű győztesnek. Az Attila által vezetett hun inváziót feltehetőleg az Aecius vezette római csapatok állították meg, de átfogó győzelmet nekik sem sikerült kivívniuk. 452-ben Attila megszállta Itáliát és csak a pápa közbenjárására vonult el Róma városa alól. 1096-ban ezen a napon lépnek a Magyar Királyság területére a Gottfried által vezetett keresztes hadjárat seregei. A mintegy 100 000 főnyi sereg a Kálmán királlyal kötött egyezmény alapján vonul át az országon. 1519-ben ezen a napon Magellán elindul első sikeres világkörüli hajóútjára. 1670-ben felségsértési vádat indít az osztrák kormány Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf ellen, mint a Veselényi féle összeesküvés résztvevőit, mindkettőjüket halálra ítélik, és 1671. április 30-án Bécsújhelyen lefejezik őket. 1705-ben ezen a napon volt a Széchenyi országgyűlés. Bár II. Rákóczi Ferenc eredetileg szeptember 1-ére, a középkori országgyűlések hagyományos helyszínére, a Rákos mezejére hívta össze a gyűlést, 1705 nyarának kedvezőtlen hadi eseményei miatt végül a Nógrád vármegyei Széchenyi mezőváros melletti Borjúpást mezőre helyezte át annak színhelyét. A fejedelem a Mohács előtti hagyományok felelevenítésével nem csupán két-két követ küldésére, hanem fejenkénti részvételre szólította fel a nemességet. Rákóczi hívására 6 püspök, 36 főrend és 25 vármegye, mintegy 1000 küldötte gyűlt össze, s verte fel sátrait a szabad ég alatt. Rákóczi már az elején kijelentette, hogy nem tekinti magát fejedelemnek, és ezt demonstrálandó el is távozott a helyszínről. Távollétében kiéleződtek a főnemesek és a fejedelem udvari tanácsát irányító köznemesi vezetők közötti ellentétek. Az utóbbiak Radvánszky Jánost választották az alsó tábla elnökévé, de Bercsényi Miklós kezdeményezésére végül nem szabályos kétkamarás országgyűlést, hanem egykamarás gyűlést tartottak. 1929-ben ezen a napon Budapesten levetítik az első hangos filmet az Éneklő Bolond címmel. 1946-ban először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált. 1988-ban Maróti László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter azzal érvel a bős nagymarosi vízlépcső mellett, hogy az építkezés leállítása költségesebb lenne, mint befejezése. 1990-ben ratifikálják szeptember 20-án a két Németország újraegyesítését, 92-ben pedig Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavaz. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1741-ben gróf Benyovszky Móricz magyar utazó, kalandor. 1897-ben Tamás Járon Kossuth Díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novellás kötete, majd hazatérése után Kolozsváron telepedett le, s az erdélyi magyar irodalom és szellemi élet vezető alakja lett. Az Új Szász és az Ellenzék munkatársa volt, előadás körutakat szervezett, többször szerepelt Magyarországon. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt, 26-ban az erdélyi Helikon alapító tagja volt, 35 után pedig politikai nézetei radikalizálódtak, felfogása a népi írókéhoz került közel. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 1929-ben született Bicskei Tibor, magyar színész. Pályafutását a Víg Színháznál kezdte, majd tagja volt a Nemzeti Színháznak, ismételten a Víg Színháznak és a Thália Színháznak. Érdemes művész és kétszer kapott Jászai Mari díjat. 1934-ben született ezen a napon Sophia Loren, olasz színésznő, 50-ben pedig Csapó Gábor, magyar vízilabdázó, olimpiai bajnok. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el ezen a napon. 1863-ban Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1936-ban Tornyai János festőművész, aki Hódmezővásárhelyen született, az alföldi festőink egyik kiváló képviselője, az erdélyi származású, majd Baján megtelepedő Nagy Istvánnal, s a szintén erdélyi származású, majd Szentesen megtelepedő Koszta Józseffel alkotott együtt. Mind Koszta József, mind Tornyai János eleinte Munkácsi Mihály lírai realizmusát követi, majd kialakul egyéni stílusuk. Tornyainál balladai tömörséggel, drámai feszültségben is szaggatott ecsetkezeléssel jelenik meg, sorstársainak élete saját önéletrajza. 1957-ben ezen a napon hunyt el Jean Julius Christian Sibelius finn zeneszerző. 96-ban pedig Erdős Pál matematikus, aki a budapesti Szent István gimnáziumban érettségizett, elsősorban számelmélettel és kombinatórikával, halmazelmélettel, analízissel és valószínűleg számítással foglalkozott, de a matematika szinte minden ágában alkotott. Számelméleti, illetve kombinatórikai kutatásaival úgynevezett magyar iskolát teremtett. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenhárom óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Fájdalmas anyabúcsút tartottak az Egri Szervita templomban szeptember 19-én és 20-án. A vasárnapi ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be. Homíliájában a hit, az alázat és a húsvéti remény fontosságáról beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. Rámutatott, Mária egész életében alázattal és töretlen hittel vállalta a fájdalmakat, és a kereszt mellett is hűségesen kitartott haldokló fia mellett. Jézus szavaival arra hívta a híveket, hogy aki követni akarja őt, vegye fel keresztjét, és úgy járjon nyomában. A kereszt mellett álló Mária képén keresztül Isten szeretetének mélységéről beszélt. Kiemelte, hogy a szűzanya megsebzett szívében is töretlen maradt a hit, mert a szenvedésen és a halálon túl már a húsvéti feltámadás reményére tekintett. A szentmise után ünnepi körmenet zárta a fájdalmas anyabúcsút. Jubileumot ünnepelt a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. 9 órától megnyílt a palotakert, ahová a családokat várták koncertekkel, bűvészműsorokkal, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint népi játékokkal. A programot délelőtt Grillus Vilmos koncertje nyitotta, a gyermekek pedig ezután Marton Zsolt megyéspüspökkel is találkozhattak. Szerkesztőségünk is külön standnál várta az érdeklődőket. Délután 3 órakor tartották az ünnepi szentmisét a Váci Székesegyházban, majd dr. Bér Miklós és Marton Zsolt püspökök beszélgetést tartottak. A jubileumi nap estéje 7:30-kor az Együtt építjük című történelmi játékkal zárult. A látványos előadásban mintegy 400 önkéntes statiszta vett részt, akik az ország 32 különböző pontjáról érkeztek Vácra, hogy bemutassák az 1000 éves Váci Egyházmegye történetét egy színdarab formájában. Idén, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezzük meg a Szent István Rádió és Televízió víradását, hagyományos helyszínünkön, az Egri Érseki Palotában. 2016-ban szerveztünk először víradást, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségének felhívására, s azóta minden esztendőben hívjuk és várjuk a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vörös Kereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Megállapodott a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Lánzs Event Kft.-vel több kiemelt sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelése rendezéséről. A rendezvény szervező közlése szerint megkezdődött az érintett cégek követeléseinek ütemezett kifizetését lehetővé tevő háromoldalú megállapodások előkészítése. Az egyeztetések a 2026-os MotoGP, a Bajnokok Ligája döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie alvállalkozói követeléseiről szóltak. Megjelent a magyar közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a jármű nyilvántartási adatok alapján. Összesen 12 milliárd forintos kerettel indul jövőre a Szent István vidék fejlesztési program, amely a tervek szerint mintegy 1,8 millió embert és több mint 2000 települést érinthet. A helyi közösségek döntéseire épülő program kísérleti szakasza már idén ősszel megkezdődik 100 településen, mintegy 97 ezer ember bevonásával. A támogatások közlekedési, energetikai, egészségügyi és turisztikai fejlesztésekre is fordíthatók. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom! A mostani levelemben a keresztény alázatosság egyetemes értékéről írok neked. Az alázatosság olyan erény, amely az idők során a kereszténység alapvető értékévé vált. Ez az erény nem csupán vallási vagy filozófiai kontextusban fontos, hanem az emberi kapcsolatokban és az egyén fejlődésében is meghatározó szerepet tölt be. A keresztény alázatosság a világ dolgaihoz, de leginkább a másik személyhez önkéntes, ha úgy tetszik, szabad akaraton alapuló, önmagunk origóba helyezésén és saját érdekeinken való felülemelkedés képessége. Az alázatosság gyökereit a keresztény hit és tanítás mélyén találjuk. A Biblia számos példát hoz az alázatosság fontosságára, leginkább Jézus Krisztus példáján keresztül. Krisztus önként, szabadon vállalt, alázatos gesztusa volt már az is, amikor emberré lett. Hozzánk hasonlóvá lett. Isten fiaként úgy született meg, mint bármelyik ember, és egyszerű körülmények között élt. Tanítása és cselekedetei is erről tanúskodnak. Az alázatosság erénye a keresztény hit szerint arra tanít, hogy az ember ne tekintsen másokra fölényesen, hanem ha sokszor nehéz is, de vegye figyelembe mások értékeit és érzéseit. Az alázatosság a kegyelem és a szeretet kifejezésének eszköze is. Pilinszky János az Alázatról című Az új ember hasábjain megjelent jegyzetében így ír erről. Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül, megfeledkezik önmagáról. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökéje, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen. Kedves barátom! Az alázat segít elkerülni az önzést és az arroganciát, amelyek gyakran vezetnek konfliktusokhoz és ellentétekhez. Az alázatosság révén az ember nyitottabbá válik mások véleményére és igényeire, és ezáltal önmagát és másokat is építő kapcsolatokat tud kialakítani. Az alázatosság azonban nem jelenti önmagunk másoknak való kiszolgáltatását, vagy a saját értékeink elhanyagolását. Az alázatosság valójában az önismeretünk és az önbizalmunk része is, hiszen az alázatos ember tisztában van saját korlátaival és hibáival, ugyanakkor nem hagyja, hogy ezek meghatározzák őt. Vagy ahogyan Max Lucado, ahogy Szeretni érdemes című írásában olvashatjuk. Az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat. Kedves barátom! Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében foglalta össze a keresztény ember erkölcsi kötelességeit. Levelemet ezzel zárom, hiszen ebben az is benne van, hogy miért fontos, miért lényeges mind a Jóistenhez, mind embertársainkhoz való viszonyulásunkban az alázatosság erénye. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 3. versétől olvashatjuk tehát a következőket. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek. Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok. Mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki elöljáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, Irtózatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek felhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséget éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Kedves barátom! Kívánom, hogy eszerint a tanítás szerint tud élni a mindennapokat szeretteiddel együtt. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

Kedves hallgatóink! Magyar Nóta összeállítás következik a Szent István Rádió hullámhosszán, amelyben ma Gránát Zsuzsa, Bokor János, Máté Otília és Tarnai Kis László nótáiból válogatunk Önöknek. Kísér Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. Műsorunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkat hallották, amelyben a mai alkalommal Gránád Zsuzsa, Bokor János, Máté Otília és Tarnai Kis László nótáiból válogattunk önöknek. Kísért Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek. A zenei szerkesztő Turi Sarolta nevében is, a bemondó Domán Vivien.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fájdalmas anyabúcsút tartottak az Egri Szervita templomban szeptember 19-én és 20-án. A vasárnapi ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be. Homíliájában a hit, az alázat és a húsvéti remény fontosságáról beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. Rámutatott, Mária egész életében alázattal és töretlen hittel vállalta a fájdalmakat, és a kereszt mellett is hűségesen kitartott haldokló fia mellett. Jézus szavaival arra hívta a híveket, hogy aki követni akarja őt, vegye fel keresztjét, és úgy járjon nyomában. A kereszt mellett álló Mária képén keresztül Isten szeretetének mélységéről beszélt. Kiemelte, hogy a szűzanya megsebzett szívében is töretlen maradt a hit, mert a szenvedésen és a halálon túl már a húsvéti feltámadás reményére tekintett. A szentmise után ünnepi körmenet zárta a fájdalmas anyabúcsút. Jubileumot ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. 9 órától megnyílt a palotakert, ahová a családokat várták koncertekkel, bűvészműsorokkal, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint népi játékokkal. A programot délelőtt Grillus Vilmos koncertje nyitotta, a gyermekek pedig ezután Marton Zsolt megyéspüspökkel is találkozhattak. Szerkesztőségünk is külön standnál várta az érdeklődőket. Délután 3 órakor tartották az ünnepi szentmisét a Váci Székesegyházban, majd dr. Bér Miklós és Marton Zsolt püspökök beszélgetést tartottak. A jubileumi nap estéje 7:30-kor az Együtt építjük című történelmi játékkal zárult. A látványos előadásban mintegy 400 önkéntes statiszta vett részt, akik az ország 32 különböző pontjáról érkeztek Vácra, hogy bemutassák az 1000 éves Váci Egyházmegye történetét egy színdarab formájában. Idén, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezzük meg a Szent István Rádió és Televízió víradását hagyományos helyszínünkön, az Egri érseki palotában. 2016-ban szerveztünk először víradást, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségének felhívására, s azóta minden esztendőben hívjuk és várjuk a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Megállapodott a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Lánzs Event Kft.-vel több kiemelt sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelése rendezéséről. A rendezvény szervező közlése szerint megkezdődött az érintett cégek követeléseinek ütemezett kifizetését lehetővé tevő háromoldalú megállapodások előkészítése. Az egyeztetések a 2026-os MotoGP, a Bajnokok Ligája döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie alvállalkozói követeléseiről szóltak. Megjelent a magyar közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a jármű nyilvántartási adatok alapján. Összesen 12 milliárd forintos kerettel indul jövőre a Szent István vidékfejlesztési program, amely a tervek szerint mintegy 1,8 millió embert és több mint 2000 települést érinthet. A helyi közösségek döntéseire épülő program kísérleti szakasza már idén ősszel megkezdődik 100 településen, mintegy 97 000 ember bevonásával. A támogatások közlekedési, energetikai, egészségügyi és turisztikai fejlesztésekre is fordíthatók. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk. Majd késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A Mi Virág Központ és Anya Menedék immár negyedik éve biztosít lehetőséget Egerben törvényes keretek között az intézményen kívüli szülésre. Az otthonos, jól felszerelt központban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az édesanyák és édesapák is komfortosan érezhessék magukat. Nem csak szülésekre van azonban lehetőség, többféle tanácsadást és beszélgető klubokat is tartanak itt. Hamarosan tehát együtt ünnepelnek majd a központhoz bármilyen módon kötődő családokkal, különféle programokkal is készülnek nekik. Erről és a kezdetekről, valamint az intézményen kívüli szülésről Rozgécski Sanitával, a központ egyik alapítójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk az Egri Mélyvirág Központban, ami hamarosan a negyedik születésnapját fogja ünnepelni. Tekintsünk vissza a kezdetekre, köszönöm, hogy beszélgethetünk erről.
7: Minden év szeptemberében igyekszem visszaemlékezni arra, hogy hogyan is született a mélyvirág. Már évek óta ott lebegett egy helynek a vágya az édesanyák szívében, és mindig találtak valamilyen megoldást azok az anyák, akik szerettek volna valahol a kórház közelében, de mégis otthonos, családias környezetben, intézeten kívül világra hozni a gyermekeiket. És aztán 4 évvel ezelőtt szeptemberben sikerült végre találnunk egy olyan helyet, aminek a tulajdonosa is alapítótársam segítségünkre volt, és lehetővé tette azt, hogy ez a hely, ez tényleg közvetlen közelében legyen az Egri Kórháznak.
6: A kezdeti időszakban ugye még a Barkóczi úton voltatok. Ott hogyan találtátok a helyszínt, és alkalmas volt-e egyébként? Tehát jónak találtátok-e magát a helyet?
7: Uh-huh. Egy második emeleti lakásban voltunk, ami az alapítótársam, akik nem sokkal korábban költöztek abba a lakásba, és az ő kisgyermeke is ott született, úgyhogy ez számunkra abszolút bizonyította, hogy az a hely szülésre alkalmas. Viszont mi azóta is mi folyamatosan bérelünk ennek a célnak egy helyszínt, és nagyon nehéz volt azt, hogy egy kis lakásban párhuzamosan tudja működni mindenfajta perinatális program, illetve ha pedig úgy alakul, akkor kisbaba is világra tudjon szentülni. Ebből a szempontból az új központunk, ami már a Csiki Sándor úton van, sokkal több szobával, sokkal nagyobb alapterületen helyezkedik el, és sokkal alkalmasabb arra is, hogy akár az egyik szobában egy kismama pszichológussal konzultáljon, még a másik szobában pedig egy új élet érkezik.
6: Kinek az ötlete volt az, hogy a Mélyvirág Központ ilyen sok területet tudjon felülállni?
7: Azt hiszem, hogy alapítótársammal, dr. Csibi Urbanovics Katalinnal ezt mind a ketten így gondoltuk. Neki volt egy rálátása szülésznőgyógyász rezidensként arra, hogy mire lenne szükség, milyen fajta ellátásra, gondoskodásra, milyen szakemberekre, nekem pedig dúlaként arra, hogy vajon mi az, amire így az otthon szüléshez szükségünk van, és valahogy mindenfajta hívás nélkül maguktól érkeztek meg hozzánk a szakemberek, először a pszichológus, aztán fizioterapeuta, nem olyan régen gazdagodtunk dietetikussal, de van például kranioszakrális terapeutánk, hangtálterapeutánk, gyógymasszőrünk, akik mind-mind a mélyvirág égisze alatt dolgoznak és segítik a családokat.
8: Mit gondolsz, hogy mi lehetett nekik a hívószó? Miért jöttek, miért akartak itt lenni?
7: Én úgy hiszem, hogy a személyre szabott gondoskodás, illetve talán merem remélni, hogy az, hogy egy női közösségben, partner viszonyban dolgozhatunk egymással.
8: Miben éreztétek, hogy szükséges esetleg változni vagy fejlődni itt a 4 év alatt?
7: Amellett, hogy nagyobb helyre volt szükségünk, úgy éreztük, hogy szükséges, hogy az emberek minél többet halljanak rólunk, mert még ma is előfordul, hogy bárki azt gondolja, hogy akár az otthon szülő édesanyák valahol a tűz körül ugrálnak, várva, hogy majd a gyermekük megszülessen, és ehhez a bába sámándobbal nyújt segítséget. Szóval nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hiteles információkat nyújtsunk, nem csupán a várandósoknak, hanem egy picit az emberek szemléletét is formáljuk ebbe az irányba, hiszen az intézeten kívüli szülés alacsony kockázatú várandósoknak abszolút egy legális és választható út.
8: Igen, szerettelek is volna erre kérni, hogy beszéljünk kicsit magáról az otthonszülésről, mert ahogy említetted is, a köztudatban lehet, hogy még mindig van ezzel kapcsolatban egy kis félelem. Amiatt is kérdezlek, hogy aki így dönt, neki mi az útja? Hogyan tud ideig eljutni hozzátok?
7: Hát, ha már tud rólunk, az egy nagyszerű hír. Szoktunk tartani otthonszülés tájékoztató esteket is, de személyesen is lehet hozzánk időpontot kérni egy ingyenes konzultációra, ahol elmondjuk a legfontosabb pontokat, hogy minek kell eleget tennie egy kismamának. Ebben ugye, amit mi ehhez adni tudunk, az egy hely, ahol a rendeletben meghatározottak szerint van folyómeleg víz, vízöblítéses WC, szülésre alkalmas ágy, illetve a kisbaba ellátásához szükséges szilárd felület, így van meghatározva a rendeletben, de nagyon fontos, hogy legyen egy egészségügyi szolgáltató, aki felelősséget vállal majd ezért a szülésért. Őket nevezzük, ezeket az egészségügyi szolgáltatókat bábáknak, akikből szám szerint 2 kell az intézeten kívüli szüléshez. Ők azok, akik nem csak a szüléshez érkeznek majd, hanem már a várandóság alatt is átolvassák a kismamának a leleteit, ha bármi kérdése van, és ez nem csupán egy fizikai tünet vagy probléma lehet, hanem akár lelki elakadás, gondolat, kérdés, félelem, ők ebben is a segítségére vannak. Találkoznak többször a várandóság folyamán, illetve nagyon sok bába például a szülés helyszínén a szülés résztvevőivel is szeret a 36. héten leülni és átbeszélni minden töviről hegyire, hogy mi lesz, mikor kell őket hívni, mik lehetnek esetleg kizáró okok például, és természetesen, amikor pedig eljön a nagy nap, akkor ők jönnek, rendelkezésre állnak, itt vannak, itt maradnak a kisbaba születése után még legalább 3 órát, de sokszor ennél sokkal többet is, illetve a következő napokban is meglátogatják az édesanyát, ők végzik el az újszülött anyagcsere szűrését, és a 3. napon pedig ezt a felelősséget átadják a területileg illetékes védőnőnek, illetve házi gyermekorvosnak.
8: Mit tapasztaltatok itt az elmúlt évek alatt, hogy az emberek fejében, társadalmi szinten hol tart most az otthonszülés fogalma?
7: Én úgy érzem, hogy nagyon sokat változott. Nagyon szeretném remélni, hogy ez a jó kommunikációnknak köszönhető, de tény, hogy akár csak az EGRI kórházban is egy sokkal elfogadottabb dologgá vált, hogy igenis vannak édesanyák, akik ezt az utat választják, és ugyanez mondható el az utcán sétáló néniről, de a fiatal édesanyákról is, hogy azért egyre inkább tisztában vannak ezzel a lehetőséggel, és egyre többen választják is. Talán az első évben nem volt 12 olyan család, aki a nálunk való szülést választotta volna. Most azért bőven megvan ez a 12 család, illetve azért elég sok olyan szülésről is tudunk itt Tegerben, ami nem kifejezetten nálunk, hanem a családoknak az otthonában történik.
8: Mitől lehet jó az otthonszülés? Mitől ad többet ez a kismamának, apának, egyáltalán magának a szülésnek, születésnek?
7: Én úgy szeretek fogalmazni, hogy egy másfajta gondoskodást ad mindenkinek, az a gondoskodás jó, amit ő tudva is akarva választ. Van egy ilyen aranymondás is, hogy minden nő ott szül a legkevesebb komplikációval, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. És van, akinek ez a kórház, és van, akinek ez intézeten kívül van. Abból a szempontból talán egy picit egyszerűbb a várandósok számára, hogy ugyanaz a személy gondozza a várandóságukat. Ugye Magyarországon elég kevés állami kórházban van szülésznői várandós gondozás, bár van erre lehetőség, de nagyon-nagyon kevesen vállalják. Ezt azok a bábák, akik otthon szüléshez járnak, ők viszont felvállalják és csinálják, tehát gyakorlatilag a várandóság megalapításától ugyanazzal az asszonnyal beszélgethet, találkozhat a várandós, ugyanúgy megismerheti a párja, ott lehet fel, együtt készülhetnek, felteheti a kérdéseit. Nem kell választania például egy kismamának, aki intézeten kívül szül, hogy ki legyen ott. Tehát, hogyha ő a kutyát és a macskát is szeretné, akkor akár ez is lehetséges, de ugyanúgy ott lehet az egész család, a nagymamától a nagypapán át, akár barátnők. Nem kell választani szülésznő és dúla között. A párja bármikor jöhet, mehet, eheti, had. Ugyanúgy, mint ahogy az édesanyja is. Az egész vajudás és a kitolás alatt is szabadon választhat testhelyzetet, amikor a babának a szívhangja rendben van. Itt is előfordulhat olyan eset, amikor a bába azt mondja, hogy most viszont lehet, hogy jobb lenne, hogyha az édesanyja például lefeküdne, vagy az oldalára fordulna. De azért többségében, hogyha nincsen kontraindikáció, akkor abszolút oda megy, azt csinálja, amit szeretne, akkor teszi merre az újszülött babáját, amikor ő azt szeretné. Akkor vágják el a köldökzsinort, amikor ezt a család szeretné, úgy és az, ahogyan ezt ők választják. Senki nem viszi el egy pillanatra sem az újszülöttet az édesanyja látószögéből, sem fürdetni, sem lemérni, minden vizsgálat ott történik mellette, bátran felteheti a kérdéseit, illetve gyakorlatilag egy picit a család része marad az a bába, vagy azok a bábák, akik ott voltak, és bármikor kereshetőek a későbbiekben is.

0: Milyen alternatív lehetőségek elérhetők itt a szülés közben a Mélyvirág központban?
1: Van egy szülőmedencénk, ezt előszeretettel használják az édesanyák, azt mondhatom, hogy legalább 90%-a a nálunk született kisbabáknak vízbe érkezik, vagy legalábbis tervezve volt, de van, hogy olyan fél méterrel a medence előtt megszületik a kisbaba, de azért többségében mégiscsak vízbe érkezik, van kapaszkodónk. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki nálunk egyébként a szüléshez az ágyat válassza. Előfordult már, de igazán ritka. Sokkal jellemzőbb az, hogy akár az ágy előtt térdelve, gugolva, akár állva az édesapába támaszkodva, vagy az édesapa ölében ülve, és akkor viszont születés után kettőjük közé adják fel a bábák az újszülöttet. És természetesen még olyat is lehet, hogyha mondjuk egy picit lassabban halad a folyamat, akkor az édesanyja fogja magát és felsétál az egri várba, hogyha arról van szó, és úgy érzi, hogy ez számára segítség.
0: Ha a korosztályt tekintjük az édesanyák szempontjából, mennyire elterjedt a fiatalabb korosztály szemében ez a lehetőség, vagy jönnek akár a sokadik gyermeket szülnét, hogy váltanának mondjuk ilyen pozíciót, helyzetet?
1: Én azt mondanám, hogy talán fele-fele arányban fordul elő mind a kettő. Jó néhány elsőszülő kismama választotta már az intézeten kívüli szülést, itt nálunk a kórházon kívül, és azért az is nagyon-nagyon gyakori, hogy esetleg egy rossz kórházi élmény miatt jön valaki és hozza világra második, harmadik, akárhanyadik gyermekét. Ötödik babák is születtek már nálunk egyébként itt a Mélyvirágban. És van olyan, akinek az első babája, vagy akár a második is már itt született nálunk. Idén egyébként kettő ilyen kisbaba volt, akinek a nagytesója is nálunk született. És még várunk egy kisbabát, aki szintén... A nagytesó itt született, és majd a kisöcsi is majd itt fog.
0: Mennyire elérhetőek a bábák itt Egerben és vonzás körzetében?
1: Azt mondanám, hogy Eger kiemelten jó helyen van otthon szülés szempontjából, hiszen vannak Magyarországnak olyan részei, ahová maximum egy bába megy el, vagy egy sem, mert hogy az intézeten kívüli szüléssel foglalkozó szülésznők, vagyis bábák jó része valahol a pesti agglomerációban lakik, és onnan mennek, ha hívják őket az ország különböző részeire. Néhány évvel ezelőtt még előfordult, hogy csak egy vagy két praxis vállalta az egri utat. Most arra azt mondanám, hogy talán 5-6 bába páros is van, akik akár Pestről, akár Pest mellől érkeznek hozzánk. Talán azt mondom, hogy a legközelebbi Gödöllőről vagy Gödről gyakorlatilag egy óra alatt itt van, hogyha az édesanyja hívja őket.
0: Mit gondolsz, hogy a hely maga esetleg segített abban, hogy szívesen jönnek a bábák, vagy ez nem volt ilyen opció, hogy akár a hely vonzása?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Mi szeretnénk egy ilyen menedéket biztosítani nem csak a családoknak, hanem akár a bábáknak is, hogyha előfordul az, hogy Egertől távolabbi szüléshez mennek, ami esetleg látencia szakban van, ők szeretnének közelebb jönni, de még nem a családnál akarnak lenni, akkor ők ugyanúgy megalhatnak nálunk, hogyha arról van szó, mint egy elhúzódó szülésnél is. Van rengeteg szobánk, és van, hogy a bábák is időről időre felváltva egy picikét lepihennek, illetve én azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció, amit képviselünk, ez eleve ebben a régióban az otthonszülések számát is megemelte, és nagyon sok olyan család is van, akihez már a bábája nem menne el esetleg Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára, vagy valami picike faluból, akár Tanyáról is jönnek hozzánk, mert azért Eger egy nagyváros, nagyon-nagyon sok olyan lehetőséggel, mint akár az éjszaka közepén ételrendelés, ami nem biztos, hogy megoldható a kis falvakban. Úgyhogy egész Észak-Kelet-Magyarországról is jönnek hozzánk, hogy a bábájukhoz is közelebb legyenek, és a bába is sokkal könnyebben elérkezzen hozzájuk.
0: Milyen anyagi vonzata van ennek, hogy ha otthon szeretne valaki szülni, mármint hogy nálatok a központban, akkor mit kell teljesíteni hozzá?
1: Magyarországon az intézeten kívüli szülés sajnos nem finanszírozott a társadalombiztosítás által, tehát azok, akik ezt választják, ők lényegében egy magánellátást vesznek igénybe, amiről bár különböző a bábáknak a díjszabása, hiszen nekik is kell egyébként például felelősségbiztosítást fizetni minden egyes szülés után. Elég különböző az az ár, amit ők elkérnek, de nagyjából a fele annak, mint amit például egy magánkórházi szülés során, illetve csak magának a szülésnek a tényért el szoktak kérni.
0: Ha összességében visszatekintesz erre az elmúlt 4 évre, mi az, amire nagyon büszke vagy, vagy nagyon nagy örömmel tölt el téged?
1: Hát idén nagyon örültünk annak, hogy az első EGRI lakos az intézeten kívül született. Mi magunk sem gondoltuk volna egyébként, mi csak avval számoltunk, hogy hát sajnos az első babáról lecsúsztunk, ugyanis a kis Villa ő január 2-án született, és a hírekből értesültünk, hogy ez egy külön titulus és kiváltság, hogy az első EGRI lakos, nem csupán az első EGR-ben született kisbaba, és így lett a Viola az első EGRI lakos, aki amúgy a mélyvirágban született, de az évek során kaptunk egyébként számos elismerést is, ilyen volt például a NIOC alapítvány a civil díj pályázata, ahol mi a legígéretesebb új szervezet kategóriában a legjobb 3 közé kerültünk, és nyilvánosan is bemutathattuk a tevékenységeinket. Erre nagyon büszkék vagyunk, és idén például már a 2. koragyerekkori platformra résztvevőként is meghívtak minket, ahol a szülés-születés kerekasztalban képviselhettük az édesanyák és családok igényeit és szükségleteit.
0: És hát szeptember 18-ára készültek születésnapi bulival is, mondhatom így, hogy bulival. Mivel várjátok az ideérkezőket, mi a program?
1: Nagyon sok ingyenes és kedvezményes programunk is lesz szeptember hónapban, de talán azt mondanám, hogy a közös ünneplésünk egy rendhagyó Baba-Mama klub keretében fog megtörténni. Így születtünk nevet visel majd. Ez a 18-án pénteken 17 órától megrendezésre kerülő esemény, ahová nem csak a nálunk született kisbabákat és szüleiket várjuk majd, hanem mindenkit, aki ebben a 4 évben kapcsolódott velünk, akár csak azzal, hogy eljött egy Baba-Mama klubba, bármelyik szakemberünkkel kapcsolatban volt, részt vett bármelyik előadásunkban, szóval szeretnénk együtt örülni, megosztani a saját történetünket egymással, és utána pedig együtt elfújni a szülinapi tortánkon a gyertyát.
0: Említetted, hogy lesznek még programok, mit emelnél ki ezek közül?
1: Lesz 2 helyet eszünk címmel egy tanácsadás dietetikusunktól a várandóság alatti étkezésről, lesz ingyenes babás jóga, kismama jóga, és lesz külön egy rendhagyó jóga anyanak foglalkozás, mert úgy érezzük, hogy az anyák is külön megérdemlik azt, hogy egy picikét magukkal is foglalkozhassanak. 21-én vasárnap lesz majd egy arcápolási rutin, természetesen nevet viselő eseményünk Schleiss Évával, aki natur arckrémeket tanít majd megkészíteni a résztvevők számára, illetve lesznek még féláras metamorf masszázs kezeléseink, és mindazok, akik a további foglalkozásainkra, mint például a szülésfelkészítés, amit kórházi szülésznő kolléganőmmel tartunk, vagy a szülővé válásra felkészítés, amit pszichológus tart, baba masszázs, illetve néatánc bérletet vásárol szeptemberben, ők mindezt 10% kedvezménnyel tehetik meg szülinapunk alkalmából.
0: Az említett programokra szükséges regisztrálni esetleg, vagy mennyire gyorsan fogynak a helyek majd?
1: A metamorf masszázsra például mindenképpen érdemes, mert nagyon gyorsan fogynak a helyek, de azokra, amik közösségi események, azokra elegendő, hogyha csak eljönnek a családok.
0: Készültek-e, terveztek-e bármilyen változtatást a jövőben most, hogy túl lesztek ezen a 4. születésnapon? Van-e valami gondolatban, hogy behoznátok újdonságként?
1: A mélyvirág 4 éves évfordulója egyben az az év is, amikor majd már azt is elmondhatjuk, hogy lesz Egerben élő és dolgozó bába. Reményeink szerint idén júliustól már én magam leszek az, akit azok a családok kereshetnek, akik intézeten kívül szeretnék világra hozni a gyermeküket, úgyhogy lesz a mélyvirágnak saját praxisa is.
0: Köszönöm szépen, és Isten éltessen titeket, sok sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgicski Sanitával, a Mélyvirág Központ és Anyamenedék egyik alapítójával beszélgettünk fennállásuk negyedik évfordulója alkalmából. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: szeretettel köszöntöm mai vendégemet itt a rádiónk mikrofonjánál. Nemrégiben került sor Felsőváros ünnepének megrendezésére. Milyen programok várták az érdeklődőket, és mi történt ezen a napon?
1: 13. alkalommal rendezzük meg Felsőváros ünnepét, és ezen az ünnepségen belül a fő attrakció a Felsőváros csillaga, közösségi díját adó itt a Felsővárosban, a nemzedékek terén. A Felsőváros ünnepen igazából egy családi eseményként valósítjuk meg. Idén 17 civil szervezet együttműködésével és egy nagyon jó partneri viszonyban tudtuk megvalósítani ezt a csodálatos napot. Elsősorban odafigyelünk az egészségre, úgyhogy egészségre fel címszóval egészségmegőrző szűrések voltak, férfiaknak, nőknek, és hogyha gyerekek is bekapcsolódtak, akkor ugyanúgy a gyerekek részére is megtörtént a szűrés és a tanácsadás. Sportra fel, mozgásra fel. Itt különböző sport lehetőség kipróbálása történt meg. Van egy francia fajáték, a pötang. Ez most már egy pár éve jelen van a rendezvényünkön. Népszerű, kipróbálják a gyerekek is, úgyhogy ez egy fallabda játék. Népszerűsíti az egyik egyesület, a Szervát Ültetettek Egyesülete, és hát az idősebbekre gondolva székes torna, amit az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa vezényel le, mindig van rá érdeklődés, és hát a gyerekeknek pedig kézműves kuckó. Hát kézműves kuckóban lehetett az úgynevezett barátságkarkötőt vonni, gyöngyöt fűzni, kavicsot festeni, különböző rajzokat színezni, arcfestés volt, tetkó volt, és egy óriási fajáték, amilyen puzzle-szerűen össze kellett rakni. Úgyhogy volt gazdag program, ez volt a délelőtti program, és ezen túl színpadi műsorral is, kulturális műsorral is szórakoztattuk a térre látogatókat. Az Egri Mazsolett Egyesület csoportjai léptek fel, mert több csoport lépett fel a kicsiktől egészen a nagyobb korcsoportig, majd a Dobókatica nyugdíjas szervezetnek a műsora következett. Itt elsősorban volt egy vers bemutató, különböző zenés, tánc, férfikar énekel, úgyhogy ezzel tulajdonképpen el is ment a délelőtti műsorunk, ez 12-ig tartott, majd délután pedig készültünk az ünnepélyes Felsőváros csillaga ünnepélyes díjkiosztóra.
0: Hát gondolom, hogy az előkészületi folyamat is azért egy hosszadalmas.
1: Igen, most annyit viszont már el tudok mondani, hogy mivel 13. alkalom, úgyhogy ennek vannak már előzményei, és vagyunk annyira már összekapcsolva, hogyha ilyen programok vannak, megkérdezzük, hogy részt tudnak-e venni, meg hogy mit tudnak, mibe tudnak részt venni. Tulajdonképpen ezek a, mint az Egyesületünk, az Zöld Panel Egyesület ennek a délelőtti programnak a társszervezője, pénzhiányos, forráshiányos, úgyhogy mint az előző években volt rá pályázati lehetőségünk, úgy nagyon-nagyon komoly egészségügyi szűréseket is tudtunk biztosítani a lakosság számára. Mindig azt mondtam, hogy helybe hozzuk a

0: És hogyan zajlik egyébként ennek a folyamata, a szavazás és a lebonyolítása?
1: Idén Zám István és Zsóka volt az egyik jelölt, és a lakosság szavazata alapján ő kapta a legtöbb szavazatot, ő lett idén a közösségdíjas Felsőváros csillaga. Az előzménye az visszanyúlik 2013-ra, mert akkor volt egy támopos pályázat. Azt tudni kell, hogy Felsővárosban vagyunk. Ez egy panel, rengeteg. Elsősorban itt panelépületek vannak, természetesen négyemeletes. A városnak az egyötöde itt lakik, Eger városának az egyötöde, és nagyon-nagyon hiányzott a program. Csapongok egy kicsit, mert az egyesületünk 1997-ben alakult, és annak az volt az indítéka, hogy ugye egy betonkörnyezetbe éltünk, fiatal családok kerültek ebbe a nagy társasházba, 174 lakásos társasházról van szó, és kisgyerekekkel, úgyhogy ez a beton rengeteg. Úgyhogy a játszóeszköz az olyan volt, hogy földbe bájt ilyen rudakból, vasrudakból összeállított játszóeszköz, mászóka, meg a földbe süllyesztett egy kis homokozó. Lépcsőn ültünk, és úgy volt a társalgás, tulajdonképpen ez volt a kommunikáció és a beszélgetésünknek a helyszíne. Volt egy tér, amit szerettünk volna vele valamit kezdeni.
0: Ez a nemzedékek tere.
1: És 2000-ben az önkormányzat segítségével egy új játszóteret tudtunk megvalósítani. Ez egy ilyen kis modern fa eszközökből, és még a mai napig is a gyerekeknek a játszási örömét biztosítja. Úgyhogy elindult egy fejlődés játszóelemekkel, majd egy CLLD pályázat kapcsán sikerült különböző elemeket, játszóelemeket, fitnessképeket, és tovább szélesíteni ezt a lepusztult tulajdonképpen parkot. Sikerült fákkal beültetni a játszótér környékét, hogy a hűvös lomb alatt tudjanak a gyerekek a nyári időszakban játszani. Szóval elkezdtünk dolgozni. Támogatókat szereztünk, 1%-ot gyűjtöttünk, és hát dolgoztunk azért, hogy itt egy úgymond zöld otthon tudjunk megvalósítani. És 2013-ban, mivel említettem, hogy nagyon-nagyon programhiányos volt a lakótelepünk, összefogtunk egy páran, és leültünk, és gondolkoztunk, hogy hogyan is, és mit lehetne csinálni. És akkor szerencsénk volt, mert megjelent egy pályázat, méghozzá egy lakosságvezérelt pályázat, amikor is a lakótelepeken élőket, és elsősorban a közel 200 lakásos társasházaknak adtak egy olyan lehetőséget, hogy bevonni ebbe a közösségbe, és egy közösséget alkotni. Akkor a Forrás Alapítvány volt a fő pályázó, és így a társasházunk is belépett ebbe a programba, és még egy másik társasház is. Építettünk, tulajdonképpen úgymond építettünk, birtokba vettünk egy ingatlant, ami a Felsőváros Lakossági Információs Szolgáltató Iroda, ez a LISZI, és ez maga a közösségnek egy közösségi helyként funkcionál. És nagyon klassz programokat tudtunk megvalósítani. Az aktív lakosokat mindenféleképpen be kellett vonni ebbe a programba, hogy tudjunk egy közösséget elindítani. És mint mondtam, hogy klubfoglalkozástól kezdve angol, német, japán foglalkozások voltak, kézműves foglalkozás és a többi. Szóval nagyon sokféle programot tudtunk akkor elindítani, és ez fellendítette Felsővárosnak a közösségi életét. Akkor gondolkoztunk, és úgy döntöttünk, hogy a legaktívabbakat mindenféleképpen ahhoz, hogy tudjunk még példaképet állítani, és még több személy, civil személyt, lakót bevonni ebbe a közösségépítésbe, úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen meg kell köszönni valamilyen formában a legaktívabbaknak ezt a munkáját, és itt történt tulajdonképpen a Felsőváros csillaga díjnak

0: megalkotása létrejötte. Mm. És ezt tulajdonképpen minden évben megvalósítjuk. A lényeg ennek, hogy elsősorban felsővárosi lakos legyen, lehet civil közösséget építő, de ugyanúgy a munkája révén is elismert személy, aki a tevékenységével tényleg példaképül állhat itt a lakosság előtt, és ez ennek tulajdonképpen a motivációja. Mindenféleképpen azt a civil tevékenységet, amit ő elvállalt önkéntesen, lelkiismeretesen, és tényleg maximálisan, úgy gondoltuk, hogy ez méltányolni kell, meg kell köszönni, és akkor alapítottunk egy díjat, a Felsőváros Csillagadíjat, és egy emlékplakettet, egy oklevelet, és egy díszfa ültetési lehetőséget itt a nemzedékek terén. Természetesen a nevével ellátott díszfát kapott minden egyes megválasztott Felsőváros Csillaga személy, és ünnepélyes keretek között történt ez a díjátadás, és itt, ami még nagyon lényeges, hogy a nagy közönség előtt az életútjának a méltatása, bemutatása, az mindenféleképpen ez egy plusz olyan volt, hogy figyeljenek oda, és köszönjék meg a munkáját, és hát kövessék a példáját. Úgyhogy ennek ez az előzmény a Felsőváros Csillagának.
1: Én úgy tudom, hogy ön 2018-ban szintén megkapta ezt a csillagdíjat. Ha visszaemlékszik erre az időpontra, akkor mit tudna elmondani? Milyen érzés volt akkor megkapni a közösségtől?
0: Hát én nagyon-nagyon örültem neki valóban, de úgy gondoltam, hogy én, mint egy szervező, én jobban ráláttam arra, hogy kiket érdemes erre a díjra jelölni. Három személyt jelölt az összeállt bizottság, és mindig találtunk olyan személyeket, akiket igen. És én úgy voltam vele, hogy az én személyem még majd ráér. Én nem magamat szerettem volna előtérbe helyezni, hanem azokat, akik tesznek, és tudom, hogy erőn felül teszik, és olyan lelkesen állnak hozzá, hogy én inkább adtam és jelöltem. Szóval igen, úgyhogy nem tudtam róla csak akkor, amikor már a jelölés megtörtént, mert akkor kiküldtek, úgyhogy én akkor nem vettem részt ebben a dologban. Hát igen, elfogadtam, és nagyon-nagyon meglepett, egy jó érzés különben, hogy értékelik az addigi munkámat, és hát nagyon sokan mellém álltak, és így kerültem megválasztásra.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Botkáni Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetünk.
1: Tulajdonképpen négyen voltunk, akik az én lakásomba leültünk, és megalkottuk azt, hogy hogyan is induljunk el, közösségileg fel kellett építeni, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka volt. És így az elején tulajdonképpen személyen benne volt.
0: Ön itt nőtt föl, és mindig is Felsővárosban lakott, és ezért is volt olyan közel az ön szívéhez, hogy aztán ezt a közösséget építse?
1: Én székesfehérvári születésű vagyok, és 1974-ben adták át ezt az épületet, és akkor költöztem, 76-ban született a kisebbik lányom, és egy otthont szerettünk volna, és ez az otthon, ez Idegerbe kötött bennünket, volt egy lehetőség, és akkor Egerbe költöztünk, és ebben ma is ebben a lakásban, és ebben az épületben, ebben a lakásban élek, és nagyon-nagyon szeretek itt élni. Úgyhogy a munkahelyem, nagyon kevés munkahelyem volt, de minden munkahelyemen nagyon-nagyon jól éreztem magam, meg olyan volt a feladat is, ami a kedvemre való, szerettem is, és nagyon jó volt a munkatársi kapcsolat, úgyhogy egy nagyon jó közösségbe csöppentem, bármelyik munkahelyemre is mentem, és ez inspirált. A másik pedig az, hogy a társasház, ugye, mint említettem, 174 lakásos, és voltak olyan gondok vele, hogy fel kellene újítani, el kellene kezdeni vele valamit csinálni, és akkor hál' Istennek beindult egy energetikai pályázat, ami 2004-ben először egy lakossági, majd lakóközösségek részére, és akkor én ebbe bekapcsolódtam. Előtte elmentem megnézni Dunaújvárosba, hogy hogyan is működik a panelszigetelés, mert az tulajdonképpen Dunaújváros és Székesfehérvár akkor élen járt már, úgyhogy én tanulmányoztam. Én szélső lakás vagyok, és abban az időben ugye a beton és a pára lecsapódás az bizony egy penészesedést okozott, és én ezért nagyon-nagyon azon voltam, hogy szigeteljünk. Amit a pénztárcát az megkíméli, hatalmas előnyei vannak minden egyéb, és akkor én ebbe belevágtam magam. És akkor volt egy lakógyűlés, a közösség azt mondta, hogy induljunk el, úgyhogy megpályáztuk, sikerült, és 2004-ben megtörtént itt Felsővárosban, hát azt mondom, hogy első vagy második épület, ahol megtörtént a panel szigetelés, és akkor folyamatában mentek a felújítások. Úgyhogy így aztán annyira egri lettem, és annyira lokálpatriótának érzem magam, hogy már most azt mondom már, hogy egri vagyok. Úgyhogy az egriek befogadtak, elfogadtak, nagyon sok kedves ismerősöm van, barátom van, és én nagyon jól érzem itt magam. Nagyon-nagyon jól érzem itt magam. Nem mennék el innen Egerből, megmondom őszintén, annyira csodálatos a panoráma, minden egyéb, a kulturális lehetőségtől kezdve, hogy nem is tervezem, hogy innen elmenjek.
0: És azt azért el kell mondanunk, hogy már jó ideje közös képviselője is annak a társasháznak, amiben él.
1: Egy közös képviselőnek egy ilyen társaságban ugyanazokat a feladatokat el kell látni, mint egy lakásszövetkezetnél többen is elvégeznek. Előnye az, hogy itt élek, ismerem az embereket, ők ismernek engem, ismerem azt, hogy mi is a fontosabb itt a társasházban, akár a műszaki, bármi, amit meg kell oldani. A befizetett közös költség, azt tulajdonképpen saját magunkra vissza tudjuk fordítani, minimális költségeket kell üzemelnünk. A társasháznak a energetikai megújítására, a közbiztonságunknak a javítására fordítjuk, és úgy veszik az itt élő tulajdonosok, hogy ez egy biztos nekik is, jól érzés, hogy egy ilyen mondhatnám azt, hogy tényleg egy nagyon jó körülmények között élnek. Teljes egészében felújított társasházunk van minden műszakilag. Akár még tudom mondani a kamerarendszertől kezdve minden egyebet, és ráadásul hozzá kapcsolódik itt ez a nagyon kedves látványos parkunk is, ami tulajdonképpen egy kellemes időtöltést is tud biztosítani az itt élőknek, illetve a környezetben élőknek. Szóval közös képviselőnek mindent kell csinálni. Örülök annak, hogyha ha úgy jönnek, olyan visszajelzés érkezik, hogy tényleg rendben van, megköszönik a munkámat. Aztán van olyan, aki elégedetlen, azt meg kell győzni, megpróbálni, meggyőzni. Szóval ennek vannak előnyei és hátrányai, amikor olyan negatív dolgot tapasztalok, az nagyon szíven üt, úgyhogy azon rágódom. Át kell esnem ezen, de mindig ad egy löketet, amikor kapok egy pozitív visszajelzést, vagy van egy új feladat, amit annyira várjuk most már, hogy bízunk benne, hogy lesz valami ismételten egy lehetőség, beruházási lehetőség, ami támogatott, hogy tovább tudjuk lépni. Szóval engem ez hajt. Ezek tulajdonképpen frissen tartanak, és mindig adnak feladatot, hogy ne unatkozzam. Hosszú éveken keresztül a civil kerekasztal tagjaként részt vettem, aztán később úgy gondoltam, hogy a koromnál fogva adjam át a helyet a fiatalabb korosztálynak, ők is bizonyítsanak, mutassák meg, frissítsék tulajdonképpen a civil kerekasztalt, a gondolkodásmódot, a civilséget, mert azért valljuk be, hogyha nagyon hosszú ideig ott vagyunk, akkor leszűkül egy bizonyos témára és körre az egész, és nincs újítás. Nem. És mindenféleképpen kell egy új szemlélet, egy frissítés, hogy ez tulajdonképpen még jobban tudjon működni. Úgyhogy ennek a civil kerekasztalnak is voltam a tagja, viszont amit pluszban feltölt, van egy kertem, egy hobbi kertem, és az tele van gyümölcsfákkal, bogyósokkal, és kimegyek, és ott feltöltődöm, beszélek a fákhoz, beszélek a növényekhez, metszem, kapálom, és a többi. Mielőtt még kimennék, tele van a fejem, mindenféle sok mindennel, és amikor ott vagyok, akkor már azon gondolkodom, hogy egyáltalán, hogy mit is kell csinálni, mi a következő feladat, vagy mit ültessek be, mit ne ültessek, vagy hová, és minden egyéb. De a kerten túl, itt a társasház előkertjében, ugye 100 méter hosszú a társasházunk oldala, bekapcsolódtunk a Virágos Egerért Szép Környezetért versenybe, úgyhogy mi az épületünk előtt virágosítunk. Úgyhogy a virágokat ugye be kell szerezni, gondozni kell, locsolni kell, a locsolás a fő feladatom. Az egyesületünk pályázik a NEA működési pályázatra, és ebből a működési pályázatból, ebből a forrásból tudunk virágokat venni, eszközöket venni, tudunk csinosítani a lakóépületünk környékét. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek plusz nekem egy feltöltődést jelentenek.
0: Hát én kívánom, hogy a jövőben is így maradjon ez, és ilyen aktív és vidám legyen, mint ahogyan most én látom.
1: Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hírhangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érteklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt felavatott, immár felújított rákospalotai zsinagógát, amelynek épületét hosszú évtizedeken át raktárnak használták. Tájékoztatta az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Magyar Zsidó Szövetség, a Magyar Távirat Irodát. A javarészt önerőből és magánadományokból megvalósult felújítás során a zsinagóga mindössze egy év alatt nyerte vissza eredeti szépségét. Az épületben a zsinagógák hete rendezvény részeként új tóra tekercsel szentelték fel a szakrális teret, és bemutatkozott a közösség új rabbia is. 20 betelepülő fiatal családdal folytatódik a gyülekezetépítő projekt az erdélyi Ajtonban. A Kolozsvárhoz közeli községben a református egyházközség biztosít telket számukra a letelepedéshez, hogy utána a közösség részévé váljanak. Az újabb építkezés mérföldkövét pénteken este áldották meg. A Kolozsvártól 18 kilométerre található településen 2022-ben zárták le a projekt első szakaszát, melynek eredményeként 21 család költözött a református egyház által épített új házakba. Az idősödő gyülekezet addig 78 lelket számlált, a projekt révén duplájára nőtt a hívek száma, és fiatalokkal gyarapodott a közösség. A projekt újabb szakaszát pénteken este indították el, amikor az egyházközség vagyonából újabb 20 család számára parcelláztak fel telkeket. A kárpátaljai magyar közösség korábban biztosított, szerzett jogainak teljes körű helyreállítását szorgalmazza az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a szervezet 70. kongresszusának szombati küldött gyűlésén elfogadott sürgősségi határozatában, hangsúlyozva, hogy ez elengedhetetlen feltétele a közösség megmaradásának és identitása megőrzésének. Tájékoztatta a Magyar Távirat Irodát, a kisebbségi jogokért küzdő ernyő szervezet. A dokumentum részletesen kitér az oktatás kérdésére, követelve a magyar nyelvű oktatás teljes körű biztosítását az óvodától a felsőoktatásig, valamint a magyar oktatási nyelv megőrzését minden tantárgy esetében. A határozat a magyar nyelv szabad használatának szavatolását is sürgeti a nyilvános térben, a közigazgatásban, a kultúrában és a helyi tájékoztatásban Kárpátalján. A főpolgármester a legtöbb budapesti számára a város egyre nagyobb részén teremtené meg a biztonságos kerékpározás feltételeit. Karácsony Gergely főpolgármester szombati közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul programról osztott meg fényképeket. A főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt a nemzetközi programon Budapesten. Magasrangú kínai kereskedelmi küldöttség érkezett az Egyesült Államokba Xi Jinping államfő jövő heti látogatása előtt. A miniszterelnök helyettes vezette delegáció szerdáig gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyal az amerikai féllel. A kínai miniszterelnök helyettes ma az amerikai pénzügyminiszterrel és a kereskedelmi képviselővel is egyeztet. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időre van kilátás, majd észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
5: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
6: Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
7: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci Csodamalom Bábszínházba látogatunk, melynek holnap lesz az évad nyitója. Szó lesz arról is, hogy milyen egy jó báb darab, hogyan készül egy előadás. Kiderül, hogy a múlt héten a Színefest egyik helyszíne voltak, és a most hétvégi programokról is beszélgetünk a Bábszínház ügyvezetőjével. Tartsatok velünk, érdemes! Temesvári Évával, a Csodamalom Bábszínház ügyvezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
8: Köszöntelek én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
7: Mikor kezdődött, mikor volt először előadás a Csodamalom Bábszínházban?
8: Hú, most nagyon kemény kérdést tettél fel. Magában ebben az épületben, vagy úgy egyébként a Csodamalomban?
7: Általában mikor alapították?
8: Magát a Bábszínházat 1986-ban alapították, az alapítója Korsinyi Tibor volt, és én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy van egy kolléganőnk, aki szintén alapítótagnak minősül, Heisman Ildikó Szepi, ő 40 éve hajtja a Csodamalomnak a kerekeit, és akkor még, nem tudom mennyire emlékeznek a hallgatók, vagy milyen korúak a hallgatóitok, még a régi Fábián Malomban volt ez az egész a mostani szimfonikus zenekarnak a helyén, és onnan költözött át ide ebbe az épületbe. 1992-ben maga a Bábszínház, megkaptuk a régi nagyszínháznak a kamaratermét, kialakítottak egy nagyon jó kis bábszínház, vagy bábszínpadot, és hát lényegében 92, mennyi van most 2026-34 éve itt működünk?
7: Mekkora a nézőtér, hány ember fér be?
8: A hivatalos nézőszámunk a nagy teremben, a színházteremben 179 fő, a kamarateremben pedig 30 fő.
7: Milyen adottságokkal rendelkezik a Bábszínház, és milyen speciális adottságok kellenek egy Bábszínházhoz?
8: Hát mindenféle adottsággal rendelkezünk, tehát azért inkább a technikai részében ugye az, hogy van egy nagyon szép színpadunk, ami ilyen technikásan átalakítható egy teli színpaddá, illetve hogyha kicsit kitoljuk a teli színpadot, akkor kapunk egy árkot, ugye ez a paravános bábjátékokhoz fontos, ugye vannak azért fények, van hangtechnika, ezt tudjuk, színészi adottság, hát itt minden kell hozzá. Tehát én azt mondom, hogy kell ugye persze, hogy tudj színészkedni, meg ugye nekünk azért ezt tanították, és kell hozzá egy nagyon jó beszédtechnika. Van, akinek megvan, nekem például nincs meg, mert aki hallgatja a rádiót, így hallja, hogy én egy kicsit beszédhibás vagyok, a söbetükkel gondom van. Kell hozzá, azt gondolom, hogy nagyon sok fantázia, és egy kicsikét az, hogy ki tud mindent adni magadból. Úgyhogy kell hozzá az is, hogy ugye valaki egy kicsit extrovertált legyen, mert hogy te mindent a színpadon élsz meg, és volt egy, tehát így visszatérve a kérdésedre, Nagyon sokan felteszik nekünk azt a kérdést, hogy milyen egyébként bábszínésznek lenni. Én azt mondom, hogy nehezebb valahol, mint színésznek lenni. Ugye a színész az tud játszani az arcával, tud játszani a testével, tud játszani a mindenével is tud játszani. Egy bábszínésznek, amikor egy kezében egy báb van, tehát mindenféle érzelmet és mindent neked a bábon keresztül kell megmutatni a gyerekeknek. Tehát, hogy azért ez nem egy olyan könnyű faj.
7: Mi alapján választjátok ki a darabokat, és majd beszélünk arról is, hogy milyen bemutatók voltak lesznek.
8: Mi alapján? Hát nagyon nehéz. Egyébként ez egy jó kérdés, mert nagyon nehéz darabot választani. Tehát vannak nagyon-nagyon jó előadások, vannak nagyon-nagyon jó rendezők. Én mindig azt szoktam mondani, hogy Miskolc egy kicsit egy ilyen speciális helyzetben van. Nagyon nehéz az újdonságokat bevezetni. Tehát ameddig Budapesten vagy az országnak a másik felében megél egy olyan mese is, ami nem egy klasszikus magyar mese, hanem mondjuk egy külföldi mese, itt nagyon nehéz ezt áttolni, úgymond a pedagógusokon. Ők még mindig sokkal jobban vevők itt nálunk a klasszikusokra. Tehát ez a Hamucipőke, Hófehérke, Csipke Rózsika, nem is tudom, Vitéz László esetleg, és ott tényleg az ilyen klasszikus mesék, tehát mit tudom én, Mátyás, nagyon tetszett mindenkinek a Répa mese, amit kölcsön kaptunk, azt nagyon szerettem én is. De régebben nagyon dominált az, hogy ugye volt egy egységes rendszer az oktatásban is, és tudtad, hogy mik azok a kötelező olvasmányok, amik mondjuk 5., 6., 7., 8. osztálynak kellenek. Építettünk annó, meg építettek az előző vezetők is erre évadokat, hogy például Toldit játszottunk, János Vitézt játszottunk, de ugye azért ez már átcserélődött, tehát mindenhol másféleképpen és más tanítanak, tehát így nehezebb hozzájuk alkalmazkodni. Igyekszünk úgy válogatni, hogy ugye a legkisebbeknek is legyen, tehát a 3-tól 5-6 éves korig az óvodásoknak, és legyen olyan, ami jobban megfogja mondjuk a nagyobbaknak a figyelmét. A múlt évadban mutattuk be a Kis Herceg című előadásunkat, ami ugye egy 8 pluszos, tehát mi így hívjuk. Volt olyan 7 éves, aki eljött és megértette. Nagyon jó volt, mert felnőttek is jöttek a hétvégi előadásainkra, tehát reméljük, hogy amikor sikerül ezzel a sztereotípiával majd szakítani, hogy a báb színház és a báb az csak a kisgyerekeknek való. Az ország többi részében ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú munka, ez egy több évtizedes munka, még ezt fel tudod építeni, hogy a felnőttek is vevők legyenek a báb színházra. Mi ennek még így a kezdeti lépéseit éljük meg, de hát törekszünk arra, hogy a felnőttek is jöjjenek. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, tehát nagyon-nagyon sok összetevős. Ebben az évadban lesz Ábeles Kóbelesz, ami ugye azért egy klasszikus, és remélem az iskolába is olvassák a gyerekeknek, meg az óvodába. Lesz egy Száznapos Tojás című előadásunk, ugyanúgy lesz Kis Hercegünk, most hétvégén lesz majd a Meseláda bemutató. Ez egy nagyon-nagyon régi klasszikus darabunk, és szeretjük felújítani, ez 3 mesét tartalmaz: a Piroska és a Farkas, a Didergő király és a Borsószem herceg kisasszonyt, és közben én majd itt fogok puskázni, hogyha nem haragszol, mert nagyon sok darabunk van repertoáron is, mint például a show, megtartottuk. Mikuláskor biztos, hogy lesz bemutatunk, minden évben van, minden évben új Mikulás darabbal készülünk. Idei Mikulás előadásunknak a címe az Elcsent csomag. Nem tudom még, hogy így konkrétan mi lesz a történet, hogy lesz-e benne kisördög, illetve kisördög mindig van, mert az kell bele, lehet, hogy lesz benne manó, lehet, hogy lesz benne egy-két erdei állat, hát ez mindig majd az írótól függ, még íródik a mese, mondjuk ezt így. A sót mondtam, a tavalyi évad elején mutattuk be pont így évadnyitókor a Kis Kukacológia, avagy a Kukacok titkos élete című előadásunkat. Ez egy környezetvédelemmel összekötött kis előadás, hogy egyébként hogy élnek a giliszták, a kukacok, és miért nem szabad őket bántani, és miért nem szabad mondjuk nagyon sok vízzel meglocsolni, mert azt ők sem szeretik. Valószínűleg elővesszük a nagyon klasszikus mesénket, ezt a Mazsola, ez bármelyik évadban, bármelyik hétvégén elővesszük, teltházas előadásunk van. Lesz még ugye klasszikusról beszéltem, amit mindenki ismer, a Halász és a Nagyra Vágyó felesége. A Száznapos Tojást említettem, és szerintem így körülbelül el is jutottunk az évad végére, mert ugye mi általában a gyereknap után be is zárjuk a bábszínházat, vagy még utána egy nagyon picit dolgozunk, és gyereknapkor az én nagy sajnálatomra nem tartunk ide bent előadást, mert már jó idő van, és minden szülő kiviszi a gyereket a természetbe, úgyhogy ez így sajnálatos.

0: Temesvári Évával, a Csodamalom Báb Színház ügyvezetőjével beszélgetünk. Mekkora a stáb, hány fő, hány színész van, báb színész van?
1: Hú, báb színészünk van most 12, ebből 10 mondjuk úgy, hogy folyamatosan dolgozik. Egy kolléganő, aki október elején fog visszatérni, mert ő babázik éppen otthon, úgyhogy őt már nagyon-nagyon várjuk vissza, és van egy kolléganő, aki félig bábszínészkedik, és most már félig ügyelősködik. Tehát úgy lényegében 12-en vannak. Azt mondom, hogy most egy nagyon jó arányban dolgozunk, mert így fele-fele arányban vannak a fiúk és a lányok, vagy a férfiak és a nők. Van bennük idősebb, fiatalabb, tehát így egy nagyon-nagyon vegyes korosztály van, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi évadban ide szerződtek egy évadra a kollégák, és maradtak. Úgyhogy ők már most második évadjukat töltik, és ez boldogság.
0: Milyen egy jó báb előadás szerinted? Tehát mi az a fontos kellék, vagy mi az a fontos szereplő akár, ami jó, ha benne van?
1: Nagyon fontos szerintem, hogy egy nagyon jó történet legyen. Ez a történet nagyon jól legyen megvalósítva. Mostani gyerekeknek a figyelmét iszonyatosan nehéz lekötni. Mindenki jön a digitalizációval és ugye a digitális világgal, és ez sajnos nagyon-nagyon visszaüt a bábszínházban is. Egy nagyon régi példát mondok, ugye említettem neked így a beszélgetésen kívül, hogy én 94-ben kerültem először a bábszínházba, itt dolgoztam elég sokáig, 12 évig. Abban az időben az előadások egyszer volt 45 perc, volt egy 15 perces szünet, és volt egy 40 perces második felvonás. Tehát így épültek fel a darabok. Most 50 perc. 50 perc, maximum 1 óra az, amit le lehet valahogy kötni a gyerekeket, de ahhoz nagyon mozgalmasnak kell lenni az előadásnak, nagyon látványosnak kell lenni az előadásnak, vagy olyan tartalmat kell közvetítenie, ami mondjuk érdekli a gyerekeket és leköti őket. És most nagyon érdekes, nekünk tavaly volt egy bemutatónk, a Halhatatlanságra vágyó királyfi, ami ugye azért a halál is az annak a feldolgozása egy elég nehéz téma, és hogy hogyan tudod ezt úgy megközelíteni, hogy egy gyerek is megértse, és én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült az előadás.
0: Ezek szerint te is sokáig szerepeltél bábszínészként, ugye?
1: Igen, volt benne részem, azt gondolom, hogy ezért is értem meg azt, hogy ők hogyan gondolkoznak már, mint a színészek, vagy mi esetleg az elvárások, vagy mi okozhat nekik nehézséget így a napok vagy a munkák folyamán, mert itt nem úgy élünk, mint egy gyárban, tehát ezt senki nem úgy képzelje el, hogy mi bejövünk reggel 8-kor és délután 4-kor hazamegyünk. Meg ugye a színészethez is az kell, hogy egy kicsit ki tud magad adni, légy jó kapcsolatban a kollégákkal. Én nagyon ezt gondolom, és itt mindenkinek a véleménye számít. Tehát akár egy előadás létrehozásánál, akár egy díszlet elkészítésénél, vagy akár egy belső kommunikációnál, amire igyekszünk nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy minden információ mindenkihez eljusson, időben eljusson az információ, és minden visszajelzés számít, és most itt ugye utaltunk arra, hogy én nagyon régen itt dolgozom, voltunk bábfesztiválon, meg nem mondom, hogy melyik városban, ez így a 90-es évek végén volt, és az ország összes társulata irigykedett ránk, mert mi voltunk az a csapat vagy társulat, akik mindenhova együtt mentek. És szó szerint mindenhova együtt mentek, tehát hogyha az étterembe együtt mentünk, sétálni együtt mentünk, egy múzeumot megnézni együtt mentünk, és mindenhova együtt mentünk. Tehát egy nagyon jó társulat volt, és most látom azt, hogy ez a társulat úgy kezdte visszaépülni, és ez köszönhető a fiataloknak, és még amit nagyon szeretek, az, hogy látom azt, hogy a fiatalok milyen jó hatással vannak az idősebbekre, és az idősebbek is milyen hatással vannak a fiatalokra. Tehát, hogy átadják azt a tudást, amit tanultak, vagy tapasztaltak, vagy már ugye átéltek is nekik. Mondjuk úgy, hogy a kisújjukban van, a fiatalok pedig kicsit kinyitják az idősebbeket, hogy lehet másképp is gondolkodni magáról a bábozásról és magáról erről a belső világról, vagy a színpadról.
0: A kulisszák mögé engedjük be hallgatóinkat. Mi minden kell ahhoz, hogy megszülessen egy darab? Hogyan is kezdődik? Tehát hogyan épül fel, hogyan kezditek? Tehát kiválasztjátok, hogy melyik darab fog menni, és akkor elolvassátok.
1: Nagyon vegyesen szokott ez kezdődni, vagy nagyon vegyesen szokott ez indulni. Van, amikor hoz mondjuk egy kolléga egy saját előadást, tehát volt már ilyenre is példa. Van, amikor megkeresnek minket, hogy ránk gondoltak, hogy meg tudjuk-e csinálni. Van, amikor mi gondoljuk azt, hogy na, ez egy jó előadás lehet, tehát egy teljesen változatos, és akkor a menet ez úgy néz ki, hogy amikor már megvan, hogy egyébként milyen előadást szeretnénk megcsinálni, ugye összeül, tehát van rendező, író, dramaturg, zeneszerző, látványtervező, és mindenki is, akit elbírsz képzelni ezen a világon. És akkor ilyenkor leül ez a kis csapat, és egy picit így ötletel. A látványtervező hozza az ötletét, ugye ők már a háttérben dolgoznak a mi tudomásunkon kívül. A rendezőnek van egy elképzelése esetleg, hogy ő ilyen bábokkal akarta, ilyen környezetben szeretné. Ízesen beszéljenek, ne ízesen beszéljenek, szóviccek legyenek benne, ne legyenek benne szóviccek, verses formában készüljön el. Tehát akár ilyenről is beszélhetnek, és akkor utána mi így összeülünk, ők hoznak egy látványtervet. És történt már olyan, amikor így azt mondtuk, hogy nem. Tehát, hogy mi ezt a látványt így most erre a színpadra így nem szeretnénk, akkor általában azért alkalmazkodóak az alkotók, és megpróbálnak a mi szájízünk szerint is alkotni és rajzolni, de ez így általában így szokott menni. Van, akinek határozott elképzelése van, ugye, hogy kesztyűsbábot akar, vagy múrakubábot akar, vagy ő csak inkább tárgyjátékot szeretne, és inkább a kosztümökre helyezni a hangsúlyt. Ezeket mind-mind átbeszéljük. Egy jó darabnak az előkészítése és elkészítése minimum fél év, én ezt tudom mondani. És utána van az az állapot, amikor fel lehet állni a színpadra, és lehet próbálni.

0: Az elmúlt héten a Cinefest egyik helyszíne voltatok, mesélj erről.
1: Amióta van Cinefest, és nem is amióta van Cinefest, szerintem amióta így nagyon-nagyon felújították a Báb Színháznak az épületeit, azt hiszem ez 18-ban fejeződött be, vagy lehet, hogy még korábban. Mi minden évben a Cinefesten mi vagyunk a cukorterem. Ami nagyon jó egyébként, mert nagyon-nagyon sokan jönnek, tehát azért mégiscsak megismerik azt, hogy van itt egy Báb Színház, mert van olyan, aki nem is tudta. Tehát van olyan, aki úgy hozta el az unokáját, hogy ja, hát ő itt volt egy filmet megnézni, és akkor látta, hogy ja, ez a Báb Színház, és akkor, hogy itt vannak műsorok, tehát, hogy valamilyen szinten egy nagyon jó promóciós anyag, és akkor ők itt vannak nálunk, nem is tudom, 10 napig, azt hiszem, vagy 14 napig, és mi ilyenkor mondjuk így, hogy mi a nagy színpadot nem tudjuk használni, mi ilyenkor a kamarateremben próbál, és ez egy annyira kialakult így már az évek alatt, hogy mi igyekszünk úgy csinálni, és mindig úgy csináljuk, hogy a mi évadnyitónk az a Cinefest utáni szombatra essen. És akkor így, aki esetleg addig gondolkozott azon, hogy a következő hétvégén mit csináljon, el tud ide jönni hozzánk. Úgyhogy így vagyunk, meg hát ugye jó kapcsolatban is vagyunk velük.
0: Tehát akkor most lesz az évadnyitótok.
1: Igen, igen, most szombaton lesz majd az évadnyitónk. Már most lehet venni jegyet, meg már régóta is lehet venni jegyet a magán a Báb Színháznak az oldalán is. És akkor most mondom a kedves hallgatóknak, hogy nem a jegy.hu-n, hanem először a Báb Színház oldalára kell felmenni, és onnan kell megvásárolni a jegyet, mert így nincsen rajta kényelmi díj. Tehát akinek így könnyebb, az tegye így, hogy így vásárolja meg. Úgy fog tartani a programunk, hogy 9 órától 1 óráig, 9 órától lesz egy baba előadásunk 9:30-ig, 9:30-tól 10:15-ig jönnek a Langaléta Garabonciások egy ilyen vásári komédiával majd az udvaron, 10:30-tól pedig a Meseláda című előadásunknak a bemutatója lesz. Ez idő alatt játszóház is fog működni, egy ilyen apró pici kis bábszínházat lehet majd csinálni. A lényeg az az, hogy csak hogy tudják a hallgatók, hogy ugye minden műsor, tehát minden program látogatható Báb Színházi belépőjeggyel. Tehát, hogy csak az tudja ezeket látogatni, aki vagy a baba előadása, vagy pedig a Meseláda című előadásra megvásárolta úgymond a jegyét, és ezt mindig egy kicsit kitoljuk ezt a napot, délután 15:30-tól pedig Grillus Vilmos lesz nálunk, Vadon Leső Dalok című albumát fogja elhozni, vagy egy ilyen kis összeállítást. Nagyon örülök neki, mert Vilmos, illetve Vilmos bácsi évek óta vendégünk, és mindig szívesen jön, és mindig mondja, hogy Miskolcra is szívesen jön, és a Báb Színházba is szívesen jön, úgyhogy most ez így egy ilyen program lesz. Ezt hivatalosan úgy hívjuk most már, hogy Csodamalom nyitogató családi hétvége.
0: Bérletet is lehet venni hozzátok?
1: Ettől az évtől igen, visszavezettük a bérletvásárlási lehetőséget az óvodásoknak és ugye az iskolásoknak a hétköznapi szervezett előadásokra, hétvégére nem árulunk bérletet, és itt mondom el, ami megint mindig gond szokott lenni, az előadásra jegyvásárlás az ölben ülő csecsemőnek is kötelező tűzvédelmi okokból. Tehát nincs az, ami esetleg más helyen, hogyha 2 éves kor alatt van a gyerek, akkor ölben lehet. Nem lehet. Tehát ezt a katasztrófavédelem és a tűzvédelem is mindenki így meghatározta nekünk. Úgyhogy ez van. Tehát hétvégi bérletünk nincs, hétköznap pedig ugye van a kisiskolásoknak a Nagy Molnár, és az óvodásoknak pedig a Kis Molnár bérletünk. Most úgy indítottuk el, hogy 3 előadás választható tetszőlegesen az évadnak a műsorából.
0: Mekkora az érdeklődés az óvodák részéről és az iskolák részéről?
1: Most én úgy látom, hogy nagy. Tehát ugye nem volt bérletünk, ezt így ugye rádióadáson kívül beszélgettük, hogy azért a 2020-as Covid az mindenkit földre pattintott egy kicsit, minket is, és akkor nálunk meg is szűnt a bérletvásárlásnak a lehetősége. Még most is van olyan lehetőségünk, hogyha eljön akár egy iskolai csoport, vagy egy óvodai csoport 2 előadásra, akkor a 3. előadásnak a belépője gyárában kap egy kis kedvezményt, és ezt most így összeraktuk egy darab bérletbe, és nem tudom megmondani, hány csoport van, vagy hány fő, a legutolsó információim szerint körülbelül 400-an vásároltak már így bérletet. Én csak azt abból tudom, hogy a kolléga az mindig hozzá elém, hogy akkor ez is vett bérletet, az az iskola is vett bérletet, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés egyébként, tehát hogy amennyire nem jártak Báb Színházba, most megint jönnek, és nem tudom, hogy lehet-e ilyet külön kiemelni, én például a Fazekas Általános Iskolára nagyon büszke vagyok, és az ott dolgozó pedagógusra, a Judit nénire, akinek szívügye a Báb Színház, és ő mindig hozza a gyerekeit, tehát a Fazekas Iskola rendszeres látogatunk, és ők voltak az elsők, akik bérletet vettek ebben az évadban.
0: Meddig lehet bérletet venni?
1: Nem szoktuk így meghatározni, mert van olyan iskola, ugye a Kérlek első előadását novemberbe fog jönni, tehát Isten igazából évad végéig lehet vásárolni a bérletet, de ugye itt a pedagógusok figyelmét is felhívom, hogy úgy vásárolja, hogy nézze meg az előadásokat egyeztetésen a szervezővel, mert lehet, hogy már azt mondom, hogy áprilisban nem lesz értelme bérletet vásárolni. Én inkább azt mondanám, hogy mondjuk januárig azért ezt így tudják le az iskolák és az óvónénik, hogy találják ki, hogy tényleg szeretnének-e jönni hozzánk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Temesvári Évával, a Miskolci Csodamalombe Színház ügyvezetőjével beszélgettünk. Az interjú első részét sugároztuk kedden, ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Akkor is tartsatok velünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Nem csak gyermekterapeuta, hiszen gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozik. Kezdjük az elején. Milyen szerepe van például a metamorfózisnak ebben az egész folyamatban?
1: Maga a személyiségünknek a formálódása, alakulása az egy rendkívül bonyolult folyamat és nagyon érzékeny rendszer, ami nagyon könnyen meg is tud sérülni. És tulajdonképpen a pszichológus egy pszichoterápiában ezeket a sérüléseket próbálja korrigálni, de az, hogy hogyan alakul egyáltalán maga a személyiségünk, az egy bonyolult rendszer. Tehát onnantól kezdve, szinte már intrauterin nyilván fejlődik az emberi szervezet, de onnantól kezdve, hogy megszületünk, mindig interakcióban vagyunk a külvilággal, és valójában ott kezdődik tulajdonképpen maga a metamorfózis, hogy egyre kommunikálóbb, egyre jobban kapcsolatteremtő, egyre jobban fejlődő agyú kis csecsemőből hogyan lesz egy komplex rendszereket és mondjuk bármilyen alkotást létrehozó bonyolult felnőtt, tulajdonképpen erről szól a személyiségfejlődés.
0: Ennek különböző jellemzői vannak, ugye a növekedés, a gazdagodás, a differenciálódás, a strukturálódás. Sorra vesszük?
1: Sorra is vehetjük, illetve azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb azt tisztázni, hogy amikor megszületünk, akkor már van egy alapvető temperamentumunk. Ez egy tulajdonképpen inkább ilyen neurobiológiai meghatározott pszichomotoros, affektív, vagyis érzelmi, kognitív válaszkészséget jelent. Tehát ezzel minden csecsemő rendelkezik, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy valaki megszületik, és hogy sokat sír, keveset sír, többet nézelődik, sokat alszik, tehát hogy ez már hoz egy ilyen temperamentumot. És akkor ebből kezd el differenciálódni az, hogy hát a kognitív érés, agyi folyamatok érése, beszéd alakulása során egyre jobban tudunk a környezetünkkel kommunikálni, mint csecsemők, illetve az anyukák, apukák is egyre jobban tudnak kommunikálni, és hát tulajdonképpen innen indul el maga a folyamat. Szóval az első és talán legfontosabb ez a temperamentum fogalma. És akkor van egy ennél kicsit bonyolultabb fogalom, ami így a személyiségfejlődésben nagyon fontos, ezt a pszichológia self-nek hívja, ami tulajdonképpen több annál, mint hogy azt mondjuk, hogy valakinek az énje, hanem ez egy ilyen bonyolult, integrált rendszer, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen koncepció, amiben benne van a külvilág és a másik, illetve a külvilág és a külső környezetben lévő másikak. Másik talán nagyon fontos fogalom a személyiség korai formálódásánál még az is, ahogyan a környezet és mondjuk a kisbaba egymásra próbál hangolódni, és az érzelmeket elkezdik szabályozni. Először ugye a nagyon-nagyon alapstruktúrák jelennek meg, a jó és a rossz, tehát az a jó lét, amikor mondjuk egy kisbaba teljesen kielégített, nem éhes, nyugodtan van, tisztában van téve, ez a jó lét része, és a rossz, amikor nyilván mindenféle ilyen belső-külső ingerek hatására nincs tisztába téve, éhes, nyűgös, fáradt. Ez tulajdonképpen a rossz. És hát ezen keresztül érzékeli tulajdonképpen a mamáját is, vagy az édesanyját, és hát tulajdonképpen az nagyon-nagyon bonyolult rendszer, amit mondjuk a pszichológiai szelffejlődésnek hív, egy nagyon fontos szakembere ennek a területnek, akit Kernbergnek hívnak, ő ezt úgy is hívja, hogy egy interszubjektív tánc tulajdonképpen, és ebben benne van az, hogy hogyan hangolódik a kisbaba és a gondozója egymásra, és hogyan indul el az érzelmek szabályozása, a szenzoros percepcióknak az integrálódása, tehát ez a látás, hallás és egyéb ingereknek az összeszövése, és hát tulajdonképpen ebben a rendszerben talán ezt így nem egy ilyen idegen fogalom, az úgynevezett tükörneuronok fogalma, ez egy nagyon korán kialakult agyi struktúra, és például ez segíti azt, vagy biztos lát már mindenki olyat, hogy elkezd sírni egy kisbaba, és rögtön a mellette lévő kisbaba is elkezd sírni. Tehát a tükörneuron az azt csinálja, hogy amit én a külvilágban látok, azt leképezem magamba, és tulajdonképpen ezáltal átélem magamba is azt, ami kívül történik. Ugyanazok a struktúrák, agyi struktúrák, hogy mondjam, így ingerlődnek, illetve lépnek aktivitásba az én fejembe is, mint a másik síró kisbabájába, és akkor én is elkezdek sírni, mint kisbaba. Ez azért nagyon fontos, meg azért nagyon jelentős, mert ez mondjuk így az empátiának az alapja, hogy ez jól működjön ez a rendszer.
0: Visszatérve az interszubjektív tánchoz, ez tulajdonképpen egy csodálatos dolog, de ha jól belegondolunk, ehhez kell képesség, kell egy partner, kell a zene, tehát jó néhány külső tényező.
1: Így van, ez nagyon-nagyon fontos. Hát a partner az úgy

0: legtöbb esetben az édesanyja, mint elsődleges gondozó, vagy lehet ez az édesapa, tehát mindenképp kell egy valaki, akinek a tükrében, vagy akinek a segítségével indul el ez a fejlődés, anélkül nem nagyon tud egy komplex személyiségfejlődés elindulni, vagy nagyon sérülten indul el. Ez nagyon fontos, igen.
1: Akkor, amikor a fejlődés befolyásoló alapvető tényezőkről beszélünk, akkor elsősorban például a szülőkre kell gondolni.
0: A szülőkre kell gondolni, illetve arra az agyi struktúrára is kell gondolni, amivel születünk. Mert hogy az is ugye ad egy ilyen válaszkészséget, tehát nyilván, hogyha egy kisgyereknek éretlenebb az idegrendszere, akkor ez kihat a személyiségének az integrációjára is. Tehát, hogyha én ezt egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nehezebb működésekre akarom ráfordítani, tehát mondjuk egy hiperaktív kisgyerek, vagy egy autisztikus kisgyereknek ezek a folyamatai egy picit nehezítettebbek, hogy a személyisége is megfelelően differenciálódjon, ehhez kell a nagyon sok fejlesztés, meg ehhez kell a nagyon sok odafigyelés.
1: Tehát a szülők az első és legfontosabb, akiket meg kell említeni a fejlődés befolyásoló, mondjuk így idézőjelbe tényezők között, de mire kell még nagyon figyelni?
0: Említettük a szülőket, ugye az agyi struktúrákat, vagy amivel születünk, vagy a gének, amik meghatároznak minket, ezek mind elengedhetetlenek, illetve még egy nagyon fontos dolog, hát nem mindegy a környezet, amiben beleszületünk, szóval nem mindegy az, hogy van-e egy őrző, védő klíma, ami körbevesz, vagy pedig olyan küzdések vannak, amik nagyon súlyos egzisztenciális problémák, vagy nagyon komoly traumatizációk, például nagyon veszekedős család, vagy egzisztenciálisan nehéz helyzetben lévő család, ne adj Isten olyan háborús vagy egyéb környezet, szóval ezek nyilván mind olyan hátráltató tényezők lehetnek, amik nagyon megnehezítik szintén a személyiségnek az integrálódását. Illetve nyilván minél odafigyelőbb és minél jobban tartalmazóbb, hogy ilyen pszichológiai fogalommal éljek egy környezet, annál egészségesebb a személyiségfejlődésnek is a lehetősége. Mert hogy tulajdonképpen ezek az érzékeny rendszerek, ezek folyamatosan egy ilyen integrációban vannak.

0: Hogyha élettörténeti szempontból nézzük a fejlődés menetét, akkor milyen fontos szakaszai vannak?
1: A legfontosabb azt tudni, hogy mondjuk ilyen 6 hónapos korig körülbelül kialakul az arcnak, meg az érzelmeknek a felismerése. Ez egy nagyon fontos stáció. Aztán körülbelül egy 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyereknél kialakul az a intenció, vagyis az azt jelenti, hogy mások cselekedeteinek képes egy kisgyerek szándékot tulajdonítani. Tehát mondjuk tudja azt, hogy amit az anya csinál, az nem ő, hanem az egy másik ember, az ént és a másikat jobban el tudja különíteni, és a másiknak tulajdonképpen egy ilyen szándékot tud tulajdonítani. Ami még fontos mérföldkő, hogy egy olyan nagyjából kicsit több, mint egy éves korunkra kialakul az érdeklődés kifejezése, tehát már itt kifejezetten lehet arról beszélni, hogy a gyerek kíváncsi, vagy a gyerek nyitott a világra. Aztán ezzel párhuzamosan kialakul a másik mentális állapotának a tulajdonítása. Ez azt jelenti, hogy azt tudom, hogy nem mindenki velem egyenlő, tehát megtanulom azt, hogy a másik az másik szándéka van, és nem én vagyok. Ez akkor érdekes, amikor mondjuk felnőtt korban valakinél egy súlyos személyiségzavar van, és például mindig azt gondolja, hogy ami történik, az mindig rajta múlik, mindig vele kapcsolatos, és nem tud mondjuk a másik szándékaira reflektálni, vagy tulajdonítani bármilyen tulajdonságot, vagy szándékot annak.
0: Itt álljunk meg egy pillanatra, bocsánat, egy ilyen pici gyerek képes azt felmérni, hogy tőle függetlenül történik valami?
1: Igen, erre nagyon-nagyon izgalmas kísérletek vannak, például azt nem fontos megemlítenem, hogy a Gergely György és a Csibra Gergely, ők például egészen elképesztő kutatásokat tettek ebben a témában, hogy mi mindent tud, de hogy az egész világban, csak hogy magyar neveket említsek, azért mondtam az előbbieket, de az egész világon ez egy nagyon izgalmas dolog a csecsemők kutatása, és egészen elképesztő dolgokat tudnak már a gyerekek.
0: Fantasztikus.
1: Igen, mondjuk képes egy egészen pici kisbaba felismerni azt, hogy ez egy mondjuk humán arc, amit lát, vagy egy absztrakt arc, amit lát. Vagy képes mondjuk szándékot tulajdonítani annak, hogyha ilyen mozgó figurákat lát, hogy mi fog történni, meg tudja jósolni. És azt is nagyon izgalmas egyébként talán elmondani, hogy ezeket azért nem olyan egyszerű vizsgálni, mert egy kisbabától nem tudjuk megkérdezni, hogy mit csinál. Tehát, hogy például olyanokat szoktak ott figyelni, hogy milyen intenzíven szopja a kisbaba a cumiját, és hogyha nyilván intenzívebben vagy izgalomba kerül, azt ezáltal lehet mérni, meg detektálni, vagy mennyire fordítja a fejét és nézi az ingereket, szóval nagyon elképesztő dolgokon keresztül tudjuk vizsgálni már a kisbabákat.
0: Tehát a reakcióin keresztül gyakorlatilag.
1: Igen.
0: Ad abszurdum, akkor képes azt is felfogni már ilyen pirinyó korban, hogyha a mama összeráncolja a homlokát vagy a szemöldökét a kiságya fölött, mert valami nem tetszik neki, akkor azt is lereagálja.
1: Ez így van. És talán itt említenék meg egy fontos dolgot, amit így a hétköznapi munkám során nagyon gyakran tapasztalok, hogyha egy pici gyerekkel trauma történik, mondjuk a családot egy veszteség éri, haláleset éri, vagy lehet ez bármilyen trauma, és nagyon sokszor a szülők azt szokták mondani, hogy de hát akkor még nagyon pici volt a gyerek, és úgy sem emlékszik rá. Ez pont hogy nem igaz, mert nagyon is felfogja egy kisgyerek azt, hogy a külvilágban változás van, hogy milyen ingerek érik őt, és annak ellenére, hogy mondjuk nem tud beszélni, vagy nem fejlett az emlékezete, mondjuk ezek a trauma lenyomatok, hogy úgy mondjam, ezek megmaradnak.
0: Csak gondolom, mélyen elraktározódnak benne, és talán
1: igen,
0: egy váratlan pillanatban jönnek elő.
1: Sajnos így van.
0: Hát ezért kell visszamenni, amikor pszichológushoz fordul az ember, ugye egészen kisgyermekkorig az élettörténetekben, hogy kiderüljön, hogy valahol valami történt, ami igazán még talán nem jött elő, de mégis már valahol jelentkezik egy szorongásban, vagy egy páni félelemben.
1: Ez pontosan így van, és hogy ennek az időszaknak a terápiás eszközei azok, tehát, hogy nyilván nagyon nehéz a verbalitásban visszamenni egy olyan időszakban, ami nem a verbalitásban történt. Tehát, hogy ilyenkor működnek az ilyen mozgás és tánc terápiák, vagy a képi kifejezés terápiák, amit tényleg erre a preverbális korra tud visszamenni.
0: Menjünk tovább, ne ragadjunk le annyira a kicsi gyerekkornál, bár nagyon érdekes, és sokáig lehetne még gondolom erről beszélni. De mi a következő stáció, hogy úgy mondjam?
1: Igen. Talán én, amit egy következő stációként megemlítenék, az mondjuk így a 4 éves kor, amikor már nagyjából minden idegrendszerileg jól fejlett gyerek képes az úgynevezett hamis vélekedésre. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen fel tudja ismerni, hogyha őt átejtik, vagy hogyha a másik mást gondol, vagy mást feltételez egy adott helyzetről. A pszichológia az egyik ilyen híres teszt, amiben vizsgál, ez az úgynevezett Smarties teszt. De több ilyen félvizsgálat van, hogy elrejtek valamit a dobozba, kimegy annak a nézője, és amikor visszajön, hol fogja keresni ott a dobozba, vagy valahova máshova, és én közben talán máshova dugtam, akkor egy nagyon pici gyerek még nem tudja megmondani, hogy hol van, egy másik gyerek meg ő azt fogja feltételezni, hogy ott van a dobozba. És még egy ilyen fontos stáció van, ez egy picit korábban van, mint ez a hamis vélekedés tesz, de ez is ilyen 2-3 éves kor körül. Ezt úgy nevezi a pszichológiai tárgyállandóság. Ez azt jelenti, hogy először, tehát egy kisbaba vagy egy pici gyerek, amikor az anyját látja, akkor tudja, hogy az anyja ott van, ilyen nagyon leegyszerűsítve. De ez a kor már az a kor, amikor tudja, hogy attól, mert az anyját nem látja, attól még az anyja létező személy. Tehát ez egy fejlődés lélektanulag egy nagyon fontos kulcs stádium még itt a személyiség fejlődésében. És akkor, hát amit mondtam, az első ilyen nagy dolog, ami csecsemőkorban kezd el fejlődni, de már a kis óvodásoknál megjelenik, ez az empátiának a fejlődése. Tehát érzem azt, amit a másik érez gyakorlatilag.
0: A következő az meg már az iskoláskor?
1: Hát az iskoláskorban ott nyilván főleg így az ismeretanyag, meg mindennek így a bevésődése zajlik, itt személyiségfejlődés szempontjából egy csomó fontos tanulási folyamat van, de a kisiskoláskort azt egy viszonylag nyugodt időszaknak is gondolhatjuk így a személyiségfejlődés szempontjából. Ami talán egy következő és mindenki számára jól ismert időszak, az a kamaszkor, ami egy ilyen nagyon kulcsfontosságú időszak, mert ugye a kamaszkorban integrálódik mindaz, amit a gyerekkorban elsajátítottunk, vagy bevésődött, és hogy a kamaszkor egy nagyon-nagyon nehéz időszak valójában, amikor is a gyerekkorból ki kell lépni, és a felnőtt korba át kell evickelni valahogyan.
0: Mikor mondhatjuk ki igazán, hogy most már felnőtt korba ért valaki?
1: Hát ez jó kérdés. Én elkülöníteném azt, amit a törvény, és amit így a felnőtt korról, mondjuk mi Magyarországon azt gondoljuk, hogy 18 éves kor fölött, az onnantól számolódik a felnőtt kor. Hát nyilván pszichés érés az nem feltétlenül erre az időszakra tehető. Tehát van, akinek 60 évesen se jön el a teljes vagy egy integrált személyiség érési folyamat, és van, akinél meg nagyon korán bekövetkezik. Az biztos, hogy a kamaszkorban történik a személyiség fejlődéséből egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha jól integrálódik minden, akkor mondjuk ilyen 18-20 éves korra valójában tényleg azt mondhatjuk, hogy kialakul egy viszonylag jól működő személyiség struktúra. Ha ez sérül, akkor beszélünk személyiségzavarokról.
0: És hát valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor, nagyon sokatnak sérül, és nagyon sokatnak van személyiségzavara, hiszen nem véletlenül keresik annyian a pszichológusokat.
1: Hát a személyiségzavar az biztos, hogy van ennek egy ilyen kulturális beágyazottsága is, meg a szóval, hogy ez nem csak egy szimplán pszichológiai folyamat, hanem azt gondolom, hogy ez a világra adott reakció is egy kicsit, tehát, hogy például az, hogy ezek a narcisztikus értékek, hogy mindig új, mindig szép, mindig csillog, meg megerősítések, hogy a teljesítmény és a mi alapján ítélünk meg valakit, szóval ez egészen biztos, hogy van egy ilyen kulturális és társadalmi beágyazottsága is annak, hogy a személyiségzavarok sokkal reprezentatívabbak, meg van egy olyan része is, hogy sokkal jobban értjük, sokkal differenciáltabban látjuk ezeket most már.
0: Csak zárójelben jutott eszembe, hogy a pandémia, a járvány, jól lehet, nem személyiségzavart idézhet elő, de zavart, lelki zavart, szorongást, félelmet idézhet. Vajon mégiscsak elképzelhető, hogy kihat ez a teljes emberre és a személyiségében is valami átalakulás következik be?
1: Ez szerintem nagyon fontos is, hogy megemlíti, mert azt gondolom, hogy a pandémia egy nagyon elhúzódó krízis állapot, ami mindenkire hat, és nyilván minél sérülékenyebb, vagy minél érzékenyebb, minél szorongóbb, minél izoláltabb valaki, annál inkább tartós hatása van ennek, és mondjuk a pszichéjére is hat. Persze a szorongásokat is fokozza ez a helyzet, a depressziót fokozza ez a helyzet, szóval igen szívbe markoló ez az egész. Borzasztó elkeserítő ez, és azt gondolom, hogy ezt az egész időszakot lehet egy nagyon elhúzódó ilyen gyász folyamatnak is nevezni, hiszen rengeteg veszteség ér minket. Mentálisan nagyon nehéz és megterhelő.
0: Szeretnék az állandóságról, a biztonságról, és hát a pozitív érzelmi légkörről beszélni.
1: Hogyha az állandóságról beszélünk a személyiség fejlődés vagy személyiség alakulásának a tükrében, én inkább először a picikorra fogok kitérni, és aztán a felnőtt korban. Szóval az állandóságnak, vagy akár úgy is mondhatom, hogy a napi rutinnak van egy nagyon biztonságot adó keretrendszere, amiben mondjuk a fejlődés az egy jó irány tud venni. Nyilván, ha az a keretrendszer egy nagyon rigid keretrendszer, az se jó, de ha nincsen, az se jó. Az egészen világos, hogy hát, mint ahogy egy biztonságos és szép lakásban érezzük jól magunkat, úgy egy biztonságos és szép keretrendszerben tudunk jól fejlődni. Tehát abban az is fontos, hogy akik körbevesznek minket, mentálisan jól legyenek, hogy pozitív érzelmeket tudjanak megfogalmazni, kimondani, érzékeltetni, mert hogy ez a szeretet biztonsága, amiben jól lehet fejlődni.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hír hangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érteklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt felavatott, immár felújított rákospalotai zsinagógát, amelynek épületét hosszú évtizedeken át raktárnak használták. Tájékoztatta az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Magyar Zsidó Szövetség, a Magyar Távirat Irodát. A javarészt önerőből és magánadományokból megvalósult felújítás során a zsinagóga mindössze 1 év alatt nyerte vissza eredeti szépségét. Az épületben a zsinagógák hete rendezvény részeként új tóra tekercsel szentelték fel a szakrális teret, és bemutatkozott a közösség új rabbia is. 20 betelepülő fiatal családdal folytatódik a gyülekezetépítő projekt az erdélyi Ajtonban. A Kolozsvárhoz közeli községben a református egyházközség biztosít telket számukra a letelepedéshez, hogy utána a közösség részévé váljanak. Az újabb építkezés mérföldkövét pénteken este áldották meg. A Kolozsvártól 18 kilométerre található településen 2022-ben zárták le a projekt első szakaszát, melynek eredményeként 21 család költözött a református egyház által épített új házakba. Az idősödő gyülekezet addig 78 lelket számlált, a projekt révén duplájára nőtt a hívek száma, és fiatalokkal gyarapodott a közösség. A projekt újabb szakaszát pénteken este indították el, amikor az egyházközség vagyonából újabb 20 család számára parcelláztak fel telkeket. A kárpátaljai magyar közösség korábban biztosított, szerzett jogainak teljes körű helyreállítását szorgalmazza az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a szervezet 70. kongresszusának szombati küldött gyűlésén elfogadott sürgősségi határozatában, hangsúlyozva, hogy ez elengedhetetlen feltétele a közösség megmaradásának és identitása megőrzésének, tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát a kisebbségi jogokért küzdő ernyő szervezet. A dokumentum részletesen kitér az oktatás kérdésére, követelve a magyar nyelvű oktatás teljes körű biztosítását az óvodától a felsőoktatásig, valamint a magyar oktatási nyelv megőrzését minden tantárgy esetében. A határozat a magyar nyelv szabad használatának szavatolását is sürgeti a nyilvános térben, a közigazgatásban, a kultúrában és a helyi tájékoztatásban Kárpátalján. A főpolgármester a legtöbb budapesti számára a város egyre nagyobb részén teremtené meg a biztonságos kerékpározás feltételeit. Karácsony Gergely főpolgármester szombati közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul programról osztott meg fényképeket. A főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt a nemzetközi programon Budapesten. Magasrangú kínai kereskedelmi küldöttség érkezett az Egyesült Államokba Xi Jinping államfő jövő heti látogatása előtt. A miniszterelnök helyettes vezette delegáció szerdáig gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyal az amerikai féllel. A kínai miniszterelnök helyettes ma az amerikai pénzügyminiszterrel és a kereskedelmi képviselővel is egyeztet. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időre van kilátás, majd észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
8: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
9: Hangolódjunk együtt!
10: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjainak műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium Iskola rádiósainak nevében. A mai műsorunkban először is legfőbb híreinket hallhatják, majd ezt követően interjút hallhatnak Erasmus pluszos utazásainkról, valamint tanulj, hogy adhas projektünkről mesél Hajdúné Molnár Krisztina igazgató helyettes asszony. Először hallgassuk meg Balogh Tündit iskolánk híreivel kapcsolatban.
12: Március 18-án délután a 11. évfolyam spanyolos diákjaink évfolyam versenyen mérhették összetudásukat, ahol változatos, játékos feladatokban bizonyíthatták nyelvi felkészültségüket. A verseny során szókincs, nyelvtan és hallás utáni szövegértés is szerepelt. A döntőben pedig képleírási feladat várta a legjobb csapatokat. A jó hangulatú megmérettetés végén a győztes csapat kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Március 17-én ismét megrendezték az iskolánkban a Szent Patrik napot, amelyhez kapcsolódóan egésznapos online kvíz és játékos programok várták a diákokat. A legjobb vízkitöltők között Nyiki Laura végzett az első helyen, míg az angol órákon szervezett csapatversenyen a nyelvi előkészítős osztályok tanulói mérhették összetudásukat. A jó hangulat rendezvényen a diákok változatos feladatokon keresztül ismerkedtek meg az ünnep hagyományaival és jutalomban részesültek teljesítményükért. Március 14-én a Nemzetközi Pii Nap alkalmából idén is színes programokkal készült az iskola. A diákok két versenyen mérhették összetudásukat. Volt Pii számjegy memorizáló és kreatív némkészítő verseny is, Utóbbi alkotásai az iskola közösségi oldalán is megtekinthetők. A legjobb eredményt a memória versenyen Súlyog Barnabás érte el 53 jeggyel, míg a mém verseny győztese Kazai Kornélia lett. Március 11-én és 13-a között 6 ország, köztük Görögország, Olaszország és Finnország oktatási delegációi látogattak el az intézményünkbe, hogy tovább erősítsék a csaknem 2 évtizedes nemzetközi együttműködést. A program során szakmai előadások, jó gyakorlatok bemutatása és közös műhelymunka segítette az új projektek és partnerség kialakítását. A találkozó zárásaként a résztvevők Budapest nevezetességeivel is megismerkedtek.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Iskolánk széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és diákjaink az idei tanévben is több utazásban vettek részt. A következő interjú során Kaló Leonárd és Fehér Dorka mesélnek élményeikről.
2: Mi motiválta arra, hogy jelentkezz az Erasmus Plus programra?
3: Az motivált, hogy lássak új országokat, új helyeket és tanuljak a másik kultúráról.
4: Engem egy új környezet, egy új táj megismerése motivált. Nekem ez volt a fő hajtóerő.
2: Milyen elvárásaid voltak az utazás előtt?
4: Elsősorban egy új kultúra megismerése és egy új élet kipróbálása.
2: Melyik országban voltál és mi volt az első benyomásod?
3: Én Olaszországban voltam, és nekem Milánó volt az első benyomásom, hiszen ott voltunk első napon. Elsősorban az építészet, az lenyűgöző volt, mivel a dómat néztük meg.
4: Én Görögországban voltam. Számomra az első benyomás az volt, hogy milyen különbségek vannak így két egymáshoz nem olyan távol lévő országban is.
2: Mi volt számodra a legnagyobb kulturális különbség?
4: Számomra az volt a legnagyobb kulturális különbség, hogy a görög emberek szeretnek étkezés előtt vagy után táncolni. A második, hogy nagyon sokáig még a szülők is fennmaradnak, akár éjfélig is, és beszélgetnek, tévéznek. Szóval, és ez egyébként látható az utcákon is, mikor a éttermek, büfék, bárok tele vannak emberekkel késő este.
3: Nekem a legnagyobb különbség az így a mindennapokban az volt, hogy rettentően pozitív minden ember, és állandóan beszélgetnek, és eléggé hangos, hogy beszélgetnek, nagyon vidáman állandóan, és mindenféle témáról tudnak.
2: Mi volt számodra a legnagyobb élmény az ott tartózkodás alatt?
4: Számomra az volt a legnagyobb élmény az ott tartózkodás alatt, mikor láthattuk a meteórákat, ami egy sziklaszirteken fekvő kolostorok, amit a mai napig használnak vallási célokra és turista látványosságként is megtekinthető.
3: Nekem az, amikor különböző épületeket néztünk meg, amik fontosak az ottani helyen, ahol voltunk, mivel engem nagyon érdekel a művészet.
2: Milyen érzés volt vendégül látni egy külföldi diákot?
3: Nekem ez volt az első alkalmam, szóval eléggé érdekes volt, és új tapasztalatokat is adott, valamint nagyon sok mindent tanultunk egymástól az itt tartózkodás alatt, meg amikor én is ott voltam.
2: Könnyen megtaláltátok a közös hangot?
3: Igen, nagyon könnyen, hiszen egy nagyon kedves lány volt a váltótársam, és szinte már az első pillanatban nagyon jóba lettünk.
2: Milyen programokat szerveztél neki Magyarországon?
4: A hetünk nagyon sűrű volt, mivel szinte minden nap el szerettek volna a görög barátaink utazni valahová. Voltunk Budapesten hajókázni, voltunk Szilvásváradon kirándulni, voltunk bulizni, és voltunk különböző bárokban és kívülő helyeken, ahol beszélgettünk, és megvitattuk az itt tartózkodásuk legnagyobb élményeit.
2: Mit gondolsz, ő mit vitt haza Magyarországról élményként?
3: Nekem ezt elmondta a váltótársam, ő a budapesti napot vitte haza élményként, amelyik a legfontosabb volt számára, hiszen már nagyon régóta szerette volna látni, milyen a város, és nagyon örült, hogy meglátogattuk.
4: Szerintem azt vitte a haza az én görög váltótársam, amit el is mondott nekem, hogy számára ez egy hihetetlen lehetőség volt, hogy ő láthatta a magyar, mondhatni, kopártájat, mivel náluk ez egyáltalán nem megfigyelhető. A másik, amit említett nekem, az volt, hogy a magyar kultúra, a magyar ételek és a magyar emberek hozzáállása úgy gondolja, hogy valamilyen szinte hasonlít a görög emberekhez, de legfőképpen még az ételeket említette, hogy isteniek a magyar ételek.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: A Tanulj, hogy adhass projekt különleges lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy a tanuláson túl a társadalmi felelősségvállalást is megtapasztalják. A program során idősek otthonában látogatnak, illetve hallássérült fiatalokkal találkoznak, így valódi élményben keresztül fejlődik empátiájuk és nyitottságuk. Erről a kezdeményezésről Balogh Nóra beszélget most vendégünkkel, a projekt megálmodójával Hajdúné Molnár Krisztina igazgató helyettes asszonnyal.
2: Honnan jött a projekt ötlete?
3: Az ötlet onnan jött, hogy a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő kiírt egy pályázatot gyermek és ifjúsági célok megvalósítására. És ebben a pályázatban volt lehetőség arra, hogy mi a szakképzés népszerűsítését összekapcsoljuk a közösségi szolgálattal, illetve a nálunk szeretett szolgálattal, és ezen belül valósítsunk meg mindenféle programot.
2: Mi inspirálta Önt arra, hogy ilyen programot szervezzen?
3: A pályázatot közösen írtuk Rozmár Éva igazgatóasszonnyal és Tóth Vera igazgatóhelyettessel, mi hárman. Együtt ötleteltünk azon, hogy milyen tevékenységeket tudnánk ebben belevenni, és mind a hárman egyetértettünk azzal, hogy egyrészt az intézményünknek nagyon fontos az, hogy a különböző szakjainkat meg tudjuk mutatni általános iskolákban, 7-es, 8-os diákoknak, hogy minél több olyan programot szervezzünk, ami ide a mi iskolánkba is ide vonza a tovább tanulásban még esetleg bizonytalan diákokat, tehát hogy mi meg tudjuk magunkat mutatni, és vonzóvá tudjuk tenni a mi iskolánkba tanított különböző szakmákat. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos dolog, amit szerettünk volna megvalósítani. A másik pedig, hogy egy kicsit az angásis diákokat is érzékenyítsük különböző területeken. Már előzőleg is volt kapcsolatunk az Idősek Berva Völgyi Otthonával, és ezt a kapcsolatot szerettük volna ezen a pályázaton belül is erősíteni, illetve egy nagyon jó, újabb kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Mlinko István általános iskolával, aki ugye itt van az Andrásival szembe, és ott pedig a beszédsérült és hallássérült 7-es és 8-os diákokat szerettük volna egy kicsit megismertetni azzal, hogy mi történik az Andrásiban, így velük együtt szerveztünk programokat.
2: Mi a projekt legfontosabb célja?
3: Ahogy már az eddigiekben is mondtam, tehát egyrészt az egyik cél a szakképzés népszerűsítése a programjainkon keresztül, a másik pedig a saját diákjaink érzékenyítése, és az, hogy olyan területeken is végezhessenek szeretett szolgálatot, ahol előzőleg még erre nem volt lehetőségük.
2: Milyen készségeket vagy értékeket szeretnék fejleszteni a diákokba?
3: A 7-es, 8-os diákokkal igazából csak szerettük volna megismertetni az Andrássiban található lehetőségeket, szerettük volna számukra megmutatni, hogy milyen fantasztikus is az iskolánk, milyen jó szakmákat tanulhatnak. Olyan programokra hívtuk őket, ahol ezt a gyakorlatban is megtapasztalhatják. A mi András is gyerekeinknek pedig szeretünk volna lehetőséget adni arra, hogy egyrészt bevonódjanak ebbe az úgynevezett roadshowba, amikor is általános iskolákat látogattunk meg a Főegyházmegye területén, illetve akik kapcsolatba kerültek a hallás- és beszédsérült diákokkal, illetve az idős otthon lakóival, hogy ők pedig megérezzék azt, hogy milyen jó is segíteni.
2: Milyen tevékenységeket végeznek a tanulók a program során?
3: Nagyon-nagyon sok mindent, úgyhogy ha ezt most lehet, hogy nem is fogom tudni a teljesség igényével felsorolni. Tehát szeptembertől novemberig Andrássy diákokkal jártuk az Egri Főegyházmegye területét, és látogattuk meg az általános iskolákat, és beszéltünk nekik arról, hogy miért is keressék az Andrássyt, és miért is jó a mi iskolánkba járni. Ezen kívül pályaválasztási kiállításokon is megjelentünk, ahová szintén jöttek diákok, mint segítők. szerveztünk az iskolában nyílt napot, ahová szintén nagyon sok már idejáró András és diákot bevontunk, akik megmutathatták a különböző szakmákat a nyolcadikos diákoknak, illetve még ugyanezzel a céllal pénzheti órákat is szerveztünk az általános iskolákban, ahová szintén segítőként magunkkal vittünk diákokat, hogy játszanak a 7-es, 8-as diákokkal. Ez volt az egyik köre a tevékenységeinknek. A másik köre pedig az olyan jellegű önkéntesség, amit az András és diákok az idősek otthonában, illetve a Mlinkóban végeztek. Itt a turisztika szakos diákok együtt sütögettek a hallás és beszédsérült diákokkal, a logisztikus tanulóink logisztikai játékot játszottak a Mlinkóban a 7-es, 8-osokkal, de az idősek otthonában is szerveztünk mindenféle programot, a közgazdás tanulóink, logisztikus tanulóink segítettek az időseknek a tabletjüket, mobiltelefonjukat ügyesebben használni, illetve turisztika szakos diákok pedig beszámoltak az időseknek egy-egy képes előadás keretében a külföldi szakmai gyakorlatukról, Portugáliában, Finnországban, Olaszországban, amit az idősek olyan nagyon nagy szeretettel és kedvességgel fogadtak. Emellett pedig kulturális műsorokat is vittünk az idősek Bárpavölgyi otthonában karácsonyra, illetve előtte bemutattuk náluk is az alapítványi est műsorát, a Kis Herceg című darabot.
2: Mennyire kellett a diákokat előre felkészíteni ezekre a programokra?
3: Természetesen föl kellett őket készíteni, tudniuk kellett, hogy mi történik. Azokat, akiket az általános iskolába pályorientációs céllel vittünk, nyilván ők ügyesen tudtak beszélni a saját szakmájukról, illetve arról, hogy milyen egyéb tanuláson kívüli tevékenységeket végeznek itt az Andrásiban, miért jó hozzánk járni. Azokat a diákokat pedig, akik a speciális igényű diákokkal foglalkoztak, a hallás és beszédsérült gyerekekkel, nyilván nekik is el kellett mondanunk azt, hogy mire számíthatnak, illetve az idősek Bárpavölgyi otthonában is mielőtt mentünk, azért nyilván a gyerekeket felkészítettük arra, hogy az idős emberek lehet, hogy majd nem fogják őket olyan jól hallani, de nagyon nagy szeretettel fogják fogadni.
2: Milyen visszajelzéseket kaptak eddig a diákoktól?
3: Csupa pozitív visszajelzést. Akik az általános iskolába jöttek velünk, ők is nagyon élvezték azt, hogy beszélhettek a pozitív élményeikről az Andrásival kapcsolatban. Azok a diákok pedig, akik együtt játszottak, sütögettek a Mlinkós diákokkal, teljesen oda voltak attól, hogy megismerhették ezeket a gyerekeket, és rájöttek arra, hogy ezek a gyerekek ugyanolyanok, mint ők, ugyanolyan nagy szívűek, ugyanolyan nagy szeretettel barátkoznak, jönnek hozzánk, és hogy milyen jó is együtt lenni. Azok a diákok pedig, akik az idősek Bárpavölgyi otthonába jönnek, szintén megtapasztalták azt, hogy milyen nagyon jó az idős embereknek örömet okozni, milyen nagyon jó ilyen módon is segíteni abban, hogy valakinek szebb legyen a napja. És minden egyes diáktól, akivel együtt voltunk az idősek Bárpavölgyi otthonában, én azt hallottam, hogy ők szóljak máskor is. Ők nagyon szívesen jönnek a legközelebbi alkalommal is.
2: Ön számára mi a legmeghatóbb vagy legemlékezetesebb pillanat eddig?
3: Nagyon sok volt. Én sokszor elsírtam magam az idősek Bárpavölgyi otthonában, látva azt, hogy a gyerekeink micsoda örömet tudnak okozni az idős embereknek, és hogy ez milyen jó érzés a saját diákjainknak is, és hogy milyen nagy szeretettel és örömmel jöttek, és soha nem mondtak nemet, ha hívtuk őket. Fantasztikus érzés volt látni azt, amikor idejöttek a Mlinkóból a beszédsérült gyerekek, és az első pár percben olyan nagyon nagy megillettődöttség volt a tankonyhában, de ahogy telt múlt az idő, egyre nyitottabbakká váltak a mi diákjaink is, ők is, egyre szívesebben tevékenykedtek együtt, és fantasztikus volt látni, amikor jöttünk le a tankonyhából, és én kísértem őket vissza ide az aulába, ahogy az András diákok ölelték ezeket a kis Mlinkós gyerekeket, és viszont, ahogy ahogy bejelölték egymást az Instán, ahogy megígérték egymásnak, hogy majd tartják a kapcsolatot. Ez mind ilyen hihetetlen élmény volt, hogy ez a projekt, ez ehhez is hozzá tudott járulni, hogy a gyerekek így sokkal jobban megismerték egymást. És gondolom, ezek után egészen biztosan nyitottabbak is lesznek, bárkivel is találkoznak az életben arra, hogy mögé lássanak annak, ami a külcsín. Tehát, hogy akarják megismerni azt a másik embert.
2: Köszönjük szépen!

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Közeledik a húsvét, a remény és az új élet ünnepe. Ma egy különleges történetet hoztunk nektek Jézus feltámadásáról, amely nem csak a múlt eseményét meséli el, hanem arra is emlékeztet minket, hogy a hit, a szeretet és a remény mindig győzedelmeskedett a nehézségek felett. Figyeljétek most, hogyan történt mindez Mária Magdolna szemszögéből.
2: Húsvét a keresztény hagyományban a remény és az új élet ünnepe, központjában Jézus feltámadásával. A történet a Máté evangéliumában olvasható. Képzeljük el a jelenetet. Vasárnap hajnal volt, és Mária Magdolna, valamint más asszonyok mentek a sírhoz. Szívük tele volt szomorúsággal és félelemmel. Jézus, akit 3 nappal korábban keresztre feszítettek, már nem volt a sírban. Amikor odaértek, látták, hogy a kő el van gurítva, és egy angyal ül rajta, aki így szólt. Ne féljetek! Tudom, hogy Jézus keresitek, aki feltámadt. Nem itt van, hanem él. A nők először megdöbbentek, és alig hitték el, amit láttak és hallottak. Az angyal azonban emlékeztette őket arra, amit Jézus korábban mondott, hogy a szeretet és az élet mindig győzni fog, még a halál felett is. Ekkor Mária Magdolna sietve visszament a tanítványokhoz, hogy elmondja nekik a csodát. Az örömhír gyorsan terjedt, és mindenki, aki hallotta, megtapasztalhatta a remény és a hit erejét. A történet tanulsága mélyebb, mint a sír üressége. Arra emlékeztet minket, hogy az élet nehéz pillanataiban nem szabad elveszítenünk a reményt. Bár néha veszteséget élünk át, és félelemmel vagy szomorúsággal küzdünk, a szeretet, a hit és a kitartás mindig képes új életet, új lehetőséget teremteni. A húsvét azt is üzeni, hogy a jó cselekedetek, a szeretet és az önzetlenség nem vészel, hanem hatással van másokra, és a világ jobb átételéhez vezethet. Ez a történet különösen a mai diákoknak is szól. A mindennapi kihívások, az iskolai stressz, a félelmek és bizonytalanságok ellenére mindig lehet reménykedni, és mindig lehetünk azok számára, akiknek szükségük van a segítségre, a támogatásra, vagy akár egy kedves szó erejére. Akár csak Mária Magdolna, aki bátran ment és elhozta a hírt, mi is bátran terjeszthetjük a jót, a reményt és a szeretetet környezetünkben. Így a húsvét nem csupán a múlt eseményeiről szól, hanem arról a lehetőségről, hogy minden nap új esélyt ad, és a szeretet, a hit és a remény mindig győzedelmeskedhet.
1: Köszönjük figyelmüket! Hamarosan újra jelentkezünk, addig is jó egészséget kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjainak műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
0: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
3: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Kívánságműsorunkban az Önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk. Érdemes lesz velünk tartani a most következő fél órában. További jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok! Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Bükkábrányban Tóth Gizellát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti barátnője Erika. Sok erőt és jó egészséget, valamint minden jót is kíván neki. Lénárt Istvánnénak pedig mielőbbi gyógyulást kívánnak Isten áldásával családtagjai. A címzetteknek az Amíg szívem dobog Szűz Mária kezdetű tradicionális Mária éneket Mackó Mária énekli. Fogadják szeretettel!

Nagyfügeden Antal Marika templomi gondoknak és családjának, valamint a minisztránsoknak, takarítóknak és minden munkatársnak köszöni szolgálatukat és további életükhöz a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát is kéri Magdika néni. Bőcsön, az idősek otthonában Kovácsné Marikát névnapja alkalmából szeretettel köszöntik Zsuzsika és az otthon lakói. Nos, a címzetteknek és az ünnepeltnek a Messze van a kicsi falum kezdetű magyar nótát Bodnár Marika énekli. Hallgassák szeretettel!

Adácson Fehér Jánost és kedves feleségét Margitkát 51. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntik gyermekeik, unokáik, dédunokáik, testvére és a népes család tagjai. Sok erőt, jó egészséget és még sok boldog közös évet kívánnak még nekik. Az ünnepelteknek a Tiszta Fehér Oltár kezdetű magyar nótát Bokor János és Tamon Erika éneklik. Hallgassák szeretettel!

Kívánságműsorunk folytatásában egy ajaki kedves hallgatónk kérésére szól a Signum együttes Ne félj, mert megváltottalak című dala. Szóljon akkor a kért felvétel.

Gyöngyösen, Kis Miklósné hajnalkát, születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető férje Miklós, gyermekei Róbert és Miklós, valamint menye, unokái, barátai és kedves ismerősei. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. A szűzanya védelmező oltalmába is ajánlják további életét. Nos, az ünnepeltnek Anthony Hopkins and the Waltz Goes On című keringője szól, melyet André Rieu és zenekarának tagjai adnak elő. Hallgassa szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Bánhorvátiban Berecz Sándorné Erikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, barátai és kedves ismerősei. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Szóljon még ez a dal Sárospatakon is Csonkáné Varga Erikának, szintén névnapja alkalmából. Szeretettel köszöntik őt, és minden jót is kívánnak neki, családtagjai és barátai. Szintén Sárospatakon Cserépiné Varga Máriát is névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, barátai és ismerősei. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben. Hernád Németiben Rose Botondot negyedik, Rose Dominikot pedig hetedik születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szüleik, nagyszüleik, a rokonság többi tagja és ismerőseik. Isten éltesse őket jó egészségben és sok boldogságban. Az ünnepelteknek és a címzetteknek Ryan Paris Dolce Vita, azaz Édes Élet című vidám dala szól. Fogadják szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat elérhetőségeinken várjuk, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Ünnepi szenátusi üléssel kezdődött meg a tanév a Tokaj-hegyalja Egyetemen. Zenepiknik és meghitt családias hangulat várta az érdeklődőket a Gyöngyösi Életfa Ökoparkba és közösségi kertek éjszakáján. Jövő héten pénteken kutatók éjszakáját tartanak Egerben is. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ünnepi szenátusi üléssel kezdődött meg a 2026-27-es tanév a Tokaj-hegyalja Egyetemen. Professzor dr. Kéri Szabolcs rektor az első éves hallgatókat köszöntve az elmúlt 5 év eredményei és a piacképes tudást nyújtó képzések mellett elsősorban arra az összetartó egyetemi közösségre hívta fel a figyelmet, amely életre szóló emberi és szakmai kapcsolatokat is adhat az itt tanulóknak. Kéri Szabolcs rektort hallják.
2: Egy évnyitó elsődleges feladata az, hogy köszöntse az új diákokat, hogy bemutassa, felvillantsa azokat az előnyöket, hasznokat, kihívásokat és talán kalandokat, amelyek önökre várnak a következő esztendőkben. Magyarország legfiatalabb egyetemére kerülnek most belépést, amely annak ellenére, hogy csak 5 éves, több száz éves hagyományra tekint vissza. Önök lesznek az elsők, akik elkezdik ennek az egyetemnek a második 5 évét megalapozni az oktatókkal és a kutatókkal együtt. Pataki diáknak lenni több, mint diplomát szerezni, több, mint részt venni egy gyakorlatorientált, teljesíthető, versenyképes képzésben, amely legyenek akár pedagógusok, szőlészborászok, turizmus vendéglátással foglalkozó szakemberek, informatikusok, alapképzésben vagy mesterképzésben, biztos megélhetést ad önöknek. Az itt megszerzett diplomával az első 5 év tapasztalata szerint a régióban, hazánkban, de akár külföldön is el tudnak helyezkedni. De ezen túl pataki diáknak lenni többet jelent. S vajon mit is jelent? Egyetemünk alapító rektora, Bolvári Takács Gábor professzor próbálta ezt megfogalmazni nagyon szép tudományossággal, és azt mondta, hogy az első dolog, ami a pataki diákat jellemzi, az a nyitottság. Nyitottság az újra, a változásokra, az eddig nem ismert dolgokra, a más befogadására és megértésére. Valóban a pataki diákok nyitottság mellett mindig megőrzik a kultúrájukat generációról generációra, de valahogy képesek a megfiatalodásra, a megújulásra, még a legnehezebb, legmostohább körülmények között is. És ami legtávolabb áll egy pataki diáktól, az nem más, mint a szolgalelkűség. A pataki diákoknak, majd látni fogják, van egy misztikus képessége. Több ezer kilométerről megérzik egymás jelenlétét, és ha találkoznak, azonnal képesek egymáshoz kapcsolódni. Azonnal megszületik a közösségformálás, a csoportformálás, az együttműködés és a kreatív gyümölcsöt hozó munka. Ez talán az egyik legfontosabb vonása a pataki diákoknak. Összességében tehát, azon túl, hogy lesz egy versenyképes diplomájuk, biztos alapokat fognak itt kapni, tartást, különleges erőt ebben a világban, amely lehetőséget nyújt mindig a közösség formálására. És higgyék el, ennél nagyobb érték manapság nincs a világban.
1: Zene, piknik és meghitt családias hangulat várta az érdeklődőket a Gyöngyösi Életfa Ökoparkba és közösségi kertek éjszakáján. Az országos kezdeményezés célja, hogy megismertesse az emberekkel a városi és közösségi kertészkedés világát, a fenntarthatóságot és a természetközeli életmódot. A Kemény János utcában még tavaly áprilisban ültettek több száz facsemetét, és hoztak létre egy fenntartható közösségi ökoparkot, amelyet az ehhez hasonló színes programokkal szeretnének közelebb hozni a lakossághoz. Most Juhász Attilát, a Lantri Egyesület elnökét hallják.
3: Napokban vettem elő én is a fényképeket, ami tavaly áprilisban készült, és megdöbbenéssel tapasztaltam én is, illetve hát nyilván ez egy pozitív megdöbbenés volt, hogy valójában azok a kis facsemeték, amit elültettünk, alig látszódtak ki a földből, vannak akár 3 méteres egyedek is, tehát ugye az, amit a Miyawaki erdő ígér, hogy a növények versengenek egymással, és sokkal gyorsabb növekedésre képesek, mint átlagos körülmények között, ez szemmel láthatólag teljesült. Az ültetéstől még nem telt el másfél év, és gyakorlatilag nyilván a 3 kiskör különböző módon fejlődött, de ebből 2 kimondottan nagyon jó állapotban van. Az idei nyár viszont azt a tapasztalatot hozta, hogy itt a nagyobb feladat a fenntartás, és nyilván különösen a víznek a kérdésköre. Hál' Istennek itt a környéken építkező cég volt olyan pozitív hozzáállású és támogató, hogy illetve hát mások is a csöpögtető rendszert ki tudtunk alakítani, tehát nyilván a Miyawaki erdőknek a fejlődéséhez ez is hozzájárult, hogy végül is közösségi összefogással ez a fajta locsolás is csöpögtető rendszerrel megmondható volt. A kert nem az egész területe öntözött, tehát így az összes többi részt, különösen a nagyfákat, amik most még kicsik, de tényleg például ginkó, biloba, vagy van egy kaliforniai gesztenyefánk, amiket folyamatosan egész nyáron locsolni kellett, és hát sajnos elég gyakran, mert a nagy hőség miatt ez így működött. Ez lesz a feladatunk, hogy ezt megszervezzük és hatékonyan tudjuk fenntartani. Tehát az látszik, hogy egyszer valamit megépíteni az mindig viszonylag könnyű, az sem egyszerű, de hogy ez ilyen körülmények között fennmaradjon, ez a nagy feladatunk.
1: Idén is rendhagyó órákkal, vetítésekkel, kémiai bemutatókkal, illetve látványos robotikai előadásokkal várják az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában a kutatók éjszakáján. Szeptember 25-én pénteken minden tudományterület képviseltetni fogja magát reggel 9 órától éjfélig. Tájékoztatta rádiónkat Rutka Gergő, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi színpadának társulatvezetője, a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont tárlatvezetője.
4: Szeptember 25-én pénteken lesz a kutatók éjszakája. Az ilyen eseményekre, vagy a múzeumok éjszakájára is például mindig egésznapos programmal készül a Csillagászati Múzeum, illetve a Csillagászati Élményközpont. Itt már az épület előtt, tehát az Eszterházy téren is zajlanak majd érdekes kísérletek, és ilyenkor éjfélig vagyunk nyitva. Az egyetem épületében működő Csillagászati Élményközpont tulajdonképpen, ugye ez fent van a toronyban. Most így szeptembertől már hétfői napokon szünnap van, ahogy a múzeumok többségében, de előtte májustól egészen augusztusig minden nap nyitva vagyunk, délelőtt 10 órától este 6 óráig. Majd az őszi, októberi szezontól már csak délután 4 óráig. Aki jegyet vált, az mindjárt a első állomás az egy optikatörténeti kiállítás, ez egy statikus kiállítás, és ott fényképészeti relikviákat, illetve mikroszkópokat, az 1780-as években készült legkisebb zseb mikroszkópot tekintheti meg legelőször tulajdonképpen, hogyha időrendben megyünk. Majd egy emelettel feljebb a Helmiksa Csillagászati Múzeumban egy tárlatvezetésen tudnak részt venni. Itt az épület történetéről hallhatnak előadást, illetve Helmiksa tevékenységéről, ami mikor megérkezett 1700 76. május 18-án, abba a terembe, amiben zajlik a tárlatvezetés, akkor kijelölte azt a észak-délirányú meridiánt, ami azóta is működik, és minden nap, napfényes időben meg lehet látni egy fényfolttal pontosan, hogy mikor van Egerben napórai dél, vagyis valódi dél, ami egyszer sem azonos a központi 12 órával. A szemben lévő teremben a tudományos játszóház, azt a felnőttek is nagyon szeretik, de a gyerekeket azt lenyűgözi, mert ott nagyon egyszerű kísérleteket ők maguk is el tudnak végezni, illetve tudnak játszani. Már egy éve működik ott a planetárium, tehát ennek volt egy nagyszabású felújítása. Itt 2 óránként vetítéseket tudunk biztosítani a nézőknek, a látogatóknak. Egy plusz jegy vásárlással ezt lent a Líceum aulájában működő pénztárban ezt meg tudják váltani. És ha még tovább mennek 2 emeletet, és még van levegőjük, akkor a terasz szinten ott van a kamera obszkura, ami nagyon egyedi, tehát ez egy tulajdonképpen egy sötét szoba, és itt egy 250 éves távcső segítségével tulajdonképpen be lehet pásztázni Egert. Nagyon érdekesen működik, tehát egy asztalra vetítődik ki az a látkép, amit a távcsővel meg lehet nézni. És akkor még ugye a teraszon körbe tudnak 360 fokba sétálni, itt nagyon szép panoráma felvételeket tudnak készíteni, és van 2 szabad távcső, ezzel is be tudják pásztázni Egert.
1: Végül az időjárásról. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből helyenként nagyobb eséllyel az északi-északkeleti ország részben eső, záporeső is előfordulhat. Hajnalra a legtöbb helyen már szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 20-án vasárnap. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Példátlan összefogással összegyűlt a 70 millió forint a gyomorrákkal küzdő 38 éves debreceni anesteziológus dr. Subecz Levente gyógykezelésére, így a családapa el is utazhatott Kínába az életmentő sejtterápiás beavatkozásra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Sikeresen lezárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa dr. Subecz Levente gyógyulásáért szerveztek. A DEAC sportkampuszán rendezett eseményen és a kapcsolódó egyetemi összefogás eredményeként maradéktalanul összegyűlt a kínai sejtterápiás kezeléshez szükséges 70 millió forint. A 38 éves gyomorrákkal küzdő családapa külföldi terápiáját finanszírozó összeget példátlan gyorsasággal mindössze egy hét alatt adták össze a kollégák, a diákok és a jó akaratú adományozók. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről professzor dr. Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának igazgatója adott tájékoztatást.
3: Szeretettel köszöntöm, kezdjük az elején, mikor ismerte meg Leventét?
4: Leventét akkor ismertem meg, mikor csatlakozott az anesteziológiai klinikához, tehát rögtön a végzése után került a anesteziológiai klinika Kenizi kampuszába.
3: Mondhatjuk, hogy ön vette fel?
4: Ő jött hozzánk, igen, és örömmel vettük fel, mert nagyon jó kisugárzású és nagyon elkötelezettnek tűnt a munka végzésében, és egy nagyon jó benyomást tett mindannyiunk.
3: Milyen hamar tanult bele a munkafolyamatokba?
4: A munkafolyamatokban is nagyon hamar, és ami még lényegesebb, a közösségbe rendkívül hamar beilleszkedett, mert végtelenül jó személyiség, egy nagyon vidám, nagy munkabírású és nagy elszántságú fiatalember.
3: Akkor a kollégái számíthattak rá bármiben?
4: Bármikor, bármiben, igen. Azt mondhatom, hogy kevés olyan munkatársa van ennek a klinikának, akit ennyire mindenki szeret. Tehát akinek senkivel nem volt konfliktusa, aki senkivel nem keveredett összetűzésbe, egy végtelen jó, jóságos személyiség.
3: A betegekkel való kapcsolata az milyen?
4: Különösen a gyerekanesztéziát nagyon kedveli, de újra csak ahhoz tudok visszakanyarodni, hogy egy végtelenül barátságos személyiség, ennek megfelelően a betegek is ezt értékelik, és nagyon jó kapcsolatot tud velük a mindennapokban kialakítani. Úgyhogy a felnőtt, illetve ő nagyon szereti a gyerekanesztéziát, és a gyerekpopulációval is egy nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani.
3: Hány évig tudtak együtt dolgozni?
4: Hát jelenleg is még együtt dolgozunk, és reméljük, hogy még nagyon sokáig fogunk tudni. Ő már most fiatal szakorvos, ha jól emlékszem, 7. vagy 8. éve dolgozik nálunk, és reméljük, hogy még 5x7 évig vagy 8 évig nálunk fog tudni dolgozni. Tulajdonképpen ezért van most ez az összefogás, hogy kiszurkoljuk neki a gyógyulást.
3: Mi az a betegség, ami őt megtámadta?
4: Ez egy gyomorrák, ami már egy szövődményes fázisban lett felismerve, többszöri műtét volt, de sajnos a szokványos onkológiai kezelések nem nagyon vezettek eredményre, és ezért találtuk most ezt a új kezelési módot, amellyel még valamennyi esélyt úgy látjuk, hogy tud kapni Levente a túlélésre. Az eddigi szokványos onkológiai kezelések sajnos megrekedtek egy fázisban, és azoktól már további javulás nem várható.
3: Erről az új kínai eljárásról tud egy-két mondatot mondani?
4: Én nem ismerem teljesen részleteiben ennek az eljárásnak a lényegét. Amennyire én tudom, arról van szó, hogy a betegnek a saját sejtjeit leveszik, immunsejtjeit leveszik, és azokat felkészítik ennek a speciális rák sejtvonalnak a megtámadására. Tehát ez gyakorlatilag egy nagyon célzott olyan kezelés, ami a saját immunsejteket használja fel a rák elleni küzdelemhez.
3: A kezeléseket még előtte azt a debreceni klinikán kapta?
4: A debreceni klinikán igen, és az onkológián kapta. A sebészeti intézetben történtek a műtétek, és az onkológián voltak a onkoterápiás beavatkozások.
3: Hogy látja, hogy ön, gondolom, többször is meglátogatta a beteg ágyánál, hogy hogyan viseli eddig a betegséget?
4: Hát, ahogy mondtam is, Levente egy végtelenül pozitív gondolkodású, nagyon jó hangulatú fiú. Még a mostani nehéz állapotában is, ugye nagyon le van fogyva, nagyon le van gyengülve, egy nagyon jó kisugárzású és reménykedő ember. Én legutóbb most a héten csütörtökön, tehát az indulása előtt látogattam meg, és hát nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani, azt gondolom, hogy a Hátha Szent István rádió hallgatói fogékonyak rá. Mi tavaly a Szent Péter téren ott voltunk Kárló Akutis szenté avatásán, és akkor eltettünk emlékbe néhány olyan képet Kárlóról, amik ott voltak az avatáson, tehát a áldás rajtuk van, és egy ilyen képet vittem el csütörtökön Leventének arra kérve, hogy vigye el magával. És ennek az volt a részemről a gondolata, hogy Kárló az pontosan ennek a generációnak, a Levente generációjának a szentje, és ha valaki, akkor ő képes belehelyezkedni ennek a generációjának a generációs problémáiba, és azt remélem, hogy ott lesz Leventével, és segíteni fogja a gyógyulási folyamatát.
3: De jó volt ezt most megtudni doktor úrról, hogy ön is vallásos. Ugye mondhatjuk, hogy Leventének ez is egy tartást, egy erőt adhatott a Istenbe való hite.
4: Nagyon érdekes volt, én nem tudtam, hogy Levente milyen vallású, és amikor kivittem most a Kárló képet neki, akkor mondtam neki, hogy Levente, én csak arra kérlek, hogy szeretném, hogy elvidd ezt magaddal ezt a képet, ide, ha nem hiszel benne, akkor is fog segíteni. És akkor azt mondta, hogy ne viccelj, már most éppen Szent II. János pápa gondolatait olvastam, mielőtt jöttél, úgyhogy ez újabb reményt ad arra nekem, hogy hát ha nem csak földi, hanem égi segítséget is fog kapni. Tehát, hogy néhány szót akkor Kárlóról is beszéljünk, akinek a közbenjárását kérjük. Ő egy 91-ben született fiatalember, aki 15 éves korában meghalt, ha jól emlékszem, leukémiában. És a szenti avatása tavaly szeptember elején volt a Szent Péter Bazilikában. Egyébként a teste üvegkoporsóban, Assisiben, abban a templomban van, ahol Szent Ferenc visszaadta ruháit a édesapjának. Ez a Kárlónak a kérése volt, hogy ott legyen eltemetve. És a szenti avatása csak a szíverekéjét hozták el. És hát azt tudni kell, hogy Kárló eredetileg egyke volt, és az édesanyja bevállalt még gyereket, miután Kárló meghalt, igaz, akkor már 40 esztendős életkora volt körülbelül, és ezek a testvérek, akik már Kárlót nem ismerték, ott voltak a szenté avatáson, egy fiú, egy lány, és a fiú vitte a szíverekét, és a lány olvasta fel az olvasmányt a szenté avatási processzuson, és tehát ez önmagában is megint annyira nagyon megható volt, hogy az ember ott lehetett, meg láthatta ezt a, meg belegondolhatott, hogy milyen érzés lehet egy szent testvéreként felnőni.
3: Milyen zarándok csoporttal tudott doktor úr kimenni?
4: Hát mi nem zarándok csoporttal mentünk, hanem a feleségemmel, meg egy budapesti barátunkkal. Nekünk a Kárlót, a mi lelki atyánk, a Kárló Semjénben dolgozott Horváth János atya ismertetett meg vele bennünket, és érdekes, hogy még nem volt Szent Kárló, amikor már a János atya kért a kárlóseméni híveknek hajerekét Kárlótól, és azt mi hoztuk el 2 évvel a szentélyavatás előtt Assisiből a Kálós Emjéni híveknek, tehát ez nekünk a Kárlóval való lelki kapcsolatunk régebbi volt, tehát ez nem egy egyszerű zarándokút volt, hanem mi tudatosan ki akartunk erre menni.
3: Rengetegen voltak a szenti javatási szerte?
4: Igen, tele volt a Szent Péter tér. Mi már csak a hátsó karéban kaptunk helyet, úgyhogy reggel 6-ra oda mentünk, de addigra már tele volt a Szent Péter tér.
3: És a szertartás után volt lehetőség a üvegkoposóhoz menni?
4: Az üvegkoposó az Assisi-ben maradt, csak a szíverekét hozták át, tehát az egész testet nem.
3: És a szíverekéhez el tudtak jutni?
4: Nem. Hát az nagyon, nagyon távol volt, mondom, mi a külső karéban találtunk egyáltalán helyet, ilyen állóhelyet, és ott vártuk végig a szent javatást.
3: Milyen lelki élmény volt ezen a szertartáson részt venni?
4: Hát fantasztikus, ugye úgy is készültünk, hogy mi tudatosan erre mentünk, és hát az egész fantasztikus volt, és ez a kis kép, amit most például Leventének odaadtam, ez akkor ott volt velünk a szenti avatáson, és mikor a áldást osztotta a Szent Atya, akkor ezen a képen is rajta van, és azért is gondoltam, hogy jó, hogyha Levente elviszi magával.
3: A kollégáknak milyen lehetett, hogy a saját barátjukat kellett most kezelni?
4: Hát őt azért már az elmúlt egy évben nagyon nagy szeretettel igyekeztük körbefogni a munkájában is, tehát megpróbáltunk neki könnyített munkát biztosítani, ameddig ő még bírta a munkát. Ő nagyon nagy munkabírás, és akart is dolgozni, nem is akarta feladni, viszont azt láttuk, hogy bizonyos tevékenységekre az állapotánál fogva jelenleg nem képes, de akartuk, hogy ott maradjon dolgozni, hogy érezze, hogy mi is azt gondoljuk, hogy van reménye a értelmes életre, és hát az egész csapat végig gyakorlatilag annak megfelelően, ahogy az állapota változott, igyekezett a szeretetén hordozni Leventét.
3: Mit szól ehhez az összefogáshoz, hogy sikerült előteremteni a szükséges pénzt a kiutazáshoz és a kezeléshez?
4: Csonkáni Edit fantasztikus munkát végzett. Egyszerűen számomra lenyűgöző az a energia, amit ebbe bele tudott tolni, és nagyon örülök neki, és igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy minél szélesebb körben elterjedjen ennek a híre, hogy ne csak egy lokális támogatási akció legyen, hanem feltettük például a Magyar Anesteziológus Társaság honlapjára is, és elképesztő az a emberi jóság, meg segíteni akarás, ami magyarországi anesteziológusok, de mi külföldön dolgozó anesteziológusok részéről is megnyilvánult, úgyhogy ez tényleg nagyon megható.
3: Ön is meglepődött egy kicsit? Mondhatjuk, hogy ekkora összefogás volt az orvostársadalomban is?
4: Őszintén szólva meglepődni nem lepődtem meg, mert reméltem, hogy azért akik orvosnak mennek, azok rendelkeznek valami lelki jósággal, és ez visszaigazolta azt, hogy annak ellenére, hogy a magyar egészségügy, hogy úgy mondjam, nincs a top állapotában, de az azért örvendetes, hogy a benne dolgozók lelke az egy jó helyen van, tehát jól működik.
3: És akkor arra kérem, hogy az osztályukat mutassa be. Mit kellene tudnunk az osztályukról, a klinikának ebben a részéről?
4: Hát két telephelyen működünk. Ugye néhány esztendővel ezelőtt történt meg az integráció a megyei kórház anesztéziája és a klinika anesteziológiai egysége között. 140 orvosunk van, és hát évente olyan 60-70 ezer műtéti beavatkozáshoz biztosítunk fájdalommentességet, altatást vagy regionális anesztéziákat. Összesen közel 70 intenzív osztálynak az ellátásáért felelünk, és hát az országnak nyugodtan mondhatom, hogy jelenleg ez az anesteziológiai ellátás betegellátás szempontjából, de kutatás szempontjából is az egyik vezető intézmény.
3: Hány éve vezeti az osztályt?
4: 2003 óta.
3: Nehéz, vagy nagy kihívás ez önnek szakmailag?
4: Hát azt tudom mondani, hogy nagyon szép feladat volt, mert 2003-ban jött létre tulajdonképpen a klinika, nekem kellett összerakni, és utána ugye néhány esztendővel ezelőtt még ez az integráció volt egy újabb kihívás. Nagyon szép feladat volt, de nagyszerű emberek segítették a munkámat, és azt mondhatom, hogy így nehéz volt, de mégis könnyű volt, mert mert olyan csapat, ez az anesteziológus társadalom egy olyan tetrekész, meg jó szándékú csapat, akikkel, hogyha az ember motiválta őket, akkor élmény volt együtt dolgozni.
3: Ha nem személyes a kérdést, ön a Szent Anna plébániára jár? És Palánki püspök atya az atyájuk?
4: Az ahhoz affiliált Bújdosó utcai kis kápolnában járunk, és nekünk Lőrinc atya jelenleg ott a plébános, abban a kis Bújdosó utcai kápolnában. De nagyon érdekes, mert én egy szabolcsi faluból származom, Kislétáról, aminek közös lelkésze van Kálósemjén meg Nyírbogát között, és például a lelki vezetőnk nekünk ott van, tehát akinél gyónunk, oda is nagyon kötődünk.
3: És mit kell tudnunk erről a kis debreceni kápolnáról, a közösségükről?
4: Hát ez egy olyan 25-30 fős rendszeres kis közösség, akik a homokkertben laknak, ők szoktak ott vasárnaponként fél egykor összegyűlni, Lőrinc atya, ő orosz Lőrinc atya, ő ott lakik, és ő szokott minden vasárnap szemmiséget tartani.
3: Nem sok olyan vezetőt ismerek, aki ilyen sokáig egy osztály élén van, 23 éve akkor, ha jól tudom, és akkor ennek az osztálynak egy oszlopos tagja Levente, akit mondhatjuk akkor, hogy várnak vissza szeretettel.
4: Hogy ne várjuk vissza szeretettel, az egész mostani eseménynek is az értelme, hogy kiimádkozzuk neki a gyógyulást úgy, hogy vissza tudjon hozzánk térni. Ami érdekes, hogy ez a mostani esemény pont arra az időre volt betervezve, amikor neki a repülője indul Kínába. Tehát egyszerre szurkolunk annak, hogy jól megérkezzen és hogy sikeres legyen a kezelése. Itt az egész, szinte az egész klinika itt van, akik éppen nem ügyeletesek, családok. Tehát azt gondolom, hogy ennek a szurkolásnak és ennek a szeretett küldésnek meg kell, hogy legyen az eredménye.
3: Nagyon köszönöm, doktor úr, és Isten áldását kérem a további hivatására.
4: Köszönöm szépen.

0: A gyűjtés megszervezéséről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
1: Szeretettel köszöntöm. Az lenne az első kérdésem, hogy Leventét mikor ismerte meg?
2: Hát annak már több mint 10 éve, hogy ismerjük egymást. Én kerültem később oda, mert én a sürgősségi osztályon dolgoztam 6 évet, és aztán kerültem át az intenzív osztályra, és ott ismerkedtem meg Leventével. Még akkor ő rezidens volt, én is rezidens voltam, és hát így lettünk kollégák az Anest intenzíven.
1: És mondhatjuk, hogy barátság is kialakult?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, mert azért egy összetartó csapat vagyunk. Én úgy tudnám mondani, hogy mint egy nagy család a mi osztályunk, ahol vannak természetesen összetűzések, viták, de hogyha össze kell fogni, akkor pedig nagyon hatékonyan tudunk együttműködni, én azt gondolom. A mindennapjainkat együtt töltjük, nagyon sok időt töltünk együtt, nem csak a hétköznapokban, hanem az ügyeletekben is. Vannak sokszor nehéz, megrázó esetek, amik egy kicsit így összekovácsolnak bennünket, és hát rengeteg ilyen van, ilyen történet, és Levi azért is került közelebb hozzám, vagy a lelkemhez, vagy a szívemhez, mert ugye a Kenézi Kórházban sikerült csinálnunk egy gyerektraumatológiát, egy gyerektraumatológiai részleget a klinikai központ elnökének a támogatásával, és Levente is a gyermek anesteziológiai csapatnak lett a tagja, és együtt altatjuk a gyerekeket, úgyhogy ő ebben nagyon jó, nagyon szeretik a gyerekek, és valahogy ez is így összekovácsolt minket.
1: A önök hivatásai gyerekekkel így külsősként én azt gondolom, hogy talán még nehezebb lehet, mint a felnőttekkel. Egy plusz erő létre szükséges így lelkileg, és akkor ez ön szerint Leventében is ez így megvolt a kezdetektől.
2: Igen, ez Leventében is megvolt. Nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, csapatban dolgozni, és ez a betegellátás során ez a legfontosabb, én azt gondolom, a csapatban van az erő, nem pedig egy-egy emberben, vagy egy-egy orvosban, szakdolgozóban, hanem együtt tudjuk ezt véghez vinni, és meggyógyítani a sérült gyerekeket, vagy esetleg ugye a felnőtteket, mert felnőtt ellátásban dolgozunk alapvetően, de a gyerektraumatológia az a kis szívünk csücske.
1: Nehéz sokszor mosolyogva szembenézni egy ilyen problémás, egy nehéz sorsú gyermekkel?
2: Igen, nagyon nehéz, sokszor voltak nehéz pillanatok. Természetesen vannak nagyon jó részei a gyerekanesztéziának, amikor elektív műtéteket csinálunk, és segíteni tudunk ezzel, mert a gyermek ortopédiai műtétek is ott vannak a Kenézi kampuszon, és a gyerekek azok nagyon hálásak, nagyon őszinték, és nagyon szeretjük őket, viszont igen, vannak sajnos nehéz pillanatok, amikor előfordul, hogy akár elfordulva egy kicsit együtt sírunk a jelenlévőkkel, a szülőkkel, a gyermekért.
1: Leventében milyen kollégát ismert meg?
2: Hát ő egy nehéz szavakba önteni, mert ő az, akit mindenki szeret. Ő a, lehet így mondani, hogy a mindenki Levie, mindenkihez mindig van egy kedves szava,

0: elment két nappal később, egy hétfői napon gasztroszkópiára. És amikor visszajött, akkor is az öltözőben ültem, pont én, és kérdeztem, hogy na mi volt, és erre ő mondta, hogy hát semmi, találtak egy gyomortumort, egy 6 centist. És akkor én először így nem akartam ezt elhinni, hogy ez most tényleg így van.
1: Azt gondolta, hogy vicce?
0: Hát ő nem, ilyennel nem szokott viccelni, tehát gondoltam, hogy komoly a baj, de egyébként őróla tudni kell, hogy ő mindig mosolyog, és mindenből tud viccet csinálni. Tehát ő egy ilyen ember, de ez valami komolyabb hangsúllyal mondta. Volt benne némi kis mosoly vagy vicceskedés, de igazából érződött rajta, hogy ez most tényleg komoly, és hogy menni kell tovább. Úgyhogy másnap már nem is jött, és onnantól kezdve szerveződtek a vizsgálatok, a beavatkozások, és ez márciusban volt, és júniusban már meg is operálták.
1: Ezt a főorvos úrtól is, az osztályvezető úrtól is kérdeztem, hogy nem lehetett ez önöknek nehéz, hogy a saját kollégájukat kezelték sok esetben?
0: De hát sokszor nehéz volt, mert csak azért is, mert ugye amikor az ember nem tud úgy segíteni, hogy azonnal történjen minden, és azonnal gyógyuljon meg, mert ez egy hosszú folyamat volt, és ez nekünk nagyon nehéz volt megélni, azt hiszem nekem is, meg a kollégáimnak is, mert tényleg nap mint nap együtt dolgozunk, és tudjuk, hogy ez mivel jár, és tudjuk, hogy ez egy hosszú folyamat, és nem lehet egyik napról a másikra ezt megoldani, ezt a problémát.
1: Jól tudom, hogy a kezelések alatt igyekezett még ellátni a hivatását is?
0: Igen, tehát mindenképpen segítőkész volt, mindenkinek próbált segíteni. Velünk is tartotta a kapcsolatot, bár egy idő után azért beszűkült, a család felé fordult, ami teljesen érthető, és velük töltötte a legtöbb időt, de ugye azt is tudom, hogy ha valaki bajban volt, akkor akár telefonon is próbált neki segíteni, vagy tanácsot adni, vagy például, ha ilyen gyűjtést szerveztek, akkor oda is még a táppénz ideje alatt is utalt, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon jó lelkű ember.
1: És akkor megműtötték, kemoterápiát is kapott, de nem úgy haladt a gyógyulása, ahogy kellett volna.
0: Így van, a műtét előtt kapta a kemoterápiát, a második, harmadik kezelés az nagyon megviselte, de aztán erős volt, és ezen is túllendült, és a műtétnek már jó erővel indult neki, én azt gondolom, és nagyon nagy reményekkel, hiszen a tumor az több mint felére zsugorodott, úgyhogy mi is nagyon reménykedtünk, hogy rendben lesz minden, és utána júniusban meg is történt ez a robotasszisztált gasztrektómia, és utána jól is haladt a felépülése, mert körülbelül 4 héttel a műtét után bejött és behozta a táppénzes papírját, ami döbbenet volt számomra, hiszen ez egy óriási műtét. Tehát itt a klinikai központban egyébként ez a robotasszisztált műtét, ez nagyon így kívülről nézve szenzációs, hogy a beteg ilyen gyorsan felgyógyul a műtét után, és végül is én, ahogy tudom, a nyarat azt így jól töltötték, viszont szeptemberben sajnos hasi panaszai lettek, és az egyik kollégám ment el hozzá megnézni, és azonnal mondta, hogy be kell menni a kórházba, mert valószínű nagy a baj, és akkor történt meg a következő műtét, ami után intenzív osztályon is kezelték a hetekig, de abból is felépült, viszont ott már ugye a tartalékok azok kevesebb volt, mint korábban, és lassan haladt a gyógyulással, sőt, inkább még plusz tünetek jelentkeztek, amit tovább kellett vizsgálni, hogy ez mi okozhatja a panaszt.
1: Akkor mondhatjuk, hogy áttétes lett?
0: Igazából ebben az évben derült ez ki, hogy igen, áttétei lettek sajnos. Nem tudom, ez mennyire tartozik ide, de ez ilyen véletlen, hogy nekem is volt egy daganatos betegségem, egy emlő daganat, és amikor engem megoperáltak, neki másnap volt a gasztroszkópiája, és következő héten volt a műtét, amikor sajnos kiderült, hogy áttétek vannak a hasártyán, illetve a májában is. Úgyhogy ez elég nehezen érintett engem is, hogy neki ez így jött össze.
1: És hogy jött a kínai lehetőség?
0: A kínai lehetőséget azt a felesége, Kriszti, találta, mint bölcsész lévén, nagyon jól tud kutatni, keresni, és ő járt fel mindent, ami csak létezett, hogy hogyan tudna segíteni Leventének, ugyanis itt, amikor kiderültek, hogy áttétei vannak, és elkezdtek különböző terápiákat próbálni, sajnos nem volt

0: hatékony egyik sem. Tehát hiába próbálták, nem hatott és nem javult Levinek az állapota, és Kriszti pedig ezt nem akarta annyiban hagyni, úgyhogy ő kereste, kutatta ezt a kínai lehetőséget, és ők szervezték be magánúton az egész kórházi kezelést, ott tartózkodást és mindent.
1: Szakmailag önök valamennyire utána tudtak nézni?
0: Hát szakmailag csak annyit, amennyit ugye itt az interneten keres az ember ezzel kapcsolatosan, azokat így próbáltunk utána járni, de nagyon nagy mélységekben nem mentünk bele, én sem, hiszen ez még elég gyerekcipőben jár, illetve anesteziológusként azért ez nem a mi asztalunk, tehát hogy ez egy más és speciális szakterület, amiben nem feltétlenül értünk meg mi sem mindent, mert más terület.
1: Viszont ön ezt helyesnek tartja, ugye, hogy ön is, ha ön járt volna ebbe a cipőbe, akkor ön is meglépte volna ezt a lehetőséget?
0: Én azt gondolom, hogy igen, mert az ember mindent elkövet azért, hogy minél tovább maradjon együtt a családjával, a szeretteivel, a kollégáival, és igen, tehát ha már nincs más, minden utolsó szalmaszába kapaszkodik az ember.
1: Gondolom az is segített, hogy van egy másfél éves kisfia Leventének.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a felesége Kriszti és Levike óriási erőt adnak neki abban, hogy ő kitartson és végigcsinálja ezt az egészet, amit vállaltak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, nagyon hosszú idő a kintartózkodás, mert közel 2 hónapot kell, hogy kintöltsön a családja nélkül. Úgymond a közvetlen családja nélkül, mert a testvérei azok fogják kísérni. Most jelenleg is a repülőtéren van éppen, és a húgával és az ő férjével szállnak fel remélhetőleg most a percekben. És ő kíséri ki, majd a későbbiekben pedig a másik testvére, nővére megy ki hozzá, és ő hát közel 1 hónapot kint lesz vele, hogy ne legyen egyedül.

0: És akkor térjünk rá most az ön személyére. Közben én is ránéztem az órára, 10 perc múlva indul a repülője. Ez nagyon érdekes, hogy pont most beszélgetünk. Viszont ennek a kínai kezelésnek egy jó nagy költsége volt, egy 70 millió forintos tétel, és ön a főszervezője volt annak, hogy sikerüljön ezt a óriási összeget előteremteni. Ez egy sokos esetként érhette Krisztinát is, a Levente feleségét, hogy úristen, hogy tudunk ennyi pénzt összeszedni. Önnek mi volt így az első gondolata, és hogy sikerült felépíteni egy ilyen óriási kezdeményezést?
1: Ez a kezdeményezés, a pontos részleteket sose kérdeztem meg Krisztitől, hogy honnan indult, de az ő kolléganőjével, a Rőfi Mónikával együtt szervezték, én azt gondolom, és professzor úrral is tárgyaltak ez ügyben, és én úgy keveredtem bele ebbe a történetbe, hogy talán hétfői nap volt, amikor megláttam délután az e-mailemet, ami pittyent, hogy a Magyar Aneszt Intenzív Társaságnak az oldaláról kaptam egy e-mailt, amiben ez a felhívás benne volt. Meglepődtem, mert mi a kollégái nem tudtunk így első körben erről, és innen indult el, hogy tehát egyrészt aznap már megosztottam én is, és próbáltam tovább küldeni mindenkinek, és másnap pedig felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem, és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és belevettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
0: Meg ha jól tudom, külföldről is.
1: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas a az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők az üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
0: És akkor utána meg már akkor lehetett is megvenni a repülőjegyet, a kínai kórházzal felvenni a kapcsolatot, és akkor indulhatott is a szervezés.
1: Így van, tehát amikor az összeg meglett, akkor felgyorsultak az események. Kriszti, a felesége felvette a kapcsolatot a kórházzal, hogy esetleg tudnak-e hamarabb menni, és sikerült ezt lebeszélni, úgyhogy időben megérkezett egy meghívó levél, hogy fogadják, akkor Kriszti intézte a vízumot, és utána megvették a repülőjegyet, ami egy ilyen különleges alkalom, hiszen pont a mai napra tervezett futással esik egybe.
0: Akkor ez nem direkt volt?
1: Nem. Véletlen, mert a jótékonysági futásnak az időpontja hamarabb megvolt, mint ahogy a repülésnek az időpontja, ugyanis a DEAC szabadidősport szakosztálya, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kenézi Gyula kampusza együtt szervezte meg ezt a jótékonysági futónapot.
0: Hogy jött az ötlet, és hogyan készültek erre a napra?
1: Az osztályunkon nagyon sokan futunk. Részt szoktunk venni az Ultra Balatonon is, voltunk már három alkalommal, és innen jött az ötlet, hogy olyan sokan futunk, hogy mi lenne, hogyha szerveznénk egy ilyen jótékonysági futást, és ennek kapcsán kerestem meg a Mag Zoltánt, aki már több ilyen sportrendezvényt lebonyolított itt a DEAC sportpályán. 24 órás futást, 48 órás futást, különböző nyílt napokat, például 19-én, szeptember 19-én lesz ez a paddle népszerű sportnak a nyílt napja, ahol ki lehet próbálni. Úgyhogy vele együtt szervezkedtünk, és az ő csapata szerkesztette meg az első posztert, vagy plakátot, ami kikerült, és utána én próbáltam ezt népszerűsíteni, illetve igyekeztem a gyerekeknek is valamit kitalálni, amiben az édesanyám is nagyon sokat segített, illetve a Kópi Falva rendezvény szervező segítségével sikerült megvalósítani a futónapon az arcfestést, a csillámtetoválást a gyerekeknek, ami nagyon népszerű volt itt a mai napon.
0: A feliratkozáskor a regisztrációnál láttam most egy fél órája, hogy 130-nál volt a feliratkozók száma, úgyhogy ez egy nagyon szép szám. Ez egyfajta megköszönése is a összefogásban résztvevőknek?
1: Igen, maga a futás az jótékonysági futásként indult, tehát, hogy gyűjtünk majd a Leventének még pénzt, hogy ki tudjon jutni erre a kezelésre. Viszont mivel hamarabb összegyűlt a pénz, ezért ez igen átfordult ebbe a köszönő futásba, hogy szeretnénk kifejezni a hálánkat és a köszönetünket, főleg mi a kollégái, barátai, hogy ez ilyen hamar megvalósult és összegyűlt ez a pénz.
0: Viszont mondhatjuk, hogy 30-áig még tart a gyűjtés, és minden adománynak örülnek, hiszen azért még a rehabilitáció költségei és a további kezelések azok még hátra vannak.
1: Ez pontosan így van, úgyhogy aki teheti, az 30-áig, ha bármilyen kis összeggel is hozzá tud járulni, akkor szeretettel fogadjuk szeptember 30-áig.
0: Hol találják meg a számlaszámot a adakozók?
1: A Facebookon írják be, hogy Dr. Subenc Levente gyógyulásáért. Ez a Facebook oldalnak a neve, amin meg lehet találni. Illetve a Debreceni Egyetem dolgozói mozgáscsoportjában is benne van, ha esetleg valakinek van ide bejárása.
0: A Levente felesége, Krisztina, megkért minket, hogy mindenképpen ejtsünk szót a gyomorráknak a kivizsgálásának a lehetőségéről, hogy a fiatalokat is érinti ez, tehát érdemes kivizsgáltatnia magát mindenkinek.
1: Így van, ebben egyetértünk a Krisztinával, hogy nagyon fontosak a szűrővizsgálatok. Tehát, hogy mindenki menjen, járjon a házi orvosához, legyen laborvizsgálata, mert akár egy egyszerű vérszegénységből is ugye látjuk, hogy mi lehet, tehát nagyon fontos, hogy történjenek meg laborvizsgálatok, hogyha valakinek például gyomorpanaszai vannak, gyomorsavas panaszai vannak, akkor menjen el gasztroenterológushoz, és beszéljék meg a további teendőket, tehát ez nagyon fontos, és nem csak a gyomorráknál, hanem bármilyen más daganat irányában történő szűrővizsgálat nagyon fontos, mint a nőgyógyászat, az emlőrákkal kapcsolatos szűrővizsgálatok, a vastagbélrákkal kapcsolatos szűrővizsgálatok.
0: Végezetül, ha Levente is hallgatja majd ezt a műsort, akkor mit üzenne neki oda Kínába?
1: Én azt üzenném neki, hogy Levi, tarts ki, meg tudod csinálni, és nagyon-nagyon szeretném visszaadni a bögrédet, amivel futottunk.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon gratulálok ehhez a szervezéshez. Tényleg látszik, hogy Leventének nagyon jó kollégái vannak, és Isten áldását kérem a további hivatására.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt volt, vagy gondolt ránk, és szorít együtt Leventéért.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoportja és a Krisztus Király szolgáló leányai vezetnek. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Atyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyet létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony!

0: embert, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Azt

0: Már teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy édesanyja hálát ad a szűzanyának lánya gyógyulásáért, és kéri további gondoskodó oltalmát családja lelki békéjéért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a szűzanya segítségét családja testi, lelki egészségéért, önmaga gyógyulásáért, valamint, hogy unokája visszatérjen az egészséges útra, továbbá 10 hónapos dédunokája egészséges fejlődéséért is imádkozzunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesapa súlyos betegségéből való kigyógyulásáért kérjük a szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy hallgató látásának javulásáért is imádkozunk. Kérjük a szűzanya oltalmát papjainkra és új hivatások ébredésére.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Az.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy édesanya kéri a mennyei atyát és az Úr Jézus Krisztust, hogy segítse fia gyógyulását. Drága szűzanyánk oltalmát kéri fiára és feleségére, 3 unokájára, 5 dédunokájára, és kéri, hogy segítse hitben erősödésüket. Ugyanebben a tizedben egy balesetet szenvedett édesanya, nagymama, mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását, és imádkozunk azokért, akik most velünk imádkoznak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszony.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoportja és a Krisztus Király szolgáló leányai vezettek. Imádkozzanak legközelebb is velünk!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Az EGRI Servita templom szeptember 19-én és 20-án tartotta a hagyományos fájdalmas anyabúcsút. A vasárnapi ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes, a Jászberényi Nagyboldogasszony főplébánia plébániai kormányzója mutatta be. Homíliájában Szántó József a hit, az alázat és a húsvéti remény fontosságát hangsúlyozta, amelyben a fájdalmas szűzanyára, Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányította a hívek figyelmét. A szentbeszéd egyik központi gondolata, a szűzanya mint hajnal csillagképe volt. Mária az üdvösség történetében a hajnal fényét jelenti, amely Krisztus eljövetelére mutat. A hajnalcsillaghoz hasonlóan útmutatást ad az embernek a hazafelé vezető úton, amely végső soron az atyához, az örök élethez vezet. Szántó József arra is figyelmeztetett, hogy az emberi ösztön gyakran a könnyebb, szélesebb utat keresi, miközben Jézus követéséhez a keresztvállalása is hozzátartozik. Jézus szavaival arra hívta a híveket, hogy aki követni akarja őt, vegye fel keresztjét, és úgy járjon nyomában. Majd a kereszt mellett álló Mária képén keresztül Isten szeretetének mélységéről beszélt.
1: Jézus pedig szólít téged ma is, most is, nyíljon a fülünk meg a szívünk ehhez a szóhoz, aki követni akar engem, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen. A szűzanya alázattal vállalja a keresztet az egész életében, és a végén a csőcselék között ott sodródik, többi néhány jámborasszonnyal, és az alázatnak a példáját adja ebben. Alázatos lélekkel kitart, keresztet hordozó, halni induló, halni készülő, majd a keresztnél a meghaló fiú mellett. Ez az alázat példája.

0: halkabban a meghasadt szív. Isten szeretetének a teljes kinyilatkoztatása engedelmes a halálig, és ott áll az anya. Nagybetűvel anya, a szűzanya. Elvesztette legnagyobb kincsét, fiát. Hittel várja vissza, nem törik meg a hite, s majd visszakapja. Megsebzett szívében töretlen hit. Ez az erő a földi megpróbáltatáson túl tovább lát. Tovább lát, ő már látja húsvétot.
1: Szerkesztőségünk is együtt ünnepelt a Váci Egyházmegye jubileumi napján. Fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt. Hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hír hangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érdeklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás volt a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra hívta az érdeklődőket. A program már reggel elkezdődött, 9 órától nyílt meg a palotakert, ahol elsősorban a családokat várták koncertekkel, bűvészműsorral, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint népi játékokkal. A programot délelőtt Grillus Vilmos koncertje nyitotta, a gyerekek pedig Marton Zsolt megyés püspökkel is találkozhattak. Délután 3 órakor ünnepi szentmisét tartottak a Váci Székesegyházban. Marton Zsolt püspök ünnepi homíliájának középpontjában Jézus evangéliumi kijelentése állt: én vagyok az igazi szőlőtő. A szent beszéd a Krisztussal való személyes kapcsolat, az egymás iránti szeretet és az egyházi közösség egységének fontosságára hívta fel a figyelmet. A püspök az evangéliumi szőlőtő képén keresztül mutatta be, hogyan kapcsolódik össze az egyéni hitélet, a család, az egyházközség és az egész Váci Egyházmegye küldetése. A püspök hangsúlyozta, hogy Jézus kijelentése nem csupán egy szép hasonlat, hanem Krisztus szellemi végrendeletének része. Jézus az élet forrása, nélküle az ember nem képes az igazi, teljes életre, és nem tudja hitelesen közvetíteni Isten szeretetét sem. Ahogyan a szőlővessző csak a szőlőtőkéhez kapcsolódva képes élni és gyümölcsöt teremni, úgy a keresztény embernek is állandó kapcsolatban kell maradnia Krisztussal.
2: Krisztus a szőlőtő, mi pedig mindnyájan a szőlővesszők. Mi az, ami bennünket egyé tehet személyiségünkből, természetünkből adódó különbözőségeink ellenére is? A krisztusi élet, amely belőle árad, mint életnedv a szőlőtőkéből. Ez az életnedv a jézusi szeretet. Mit jelent a krisztusi szeretet? Maradjatok meg szeretetemben, mondja Jézus. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. De hogyan lehet parancsra szeretni? Mi, akik itt néhányan már régebb óta vagyunk fiatalok, tudjuk, mit jelentett a sorkatonai szolgálat, amikor parancsot kellett teljesíteni. Az volt a válasz, parancs értettem, és végre kellett hajtani. Hogy mennyi értelme volt, ez egy más kérdés, de nem volt visszakérdezés, nem lehetett vitatkozni. De hát mi egy szabad világban élünk, demokráciában, nem szeretjük, ha parancsolgatnak nekünk. Ha valahol van értelme a parancsnak, akkor egyedül Jézusnál, aki a szeretetet adja parancsba. Vagyis azt, hogy feltétel nélkül teljesítsük. Jézusnak nem stílusa a parancsolgatás, ő barátkozik, meghív. Egyedül a gonosz lelkeknek parancsol. Jézus a tanítványainak csak egyedül ezen a helyen ad parancsot. A Jézusi szeretet azonban

0: nem a közgondolkodás szerinti szeretet, amelyet az érzelmek, a szimpátia-antipátia határoz meg. Az ő szeretete a belévetett hitből fakadó tudatos cselekvés. A Jézus evangéliuma szerinti jót tenni egymással és minden embertársunkkal, akár megérdemli, akár nem.
1: A Szent Mise után dr. Bér Miklós és Marton Zsolt püspökök beszélgetését hallgatták meg az érdeklődők. A jubileumi nap este az Együtt építjük című történelmi játékkal zárult a Székesegyház előtt. A látványos előadásban mintegy 400 önkéntes statiszta vett részt, akik az ország 32 különböző pontjáról érkeztek Vácra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egri Jeseki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egri Jeseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közbenjáró imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődött. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket, a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egréd ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este a Macska és a Róka című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: Egyszer egy macska az erdőben kószált, és találkozott a rókával. Róka úrfi okos, tapasztalt jószág, és nagy szava van az erdőben, gondolta, és nagy tisztességgel köszöntötte. Jó napot, tisztelt Róka úrfi! Hogy szolgál a kedves egészsége? Hogy mint érzi magát ebben a mai drága világban? A róka nagy kevélyen tetőtől talpig végigmérte a macskát, nem tudta egyáltalán, méltassa-e egy-két szóra. Végül azt mondta. Ó, te nyomorult bajuszpödrő, te tarkapolyáca, te éhenkórász egérles, ő mi jut eszedbe? Azt mered kérdezni tőlem, hogy vagyok? Milyen iskolát jártál, te miféle mesterséghez értesz? Csak egyetlen egyhez, felelte szerényen a macska. Ugyan mihez? Kérdezte a róka. Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel tudok kapaszkodni a fára, és megmentem tőlük az irhámot. Ez is valami, hencegett a róka. Én legalább 100 féle mesterséget tudok, és ráadásul még egy zsákra való fortélyom is van. Megesik a szívem rajtad. Gyere velem, majd én megmagyarázom neked, hogyan kell rászedni a kutyákat. Abban a szempillantásban feltűnik egy vadász 4 jóféle kopóval. Nosza, felugrik a macska a fára, kúszik fölfelé a törzsén, megül fönt a tetején, ahol ág is rejti, lomb is takarja, a fülese látszik. Most elő a fortély a rókakoma, nyisd ki gyorsan azt a zsákot, kiabálja lefelé a rókának. Hanem a rókát akkorra már nyakon csípték, és moccani sem engedték a kopók. Ejnye, ejnye, róka úrfi, szólt a macska odafünt. Benne ragadtál a pácban a 100 féle mesterségeddel? Ha ide föl tudtál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem hagytad volna ott a fogadat?
1: Kedves gyermekek, ma este a Macska és a Róka című mesét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a 2016 óta megszervezett véradásra hagyományos helyszínünkön, az egriesi palotában a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesi palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hírhangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érdeklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozónként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek a szakemberek az Alzheimer-kór világnapja, szeptember 21-e alkalmából a Magyar Távirati Iroda érdeklődésére. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, a demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a betegek életminőségén. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven hét budapesti színház összefogásával a 15 és 25 év közötti korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát és eldöntik, szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt. Kapitány István hozzátette, Paks 1-nél is vizsgálják az üzemidő hosszabbítását. A levegő munkacsoport szerint elhibázott lenne a közúti fuvarozók gázolajár támogatása. A civil szervezet levélben kérte Kapitány István és Vitézi Dávid minisztereket, hogy ne engedjenek a fuvarozói érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak közpénzből támogatást az ágazatnak az emelkedő üzemanyagárak miatt, mert az hiányt okozhat. Újabb kórházi adósságrendezést ígért az egészségügyi miniszter, de az összegről még nem beszélt. Hegedű Zsolt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán azt közölte, a pontos számot akkor hozzák nyilvánosságra, amikor létrejön a megállapodás a pénzügyminiszterrel. Végül az időjárásról. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből nagyobb eséllyel az északi északkeleti országrészben kisebb esőre, záporesőre is lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1919. október 9-én született Budapesten Sugár Rezső, Kossuth Díjas zeneszerző, Kodály Zoltán utolsó tanítványainak egyike. Mai műsorunkban az ő pályáját mutatjuk be. Sugár Rezső zenés családba jött a világra, édesapja templomi karnagy és kántor volt. Tőle vette 6 évesen első zongora óráit, és általa ismerkedett meg a Gregoriánnal és az egyházi énekekkel. Középiskolai tanulmányait a budai Ciszterci Szent István gimnáziumban folytatta, ahol nagy hatással volt rá a Kodály tanítvány, posztumusz Kossuth Díjas Rajecki Benyámin ének- és zenetanár, zenetörténész, népzenekutató. A latin és a görög nyelv mellett hangszeres órákra járt. Fellépett az iskolai énekkarban és a zenekarban, ahol a Vadászkürtön játszott. Gimnázium évei alatt ismerte meg Kodály és Bartók műveit, Bartókkal személyesen is találkozott, amikor a zeneszerző ellátogatott egyik műve énekkari próbáira. A már komponálással is próbálkozó Sugár Rezső beiratkozott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára is, ahol Kodály Zoltán egyik utolsó növendékeként döntő hatással volt rá mestere zeneszerzői munkássága. Ének és zenetanár lett. A Fővárosi Szent István és a Szent László gimnáziumban, majd a Fővárosi Felsőbb Zeneiskolában oktatott szolfést és zeneszerzést. A 40-es évek első felében népdalgyűjtéssel is foglalkozott. Ekkor szerzett tapasztalatait, később népzenei ihletésű zeneművei komponálásakor hasznosította. 1943-ban lett kész első jelentősebb műve, a Szerenát két hegedűre és brácsára, amelyet a zongorára komponált barokk szonatina, a hegedű zongora szonáta és a vonószenekarra írt divertimentó követett, utóbbival ismerték meg nevét szélesebb körben. 1952-ben mutatták be a Hunyadi című alkotását, amely saját meghatározása szerint hősi ének. Ezen 3 évig dolgozott. Az oratóriumért 1953-ban Erkel Ferenc, 1 évvel később pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Az 50-es évektől dalokat írt magyar költők verseire, kórusműveket és kamaradarabokat jegyzett. Utóbbiak közül kiemelkedik a zongorára és fafúvósokra szerzett Frammenti Musicali című szextett. Első dátummal ellátott kórusműve az 1947-es József Attila versére komponált Fiatal életek indulója. Kőműves Kelemen balladáját kantátaként dolgozta fel. Ennek és a Hunyadinak is jó barátja Romhányi József írta a szövegét. Az évtized végén komponálta Ácisz és Galatea című balettjét, ennek átdolgozásából született a Tengerlánya című táncjáték 1961-ben. A következő évben Bartók emléke előtt tisztelgett, nagy zenekarra íródott koncertójában. A 60-as évekből való a Metamorfózi variációs sorozata, a vonószenekarra íródott partita, valamint az utolsó jelentős kamarazenei művének tekintett 3. vonós négyese. Mindezek mellett kísérő zenéket és filmzenéket is komponált. 1970-ben a Magyar Rádió felkérésére írta a Sinfonia a Variazione című művét, ezután egyre jobban rátalált a kodályi hagyományokon nyugvó egyéni hangzásvilágra. Bizonyságára a nagyzenekarra komponált epilógus. Az évtized elején született antik énekek sorozata egyetlen nem magyar költők verseire íródott műve. Később visszatért az oratórium műfajához. 15 évig dolgozott Savonarola című nagyszabású oratóriumán, amelyben megfogalmazta arsz poétikáját, a szépség dicséretét. Alapkövetelmének tekintette a jó ritmust szép dallamban, és a szép dallamot jó ritmusban. 1976-ban érdemes művész címben részesült, 1986-ban Bartók Béla Pásztori Ditta díjjal tüntették ki. 1988. szeptember 22-én halt meg Budapesten. Fia Sugár Miklós szintén a muzsikusi pályát választotta, zeneszerző, karmester lett. Most térjünk vissza a már említett Hunyadi című oratóriumra. Ennek témája a magyar történelemből való. Hunyadi János nándorfehérvári győzelme a török felett 1456-ban, melynek következtében mintegy fél évszázadig a török terjeszkedés visszaszorult. A mű zárt ételekre tagolódik. Ezzel az oratórium hagyományos, klasszikus formáját követi, recitatívok, áriák és kórustételek váltakoznak. A nyitó kórusban a mai ember visszaemlékszik a dicsőséges múltra. Valójában invokáció ez a tétel, a lángszívű hős Hunyadi János emlékét idézi fel. A történelmi helyzet felvázolása után a tenor szóló a közelgő vészről, a török hadak előre nyomulásáról énekel. Az alt szóló gyönyörű áriája a népre váró gyászt és szenvedést vetíti előre, de ugyanakkor azt mondja, jó kardunk talán segít, hogyha szép, tiszta erény forró tüze hevít. A fenyegetett magyar nép számára egyetlen megoldás kínálkozik Hunyadi János személye. Ő az, aki győzelemre vezetheti népét. A toborzás hatásos jelenete a tenor szóló és a kórus váltakozásából alakul ki. A drámai csúcspontot a csata jelenti, amely szinte operai hatású, nagyszabású kórus jelenet. Néhol Puccinira, Stravinsky Ödipuszára, illetve Kodály Budavári Tedeumára utaló asszociatív zenei megoldásokkal. Hömpölygő polifóniában festi meg a győzedelmes ütközetet, amelyet aztán örömteli dicsőítőjének követ, a nép felmagasztalja Hunyadit a hős vezért. A boldog ünneplést hirtelen tragikus fordulat szakítja meg, Hunyadi a pesti sárvány áldozatául esik. A mű egyetlen önálló zenekari tétele a gyászzene következik, majd az azóta méltán leghíresebbé vált tétel a szoprán szóló da capo áriája, a szívbe markoló fájdalmas sirató, jöjj néma gyász, áradj szívembe szét feketén. A mű eredetileg itt ért volna véget, de a bemutató karmestere Somogyi László az alkotás majdnem végső stádiumában azt javasolta a szerzőnek, hogy ne a gyászos hangulatban zárja a művet, hanem adjon egy kis reményt, boldogabb, katartikus befejezést. Így a sirató hangulatából átvezetve feloldódik a szomorúság. A zárókórusban az eddigi apparátushoz a gyerekkar is csatlakozik. Hallgassunk most meg néhány tételt Sugár Rezső Hunyadi című oratóriumából. Közreműködik Déri Gabriella, Komlósi Erzsébet, Simándi József, Melis György, a Budapest kórus, a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa, a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Forrai Miklós.

0: Részleteket hallottak Sugár Rezső Hunyadi című oratóriumából. Közreműködött Déri Gabriella, Komlósi Erzsébet, Simándi József, Melis György, a Budapest Kórus, a Magyar Rádió és Televízió gyermekkara, az Állami Operaház zenekara Forrai Miklós vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.

0: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
1: Kedves barátom! A mostani levelemben a keresztény alázatosság egyetemes értékéről írok neked. Az alázatosság olyan erény, amely az idők során a kereszténység alapvető értékévé vált. Ez az erény nem csupán vallási vagy filozófiai kontextusban fontos, hanem az emberi kapcsolatokban és az egyén fejlődésében is meghatározó szerepet tölt be. A keresztény alázatosság a világ dolgaihoz, de leginkább a másik személyhez önkéntes, ha úgy tetszik, szabad akaraton alapuló, önmagunk origóba helyezésén és saját érdekeinken való felülemelkedés képessége. Az alázatosság gyökereit a keresztény hit és tanítás mélyén találjuk. A Biblia számos példát hoz az alázatosság fontosságára, leginkább Jézus Krisztus példáján keresztül. Krisztus önként, szabadon vállalt, alázatos gesztusa volt már az is, amikor emberré lett. Hozzánk hasonlóvá lett. Isten fiaként úgy született meg, mint bármelyik ember, és egyszerű körülmények között élt. Tanítása és cselekedetei is erről tanúskodnak. Az alázatosság erénye a keresztény hit szerint arra tanít, hogy az ember ne tekintsen másokra fölényesen, hanem ha sokszor nehéz is, de vegye figyelembe mások értékeit és érzéseit. Az alázatosság a kegyelem és a szeretet kifejezésének eszköze is. Pilinszky János az Alázatról című Az új ember hasábjain megjelent jegyzetében így ír erről. Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül, megfeledkezik önmagáról. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökéje, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen. Kedves barátom! Az alázat segít elkerülni az önzést és az arroganciát, amelyek gyakran vezetnek konfliktusokhoz és ellentétekhez. Az alázatosság révén az ember nyitottabbá válik mások véleményére és igényeire, és ezáltal önmagát és másokat is építő kapcsolatokat tud kialakítani. Az alázatosság azonban nem jelenti önmagunk másoknak való kiszolgáltatását, vagy a saját értékeink elhanyagolását. Az alázatosság valójában az önismeretünk és az önbizalmunk része is, hiszen az alázatos ember tisztában van saját korlátaival és hibáival, ugyanakkor nem hagyja, hogy ezek meghatározzák őt. Vagy ahogyan Max Lucado, ahogy szeretni érdemes című írásában olvashatjuk. Az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat. Kedves barátom! Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében foglalta össze a keresztény ember erkölcsi kötelességeit. Levelemet ezzel zárom, hiszen ebben az is benne van, hogy miért fontos, miért lényeges mind a Jóistenhez, mind embertársainkhoz való viszonyulásunkban az alázatosság erénye. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 3. versétől olvashatjuk tehát a következőket. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek. Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok. Mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki elöljáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül. Irtózatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek felhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséget éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Kedves barátom! Kívánom, hogy e szerint a tanítás szerint tud élni a mindennapokat szeretteiddel együtt. Szeretettel ölel, barátod.
0: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
0: 20 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a 2016 óta megszervezett véradásra hagyományos helyszínünkön, az egrieseki palotában a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egrieseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hír hangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érdeklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozónként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek a szakemberek az Alzheimer-kór világnapja, szeptember 21-e alkalmából a Magyar Távirati Iroda érdeklődésére. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, a demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a betegek életminőségén. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven hét budapesti színház összefogásával a 15 és 25 év közötti korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát, és eldöntik, szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt. Kapitány István hozzátette, Paks 1-nél is vizsgálják az üzemidő hosszabbítását. A levegő munkacsoport szerint elhibázott lenne a közúti fuvarozók gázolajár támogatása. A civil szervezet levélben kérte Kapitány István és Vitézi Dávid minisztereket, hogy ne engedjenek a fuvarozói érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak közpénzből támogatást az ágazatnak az emelkedő üzemanyagárak miatt, mert az hiányt okozhat. Újabb kórházi adósságrendezést ígért az egészségügyi miniszter, de az összegről még nem beszélt. Hegedű Zsolt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán azt közölte, a pontos számot akkor hozzák nyilvánosságra, amikor létrejön a megállapodás a pénzügyminiszterrel. Végül az időjárásról. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből nagyobb eséllyel az északi északkeleti országrészben kisebb esőre, záporesőre is lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a mai nap hírszerkesztő bemondója, Domán Vivien. Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. Ma a zenéket Turisa Rolta válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk, a múltunk pillérei szól. Ebben Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. 21 órakor a híreket követően a napversét hallgathatják meg, majd Itt élünk című magazinunk szól. Ebben Mezőkövesdet és Kisgyört látogatjuk meg. Mezőkövesden a 27. gépész találkozóról lesz szó, Kisgyőrben a népművészeti sokadalomban veszünk részt. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkat hallgathatják meg. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunk szól. Mai adásunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. 23 órakor a hírek után a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Balogh Ferenc hétvégi gondolatai szólnak. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Tartsanak velünk addig is!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és különös tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt, a rádió elnökét, aki oly sok tudását és tapasztalását mai adásban is átadja a hallgatóinknak, és nekem is, az egri püspökökkel kapcsolatban, és most azért vezettem fel ilyen különösen szépen és udvariasan ezt a beszélgetést, hiszen a mai adásban azzal az Olá Miklóssal fogunk foglalkozni, akinek a neve lehet, hogy nem cseng annyira ismerősen, de hogyha azt mondom, hogy az 1552-es ostrom idején bizony ő volt az, aki egri püspökként helytált, akkor most már talán többen nem csak az egri csillagokról és az egri vár történetéről fognak hallani, hanem tudják azt, hogy Olá Miklós volt az az egri püspök, aki hát majd megtudjuk, hogy hogyan tudott helytállni, vagy hogyan tudta támogatni Dobót és csapatát a nagy küzdelemben. Tehát először is ő ide került, még az előző adásból kiderült 1548-ban, akkor lett hivatalosan egri püspök, de mit tudunk róla, honnan került ő ide, mi az ő származásának a története?
2: Olá Miklósnak a története eléggé jól követhető. Tehát a korabeli kortársakhoz képest viszonylag pontos ismereteink vannak az ő akár ifjúkoráról is. Tehát 1493. január 10-én született Nagyszebenben. A szülei azok Oláföldről vándoroltak be, egyébként szegről végről a Hunyadi családnak is a rokonságában voltak. Hát kisnemesi családról van szó egyébként, de a lényeg az, hogy azért azt meg tudták tenni, hogy Olá Miklóst jó neveltetésben részesítsék. Egyébként négyen voltak testvérek, volt egy Orsolya és egy Ilona nevű lánytestvére, illetve egy Máté nevű fiú testvére. Az alapiskoláit azt a nagyváradi káptalani iskolában végezte. Most ez azért fontos, mert talán azt mondanánk, hogy jó, hát azért az mégiscsak vidék, de ne feledkezzünk el arról, hogy az 1400-as években, most ugye éppen 1500 körül vagyunk, az 1400-as években Nagyvárad volt a magyarországi humanizmusnak az egyik központja. Gondoljunk csak arra, hogy Janus Pannonius is váradi püspök volt, és onnan került át a Pécsi Egyházmegyébe, és ugye akkor írta meg a csodálatos versét a búcsú Várattól. Tehát, és Várad továbbra is őrizte ezt a hagyományt, tehát Várad az egyik legfontosabb kultúrcentruma volt ebben az időben az országban, ugye Mátyás király alatt, és ez folytatódott tovább még a Jagellók alatt is. Tehát második Ulászló király idejében Várad még mindig őrizte ezt a kulturális centrum jelleget. Tehát ezt mondhatjuk, hogy egy nagyon jó humán képzésben részesül. Majd utána, 17 évesen, 1510 májusában kerül pontosan az előbb emlegetett második Ulászló király udvarába, méghozzá Apródnak. Ugye az apródság az abban az időben egy nagyon fontos képzési forma volt, az ugye elsősorban tehát ilyen főurak, illetve uralkodók melletti szolgálatot jelentette, amiben szert tesz részben hadiismeretekre, meg ilyen katonai ismeretekre, bajvívás, meg fegyverhasználat. Ugyanakkor azonban az udvari etiketnek az elsajátítás, ez mind-mind hozzá fűződik, tehát az apród az miközben szolgálja az urát, igazából bevezetést nyer a főúri életnek a rejtelmeibe, hogy hogyan kell egy a korabeli főúrkénak viselkedni felnőtt korában. Tehát az apród képzés ezzel is jár, és neki van mellette egy nagyon jó humán képzése, amit még Váradon szerzett, és úgy tűnik, hogy ezek a budai évek, amiket a királyi udvarban tölt, ezek nem csak az apródi ismereteknek az elsajátításával teltek, hanem továbbra is képezte magát a humán szinten. Tehát ne feledkezzünk el, hogy a budai vár a korabeli Európának az egyik legnagyobb könyvtárát rejtette magában. Ez még a Mátyás féle könyvtár. Így van, és ő ehhez, mint apród már hozzáférhetett, és biztos, hogy ő ezt ki is használta, ugyanis egy idő után Szatmári György pécsi püspökhöz kerül titkárként. Szatmári Györgyről meg azt kell tudni, hogy a kornak az egyik legjelentősebb humanista főpapja Magyarországon. Mert humanizmusról beszélek, akkor ez azt jelenti, hogy a legmagasabb kulturális szinten rendelkező, kulturális jártassággal rendelkező főpapról van szó, úgyhogy elviszi magával Pécsre, közben azonban...
1: Egy pillanatra, bocsáss már meg, Péter, hogy a szabadba vágok, de hogy ez amúgy tényleg olyan érdekes, egy pár gondolat erejéig kitértél erre az apróságra, mert olyan sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy apród, igen, de hogy úgy igazság szerint nem nagyon tudta az ember eddig, hogy most ez valami segítő, vagy valami fegyverhordozó, vagy tényleg milyen funkciót lát el. Most ugye, ahogy számolom ő, hogyha 1493-ban született és 1510-ben került második Ulászló király udvarába apródnak, akkor mondjuk 17 éves volt, tehát mondjuk egy ilyen 15 év fölötti, 18-hoz közeli fiú gyermekek kerülhettek a király mellé apródnak, meg ugye mondjuk, hogyha ő azért elég messzi földről érkezett, tehát mi alapján választottak ki valakit egy királyi apródnak?
2: Először is a kor, tehát nem kell 17 évesnek lenni, már sokkal fiatalabb korban is valaki apród. Most ahhoz, hogy apród legyen, ez mindenképpen valamilyen protekcióval kell, hogy megszerezze.
1: Tehát valami fajsúlyos nagyúrnak a fia kellett.
2: Igen, de egyébként az, hogy valaki királyi apród legyen, az már nagyon komoly.
1: Mert hogy lehet egy földesúrnak is az apródja.
2: Persze,
1: valaki.
2: Persze, tehát Magyarország mágnásai mellett is rendszeresen voltak apródok. Tehát, hogyha annyiszor emlegetjük mostanában az egri csillagokat, és...
1: Hát hiszen oda érkeztünk,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, igen, meg hát egyébként is itt vagyunk Egerbe, és tudjuk, hogy hát azért a szívünk csücske, meg hát a nagykönyv, az egri csillagok, tehát méltán lehetünk büszkékre, nem csak egriek, hanem egész Magyarország.
1: Szerint, hogy... Hát Magyarország mindenképp, de tehát azért hogy... nem véletlenül van az, hogy külföldről, messzi honból, csak az egri csillagok miatt jönnek az egri várba látogatók.
2: Igen, na de, tehát ott is találkozunk, hogy dobónak is voltak apródjai.
1: Bizony.
2: Tehát akik igen szolgálatot teljesítettek
1: nem
2: mellette.
1: Nem is, ugye Török Bálint apródja lesz majd.
2: Igen, igen, igen, igen. Tehát még az a könyv elején található. Tehát az, hogy bekerülni egy főúri, azért Dobó István se volt akárki, tehát egy főúr mellé oda kerülni apródnak, az valóban szolgálatot jelentett, mert nekik gondoskodni kellett arról, hogy leszedni róla a páncélt, rággatni a fegyverzetet, annak a tisztántartása, és így tovább. Ezek tényleg fizikai munkák voltak, amelyek azért tényleg fegyelemre, összeszedettségre nevelték a fiatalokat, meg közben elsajátította ezeknek a használatát. Ugye ebben az időben egy nemesnek, akár egy kis nemesnek is tisztába kellett lenni az alapvető hadi dolgokkal. Tehát neki tudnia kellett harcolni, verekedni, különböző fegyverekkel bánni. Ugyanakkor azonban az apród, ahogy mondtam, közben, a szolgálat közben látja, hogy hogyan viselkedik egy ilyen társaság, és ezzel belekerül egy olyan millióbe, ami abban az időben azt kell mondani, hogy az udvari viselkedésnek az elsajátítása. És hogyha még van hozzá energiája, és Oláh Miklósnak volt, akkor még képezhette magát egyéb dolgokban is, tehát olvashatott irodalmat, tanulmányozhatta a régi hősöket.

0: Ugye a humanizmus, a reneszánsz ideje az antik kultúrának az újrafelfedezése. Ami azt jelenti, hogy előszedik a régi hősöket, előszedik a klasszikus latin-görög irodalmat, és a kereszténység már nem fél attól, hogy a pogány isteneknek az emlegetése, meg a régi nagyhősöknek az emlegetése, az veszélyt jelenthetne a kereszténységre. Ugye eleinte az első néhány században a kereszténység óvakodott ettől az irodalomtól, utána pedig a kereszténység volt az, ami megmentette ezt az irodalmat, amikor a kolostorok csendjébe szépen másolgatták Homéroszt és Vergíliuszt és Catullust és Cicerót és így tovább.
1: Így van.
0: Tehát ezek hozzáférhetőbbé váltak, és Olán Miklós ezeket nagy szeretettel olvasta, de nem csak ezeket, hanem úgy tűnik, hogy nyitott volt a kortárs humanista irodalomra is, vagyis, hogy és ugye ez nem volt nehéz elsajátítani, mert a humanizmus is alapvetően a latint használta.
1: Hogyne.
0: Tehát a latinul minden hozzáférhető volt. És ő talán már ekkor megismerkedik rotterdami Erasmusszal, mármint a nevével és a műveivel, de ezt nem tudjuk pontosan, hogy ez mikor volt, de ugye Erasmus ebben az időben már Európa szerte ismert szerző volt, aki egy kicsit renitensnek számított, tehát az egyház részéről rotterdami Erasmus tevékenysége az nem volt túlságosan pozitívan megítélve, ugyanis nagyon komolyan kritizálta a korabeli egyháznak bizonyos állapotait. Ugyanakkor viszont rotterdami Erasmus nagyon sokat tett az antik kultúrának az elismertetésért, illetve mondjuk a szentírás tanulmányozásáért. Tehát ő kiadta az Új Szövetségnek a kritikai kiadását görög nyelven. De ami komoly, nagyon komoly fegyvertény volt abban az időben, egy kicsit gyúalapot adott egyébként a reformációnak. Ugye különböző források állnak rendelkezésünkre. Tehát, hogyha a szentírást vesszük, akkor az azt jelenti, hogy a 3.-4. századtól kezdődően vannak kézírásos bibliai kódexeink. Azon kívül vannak töredékek. És a kritikai kiadás azt jelenti, hogy összehasonlítja a szövegeket, tehát van egy fő szöveg, ugye mondjuk egy teljes egészében megmaradt új szövetségi szentírás szöveg, mit tudom én, a vatikáni kódex, ezt vesszük alapnak, és akkor ő megnézi, hogy a többi régi könyvben milyen szövegvariánsok vannak. Van, ahol csak egy betű, vagy egy végződés, ugye az viszont egy kicsit más értelmet ad a szövegnek. És akkor ugye ezzel lehet finomítani a szövegnek az értelmezését, amikor szépen ott van a főszövegünk, és akkor lábjegyzetben oda van írva, hogy azonban a Chester Beatty papíruson itt egy más szövegverziót találunk, mondjuk egy más szót, vagy egy más végződést, és így tovább. Tehát ez segít a szentírásnak a szövegének a rekonstruálásában, mert például az látszik, hogy igen, itt van nekünk mondjuk 50 ilyen szövegünk, és ebből 43-ban ez a végződés van, 3-ban egy másik végződés, és a maradék 4-ben megint egy másik végződés. Akkor össze lehet belőle hozni, hogy na, melyik a leginkább elterjedt, valószínű, hogy melyik az eredeti. Uh-huh. És akkor utána aztán egy másolásnál, egyszerűen a másoló, ugye kézzel írtak mindent, másolásnál elvétett mondjuk egy betűt. Rosszul olvast el, vagy figyelmetlen volt és mást írt, tehát lehet, hogy csak egy elírás volt.
1: Igen, és teljesen más jelentést kap, igen.
0: Tehát ez a, egyébként modern műveknek is vannak kritikai kiadásai, tehát akár Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének is meg lehetne csinálni a kritikai kiadását, ugyanis különböző kiadásokban vannak szövegvariánsok.
1: Igen.
0: Tehát ugye ne felejtsük, hogy eredetileg folytatásokban jelent meg, de ugyanez elmondható más művekről is, tehát hogyha itt most ugye az itt a világirodalomba, mit tudom én, Tolkien Hobbit című meseregénye, annak is itt Magyarországon is már lefordítva is megjelent a kritikai kiadása. Ott is különböző kiadásokban más-más szövegverziók fordulnak elő.
1: Igen, de ugye ez akkor alapvetően függ a műfordítótól, mert nem mindegy, hogy ugye ki fordítja le.
0: Itt az eredeti szövegről beszélünk.
1: Igen, tehát mondjuk, ahogy... mondjuk most a Tolkien regényt mondtad, mondjuk a Hobbitot, egy angol eredetit, ugye egy brit eredetit, tehát hogyan
0: nem,
1: fordítanak?
0: Tehát elkészítem a brit eredetinek, illetve az angol nyelven íródott, ugye különböző kiadásokban vannak szövegvariánsok. Elkészítették az angol kritikai kiadását, és utána ezt lefordították magyarra.
1: Tehát az műfordításban.
0: Így van, tehát a kritikai kiadásnak a magyar fordításáról. Szóval a kritikai kiadás az mindig az eredeti nyelven történik. Amit le lehet fordítani, persze más nyelvre is.
1: Más nyelvekre is, értem.
0: Tehát ugyanúgy, mint hogy az Új Szövetségben, ugye most talán a leggyakrabban használt a Nestle-Aland-féle kritikai kiadás, az ugye rotterdami Erasmuséhoz képest sokkal modernebb, azóta már újabb kódex töredékeket találtak, még több szövegvariáns jelenhetett meg, és akkor mondjuk ennek nincs meg, de meg lehetne csinálni ennek is a magyar fordítását. De hát az a helyzet, hogy az embereket ez legkevésbé se érdekli, viszont az ilyen kritikai kiadásokat azt sokszor figyelembe veszik a fordításoknál, amikor például a Szentírást, az Új Szövetséget lefordítják magyarra, akkor figyelembe lehet venni, és lábjegyzetben lehet hozni azért egy-két fontos eltérést.

0: kritikai kiadásokról, mint mellékszál, azért térjünk vissza akkor Olá Miklósra. Tehát körülbelül Olá Miklós...
1: Ott tartottunk, hogy a Pécsre kerülő
0: Szatmári György püspök mellé.
1: Titkárnak.
0: Felsőbb tanulmányokról nem tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy az alaptanulmányokat még Nagyváradon végezte, utána apród lett, de az, hogy mondjuk ő esetleg Külhonban valami neves egyetemen tanult volna, arról nem tudunk.
1: Arról nem, viszont miközben ő Pécsen van Szatmári György mellett, ő elkezdi a teológiát is. Sőt, talán már egyesek szerint már korábban, ugye, mert 1516-ban kerül Pécsre, és talán már 1515-ben elkezdett teológiai tanulmányokat folytatni, és ennek a végén, amikor ezt befejezte, 1518-ban pappá szentelik. Tehát onnantól kezdve, tehát most egy olyan püspökről lesz szó, akit már tényleg fiatalon pappá szenteltek.
0: Akkor gyakorlatilag tényleg igen, fiatal, 25 éves. Hát mondjuk ez most mennyire fiatal, a korban fiatal, mert ma már 25 évesen bőven pappá lehet valakit szentelni.
1: Ez a minimum korhatár.
0: Ez a minimum korhatár akkor.
1: Most.
0: A 25 év?
1: Igen. Korábban lehetett korábban is pappá szentelni.
0: Hát ha valaki 18 évesen megy és 6 évet végez, akkor 24 évesen már lehet pap.
1: Igen, de akkor kell hozzá felmentés. Tehát hivatalosan 25 év jelenleg a pappá szentelésnek a korhatára,
0: ja,
1: az
0: akkor...
1: alap, uh-huh. De egy év kedvezményt adhat a főpásztor.
0: Tehát ez a... mai napig is így van, tehát itt ha valaki van. 2026-ban még pappá szentelték, most nem töltötte még be csak a 24. évét, akkor a
1: főpásztor,
0: igen, és a katya ad,
1: uh-huh, ad felmentést. Sőt, van még egy év felmentési lehetőség, de ez már a pápának van fenntartva, akkor kérelmezni kell a szentszéknél, és hogyha megérkezik az engedély, akkor már a betöltött 23. év után is föl lehet szentelni valakit.
0: De mondjuk ez azért ritkább eset, mert eleve 6 év ugye a papi szeminárium, és azért 18 éves korukban érettségiznek a mai fiatalok, és azért ott azért a 24 év az minimum, az megvan. Tehát az
1: igen.
0: Valami extrém esetben nincs csak meg, vagy
1: nem. Igen, igen, igen, de ugye korábban 5 év volt a papképzés.
0: Hát az a te idődben...
1: Akkor még 5
0: év volt.
1: Én voltam itt az Egyházmegyében az első, akit 6 év után szenteltek föl.
0: Mert hogy Rómában
1: voltam. Voltam, és a rektorom nem engedélyezte, hogy a többiekkel együtt, az itthoni évfolyam társaimmal együtt szenteljenek föl. Azt mondta, hogy te már Rómában vagy, te rád az a szabály vonatkozik, ami a Germanicum et Hungaricumnak a szabályzata, 6 éves képzés. Egyébként nem is bánom, tehát itt nem 25 évesen, hanem 26 és fél évesen szenteltek föl pappá, teljesen jó volt. Szerintem még az egy év érés az még kellett is.
0: Neked. Oké, tehát 1518-ban Olá Miklós már pap lesz.
1: Így van.
0: Még itt marad? Tehát még pécsi...
1: Előre még igen, pap. Igen. Sőt, ott már kanóniát is kap, tehát pécsi kanonok lesz 1518-ban, azzal, hogy pappá szentelték, onnantól kezdve már minden további nélkül bármilyen egyházi javadalmat elfogadhat. És el is kezdődik szépen a javadalomhalmozás, ugye, ahogy abban az időben szerették végezni, tehát pécsi kanonok lett, utána 22-ben már esztergomi kanonok, komáromi főesperes, egyesek szerint még a miskolci plébániát is, vagy annak legalábbis a jövedelmét sikerült megszerezni magának. Viszont egy dolog érdekes, hogy azzal, hogy pappá szentelték, igazából nem kezdett el paposkodni. Mert ha azt mondjuk, hogy pap, akkor mindenkinek mi jut eszébe? Misézik.
0: Misézik.
1: Hát ő nem. Ő nem.
0: Akkor ő egy ilyen viszonylag ilyen civil életmódot folytatott? Vagy hogy kell elképzelni?
1: Igazából egyházi módon élt, tehát cölibátusban élt, és így tovább, de a papi ténykedés, tehát mondjuk a szentségkiszolgáltatásokat, ezeket nem végezte. És a legalapvetőbbet a szentmisét sem. Ez nem szokatlan egyébként.
0: De ezt akartam kérdezni, hogy ezt hogy tehette meg? Tehát, hogy azért egy papnak azért, nektek is a mai napig, most értem én, hogy 500 évvel korábbi évekről beszélünk, de azért megvan a minimum. Misézési...
1: Igen, a jelenlegi egyházi törvénykönyv azt írja elő, hogy egy pap évente többször misézzen.
0: Nincs meghatározva a mennyiség?
1: Nincs.
0: Tehát nincs olyan, hogy heti mennyi a...
1: Nincs.
0: Komolyan nincs? Sose volt?
1: A felső határ van megszabva.
0: Hogy mennyi a maximum?
1: Egyház megy, hogy naponta maximum hány misét végezhet valaki.
0: Ezt értem, csak mondjuk most nem mindegy, hogy most egy hétfői napról beszélünk, vagy egy vasárnapi napról.
1: Igen.
0: Tehát akkor nem így van, inkább heti átlag?
1: Nem.
0: Nem, hanem akkor is a napi.
1: Napi, tehát hogy hétköznap kettőt, igen, vasárnap hármat. Így. Ha 5 filléje van, akkor ossza be. Nem kell mindenhol, minden szent misét bemutatni.
0: Egyszerűen tehát átteszi szombatra.
1: Tudomásul kell venni. Így van. Még amire próbáljuk a híveket biztatni mostanában, csak nem veszik annyira komolyan, hogyha el tudnak menni X hipermarketbe autóval vásárolni, megy az egész család, családi program, ugyanúgy el tudnak menni misére is. Azt nem annyira szeretik.

0: be szentmisét, arról attól még el kellett mennie szentmisére. Most arról nincs följegyzés, hogy mennyire járt szentmisére Olá Miklós, vagy a kortársai, ezt nem tudjuk.
1: Ezt nem tudjuk, csak azt, hogy magát a misézést nem folytatta.
0: De volt bőségesen pap, akik szentmisét mutattak be, és azoknak a miséjére, bármelyikére elmehetett.
1: De milyen érdekes, hogy most ezt használod, Péter, hogy volt bőségesen pap, hisz azért itt pont, hogy ebben a korban, meg még 100-200 évek korában is, ugye még folyamatosan a paphiányról beszélünk. Tehát, hogy akkor most itt az 1500-as évek, ez köszöni szépen termékeny papi éveket mondhat magának.
0: Igen. Itt
1: az tehát egyházmegyék élén azért általában álltak emberek, meg volt a
0: hát megfelelő épp az, hogy a püspökökből volt hiány, de ugye az a jövedelem miatt ugye az uralkodók nem neveztek ki püspököt, de egyébként papsággal viszonylag jól állt azért a világ, ugye legalábbis itt, amikor, amiről beszélünk, ugye ez még az 1510-es évek, meg a 20-as évek eleje. Na majd utána következik a paphiány. Miért? Mert hogy ugye ezután lesz az, hogy nem lesznek kinevezve püspökök, nincs aki szenteljen, illetve megjelenik a reformáció,
1: bizony.
0: Ami azt jelenti, hogy a papok egy része dezertál, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, másrészt pedig hogy olyan kaotikus állapotok jönnek az egyházban, hogy tényleg elindul a papja. Majd látni fogjuk, hogy pont Olá Miklós idejében, amikor ő már esztergomi érsek lesz, akkor krónikus paphiányjal kellett szembenézni. De az 1510-es években ez még nem jellemző. Ráadásul van egy csomó szerzetes, akik közül sok pappá van szentelve. Ugye nem szükségszerű, hogy a szerzetesek papok legyenek, de vannak bőségesen azért, akik papok.
1: Tehát ő Pécsen pappá szentelik, annyira nem nagyon űzi a papi mesterséget, de végülis mikortól mozdul ki onnan, vagy merre visz tovább az útja?
0: Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kerül el Pécsről. Azt látjuk, hogy ugye különböző helyeken sikerül neki különböző javadalmakra szert tenni. Tehát láttuk, hogy Pécs, Esztergom, Komárom, Miskolc, későbbiekben székesfehérvári őrkanonok, győri őrkanonok, de ezek már abban az időben, ez az utóbbi kettő, amikor őt már újra a királyi udvarban találjuk, ami biztos, hogy 1526 márciusában már második Lajos mellett van, illetve, hogy ugyanebben az évben, mint a királyné titkáraként szerepel. És ugye elérkeztünk megint 1526-os évhez az ő életében is, mint hogy már jó néhány korábbi egri püspöknek az életében is. Ugye az 1526-os év az sorsdöntő volt, hát valóban sorsdöntő volt Olá Miklósnak az esetében is. Ő maga is királlyal együtt elindul a haditáborba, tehát elindul Mohács felé, viszont nem vesz részt a mohácsi csatában, mert őt is, mint ahogy láthattuk, hogy Várdai Pál, akkori egri, későbbi esztergomi püspök, illetve érsek, nem vett részt a csatába, ugyanígy Olá Miklós sem, ugyanis a király azzal az üzenettel küldte a feleségéhez, Máriához, hogy Mária meneküljön el Budáról, biztos, ami biztos, és induljon el Pozsonyba. Amikor ugye Olá Miklós átadja az üzenetet, ő, mint a királynénak a titkára, nyilvánvaló, hogy akkor már nem indul vissza a táborba, hanem ő maga is elindul a királynéval nyugat felé, ugye először Pozsonyba, aztán amikor megérkezik a csatavesztésnek a híre, illetve a király halálának a híre, akkor Mária tovább menekül, méghozzá a bátyjához, aki nem más, mint Habsburg Ferdinánd, és megy vele Olá Miklós is. És akkor egy ideig Bécsben, Linzben telepednek le, illetve hát Mária, az özvegy királyné, is azt várja, hogy valamilyen pozíciót kapjon a testvéreitől, ugye jeles testvérei vannak, 5. Károly német-római birodalom császára, Habsburg Ferdinánd, ugye az osztrák-örökös tartományok ura, Magyarország, Csehország, stb. Királya, úgy királya, hogy ugye ezért még küzdenie kell neki, de ekkor már ugye Magyarország királyaként jelenik meg, hiszen őt is megválasztják a magyar rendek. Tehát Mária királyné, özvegy királyné várja, hogy valamilyen olyan pozícióba kerülhessen, ami biztosítja az ő méltó, illő megélhetését is.

0: Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Luther Márton egy kis könyvecskét szerkesztett Mária királyné vígasztalására. Ugye a keresztény özvegynek címezve, ez pedig nem más, mint Mária királyné, aki hát egy kicsit szimpatizált azért a reformációval, ugye erről talán már korábban is beszéltünk. Igazából akkor érkezik lényeges változás, amikor meghal Margit németalföldi kormányzónő, és ekkor ugye a Habsburg testvérek ezt a területet, ami szintén az ő birtokaikhoz tartozott, ugye a mai Benelux államoknak a területe, kapja meg a kinevezését oda, mint kormányzónő, és viszi magával Olá Miklóst is, továbbra is titkárként, meg tanácsadóként, meg bizalmasként, tehát mindenképpen egy olyan személyként, aki támogatta az özvegy királynénak a dolgait. Tehát így érkezik meg a 30-as évektől kezdődően Németalföldre, és ott él gyakorlatilag 1542-ig Mária királyné, illetve kormányzó haláláig.
1: Hogyan kerül Egerbe, vagy van-e még itt egy köztes nagy állomása?
0: Itt azért Németalföldnél egy picit álljunk meg, ugyanis Olá Miklós itt több dolgot is tesz. Egyrészt folyamatosan tartja kapcsolatot Magyarországgal, és aggódik Magyarországért. Ugye ez a polgárháborúnak az időszaka az 1530-as évek, természetesen ő Ferdinánd oldalánál teljes melszélességgel, Szapolyai Jánossal szemben, és hát Ferdinándtól kéri is azt, hogy adjon már neki egy püspökséget Magyarországon a többi javadalmai mellé, azonban Ferdinánd azt válaszolja, hogy egyelőre erre nincsen lehetőség. Tudomásul vette, rajta lesz, de egyelőre nem tud neki püspökséget adni. Viszont ugye a német Alföldön a királyné mellett nagyon nagy befolyásra tesz szert. Német Alföldön ott egy humanista kört szervez, aminek ő a mecénása. Tehát a jövedelmeinek egy része ugye az onnan származik, Németalföldről, mint a kormányzó nőnek a fő embere, illetve hát igyekszik a magyarországi birtokairól is, amennyire lehet beszedni a járandóságait, csak ugye ez a polgárháború miatt sokszor nehézkesen megy, illetve hát panaszkodik többször is, hogy nem tud hozzájutni a magyarországi jövedelmeihez. De elég szép jövedelemmel rendelkezett Németalföldön is, úgyhogy ebből támogatja a németalföldi humanistákat. Ő maga is egyébként jó tehetségű humanista, jó tollal van megáldva, mondjuk így, tehát verseket ír. Illetve ez az az időszak, amikor megszólítja Rotterdami Erasmust. A Rotterdami Erasmus ekkor, bár ugye Rotterdam a vezetéknél, az ember azt gondolná, hogy ott van, ugye Rotterdam Németalföldön van, de nem ott van, hanem ebben az időben ő már Svájcban tartózkodik, méghozzá Bázelben. És arról panaszkodik Erasmus, akitvel egy komoly levelezésbe keveredik Olá Miklós, hogy eléggé elhagyatott és magányos. Ugye ennek az oka, hogy ahogy mondtam, még a reformáció előtt ő jó néhány olyan művet írt, amellyel bírálja a katolikus egyháznak a működését, és ezért elidegenedett tőle a katolikus egyház. Nem volt eretnek. Tehát nem volt kiközösítve semmi ilyen, csak veszélyesnek tartották Rotterdami Erasmus olvasását. Ugyanakkor ugye elindult a reformáció, Luther Márton szerette volna magának megszerezni Rotterdami Erasmus támogatását, aki egész Európában híres volt, ugye Luther Márton csak ekkor kezdett híressé, illetve a katolikusok részéről hírhetté válni. Erasmus szerette volna megszerezni magának, hogy hát eddig is bíráltad a katolikus egyházat, állj mellém. Igen ám, csak hogy a Rotterdami Erasmus ezt nem tette meg. Miért? Azért, mert látta, hogy a luteritanok azok nem pusztán megjavítani akarják a katolikus egyházat, hanem elszakad a katolikus egyháztól, tehát, hogy eretnekség. És ezt ő nem vállalta föl. Ugye, hogy szegény Rotterdami Erasmus, ugye a katolikusok nem szerették,
1: reformátusokhoz nem akart becsatlakozni.
0: Hát igen, tehát az új hitűek, luteránusok, azok pedig azokhoz meg nem csatlakozott, és azért ők is elvetették. Ugye Luther Mártonban azért ott volt az, hogy aki nem állt mellé, azt nagyon tudta gyűlölni. Elnézést,
1: igen, hogy ezt a kifejezést. Igen, tehát hogy ő azért ebben nagyon karakán volt?
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Vagy mellém állsz, vagy ha nem, akkor...
0: Akkor rossz. Akkor rossz. Tehát ő az Isten szentje. Tehát Rotterdami Erasmus erről az elmagányosodásról panaszkodik, és Olá Miklós azt mondja, hogy semmi gond. Jöjjön ide, Németalföldre, térjen vissza a szülőföldjére. Majd ő idézőjelbe tejbe vajba fürözti.
1: Tehát ő...
0: Így van, és ott van, és itt van ez a humanista kör, de Rotterdami Erasmus nem megy el. Tehát ő marad továbbra is Bázelben, úgyhogy maradt a levelezés. Úgyhogy amikor Rotterdami Erasmus meghalt, akkor Olá Miklós is verseket költött a tiszteletére, ezeket saját pénzből kis füzetkébe összegyűjtve ki is adta. Illetve, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy kampányol Magyarország mellett. Tehát ez a Németalföld az a német-római birodalomnak a része. Habsburg birtok. És nagyon fontos számára az, hogy tényleg össze kell fogni a nyugatnak a törökkel szemben, és amit láthatunk az előző püspöknél, ugye Frangepán Ferencnél, hogy a birodalmi gyűlésen hogyan beszélt, ezt már korábban tulajdonképpen Olá Miklós megfogalmazza a Németalföldön. És igen, ám csak ugye magyarokkal kapcsolatban azért voltak fenntartásai nyugatnak, tehát voltak azért akkor is ilyen sztereotípiák az egyes népeknek egymással szemben.
1: És a Magyarország, ami volt a...
0: Nem szerették annyira, az egy vad, barbár népség.
1: Még mindig azok voltunk.
0: Igen, és éppen ezért szerette volna bemutatni, hogy ez nem az. És két művet is ír, természetesen latinul. Az egyik az a Hungária, ami tulajdonképpen Magyarországnak egy földrajzi leírása, illetve az Attila, csak másképpen írja, TH-val.
1: Hát akkor ez ilyen görögös, vagy ilyen latinos inkább?
0: Igen, latinos. Igen. Amely igazából nem Attiláról szól, az Isten ostoráról, hanem valójában Mátyás királynak az uralkodását, illetve azt a humanista kört mutatja be. Ugye inkább Mátyás királyra lehet ráismerni ebben az Attila.
1: Csak valahogy párhuzamot vér felfedezni, hogy mint Isten ostor, tehát hogy mint egy olyan jelentős uralkodó, hogy igen, ilyen névvel ruházza, mert nem akarta semmiképp sem lehet az, hogy Mátyás néven illesse.
0: Lehetett volna, tetszett. Csak ugye Attilának azért nagyobb a nimbusza, és ugye Attila az ilyen érdekes megítélése van vele kapcsolatban a nyugatnak, mert hogy egyrészt ugye barbár és pusztító és így tovább, meg félelmetes. Tehát az volt az érdekes, hogy volt egy izlandi kispaptársam.
1: Izlandi. Nem hívott meg még magához?
0: Nem hívott meg. És mondta, hogy Izlandon még mindig Attilával riogatják a gyerekeket. Elvisz Attila.
1: Pedig a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, az még még később volt.
0: Hát az a honfoglaló magyarokra igen, vonatkozott. De hogy Attilával rémizgetik a gyerekeket, az úgy megmaradt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugyanakkor viszont csodálták is Attilát, mert hogy a semmiből létrehozott egy birodalmat, meg azért az, aki a rómaiakat le tudja győzni, az mindenképpen elismerésre méltó, tehát olyan személyiség, aki hát nagy személy. Na és akkor talán zárásképpen most lassan a műsoridő végéhez érünk, azt hiszem, hogy a Hungáriából szeretnék felolvasni néhány sort, ami Egerre vonatkozik. Egyébként magyarul megjelent ez a mind a két mű, hozzáférhető, és hogyha valakit érdekel, hogy a saját faluja, városa megvan-e benne említve, akár csak egy, hogy mondjam, hogy létezett. Na, Egerről azért néhány sor ír. Ugye ettől délfelé, ez Miskolcra vonatkozik, ettől délfelé 4 mérföldre van Eger, püspöki székhely, nagyon figyelemre méltó nem csak bő jövedelmei, de fekvése és élelem bősége miatt is. A vár a hegylábánál egy kiemelkedésen épült, székesegyház van benne, alatta a síkságon terülnek el a káptalan épületei és a mezőváros. Ennyit ír Egerről. De bele kell gondolni, hogy több száz településnek a nevét tartalmazza. És ilyen kis jellegzetes dolgokat írogat róluk, nagyon érdekes olvasmány mind a mai napig. Mondhatjuk azt, hogy a korabeli Magyarországnak egy nagyon értékes leírása.
1: De azt, hogyha már ő Egerről ír, és hogy egyáltalán Egerben mikor kerül, hogy kerül, és majd milyen feladatai lesznek, mert lesz neki bőven, arról már csak a következő adásban beszélünk.
2: A mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a 2016 óta megszervezett véradásra hagyományos helyszínünkön, az egriesegi palotában a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesegi palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hírhangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érteklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozónként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek a szakemberek az Alzheimer-kór világnapja, szeptember 21-e alkalmából a Magyar Távirati Iroda érdeklődésére. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, a demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a betegek életminőségén. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15 és 25 év közötti korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát és eldöntik, szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt. Kapitány István hozzátette, Paks 1-nél is vizsgálják az üzemidő hosszabbítását. A levegő munkacsoport szerint elhibázott lenne a közúti fuvarozók gázolajár támogatása. A civil szervezet levélben kérte Kapitány István és Vitézi Dávid minisztereket, hogy ne engedjenek a fuvarozói érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak közpénzből támogatást az ágazatnak az emelkedő üzemanyagárak miatt, mert az hiányt okozhat. Újabb kórházi adósságrendezést ígért az egészségügyi miniszter, de az összegről még nem beszélt. Hegedű Zsolt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán azt közölte, a pontos számot akkor hozzák nyilvánosságra, amikor létrejön a megállapodás a pénzügyminiszterrel. Végül az időjárásról. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből nagyobb eséllyel az északi-északkeleti országrészben kisebb esőre, záporesőre is lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdi és Kisgyőri események kapcsán készített riportjainkat hallják. A 27. gépész találkozón Mezőkövesden a Hajdú Rápis János mezőgazdasági gépmúzeum udvarán találkoztam egy működő gőzgép makettel, illetve hát a gazdájával, Török Gyulával beszélgetünk. Elég gyakran szokta úgy motorogtatni?
1: Igen, hát van egy másik lehetőség bemutatásra. Vásárján van egy Ötlet 13 nevű klub, ötletklub, és velük nagyon sok helyen már megfordultunk. Magyarországon, Vásárhelyön, külföldön is, Románia, Szerbia, Horvátország.
0: Ez beindult, de nem pöfög.
1: De pöfög?
0: Kellene?
1: Nem olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony, mert itt...
0: Egy elektromos motor zajosabb most.
1: Ez levegővel ja. Megy, de az alap működése ugyanaz, mint egy nagy gőzgépnek.
0: Sűrít?
1: Van a munkaütem ugyanúgy van, mint a gőzgép, mint a valódinál, hogy van kipufogás, sűrítés, munkaütem, még elő gyújtás is van, hogyha azt nézzük a
0: benzinmotornál.
1: Nem. Csak ugyanúgy a felső oldpont előtt kapja a gőzt.
0: Ugye technikailag kevésbé vagyok képzett, én történelem földrajzszakos tanár vagyok, meg népművelő, de hát ugye a történetét azt tudom, de működési elvét az már kevésbé. Az unokám már jobban tudja mindegyiknek, még ezeknek.
1: Hogyha itt a működés el az ugyanaz.
0: Egyébként úgy gyakran megnézik ezeket ott
1: gyakran.
0: Vásárhelyen?
1: Hát mert... ott nem, csak ilyen kiállítás alkalmában. Példa volt, egyszer Szabadkán voltunk egy olyan iskolában, hogy 800 gyerek volt. Hát szünetben körbe leptek bennünket úgy a gyerek, hogy érdekölte őket.
2: Elfelejtettek bemenni órára is.
0: Hát mondjuk azt, nem is nagy baj az, hogyha nem megy be órára, legalább nagyobb a csend.
1: Ott volt a legnagyobb érdeklődés.
0: Hát gondolom, ez a technikát, az érdek. Hát most is jöttem keresztül a utcán, már ott ültek az emberek, várták
1: a
0: gépeket, a felvonulókat. Hát nem tudom, hogy miért szeretik ennyire a technikát az emberek, mert azt nyomogatni a kis kütyüt, az szerintem nem olyan jó.
1: De azért nem jellemző mindenhová ez a nagy érdeklődés. Hát voltunk olyan iskolában, Makon például, hogy ott voltak a fiatalok, középiskolások, nem vették a fáradtságot, hogy szétnézzenek, hogy nem miket állítottak ki, miket hoztak az emberek.
0: Kötelezőnek tekintették, igen. És a kötelező a sose jó, ugye? Azt mondják legalábbis.
1: De a kisebbek, azok érdeklődőbbek.
0: Hát ott kell technik. Kezdeni.
2: Hát mert mi hajtjanak, hogy hajtja azt, akkor csillog a szemük.
0: Ez a...
2: Póló, ez volt egy...
0: Jó, látom azért csak, mert egy kicsit másabbnak tűnik a mostani. Elfáradtam.
1: Nem, leállítottam.
0: Kapja az elektromosságot és a meghajtást.
1: Hűtőgép kompresszor adja neki a hajtást, a levegőt. Gőzt helyett.
0: Ezeket úgy, hogy sikerül megalkotni? Itt vagy azért nézegeti a könyveket, mert nem a számítógépről kell, kevésbé van azok valamennyire benne felvíve, de könyvekből, vagy könyvből. Amúgy is a szakmája is hasonló.
1: Nem, a szakmám a műszerész, de
0: hát
1: először csináltam
0: mindenhez.
1: A saját elgondolásból csináltam először, de nem volt tökéletes, hanem kaptam a sógorom az a vasútnál dolgozott, középiskolai tankönyvet kaptam, a gőzgép működéséről, na, az alap, az volt az alap, az igazi. Ott van a működése a gőzgépnek, hogy milyennek is kell lenni.
0: Az rendben és van, de ahhoz, hogy ilyen legyen, ahhoz meg kell munkálni azt a fémet valamilyen szinten, nem?
1: Hát igen, hát akkor még a szocializmus volt, mikor dolgoztam, most nyugdíjas vagyok, és volt hulladékidő, amikor nem volt munka, akkor nem játszottam, viccelődtem, mint a a többiek, hanem...
0: Vagy cigizni, vagy iszogatni.
1: Hanem...
0: Hát mert akkor még az is benne volt a pakliba.
1: Mögé építettem. Esztergapadom nincsen, de mögesztergáltattam, ami olyan munkadalom. Vagy alkatrész.
0: Akkor ezt hogy hívja? Van neve ennek?
1: Gőzgép.
0: Ja, de úgy nincs. Hát, mert van, aki akármilyen tárgyat készít, akár ad neki női neve.
1: Tessék.
3: Ott a versenyben.
1: El lehet olvasni a nevét.
3: Kocincson.
0: Akkor mert csak van neve.
3: Csak van.
1: Kocincson kettő, mert ez a kettes számú verzió.
0: Kocincson, vagy inkább kocincson.
1: Fölhívás a kocintásra. Pánikás pohárral mondjuk.
0: Ja, hát
1: vagy
0: igen.
1: Boros pohárral.
0: Amikor lehet.
1: Amikor lehet.
0: Máskor fölösleges. Hát elbeszélgethetnénk, de azért nem. Jönnek érdeklődők, és jobb is, hogyha velük is foglalkozik.
1: Jó, ez a...
0: És saját kis üzemecskéjük van akkor, vagy...
1: Hát van ott olyan kis műhely.
0: Műhely.
1: Ott nem kell nagy lelki húzdulás, hogy ilyen alkosan az ember, csak akarat kell meg elképzelés.
0: Hát sok idő kell ezre.
1: Hát sok idő. Nem egy folytába készült ez, csak akkor én ráértem.
0: Akkor köszönöm szépen, jó egészséget, és talán még lesz, gyárt még egy kis gépet valamikor, nincs terve?
1: De van.
0: Akkor jó.
1: Kaptam egy romos gőzmozdonyt, és azt akarom talpra állítani.
0: Kicsit?
1: Kicsit. Az régen gyerekjáték volt.
0: Elhangzott riportunkban a Hódmezővásárhelyi Török Gyulát hallották.

0: Ha gépész találkozó van, akkor a kovácsok is megjelennek, hiszen régebben óriási szükség volt munkájukra a mezőgazdaságban. A sok érdeklődőhöz én is csatlakoztam, és újra beszélgettem a fiatal mesterrel.
1: Iván Zoltán Dávid, tízműkovács.
0: Láttad, hogy meleg a vasad, ez azt jelenti, hogy te nem csak munkát hanggal, hanem szemmel is dolgozol.
1: Persze, hát most figyelni kell, ott szép legyen, mert ugye ez is mindig más. Rózsa, de két egyformát nem lehet. Ugye most kihajtogatom a szirmokat, mutasson is.
0: Hoppá, hát az még langyos egy kicsit.
1: Ez még meleg. Még forró, máfos, fekete meleg, ilyenkor legrosszabb, mert ilyenkor ragad. Azzal ragad az ember kezére.
0: Felforrolná a vizet, hogyha
1: beletek. Hát ez most olyan 4-500 fokos rég, amikor.
0: De beszéltünk épp róla, hogy oda kell figyelni, balesetmentesen kell dolgozni. Mondtad, hogy még neked nagyon nagy nem volt, de azért ez a veszélyes üzemem.
1: Hát most ilyen megégés, meg ilyenek az ugye előfordul. Mert oda pattan a leve, vagy véletlenül, én is rányúlok, ha olyan van, de azért, ha oda kell figyelni, mert azért ez veszélyes.
0: Én nem is nagyon sokat dumálok, mert itt a végén még én is kapok egy rózsa szírmot.
1: Azért arra odafigyelek.
0: Hány szírom van ebbe benne?
1: Szerintem ezen most 7.
0: Jó, mert mondtad, hogy egyforma nem lesz egyik se.
1: Hát nem, de általában azért ez ugye ennyi szírmot szoktam, úgyhogy ez azért általában ez annyi. Hát már nagyjából itt szemben látom, ugye.
0: Tehát előkészíted, és akkor
1: ki... Hát először ugye kinyújtom. Először meg van nyújtva, és ugye úgy van ez feltekerve, ez a rózsa. És akkor úgy igazából ez ugye egy anyagból készül, mert saját anyagába van visszatekerve.
0: Hát ugye már ez. Láttam már egyszer-kétszer, de...
1: Már csináltam itt.
0: Patkót készíteni is láttalak már, most nem lesz szerencse patkó akkor.
1: De, aztam az is anyagot. Ja, az is már csináltam kettőt, csak...
0: De mikor kezdted? Hát, hajnal?
1: Fél tíz fele.
0: Ja, hát az nem hajnal.
1: Fél tíz fele.
0: Én velem mentem az idő így.
1: Hát a 10 óra biztos elmúlt.
0: Hát 10:45 lesz, úgyhogy akkor...
1: Azért mondom, azt, a patkót azt ütni kell, az hangos, ha most van a műsor, akkor... Akkor most hajtogatok.
0: Jaj, értem, akkor hallgatok.
1: Most csendes művelet van.
0: Így lehet beszélni néhány szót.
1: Igen.
0: Most vissza kell tenni, mert csak akkor lehet hajtogatni, hogyha az az 5-600 fok megvan.
1: Na, hát az több attól, ma a vörös melegen. Az ugye vékony is az anyag, akkor ha úgy hajtogatnám, akkor el is törhet. Ugye ez ki van nyújtva az egész, meg ugye sok meleget kapott. Nagyon könnyen törik, nagyon oda kell figyelni a rózsánál, hogy mindig meleg legyen. Csak ugye meg vékony, könnyen melegszik, könnyen el is ég.
0: Mert mondtad, hogy Laci is volt itt, mert már egy 10 éve ide jársz, hát akkor már lassan-lassan a szakmának a elejét megismered, mert hogy mindent meg lehet tanulni, azt nem azt mondtad.
1: Láttam le, egyébként mindig van valami újdonság, meg valaki másod csinálja.
0: De gyakorlatban tanulod, meg nem elméletben.
1: Ja, hát ezt elméletben nem lehet. Meg ilyen YouTube videókból, meg ilyenekből ezt nem lehet megtanulni. Ezt csinálni kell, ugye? Csak megtanulni a kovácsolást.
0: Na most mert lesz továbbhajtogatod?
1: Nem, felhajtogatom feljebb. Ezt nem lehet megtanulni ilyen videókból, meg ilyenekből. Ez nem az a szakma. Csak hogyha csinálja az ember. Csak úgy lehet.
0: De úgy látom azért szeretem.
1: Persze, hát akkor nem is csinálnám. Jó, hát ez csak úgy lehet. Meleg van ugye, kosz van, nem szereti az ember, akkor minden csúgy lehet, hogy szereti az ember.
0: Van olyan, amit úgy szeretnél megtanulni, amit itt be lehet mutatni, vagy ezek azok, amelyek gyorsak?
1: Csak. Ezek azok, amik gyorsak, eladhatók, ugye most itt nagyrészt az a cél. De ezek, amik így gyorsan elkészülnek és látványosak. Kapunak nem fog neki kezdeni azért egy bemutatón, de...
0: De most alig-alig használ szerszámot, ugye ilyenkor.
1: Igazából itt nekem kell 4 kalapács, meg 2 fogó amúgy ezekhez. Kisbatkóhoz kell egy nyeresvágó, egy nagyobb kalapács, egy másfél kilós kell, ez a három dekás, ez a vizés, meg egy fogó, meg viasz. Igazából annyi kell. De a rózsához az egy kicsivel több, mert ahhoz azért az hajtogatni kell.
0: Kézzel dolgozol, de egész nap állni kell.
1: Hát, igen.
0: Melyik a nehezebb? Melyik fárad el jobban?
1: Egyik sem, már hozzászoktam.
0: Derekad se?
1: Nem, még. Majd egyszer elfárad nagyon, majd akkor el lesz fáradva. De még idáig még nem voltál viszont probléma.
0: Na jó, köszi, én hagyok már a látogatóknak is egy kis érdeklődési időt. Akkor jó munkát.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg hát
1: az lesz egész nap.
0: Oktatást is bizonyos szinten, mert aki ide jön, azért bizonyos hát, dolgot tanul, megkérdeznek.
1: Persze, kérdeznek, hát amire tudok, válaszolok, de én sem tudok mindent. Néha kérdeznek olyanokat.
0: Na akkor én már bele se fogok. Köszi még egyszer.
1: Szia. Köszönöm.
0: Legjobbakat.
1: Viszlát.
0: Iván Zoltán Dávid diszműkovácsot hallották, most éppen a mezőkövesdi kovácsműhelyben.

0: Műsorunk folytatásában már Kisgyőrbe megyünk, ahol először a Barkó alkotók tanyáját nézzük meg.
1: Olácsi Pálmai Ilka vagyok, a Barkó Kézműves Egyesületnek az elnöke.
0: De tanyán vagyunk. Egyesület, akkor nem egyedül vannak már, hát nem. Egyesület, ez minimum 10 ember kell.
1: Így van, körülbelül 16-an vagyunk, akik dolgozunk, és ebben vannak hímzők, van egy csodálatos varrónőnk, vannak bútorfestőink, szövőink, így dolgozunk mi együtt.
0: Hát akkor ez egy társaság, egy olyan társaság, aki felvállalja a hagyományokat és felkutatja, mert az előbb beszéltük, mielőtt el nem tűnt erről a kiskötyűről. Hány éve kezdték akkor? 1-2?
1: 2013. február, nem, akkor az tavaszán volt az, hogy Veszprémi Katával találkoztunk, és nyáron kezdtünk el dolgozni. Egy tábor keretében néztük meg, hogy mik azok a mesterségek, amikben szeretnénk együtt dolgozni a Hagyományok Háza mestereivel, és 2014. február 1-én indult el a képzésünk, hímzés, szövés, viseletvarrás és bútorfestés. Ez a 4 mesterség indult el nálunk.
0: Ugye a barkóság, hát nem is népművészeti tájegység volt igazából, nem is tudom, az adi, vagy valami, de tehát az ottani katonákat kihívták igazából Barkóról, de végül is mégiscsak egy olyan része ott a vidéknek, ami egy kicsit épp, mint hogyha zártak is lenne, tehát a népművészetének meg kellett volna maradni, hogyha igazából nem jönnek ezek az idők, amit hogy a szocializmus korának nevezünk, mert akkor tüntetett el igazából az, megbeszivárgott más a barkóságra.
1: Hát igen, meg ugyanálunk a bányászat kohászat hatására is nagyon hamar kivetköztek a viseletükből a barkók, úgyhogy amiatt is. Tehát tényleg a mi térségünk, tehát hogyha így az Ósz térségi részt nézem, ott szinte teljesen feledésbe merült a barkóság. A felvidéki részen ők még azért sokkal inkább tisztában vannak a barkó mi voltukkal, bár ott ugye csúfnépnek számít a barkóság, úgyhogy...
0: Mint általában minden megkülönböztetés ott is, igen. De azért akkor kutatni még ott Istenmezeje környékén lehet, hogy helyebb egy kicsikét még
1: mi mindenfelé, minden településen, és igazániból felvidéken, 2017 óta dolgozunk felvidéken, de 2020-ban Benkó Tündéken megalakult a felvidéki hímzőkör, akik egyébként nem hívják magukat Barkó felvidéki hímzőkörnek pont emiatt a gondolat miatt, de ők is nagyon sokat kutatnak a térségükben, úgyhogy nem csak határon innen, hanem határon túli minták is láthatók nálunk.
0: Egy jó ismerősömmel, Csente Hubával elég sokat jártunk azon a vidéken, és ő büszke volt arra, hogy a barkóságban lakik, illetve hát Barkónak is mondta magát. Mikor fog ez átmenni a köztudatba? Egy riport kevés lesz hozzá, hogy a barkóságot keressék meg, mert azért gyönyörű táj ott a várvidék, ugye?
1: Szerintem a világ legszebb része. Én azt gondolom, hogy ez nálunk van. Ha csak mondjuk akár a bútorokat nézzük, ugye bútorokat nem találtunk a térségben, úgyhogy a Szent Csomani templomnak a fakazetei alapján dolgozunk. És csupa ilyen nagyon-nagyon izgalmas templom van nálunk. Ugye a Szent Csomani templomot az 1654 körüli években festették ki. Ott van az Urai templom, aminek ugye a fakazetteit elrejtették egy padláson, nemrég találták meg, újították fel. Én ott a környéken laktam, és gyerekként még ott fehér volt a mennyezet, és nekem például egy ilyen nagy csoda, hogy most már ott is fakazetták vannak. Szóval tele van a térségünk csupa csodával, csak el kell jönni, egyszer kell eljönni, ezt szoktuk mondani, és akkor az ember rájön, hogy miért nem erről híres a térségünk.
0: Hát igen, aki hallja, menjen el. De nem csak ilyen kis hímzett eszközök vannak, használati eszközök, ami pontos, ugye, hogy a népművészet átmenjen mai élő népművészetbe, és tartó tokok, nem is tudom, tűpárnák, de ruhák is. Tehát már ezeken is rajta van a barkó jellegzetes hímzés.
1: Igen, abszolút. Csupa barkó mintával dolgozunk. Mi körülbelül olyan, ugye a Néprajzi Múzeummal 7 darab tárgyemlék található barkósággal kapcsolatban, hogy körülbelül olyan 2500 mintát gyűjtöttünk össze határon innen és túl. Úgyhogy elég szép munkát végeztünk. Még mindig vannak települések, ahol kell kutassunk, és biztos, hogy nem találtunk meg mindent. De igyekszünk a barkó jellegzetességeket, itt például ezt a piészséget felhasználni. Ugye viseleteket nem nagyon találtunk a térségünkben. Régi fotók alapján szoktunk egy kicsit újra gondolni ruhákat, hogy egy kicsit modern legyen, meg igen, amit mondott is, hogy használható legyen. Tehát nálunk csupa használati tárgy készül, ami így élővé teszi a népművészetet.
0: A Matyót valamennyire jobban ismerem, hiszen ezen ott lakom Mezőkövesden. Azt mondtam, voltunk Buzsákon, az ottaniakat is megismertem. De ennek mi a különlegessége? Mert ott a tulipános mintától kezdve, a keresztszemes, a Szent Istváni tardi, ennek mi az, ami jellegzetesen Barkó?
1: Amivel kimondottan egyediek vagyunk, az az, hogy a kendercsíkos szőttesek közé tesszük a hímzéseket. Hoppa. Ilyet nem látni máshol. Ezt még valóban, mi magunk szőjük ezt az anyagot kenderel és pamuttal, nem tudom mondjuk, meddig lesz még kenderünk, amivel dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy még sikerül szerezni, de ezzel nagyon egyediek vagyunk. Felvidéken nagyon érdekes, hogy ott végig csíkozzák, ugye nálunk van egy rész, amit kihagynak a pamut szőttesben, és akkor oda kerül a hímzés, de ilyet máshol nem nagyon lehet találni.
0: Tehát kender feldolgozás.
1: Igen.
0: De akkor ezt önök meg kell megkeresni, hogy hol van kender, vagy pedig még van kenderből szövet.
1: Ezeket ugye mi készítjük, és igen, kendert veszünk. Hát azt már azok kéz kenderek.
0: Igen. Mert ott én elgondoltam volna kivinni, beáztatni, utána törni, tűrolni, új. Sok munkája van a kendernek, de tartós. Nem hiszem, hogy 2 évre készülnek ezek a tárgyak.
1: Abszolút nem. Van, aki mondjuk még a kezdetek kezdetén vett tőlünk egy tárgyat, és aztán jön és mutatja, hogy ezt bizony tőlünk vett, amikor elindultunk. Ezek nagy büszkeségek nekünk.
0: Zsűriztetik a termékeket, vagy még nem?
1: Igyekszünk, igen. Sok termékünk zsűrizett.
0: Ja, mert egy nagyobb társaság, hát 16-an igen. Vannak, hogyha jól hallottam.
1: Igen.
0: Akkor ott bőven van termés is akkor.
1: Igen. Egyrészt igyekszünk a zsűrizésre is odafigyelni, pályázatokra is odafigyelni. Igyekszünk átadni a tudást, amit megszereztünk, és fiatalokat bevonni minél inkább a munkánkba. Úgyhogy sok mindenre kell odafigyelni egy egyesületnek, hogyha ilyesmire adja a fejét őszintén.
0: Fiatalok, gondolom, zömében még, mert azért az idősebbek már nem szoktak bemenni egyesületekbe, mert hát nehezebb már megérteni a szót is, meg hát az unokákkal kell foglalkozni sokszor, meg nem tudom, de nem nagyon látok én nagyon időseket alkotni egyesületben.
1: Tényleg? Pedig én azt gondolom, hogy nagyon előregedő a népművészeti társadalom, és erre mindannyian sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyire oda kell figyeljünk, hogy az utánpótlást megoldjuk. Mi fiatalokkal is dolgozunk együtt, de őszintén azért ez egy kiegészítő jövedelmet adó ágazat, azt hiszem, igen. Így lehet szépen igen. Megfogalmazni. Úgyhogy azért a mai karrierista világban hivatás tudattal élni, az egy komoly kihívás, tehát hogy ez is egy komoly kihívás lesz szerintem a népművészetnek, hogy ezt hogyan tudjuk jól megmutatni, hogy ez egy nagyon fontos része a kultúránknak, és ezt sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni, mint amennyire szerintem most megbecsüljük.
0: Azon mosolygok magamban, közben összeszedtem, hogy kikkel beszélni, akár mostanában idősebbek voltak. Csak hát úgy látszik, hogy már nekem mindenki fiatalnak tűnik, valószínű, de tényleg azért, ahhoz, hogy valaki olyan szinten alkosson, ahhoz kell idő. Hát nem elég, hogy a varró szakkörbe, hímző szakkörbe ott megjelenek fogadáskortól, hanem bizony az önálló alkotáshoz már kutatni is kell. Hát segíteni egymáshoz. Akkor önök átadják azokat a tapasztalatokat, amikkel találkoznak, mert egyébként úgy könnyebb, mint saját magamnak megszerezni, ugye?
1: Szerintem nagyon nagy erőnk az, hogy mi egy közösség vagyunk. Mi ugye külön egy népművészeti egyesületként dolgozunk, de mi egy közösségként dolgozunk. Nem külön-külön alkotók, hanem egy a cél, és ez azért nagyon sokat erősít rajtunk. Ez egy nagyon nagy ajándék, őszintén.
0: Köszönöm szépen, még talán annyit, hogy sokszor megmutatják magukat, mert azért Kisgyőrbe itt lenni azért ide már kell valamit letenni az asztalra. Nem ezeket az alkalmazottságokat, hanem bizony tehát hogy már tudják, hogy vannak övek, és meghívják, mert nem magától jön ide az ember, hívják, ugye?
1: Igen, és egyébként nekünk most pont márciusban volt Kisgyőrben kiállításunk, meg divat bemutatóval is bemutatkoztunk, úgyhogy az egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt, hogy itt lehettünk, de mi igyekszünk minél inkább járni az országot, határon innen is, határon túl is.
0: Még egyszer köszönöm, és gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Olácsi Pálmai Ildikót hallották a Barkó tanyáról, most Kisgyőrből.

0: A következőkben egy fafaragóval beszélgetünk.
1: Pós Krisztián.
0: Hú, hát akkor már találkozhattunk volna az idén a fafaragó táborba, csak éppen akkor gondolom, hogy más dolga is volt, nem csak ott figyelgetni, hogy ki szaladgálott. És most látom, hogy itt van, és harag, és mondta, hogy igen, ez egy sóvidéki minta.
1: Így van, egy erdélyi sóvidék környéki kapu minta.
0: Hát akkor ez tulajdonképpen egy kapura is jó, de... akár székely kapura is.
1: Igen. Igen, ez a igazság szerint ez úgy van, hogy maga a motivumokhoz onnan jön, de maga a forma, ami már így egybeépíti az ember a motivumot, az már nem...
0: Értem.
1: Az már, azt már én tervezem meg.
0: De úgy látom, nem papírról készíti. És hogy van a kalap alatt, ott fent a helyre.
1: Így van.
0: Hát ahhoz már tudás is kell, hogy megmaradjon olyan szinten.
1: Gyakorlás. Én 40 éve faragok. 10 évesen kezdtem.
0: Ja, hát azért, mert 40
1: éve. Hát 10 évesen kezdtem, 50 éves vagyok most. És ez mind tapasztalás. Minden egyes alkotás az minél jobb és jobb, és minél tanul az ember minden egyes alkotásban.
0: Mikor kellett úgy rá döbbennie, hogy már én már faragó vagyok, nem csak ilyen faragocska?
1: Még mai napig nem döbben rá sokszor az ember szerintem, mert ez egy örök tanulás, ez egy mindig tanul jobbat és szebbet az ember, mindig lát valami újat, úgyhogy szerintem nem lehet soha azt mondani valakire, hogy na én most egy jó fafaragó vagyok.
0: Jó, hát ugye vannak nagyobb képűek is, akinek hamarabb nagy az arca, mint mondjuk a tudása, de nem azokkal kell foglalkoznunk, hanem tulajdonképpen azzal, hogy amikor ön ezt úgy felvállalja, akkor meg is mondja, hogy mi lesz belőle, vagy pedig...
1: Hát ez mindig személyre szabott. Ilyen képeket azért, nem nagyon szoktam csinálni.
0: Azért kérdezem, hogy megismeri azt, aki
1: igen.
0: rendeli.
1: Igen.
0: Hát, tehát
1: igen.
0: Beszélni
1: előtte
0: kell.
1: Beszélni kell, így van. Így van.
0: De akkor nem olyan egyszerű, hogy fogom magad, amelyek a most már megcsinálom az 1002-et is.
1: Nem, ez mindig meg kell ismerni az adott szemét, akinek csináljuk. Attól lesz személyre szabott, attól lesz az övé.
0: De hát akkor önnek jó papis volt itt tanul, azt mondja, akkor ön világéletében mindig tanulni fog.
1: Hát ez a cél. Ez a cél. Tanulni soha nem szégyen. Tanulni lehet egy fiatalabbtól, egy öregebbtől, egy kis igazság szerint. Épp az a szégyen, aki nem akar tanulni, és úgy okos.
0: Azért itt paradni, Kisgyőrbe, a faparagás hazájában, azért mondjuk úgy, hogy nem semmi, ugye? Jó
1: hát,
0: érzés.
1: Megbecsülés szerintem, hogy Laci engem is hív. Ez egy elismerés szerintem minden fafaragónak a munkájának, ha itt faraghat Kisgyőrbe. És nem csak azért, mert hogy most Kisgyőrre faragott falon, hanem itt amikor itt összegyűlünk fafaragók 30-an, 40-en, ugye itt a... Most nem mondom azt, hogy az ország krémje van itt, de nagy tudású fafaragókkal vagyunk együtt, akiktől csak tanulni lehet. És szerintem az ember mindenki büszke arra, hogy itt van egy alkotása. Nekem is van több alkotásom is. Én csináltam a református templom elé azt a hatalmas paroddívai Bíró Mátyás padját. Én csináltam a játszótére egy pásztorszoborpadot. Én csináltam most a kávézó elé a kávézó feliratút. Mocsolyásra egy angyalos padot.
0: Akkor évek alatt így láttam volna, ön csak elfelejtettem. Hát öregszik az ember. Most már emlékszem az alkotásra, mert ott sajnos nem az alkotót néztem, hanem az alkotást.
1: Hát hogy az a jó, hogy... nem az alkotót kell nézni, hanem az alkotást.
0: Jó, de hát azért az sem rossz, hogyha az ember megismer ilyen művész embereket. Sokan nem is tartják magukat művésznek, paparagónak mondják, és annak ellenére, hogyha valaki ilyet ki tud adni a kezéből, az már valami, az már érték.
1: Hát az ember azért ér a földön, hogy értéket teremtse.
0: Húha, nagy szót mondott, de hát ha mindenkire igaz lenne, akkor a világ teljesen tökéletes lenne.
1: Hát ezért nem vagyunk egyformák, hát és az a szerencse, hogy nagyon sok olyan művészek, népművészek, beltérből lévő ember van, akinek ez a felfogása.
0: És mi ebben az igazából tehát erdélyi és sóvidéki a motívum. Mi az, ami
1: megkülönböztet? Maga a tulipánformák, a levélmintázatok, akkor maga ez a, hogy fut a levélzet felfelé, ez arra a vidékre jellemző. Az ez most ugye egy anyai szívet mutatna, ahogy, amiből két gyermek jön ki, és ahol kinyílik az anya a teljes kiteljesedésével.
0: Gondolatnak is szép, nem csak kiparagni.
1: Hát ez rá van arra a hölgyre, mert így már akkor látszik, hogy hölgy, aki élesz az.
0: Hát gondolom, hogy örök élmény, és örökké meg fogja tartani magának is. Egyébként a fa az mindig ugyanolyan típusú fára?
1: Nem, ez most tölgyfa. Nem,
0: úgy cseresznye
1: fából is lehet, gyümölcsfákból. De általában olyan fából érdemes csinálni, ami
0: kemény fa, nem megy tönkre. De hát ez egészen biztos, hogy nem kapura lesz téve, szobába lesz.
1: Ez szobába, farra lesz téve, igen.
0: Ez már akkor örök éve.
1: Így van.
0: Hát le vagy legalábbis százon felül bírják
1: ezeket. Így, ez emberöltőket bír.
0: Olyan sok ideje van, hogy már körbe faragta a falut, illetve más helyeket, vagy pedig hát gyorsan dolgozik.
1: Gyorsan dolgozok. Gyorsan. Hát ez most igazság szerint ez több év termés. Hát én mindig eljövök egy hétre a táborba, és akkor egy szabad kifarag.
0: Na de az itteni faragásokat is, amit látom, amik fricsek, tehát az, ami ott van, mert akkor még nem volt kitéve. Meg a mocsvajási sem láttam még, az is azóta lett odállít.
1: Nem, ez az tavaly faragtam, az idén faragtam ezt a kávézó feliratust, tavaly faragtam a mocsajácsit, tavaly előtt faragtam a Dévai Bíró Mátyás szavát, azelőtt faragtam a pásztor szobrot. Azért mondom, hogy minden évben egy szobrot kifarag az ember. Egy hét alatt. Addig tart a tábla.
0: Pós Krisztián Muhiban élő fafaragót hallották.

0: De fogjuk így az országon belüli és kívüli magyar alkotókat. Ez volt a fő cél. Közben annyira túlhaladtuk már ezt a történetet, hogy inkább jobban szeretjük, hogyha összejövünk minden hónapban, esetleg minden héten, és akkor együtt alkotunk itt a Faluházban, Miskolcon, Barcikán, ahova hívnak minket, mi mindenhol.
1: Gárdonyba is?
0: Akár Gárdonyba is, meg Székesfehérváron is, Siófokon.
1: Tehát
0: mindenhol. Mindenhol. Mindenhol van tagunk.
1: Ugye az ember úgy gondol, hogy internetes, az fogja magát otthon, megcsinálja a dolgait, aztán a többi meg nem is nagyon érdekes, mert hát képen is láthatom, tehát beszélhetek akárhogy is, de azért mégis a személyes kapcsolatok fontosak lehetnek, ugye? Tehát úgy mondom, az a személyes, amikor kézzel fogható a közelség. Mert a mimikát nem lehet látni ott az interneten, meg a sóhajt nem lehet. Tehát a közelség is tulajdonképpen milyen eredményeket tudnak elérni, ami eredmény önöknél, mert hát alkotó eredményeket paragni interneten nehéz, de végül is azt is lehetne megbeszélni, ugye?
2: Megbeszélni, igen. Rengeteg alkotónk van, én Deák László Sándor vagyok, Kazincbarcikán élek, onnan jöttem a csapatba, én íróköltő vagyok, de van nem csak íróköltő köztünk, hanem festő, fafaragó, meg mint itt a hölgy mellettünk is, PowerPoint szobrász, úgyhogy van nagyon sok tagunk, nagyon sokféle irányban megyünk, és nagyon sok helyen megjelenünk.
0: Minden évben kiadunk egy antológiát, így nyomtatott formában, minden évben van táborunk, először festőtábornak indul, de már írótábor is egyúttal, Simon M. Veronika székesfehérvári festőművész, nekünk a művészeti vezetőnk.
1: És akkor Székesfehérvár, vagy?
0: Onnan indultunk ki, Székesfehérvár.
1: De Kisgyőr.
0: Kisgyőr a központ, igen.
1: Központ azért.
0: Igen. Mert... jönnek onnan messziről, Veronikájuk is minden évben.
1: Hát mondjuk is érdemes eljönni, a levegő az harapni lehet, meg hát látom a haragott dolgokat.
0: Itt ugye? Minden évben újabb és újabb látni valóban.
1: Persze, eljövök, nem lakom messzát Mezőkövesből. 20 perc alatt ideérek, de tulajdonképpen mindig új és új van, és mellette pedig hát az emberek is azért nem ismerek mindenkit, de azért elég sok mindenkit sikerült megismerni. Tulajdonképpen akkor az alkotásaikat interneten mutatják be egymásnak többször, legtöbbször.
0: Az alapvető kapcsolat interneten van, de minden hónapban találkozunk irodalmi alkotóműhelyben Miskolcon. Festő műhelyünk az kétszer van Miskolcon, a József Attila és a Petőfi könyvtárban, és itt a Faluházban. Vagyis egy hónapban háromszor festünk, egyszer meg irodalmi műhelyünk van.
1: A festészethez sem értek, meg sok minden máshoz, de azt tudom, hogy az irodalmat azt otthon is lehet egyénileg művelni, a festészetet is, de az hosszabbnak tűnik, mire születik egy mű, vagy nem igaz?
2: Hát igen, valószínűleg egy kép azért több időbe kerül, mire elkészül, mint egy költészeti téma, de hogyha belegondolunk, és csináljuk ezeket az alkotótáborokat, mi egymás inspirálva járunk egymásnak a szakköreire, tanulunk egymástól, ugyanúgy festészetet, mint költészetet, megvan a lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ügyesek vagyunk az ecsettel, milyen ügyesek vagyunk a tollal, és ha mindenki el tudja képzelni magában egy történetnek a színképeit, akkor azt akár ecsettel, akár tollal meg tudja nálunk tenni, hogy papírra vetik, vagy éppen vászonra.
0: Vászon is lehet történetet, vagy verset megfesteni. Az igazi festmény részemről, én ezt utat viszem magammal, hogy egy festményen egy történetet is el kell mesélni. Nem pedig, mit tudom, hogy festek egy csendületet, hanem egy történetet próbálok belevinni a képbe.
2: Sokszor fordítva csinálom, egy festményről, vagy egy képről írok verset.
1: Ugye sokféle az ember, sokféle lék a művészek is, de egyet azért tapasztaltam, hogy sok esetben azért kicsikét, nem akarok csúnya szavakat mondani, maguk felé fordul úgy a kezük, meg a gondolkodásuk is, és hogy lehet társaságba menni annak, aki nem egoista, hanem egy művész lélek, aki úgy magával el van legtöbb esetben. Én így gondolom, mert én nem fogtam, mondtam semmibe, ecsethez sem, meg más fához sem, amivel alkottam volna, de végül is azért A közösség az mit ad, szemléletet, vagy inspirál másra is?
2: Ami

0: Közösségünk is ilyen hasonló, tehát van nálunk is festő, aki bejár az irodalmi körre, és szépen mellénkül végig hallgatja a versek születését, mert van úgy, hogy ott itt írunk irodalmi körbe, vagy van, amikor nem írunk, hanem csak megbeszéljük egymásnak, átgondoljuk, átbeszéljük, esetlegesen, hogyha kér tanácsot tudunk adni, hogy hol esetleg egy kicsit javíthatna, vagy gondolját, és akkor így egymást inspirálva, egymást segítve haladunk előre.
1: Ami nem egyszerű feladat.
2: Feltétlenül alkotó kell, hogy legyen, aki belép a társulatokba, vagy pártoló.
0: Pártoló tagunk is van. És a pártoló tagok is van, amikor úgy gondolják, hogy elég érdekes, amit csinálunk, és próbálkoznak. Tehát akár festészettel, akár költészettel.
2: De nem könnyelműen, ugye?
0: Szintén Erzsikénél ugye a PowerPoint szobrászat.
2: Hát végül is akkor, ha én szeretnék belépni, most nem fogok, akkor megkeresem önöket az interneten.
1: Vagy Miskolcon.
2: Vagy meg a Gárdon, Székesfehérváron.
1: Mindenki szeretne várni.
2: Leferik az országot lassan, tényleg. Akkor megtehetem. Bizonyos szabályokat azért csak be kell tartani egy társulásnak, egy társulatnak, egy egyesületnek. El kell fogadni az alapszabályt, ugye?
1: Így van, hát mindenhol van alapszabály, hiszen alapvető dolgokat le kell tettetni, hogy...
2: Csak úgy lehetett.
1: Hát persze, hiszen politikai megnyilvánulásokat nem fogadunk, ebben tiszteletben tartjuk egymás véleményét, de nem fogunk politizálni egy egyesületben, nem fogunk szélsőségeket megjeleníteni ugye az írásainkban, a festményeinkben. Ilyen alapvető dolgokat be kell tartani, a kölcsönös tisztelet az első, a szeretet, és akkor tisztelni kell egymás esetleg vallását, politikai nézetét, stb. Nyitottnak kell lenni.
2: Nem megértem, nem vita helye a társulás, hanem az, hogy
1: közös alkotás,
2: segítsenek egymásnak.
1: Igen, hogy másik is örüljön annak, hogy alkot, meg tud jelenni esetleg kiállításon, könyvekben, egymás segítjük, hiszen úgy jutunk előre. Egyedül nehezebb.
2: Ugye nagyon fontos az, hogy alkotó legyen az ember azon a szinten, amit tud. Hát akár ezzel alkotók, akár teljesen mással, akkor is az fontos ahhoz, hogy a társadalomban a megfelelő helyét foglalja el. Ugye a művészetek nem arra való, hogy pénzt keressenek, bár van arra is példa, hanem arra, hogy gyönyörködtessenek, gondolkodtassanak az érzéseket itt valahol a szívünk környékén megpiszkálja. Tehát ez az önök feladata akkor. Tehát én is így látom, nem is tudom, hogy érdemes-e beszélgetni, vagy azért érdemes.
0: Mindenféleképpen érdemes beszélgetni, mert így kapunk pozitív visszajelzést, így kapunk tanácsokat, így kapunk olyan dolgokat, amit esetleg mi átsiklunk felette. Tehát én nekem is volt több mentor az életemben, sajnos mindig újabbakat kell keresnem, mert az idősebb korosztály sajnos elmegyen, és rettenetesen jó volt velük, és nagyon sokat tanultam tőlük. Szóval ez hiányzik. Tehát ha az ember magában ül otthon az irodájában, vagy a kis zugjában, ahol ír, vagy fest, ott nem kapja ezeket a pozitív dolgokat, ezeket a visszajelzéseket, ezeket a tanításokat. Ezek nagyon fontosak az ember életében, egy alkotó életében, a fejlődés továbbvitelében fontos.
1: Hát főleg mi érezzük ezt jobban, mert 25 évesek vagyunk. A tagságunknak a fele sajnos már nincs köztünk az alapítók közül, úgyhogy mi voltunk annak idején a szemtelenül fiatal alkotók, most meg lassan mi leszünk azok, akik átadják azt, amit átvettünk őtőlük. De ez a normális, ez a körforgás.
2: De azért gondolom, hogy lassan sikerül becsábítani a fiatalokat is. A tokai írótábor azt mutatta, hogy vannak ott bizony tehetségek.
1: Igen,
2: a fiatalok
1: vannak
2: között, úgyhogy hát csak ki kell bontani, ugye?
1: Hát mi azért vagyunk ott gyereknapokon, meg könyvtári napokon, mindig ott vagyunk, ha kell, akkor kavicsokat festünk velük, ha kell, akkor micimaszkót festünk, bármit festünk, csak jól érzik magukat, és akkor általánosleg indítatást éreznek valamikor arra, hogy festnek, vagy írjanak, vagy bármilyen más művészi tevékenységet folytassanak. Ebbe beletartozik ugye a népművészetnek pláne, annak külön örülünk, hogyha valaki esetleg népművész lesz.
2: A kitelepülés, már hogy ide települtek, oka az, hogy bemutassák magukat, akik itt érdeklődnek, vagy pedig hát meg kell mutatni, mert azt hiszik, hogy Kisgyőrben nincs ilyen. Mert máskor nem találkoztam.
1: Erről van szó.
2: Szabó Sándort és Deák László Sándort hallották a kisgyőri forgatagban.

0: Végezetül Túri Attila, Kossuth és Ibl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke beszél.
1: Az akadémián mindig van, de hát egy ilyen közösségben, ez egy élő közösség, olyan, mint itt, ahol vagyunk, az élő népművészet, értetni kell, és figyelni kell egymásra, mert ahhoz, hogy eljussunk valahová, figyelemmel kell lenni, hogy akik nehezebben mozultnak, akik nehezebben reagálnak erre a furcsa és rohanó világra, ne maradjanak le.
0: Az igazság, hogy arról beszélünk, hogy élő népművészet. A népművészet az nem múzeumba való, hanem alkotók ide, Kisgyőrbe is, meg hát akármerre van, ugye, akár Budapesten is, akár a várba, bárhol is, ott is fontos, hogy megmutassák magukat, mert úgy nem minden esetben fogadják el őket, azt mondják, hát ezek művészkednek, nem pedig művészek.
1: Ez egy mindig egy nehéz kérdés, ez a felvilágosodás óta létezik, ez a magas művészet, népművészet, különböző ki itt a Frankó Jankó, vagy hogy egy nagy írót, Rejtő Jenőt idézem, ki az igazi Trebics. Ezen lehet vitatkozni, de nem nagyon van értelme szerintem. A népművészetnek van egy sajátossága, hogy nagyon összeér a mesterségbeli tudással, ugye? Tehát van benne egy formateremtőkészség, vagy egy hangzás, vagy bármi, de tulajdonképpen mesterség a hétköznapoknak is a művészete egyben. Ennek az én a legfontosabb dolgát abban látom, hogy míg az úgynevezett magas művészetnél, ha valaki elrajzol mondjuk egy arcot, az ciki, az kellemetlen, az nem az. A népművészetnél még a kudarc is, ha elrontok valamit, az is tanúság. Hogyan csináljam jobban? Hogyan csináljam máshogy a dolgot? Tehát maga a tevékenység akár ilyen, akár olyan, akkor is pozitív a kicsengése.
0: Itt az alkotások használati eszközök, így, tárgyak, vagy bármi más, nem a falon lóg, mert ott is láttam, jó, már,
1: igen,
0: oda, is,
1: igen, persze,
0: oda sem rossz,
1: persze,
0: hanem a mindennapokban.
1: Így van.
0: És a mindennapokban hozzám nő. Hogyha én egy olyan alkotást veszek, ami tetszik, lehet, hogy lesz-e veszem addig, ami el nem kopik, vagy legalábbis rosszabb esetben másat veszek helyette, de ezek az ember ez ugye a szívéhez, a mindennapjaihoz hozzá nőnek. És
1: ez
0: ezt kellene nekünk egy kicsit jobban becsülni. Lehet ezt? Akár anyagilag is, akár más módon.
1: Mindenképpen én így gondolom, hogy jobban kellene becsülni, és hogyha abból a tételből indulunk ki, amit mesterem Makovec Imre mondott, hogy a tárgyak az ember halott képei. A tárgyakban, hogy mi tetszik nekünk, abban ott van a mi lelkületünk is, ugye? Kihelyezzük ezt a dolgot egy-egy tárgyba, vagy egy-egy dalba, vagy egy-egy táncmozdulatba, ott vagyunk mi is, és ez az a közösség alakító erő, ami összetartja ezt a sokadalmat.
0: Mennyire lehet megőrizni ezt az élő népművészetet a 21. században? Mert ugye régebben azt mondták, hogy igen, 19.-20. század eleje az a népművészet, a többi az csak utánzás. Egyesek azt mondták régebben, ma meg azt mondjuk, hogy az az igazi, amit felveszünk, amit hordunk magunkkal. Meddig lehet úgy megőrizni ezt a szintet? Mert ugye a műanyag az talán-talán már kiszorul örömünkre, vagy nem örömünkre.
1: Nézze, azért a népművészetnek a keletkezése és a mai értetése is nem kifejezetten egy fogyasztói társadalomnak a világa. A fogyasztói társadalomnak a jelszava a vedd meg, dobd el világa. A népművészet nem erről szól, állandó értékekről szól. Az, hogy mennyire lehet megőrizni, ezt ebben én nem akarok jósolni, hanem meg kell őrizni. Ez nem lamentálás, hanem kötelesség.
0: Ugye a falvak, nem mondok rosszat, de jót se tudok mondani, Erdély, Felvidék, vajdasági részeket mind úgy polgárosodtak, világpolgárosodtak, nem úgy mondom polgárosodtak, már mindent utánoznak, és tulajdonképpen a merítési bázisunk megszűnhet.
1: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
0: Nagyon köszönöm, azt hiszem, hogy optimistának kell lenni, illetve tenni érte. Tehát természetesen. Önöknek az a dolguk most.
1: Természetesen, ez a dolgunk, és szeretettel kell tudni fordulni a világ felé. 2000 éve egy fiatalember ezt tanította, ezt kell nekünk megtartani.
0: Kóri Attila, Kossuth és Ybl Díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túris Harolta, zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a 2016 óta megszervezett véradásra hagyományos helyszínünkön, az egriesegi palotában a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesegi palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hírhangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érteklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozónként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek a szakemberek az Alzheimer-kór világnapja, szeptember 21-e alkalmából a Magyar Távirati Iroda érdeklődésére. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, a demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a beteg életminőségén. közösségépítő ifjúsági programsorozat indul, átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15 és 25 év közötti korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát, és eldöntik, szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt. Kapitány István hozzátette, Paks 1-nél is vizsgálják az üzemidő hosszabbítását. A levegő munkacsoport szerint elhibázott lenne a közúti fuvarozók gázolajár támogatása. A civil szervezet levélben kérte Kapitány István és Vitézi Dávid minisztereket, hogy ne engedjenek a fuvarozói érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak közpénzből támogatást az ágazatnak az emelkedő üzemanyagárak miatt, mert az hiányt okozhat. Újabb kórházi adósságrendezést ígért az egészségügyi miniszter, de az összegről még nem beszélt. Hegedű Zsolt, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán azt közölte, a pontos számot akkor hozzák nyilvánosságra, amikor létrejön a megállapodás a pénzügyminiszterrel. Végül az időjárásról. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből nagyobb eséllyel az északi-északkeleti országrészben kisebb esőre, záporesőre is lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.

kölcsön adta rám az ég. Rongyányi cipő, amíg

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a legutóbbi 2024-es forráspont ifjúsági eseményről hallanak összeállítást, melyet 2018 óta évente megrendez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága. A rendezvény immár 6. alkalommal valódi lelki feltöltődésre adott lehetőséget a fiatal felnőtteknek. 2024-ben több mint 3000 fő és 80 pap regisztrált, az est lebonyolításában pedig 140 önkéntes segített. Összeállításunkban három tanúságtétel hangzik el, valamint a forrásponton élőben elhangzott dicsőítő zenéket hallják szerkesztve. A házigazdák Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. Tartsanak velünk!
2: Az első vendégünk fiatal informatikus Kristóf, akinek zűrös fiatalkora majdnem tragikus véget ért, amikor 20 évesen szintetikus drogokkal túladagolta magát. Azonban Isten segítségével megtalálta a kiutat ebből a helyzetből.
3: Hallgassuk meg az ő történetét. A színpadon Horváth Kristóf.
4: Sziasztok, Kristóf vagyok. Nagyjából 30 éve születtem Budapesten, katolikus családba. Van három fiatalabb tesóm. Másodikos voltam, amikor történt egy nagy változás az életemben, el kellett költöznünk Budapestről egy vidéki faluba. Az összes addigi kapcsolatom megszakadt. Az új osztályban nem igazán sikerült beilleszkednem, így nagyon barátaim se lettek. 11-12 éves voltam, amikor elkezdtem gondolkozni magamról és a világ dolgairól, és arra jöttem rá, hogy baromi szarul érzem magam. Egész addig valahogy nem tűnt fel. Arra jutottam, hogy ez a szüleim hibája, hisz miattuk költöztünk el Budapestről, ahol minden jó volt. Igazából ők se akartak elköltözni, ez egy kényszer helyzet volt, de nyilván akkor engem ez nem érdekelt. Aztán gondolkoztam, hogy mi az, amit Istenről hallottam, és mi az, amit ebből én ténylegesen meg is tapasztaltam az életemben. És arra jutottam, hogy Isten nincs. Úgyhogy elkezdtem szembefordulni a szüleimmel, ilyen váligérű hosszú hajat növesztettem, ezt tudom, most nehéz elképzelni. Elkezdtem csúnyán beszélni, káromkodni, sátánista zenéket hallgatni. Persze nem azért, mert sátánista lettem volna, hisz ha Isten sincs, sátán sincs, pusztán ezzel tudtam a legjobban idegelni a szüleimet. Eltelt egy-két év, a szüleim nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, úgyhogy végül előálltak egy ötlettel, hogy mi lenne, ha visszamennék Budapestre egy gimnáziumba tanulni. Én úgy voltam vele, hogy persze, hát az a legjobb hely a világon. Ők meg úgy voltak, hogy hát ez egy katolikus gimnázium, kollégiumba leszek, távol tőlük, majd biztos megnyugszom, meg ott majd megnevelnek. Nem nagyon akarok részletekbe menni, lényeg nem volt annyira szigorú sem az iskola, sem a kollégium. Ekkortájt kezdtem el inni és cigizni, 15 évesen én már napi szinten ittam. Az egyik nap elmaradt az utolsó óránk, így már kora délután el tudtam kezdeni inni. Este 6-ra kiütöttem magam, visszavittek valahogy a koliba, lefektettek, aludtam 1-2 órát, majd felkeltem és folytattam az ivást. Brutális éjszaka volt, egész éjjel hánytam, 4 kézláb kúszva eldöltem. Már úgy voltam órák óta, hogyha egy kis vizet ittam, egyből jött is ki. Nagyon rosszul voltam, semmi sem segített. És akkor eszembe jutott, hogy mondták, hogy van így Isten, akit lehet kérni, hogy segítsen, és akkor majd segít, vagy ilyesmi. De hát ugye már tisztáztam magammal, hogy Isten nincs. Úgyhogy elkezdtem magammal vitatkozni félhangosan, és mikor rájöttem, hogy azért ennél nagyon szarabb nem lehet ebből, ki tudtam mondani, hogy Isten, ha vagy, akkor segíts meg. 2 perc múlva fel tudtam állni, le tudtam zuhanyozni, és le tudtam feküdni, aludni. Onnantól kezdve tudtam, hogy Isten létezik, és ha valami nagyon nagy gáz van, akkor majd segít. Az egyház, meg a papok, az még továbbra is ilyen öreg nénik hobbija kategória volt, attól nagyon messze voltam. Ezután egy újabb nagy törés történt az életemben, el kellett jönnöm ebből az iskolából, és egy vidéki városba kerültem. Pár hónap alatt eltűntek az addigi barátaim, haverjaim, újból magányos lettem. Igazából annyi előnye azért volt ennek az időszaknak, hogy mind az ivás, mind a cigizés kicsivel alább hagyott. Érettségig nem is történt nagyon semmi említésre méltó. Érettségi után azonban felhívott a keresztapukám, akivel előtte évekig nem is beszéltem, hogy nyáron lesz egy tábor, és nem tudnék-e menni neki segíteni. Úgy voltam vele, hogy semmi programom nincs a nyárra, úgyhogy miért is ne. Nem is kérdeztem többet. Amikor úton voltunk lefele a táborba, akkor tudtam meg, hogy ez egy iskolai hittantábor. Minden nap misével, tanítással és kiscsoportos beszélgetéssel. Na, mondtam, ez azért már húzósabb, de hát úgy is segíteni megyek, majd a konyhán leszek, meg pakolok. Elég hamar kiderült, hogy nem erről van szó, az egyik csoportba kéne ilyen segédvezetőnek lennem. Mondom, hát ez nagyon necci. Én akkor már úgy voltam, hogy ha valaki hívő, legyen hívő, én nem piszkálom érte, csak ők is hagyjanak békén engem. Ez nyilván nem egy ilyen helyzet volt. Úgyhogy én ott próbáltam nem hazudni, de nem is megbotránkoztatni senkit se. Elég nehéz volt. Aztán az egyik este volt szentségimádás énekekkel. Én hátul álltam, néztem, hogy mi történik, és elkezdtem azt érezni, hogy milyen jó lenne bekapcsolódni ezekbe a dalokba. Tehát mondtam magamnak, hát én fiú vagyok, nem éneklek, azért mindennek van határa. De egyre erősebben éreztem, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy Kristóf, énekelj bátran, nem lesz semmi baj. Elkezdtem énekelni, és akkor úgy egyszerre megéreztem a Jóistennek a jelenlétét, hogy ő szólt hozzám. Viszont ha ő szólt hozzám pont most, amikor az oltári szentség ki van rakva, akkor benne van az oltári szentségben, viszont ha ő ott benne van, jelen van, akkor az egyháznak is van értelme. Ez ilyen nagyon nagy élmény és megtérés volt számomra. Másnap meggyontam ott a táborba az atyánál, jött az SMS, hogy felvettek az egyetemre, mehetek vissza Budapestre. Nagyon jól éreztem magam. Azt a tanácsot kaptam, hogyha már úgyis ott vagyok, az egyetem melletti templomba kezdjek el misére járni. Úgyhogy így is történt, eljött az ősz, jártam szépen misére vasárnaponként, esténként vagy 3 percet imádkoztam. Nagyon jó hívő embernek gondoltam magamat. Ugyan beszéltek nekem arról, hogy így adjuk át az életünket a Jóistennek, vagy bízunk rá magunkat, ilyesmi, de úgy voltam vele, hogy elég nagy dolog az, hogy már hívő lettem, ezzel én nem akarok foglalkozni. Egyik őszi misém volt, hogy elkezdett egy ilyen dolog megfogalmazódni bennem, vagy egy ilyen hang, hogy bízzam rá magam, adjam át az irányítást, vagy hát inkább az, hogy döntsek egy igent vagy egy nemet, mert egész addig még inkább csak kerültem. Azt is éreztem, hogy mondhatok nemet. Ő ugyanúgy szeretni fog engem. Rengeteg félelem volt ezzel kapcsolatban bennem. 3 nagyon erős, bármikor fel tudok idézni. Az első az volt, hogy akkor biztos papnak kell mennem. De hogy amióta az eszemet tudom, én a lányok körül forogtam. Tehát óvodából az első emlékem, hogy valami lányt kergetek. A második az volt, ha nem is kell papnak mennem, a Jóisten biztos nem azt a lányt akarja, akivel éppen most van valami, és nagyon szép, és nagyon okos, hanem valami nagyon csúnyát, és nagyon butát. Fogalmam sincs, hogy miért gondoltam ilyet, de ez én nagyon erősen bennem volt. A harmadik az volt, hogy akkor másnaptól keresztel a kezemben fogok üvöltözni a Moszkva téren, hogy térjetek meg, és ezt se akartam. Szóval végül azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de megtartom én az irányítást, úgyhogy nemet mondtam. Látszólag tényleg ment minden ugyanúgy, jártam misére, imádkoztam. 2 hét se telt el, amikor ültem a gépemnél, tanultam, és jött egy ilyen zseniális gondolat a semmiből, hogy milyen jó lenne kipróbálni ezeket az újfajta szintetikus drogokat. Nem tudom, honnan jött. Körülöttem nem drogoztak, előtte a kapcsolatom a drogokkal annyi volt, hogy 15-6 évesen füveztem párszor, nem jött be, hagytam. Rákerestem az interneten, és 1,5 óra múlva meg tudtam venni az első adagomat. Sok mindent kipróbáltam, sokszor kevertem is. Talán 4. alkalom volt, amikor egy olyan érzés öntött el, mint amikor ilyen nagyon-nagyon szerelmes az ember, de ilyen hullára, teljesen vakon, de nem egy ember iránt, hanem mindenki iránt. Nagyon jó érzés volt. Én ott már menet közben tudtam, hogy ha én ebből valaha még egyszer használok, akkor soha többet nem szabadulok, mert nem tudom abba hagyni, mert ez annyira jó. A másnapján nyilván depresszió, öngyilkos gondolatok nagyon rossz volt. 2 hétig ment, és visszaestem. Folyamatosan próbáltam abba hagyni, de újra és újra elbuktam. És egyre többet és többet használtam. míg nem az egyik buli alkalmával több más szer hatására sikerült elmérnem az adagokat, és nagyjából egy 10-szeres adag gyorsítót vettem be. Nagyon gyorsan vert a szívem, nem kaptam levegőt, kezdett elmenni a látásom. Valahogy kimentem a szórakozó hely elé, éreztem, hogy így zuhanok el, és annyit tudtam mondani, hogy Istenem, ments meg, és akkor soha többé semmit. Tudtam egyet lépni, le tudtam ülni, pihentem kicsit, jobban lettem. Többiek megtaláltak, visszamentünk a szórakozó helyre, a zenére, a fényekre, újból előjöttek a tünetek. Brutális éjszaka volt. A következő egy-két napban nem volt nehéz a soha többé semmit, mert halálfélelmem volt, és remektem. Viszont a harmadik nap úgy ébredtem föl, hogy ez a mondat volt bennem, ez a mondat ébresztett föl, hogy nekem kokaint kell szereznem. Nagyon megijedtem, hisz Istennek tettem ígéretet, hogy soha többé semmit. Az volt a szerencsém, hogy nem otthon voltam Budapesten, hanem a szüleimnél vidéken, és nem volt kapcsolatom. És jött megint ez a hittantábor. Nagyon rosszul voltam, de nem voltam képes még annyira se, hogy felhívjam a keresztapámat, hogy te figyelj, az elmúlt egy évben széjjel drogoztam magam, úgyhogy most inkább nem mennék. Valahogy elindultam, de nagyon rosszul voltam az egész úton. Remektem, izzadtam. És amikor odaértünk, és átléptem a tábornak a kapuját, akkor egy kisebb csoda történt velem. Legalábbis én így éltem meg, hogy elmúlt a remegés, elmúltak az elvonási tünetek, kitisztult az agyam, és le tudtam ülni gondolkozni, hogy mi történt, mert nem értettem, hogy egy évvel ezelőtt életem legnagyobb, legmagasabb pontján voltam, és egy év alatt hogyan jutottam a legmélyebb pontra. És akkor jöttem rá, hogy az egész ott kezdődött, hogy azt mondtam, hogy én akarom irányítani az életemet, és hogy nekem ennyire ment. Úgyhogy ott akkor elhatároztam, hogy majd a táborba valahogy rábízom magam a Jóistenre, hogy ezt miként, hogyan, milyen formában csinálom, majd azt nem tudtam. Az egyik reggel a prédikációban az atya mondott egy példázatot. Két nagy szikla közé kifeszített egy mutatványos egy kötelet, és kérdezte a népet, hogy hiszitek-e, hogy át tudok menni. Mondták, hogy hiszük, hiszük. Átment, mindenki nagyon örült. Hiszitek, hogy át tudok tolni egy talicskát? Hiszük, hiszük. Áttolta, mindenki nagyon örült. Hiszitek-e, hogy át tudok tolni ebben egy embert? Hiszük, hiszük. Jó, hát akkor jöjjön valaki. És erre néma csönd, senki nem mozdul, kivéve egy kisgyereket, aki szó nélkül odamegy és beleül, a mutatványos áttolja, mindenki újjong, és kérdezik a gyereket, hogy belemertél ülni. És mondja, hát a mutatványos az apukája, tudja, hogy őt nagyon szereti, és hogy meg tudja csinálni. És a tanítás lényege ez volt, hogy a Isten bármit meg tud tenni, és mindenkinél jobban szeret. Az, hogy mindenható, az nem volt nehéz elfogadnom eddig se. Viszont a szeretet kérdésével már nehezebb volt, mert én soha nem szerettem magamat se igazán. Úgyhogy én megfordítottam a dolgot, és elkezdtem elképzelni, hogy én hű, de nagyon mennyire tudtam szeretni egy-egy embert. És hogy az a szeretet, amit ott éreztem, akkor éreztem, az semmi ahhoz képes, ahogy Isten szeret engem. És ha elképzelem ezt a két dolgot, hogy bármit megtehet, és mindennél jobban szeret, akkor ha rábízom magamat, akkor abból olyan nagyon szar dolog nem jöhet ki. Úgyhogy azzal a misén úgy mentem ki áldozni, hogy ezt mondogattam magamba, hogy Uram, beleülök a talicskába, toljál. Uram, beleülök a talicskába, toljál. Tudom, tök gáz, de hogy így, ez így a lelkem legmélyéről, a szívem legmélyéről jött. Megáldoztam, oldalra léptem, és egy csodálatos dolog történt, hogy nem történt semmi sem. Nem akartam hirtelen pap lenni, az a lány már rég nem volt meg. Semmi olyan félelmem, ami volt, az nem történt meg. Féltem, ha eljövök a táborból, visszajönnek az elvonási tünetek. Mert ezek nem csak pszichés dolgok, ezek ilyen biológiai, kémiai folyamatok. De nem történt meg. Féltem, ha visszakerülök Budapestre, akkor egy rosszabb pillanat jön, és visszaesek, mert karnyújtásnyira vannak a dolgok. De nem történt meg. Ekkor csatlakoztam egy katolikus közösséghez, és kezdtem heti ima alkalmakra járni. Még a táborban ismertem meg egy lányt, akivel egész addig beszélgettünk, és ősszel össze is jöttünk, és mindketten azt éltük meg, hogy a Jóisten vezetett minket egymáshoz. Nagyon boldog voltam. Elkezdett szárnyalni az életem, amint kimondtam ezt az igent. Tartott fél évig, amikor a lány szakított velem. Teljesen összezuhanva mentem hazafelé, és jött egy SMS a volt díleremtől. Szerbusz, rég hallottam felőled, jött pár új cucc, kóstolóra vendégem vagy. Előtte hónapokig semmi, és most, hogy mélypontra kerültem, itt jött. És a Jóisten olyan szinten megszabadított ebből, hogy ott a bőgés határán elkezdtem nevetni, és töröltem ki az SMS-t, és csak ennyit mondtam, hogy hát sátán, ez egy nagyon gyenge próbálkozás volt. Persze utána még vagy egy évig depisztem a szakítás miatt, tehát hogy nem az, hogy most itt teljesen el. Azóta eltelt már több mint 10 év, voltak nehézségek, problémák, de valahogy mindig túljutottam rajta. Ebben nagyon nagy szerepe volt a közösség megtartó erejének, a heti alkalmaknak, valamint annak, hogy újra és újra ki tudtam mondani, hogy igen, átadom az irányítást a Jóistennek, hogy rábízom magamat. És látjátok, itt vagyok, nem lettem pap, nem ordítozok keresztel, hogy térjetek meg, de cserébe a Jóisten adott nekem hitet, munkát, és egy fantasztikus feleséget, akivel most várjuk a második gyermekünket. Köszi szépen, hogy meghallgattatok.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket. Kitárjuk kezünket te előtted. Mert ebben a hófehér ostyában, Uram, te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket, hogy te hozzád érjünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a legutóbbi Forráspont ifjúsági eseményről. A következő percekben Gulyás Michel olimpiai bajnoknak, a 2024-es év női sportolója díj kitüntetettjének tanúságtételét hallják.
1: A következő vendégünk egy nagyon másfajta küzdelemről, erőről fog nekünk mesélni. Nézzük meg, hogy milyen küzdelmek állnak egy szépen csillogó aranyérem mögött.
2: Fogadjátok hatalmas tapssal Gulyás Michelt!
3: Hát gratulálunk ehhez az elképesztő teljesítményhez. Azonban itt elárulhatjuk, hogy ez az év nem indult ilyen könnyen számodra. Számos nehézséggel, kihívással szembesültél a világkupán, a világbajnokságon. Sőt, ezek között olyan pillanat is volt, hogy nem is volt biztos, hogy kijutsz az olimpiára. Tudsz arról mesélni, hogy hogyan sikerült ezeken a mélypontokon felülkerekedned, kik álltak melletted? Hallottam, hogy egy-két hívő sportársad sokat segített ebben.
4: Üdvözlök mindenkit! Nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyok túl, ami egyébként az aranyérem tényleg az egész nehézségeknek a megkoronázása, és az, hogy sokkal jobban csillog egy érem, hogy ilyen nehézségek után fel tudtam állni. Ez nyilván a támogató közösség nek volt köszönhető, meg egy kicsit magamnak is azért. Mindenképpen nehéz volt, mert én 2023-ban szereztem egyébként olimpiai kvótát, utána az egész évemnek a felkészülése arról szólt, hogy az olimpián csúcsformában legyek, ezért be is kellett állozni pár versenyt, és nem is sikerültek annyira jól a versenyek ebben az évben. Emiatt meg is rezgett a lész, hogy akkor mi lesz, vagy pontosan jó úton járunk-e. Nagyon nagy volt a bizalmam az edzői munkába, de azért a versenyeken nem fejtlen az mutatkozott, mint az a sok munka, amit belefektettünk. És a világbajnokság volt egyébként az utolsó olyan verseny az olimpia előtt, ami ilyen a legjobb állapot felmérő volt, ahol egyébként végre jó formában voltam, végre fel voltam pihenve előtte. Tényleg minden összeállt a felkészülésben, hogy annak lennie kell, és arra számítottam, hogy ez egy nagyon jós költ verseny lesz. És pont azon a versenyen úszott el a lovaglás, ami azt jelentette, hogy nem tudtam pontot teljesíteni a lovagláson, ami nem az én hibám volt csak, mert 10 akadályt kell teljesíteni egy ötös a versenyen, és mi 2 tudtunk, utána meg nem volt hajlandó ugrani a lovam, úgyhogy emiatt nem is tudtunk végigmenni a pályán. És akkor leszálltam a lóról, és akkor volt legelőször, hogy így eszembe jutott, hogy úristen, most lehet, hogy elszállt az olimpiai esélyem. És jól sikerült a futás, jól sikerült a lövészet. Tényleg mindegyik szám jól sikerült, amire szükség lett volna, és egy külső tényezőn megy el igazából a versenyem, és lehetséges, hogy az olimpiai indulásom. És akkor elkezdtem zokogni, és mondtam az edzőmnek, hogy meg a családomat is egyből felhívtam, hogy nem fogok indulni az olimpián, mi lesz így velem, és hogy erre készültem, egy csomó év munkája benne van, és most itt vagyok ebben a szituációban, mit csináljak. És az első dolog, amit a szüleim mondtak, hogy élethalálra küzdjek, mert még bármi lehet. Semmi hitem nem volt az egészben, de ebben a nehéz helyzetben úgy gondoltam, hogy az, hogy teljes kimerültségig kifutom magamat, akkor ez egy kicsit segít a helyzetem. És amikor végre lett a versenynek, akkor volt, hogy 2 hívő barátommal beszélgettem, akik egyébként öttusázók is, a Böhm Csabi és a Szép Balázs, és nekik mondtam, hogy egyszerűen nem értem, hogy miért történt ez velem, mert én úgy gondolom, hogy minden munkát elvégeztem, az edzéseken 110%-ot nyújtok, az életem többi területén is odafigyelek mindenre, a tanulásnál is rendesen felkészültem a dolgozataimra, kedves vagyok az emberekkel, hogyha segítségre van szükségük, akkor mindig ott vagyok elsőként, szóval, hogy általánosabban az életemben jó dolgokat csinálok, és akkor nem értettem, hogy miért kell nekem bűnhődni most ezen a versenyen, és miért kerülök egy ilyen szituációba. És akkor ők mondták, hogy ezt nem fogom most még megérteni, hanem majd csak utólag. És hogy higgyem el, hogy az út az a legfontosabb, és hogy mindig mindennek van értelme, és most így utólag így azt mondom, hogy igazuk volt.
3: És ehhez kapcsolódóan, hogy láttad, hogy az út a fontos, és hinni kell abban is, amit még talán nem is látsz, hogy lehetséges lehet. Itt hogyan kapcsolódott be az ima szerepe neked? Mert hallottam, hogy szoktál imádkozni és erőt kérni ehhez az úthoz, de mégis így sportolóként mi az, ami benned megfogalmazódik, amiért igenis mersz fohászkodni, esetleg a győzelemért, vagy hogy néz ki?
4: Egyébként nagyon sokan szokták, majd megkérdezték a verseny után, hogy imádkoztál azért, hogy olimpiai bajnok legyél? Hát mondom, hát ez nem merek egyébként, én soha nem mertem ilyen nagy dolgokat kérni, mert úgy gondoltam, hogy azzal levennék egy terhet a saját vállamról, és egy elvárás nyújtok Isten felé, hogy akkor nekem ez jár, mert hogy én mindent megteszek, ami felé, ami szükséges ahhoz, hogy én nyerjek, és akkor lehet, hogy akkor az én belefektetett munkám az nem is annyira számít. És én mindig az úthoz szoktam segítséget kérni egyébként, az, hogy a kemény munkát el tudjam végezni, hogy olyan életet tudjak élni, ami szükséges ahhoz, hogy megérdemeljem a jó dolgokat az életben, és ezt szerint próbálok élni.
3: És ez segített esetleg abban is, hogy azok a kritikák, vélemények, akik mondjuk már feladták a benned a reményt, a bizalmat, hogy te igenis ott jól fogsz tudni szerepelni, hogy ezt a rövid idő alatt, ami a felkészülésre végül neked lehetőséged, rendelkezésedre állt, ez segített abban is, hogy ezt ki tud zárni?
4: Nagyon-nagyon nehéz kizárni a médiát az embernek az életéből, főleg, hogyha ilyen ívben kapja, mint ahogy én kaptam az olimpia előtt, mert amikor kihirdették, hogy én fogok az olimpián indulni, mert még összesen három magyar lánynak volt olimpiai kvótája, és a szövetség kettőt választott, és köztük voltam én is. És a két lány, akinek még volt kvótája, ugye a világbajnokságon szereztek érmet, ami ugye kvótás helyett jelent a indulást az olimpián, és akkor úgy érezte a közvélemény, hogy nekem én nem érdemlem meg, hogy ott legyek az olimpián. És olyan kommenteket és kritikákat kaptam, hogy úgy éreztem, hogy teljesen értéktelen vagyok, és inkább az volt a legfontosabb, hogy mentálisan készüljek fel ebben az egy hónapban, hogy őszinte legyek. Kizárni nem lehet ilyen negatív dolgokat, de korlátozni lehet, és arra figyeltem a legjobban a pszichológusommal egyébként, hogy az önértékelésem milyen legyen. Az, hogy én hogyan látom saját magamat, és azt, hogy amikor oda megyek a versenyre, akkor mentálisan annyira nagyon erős legyek, és annyira csak saját magammal kelljen foglalkozni, hogy minden más ki tudjak zárni.
3: És ahogy látjuk, ez sikerült is. Végezetül arra lennénk kíváncsiak, így említetted a forráspont kapcsán is, hogy te sokat kaptál. Ebből egy hálát olvasok ki. És mégis akként állsz hozzá, hogy éppen ezért sokat is szeretnél visszaadni. És ezt milyen formában tervezed megvalósítani? Mit jelent, hogy sokat szeretnél visszaadni?
4: Én hiszek abban, hogy nem hiába lesz egy ember olimpiai bajnok, mert aki ott van egy olimpián, ott mindenki melleteszi a kemény munkát, mindenki profi szakmai stábbal dolgozik, úgyhogy már nagyon-nagyon nehéz maga a kijutás, és nagyon kis nüanszokon múlik az, hogy ki lesz a végén az olimpiai bajnok. És én hiszek abban, hogy minél többet ad az ember az életbe másoknak, a társadalomnak, annál többet tud visszakapni, és az emberekhez való diszkriminációmentes hozzáállás, a feltétel nélküli szeretet, ahogy állok az emberekhez, ezek nagyon-nagyon fontosak, és emellett egyébként főleg most az olimpia óta sokkal könnyebben segítek azoknak, akik rászorulnak, és szükségük van rá, úgyhogy adománygyűjtésekben is részt veszek, úgyhogy tényleg igyekszem mindent megtenni, ami belefér az időmben és energiámban, hogy például az a tapasztalat is, amin átmentem ebbe az egy évbe, ezt is igyekszem egyet több fiatallal megosztani egyébként, mert igaz, hogy nem mindenki ilyen sportoló és nem olimpiára készül, de mindenkinek van olyan fontos dolog az életében, ami azt a tapasztalatot, amin én keresztül mentem, a nehézségek, amiket átéltem, azokon, ahogy ezen fel tudtam emelkedni, az lehet, hogy nekik egy olyan fontos, vagy profitálni tudnak ebből az egészből, és beépíteni a saját életükbe. Úgyhogy talán ezek azok a pontok, amik nekem fontosak.
3: És hogyha összegezned kéne az elmúlt, hát nem csak egy évet tapasztalatait, mert értelemszerűen ebbe az érembe azért inkább egy életút van, az erő, az a hit, az a remény, az a segítség, az újrakezdés, felállás, hogy ezek közül mi az, amit mégis kiemelnél, és zárszóként az itt ülő sok kíváncsi fiatalnak üzennél az ő mindennapjaik során?
4: Értékeljék azokat az embereket, akik körbeveszik őket és segítik őket. Mindig legyetek rányitottak, mert nekem is a családom, a barátaim olyan értékes emberek, akik segítettek ezeken a nehéz időkön keresztül. Szeressétek önmagatokat és bízatok magatokban akkor is, hogyha mások értéktelennek tartanak titeket, mert senki se ismer annyira titeket, mint ti saját magatokat. Illetve a nehéz pillanatok azok nagyon-nagyon kellenek az életbe, mert lehet, hogy kellenek az apró sikerek ahhoz, hogy fenntartsa az érdeklődéseteket a fontos dolgok iránt, viszont ezek a nehéz azért kellenek, hogy jobban tudjátok értékelni, és helyén tudjátok kezelni, amikor nagy siker jön az életetekben.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről.
1: Következő vendégünk Andrásfalvi Mirjam, aki építésznek tanul és dolgozik, de talán legtöbben az Artevia YouTube csatornájáról ismerhetitek. Szeret utazni, zarándoklatokat szervezni, de amit a legjobban, az a krisztusi életből fakadó boldogságot és szabadságot másokkal megosztani.
2: Ezért van ma itt velünk. Fogadjátok sok szeretettel Mirjamot!
3: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy mind eljöttetek. Ti vagytok a Magyar Egyház jövője. Legutóbb valahol ott ültünk, és emlékszem, hogy hallgattam a tanúságtételeket itt a színpadon, és arra gondoltam, hogy jaj, de jó, hogy nem nekem kell ott állnom. Úgyhogy vigyázz, ha ezt gondolod, mert lehet, hogy jövőre te állsz itt. A szabadság a téma, hogyha semmi értelmes nem jutott volna eszembe, akkor kitettem volna ide nektek egy karton szabadságra mentem felirattal, és akkor vicces lettem volna, vagy legalábbis rövid. De eszembe jutott azért valami, hittanórán, Cisztelci Szent Imre, 10. osztály tél, tanár úr mesélt Placid atyáról, akit kényszer munkatáborba vittek, mert pap volt. És amikor 10 év fogság után felszabadították a tábort, akkor a brigádvezetőjük hát így kétségbe esett, hogy hát most mindenki elmegy, de a munka amúgy még nincsen befejezve. És erre Placid atyáik éhesen, fáradtan, a frissen szerzett szabadságuknál fogva úgy döntöttek, hogy maradnak és befejezik a munkát. Hát nekem itt esett le először ilyen egyértelműen, hogy a szabadságunk arra is jó, hogy amellett is dönthetek, amit nem szeretnék, mert szabad vagyok, dönthetek. Én a legszabadabb, azt hiszem, akkor voltam, amikor az El Camino gyalogos zarándoklaton Jézussal kettesben jártam az utat, minden ott volt a hátamon, amire szükségem lehetett, telefont nem vittem, úgyhogy senki sem tudta, hogy merre járok, sokszor én sem. Csak követtem az útjelző kagylókat, és nagyon-nagyon szabad voltam. Hát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de amikor én egész nap be vagyok zárva az irodába, vagy az iskolába, akkor nem annyira érzem ezt a híres szabadságot, amit Jézustól ajándékba kaptam. Emlékeztek arra, amikor Pálékat elkalapálták? Apcsel 16, a fórumon, mindenki előtt levették a ruháikat, börtönbe zárták őket, és erre ők dicsérni kezdték az urat.

A földrengés támadt, persze a láncok így lehullottak, az őr megijedt, hogy most ki fogják rúgni, és erre le akarta szúrni magát, de gyorsan megtérítették, Pálik és nála vacsoráztak. Úgyhogy igazából hiába van az egész napon betáblázva, hogyha akár egy börtönben is lehetnék szabad. Úgyhogy például egy esős napon, amikor párás belülről a villamos, és a morcos magyar polgárok egymást döfködik az ázott esernyőjükkel, akkor hálát adhatok értük, vagy a szeretteimért, és akkor szabad voltam. Van egy dalmatám, Füge, nagyon okos és gyönyörű kutya, és ha kap egy kis sajtot, eddig olyat még nem mondott, hogy Mirus, ez nagyon jól néz ki, köszönöm, de tegyük el holnapra, mert ma böjtölök. Bár ő is hoz édes kis döntéseket, tudnék mesélni, de közel sem kapott akkor a szabadságot Jézustól, mint mi emberek. Van egy olyan elméletem, hogy a szabadságunk nő velünk, hogy egyre nagyobb dolgokról kell döntenünk. Például először csak faktot választunk, aztán egyetemet, aztán munkahelyet. De nem csak az ilyen nagy döntésekben kaptunk szabad kezet, hanem az olyan kisebbekben is, mint például, hogy reggel arra használom azt a 15 percet, hogy tovább alszom és befejezem az álmomat, vagy felkelek és Istennek adom azt az időt, elimádkozom a kedvenc zsoltáromat, vagy kérem a védelmét a szeretteimre, de dönthetek arról is, hogy a megállóban a zsebemben lévő telefonomat, vagy a csodaszép rózsafűzéremet veszem elő. Dönthetek arról is, hogy egy hosszú nap után hazasietek-e egyből, vagy beülök még egy hétköznapi misére is. Dönthetek arról is, hogy este egy vicces Reels videói az utolsó szó, vagy pedig egy kis szentírás olvasásé. Biztosan tapasztaltátok már, hogy a sátán milyen kis ravasz és kitartó. Na hát a világot azt már ügyesen behálóztam, mi pedig mégiscsak a világban élünk, így nap mint nap ki vagyunk téve annak, hogy rajtunk is túljárjon az esze. Például azt hazudja, hogy nincs elég időd. Hát nézzük csak meg a képernyő időt, és ha az több mint, kedves leszek, fél óra, akkor az alatt egy teljes rózsafűzért elimádkozhatsz valakidért, akinek szüksége van imára. És mit mond a világ? Rendelj éjjel is sült krumplit, mert jól esik. Hallgass már valamit, a csend annyira unalmas. A pénze csak a tiéd, hiszen te dolgoztál meg érte. A Szentírás szerint egy tizede az az Istené. A böjt a szerzeteseknek való, a rózsafüzér pedig nyugdíjasoknak. Jó, ezt senki sem mondja, de ha mondaná, nem lenne igaza. És mit mond Pál? Azt írta a Galatáknak, hogy ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, ne engedjétek magatokat újra szolgaságba vonni. Mert ti, szeretett testvéreim, szabadságra vagytok megszabadítva, csak nehogy ez a szabadság ürügy legyen a testnek. Mert a szabadságom az nem csak arra jó, hogy arra mondhatok igent, amire nemet szeretnék, hanem mondhatok nemet arra is, amit nagyon szeretnék. Vagy hát nem is én szeretném, hanem a természet, a test. A te tested, a te döntésed. Ezt is biztosan hallottátok már, hát ezt sem a Szentírásból vették. Ott az áll, hogy a tested a szent lélek temploma. Szent. Dönthetek úgy, hogy annyit eszem, ami csak belém fér, hiszen szabad vagyok, de dönthetek úgy is, hogy böjtölök, például a békéért. És te is dönthetsz, hogy mennyire óvod, mivel táplálod, vagy elviszed-e edzeni ezt a templomot, és dönthetsz arról is, hogy kivel osztod meg. A szex nem egy egészséges párkapcsolatba való, ahogy a világ hazudja, hanem egy egészséges házasságba. Ha annyira szereted, vedd feleségül. Ha annyira azért nem, hogy az életedet megoszd vele, akkor a testedet sem kell. A te tested, a te döntésed. Hát, ugye nem ez áll a Szentírásban. Isten nagyon-nagyon bölcs. Nem véletlenül alkotott nekünk testet. Ez volt a terv. Ő ismert téged, szeret téged, és pontosan tudja, hogy mennyinél nehéz a szerelemnek ellenállni, de okkal várja azt tőled, hogy miért, arról nagyon sokat tudnék beszélni, de arra ott van a YouTube csatornám. És akkor mi most szentek akarunk lenni, vagy mi? Szent házasságot szeretnénk. És ha ez az út ehhez, hogy Istennel lépésről lépésre járunk, akkor így csináljuk. Vagy szeretne valaki boldogtalan házasságot? Hiszen azt is lehet, tudod, szabad vagy. Háborúban és szerelemben minden szabad. Mondja a világ, ó, igazán? Akkor nézzük csak meg azokat a válási rátákat, ha ennyire ért a világ a szerelemhez. Ne nézzük meg. És ott van az újrakezdés szabadsága. Hogyha elrontottad, vagy eddig nem így csináltad, akkor tedd le Jézus elé, és ő ad neked tiszta lapot. Mert minden gyónás egy tiszta lap. Ő megbocsátja neked, tiszta lapot ad neked, és akkor mától tudod bölcsebben használni a szabadságodat.
Mert ma is dönthetsz. Szabad leszel?

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a legutóbbi országos ifjúsági eseményről hallottak összeállítást, melynek mottója 2024-ben a Forráspont Szabadon elnevezést viselte. Az est folyamán tanúságot tett Gulyás Michel olimpiai bajnok, az év női sportolója, Horváth Kristóf édesapa és András Falvi Miriam youtuber is. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond voltak. A műsorban elhangzott zenék a programon élőben játszott művek voltak. A zenei szolgálatot Vizi Márton vezetésével a Forráspont Band és a Réti Kati vezette Forrakort Show kórus látta el. A felvétel rögzítésében munkatársunk volt Birincsik Márton. A szerkesztő Domán Vivien nevében is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a 2016 óta megszervezett véradásra hagyományos helyszínünkön, az egriesegi palotában a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesegi palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hírhangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érteklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozónként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek a szakemberek az Alzheimer-kór világnapja, szeptember 21-e alkalmából a Magyar Távirati Iroda érdeklődésére. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, a demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a betegek életminőségén. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven hét budapesti színház összefogásával a 15 és 25 év közötti korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát és eldöntik, szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt. Kapitány István hozzátette, Paks 1-nél is vizsgálják az üzemidő hosszabbítását. A levegő munkacsoport szerint elhibázott lenne a közúti fuvarozók gázolajár támogatása. A civil szervezet levélben kérte Kapitány István és Vitézi Dávid minisztereket, hogy ne engedjenek a fuvarozói érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak közpénzből támogatást az ágazatnak az emelkedő üzemanyagárak miatt, mert az hiányt okozhat. Újabb kórházi adósságrendezést ígért az egészségügyi miniszter, de az összegről még nem beszélt. Hegedű Zsolt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán azt közölte, a pontos számot akkor hozzák nyilvánosságra, amikor létrejön a megállapodás a pénzügyminiszterrel. Végül az időjárásról. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből nagyobb eséllyel az északi északkeleti országrészben kisebb esőre, záporesőre is lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái... Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
1: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóján az életéről emlékedünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgy nevezik tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem megrendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz, igazából nem az marad, hanem ez keresésre indítja. És ahogyan keresi egyre inkább az életnek a végső értelmét, maga a figyelőképessége, az értelme, az emberi viszonyai tisztulnak meg, egész addig, hogy majd ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celano életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt. Alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek fel egy magasabb látása? Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna? Egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor. Mi alatt így átalakult, milyen fontos lesz, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. De azt írja Celano, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromba, diákkoromba, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész? Már csak azért is, mert idegesítene. Miről van itt szó? Az egy szakrális tér. És ma a szakralitás vesztette el az ember. Mit jelent az, hogy szakrális? Michel Onfray, az a francia filozófus, aki katolikusnak lett keresztül, mélyen hívő volt, talán szemináriumba is belépett, aztán megtört és ateista lett, és azt mondta, hogy ő katolikus ateista. És azt mondja barátjának, egy domonkos atyának, hogy néha bemegyek Párizsba egy templomba, de akkor, amikor üres, vagy legfeljebb egy nagyon régi misére, hogy latin, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez meg nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg, nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakralitás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ezt ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahova visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja, nem egy nekem, vagy 5 évesek vagyunk. És most visszamentünk oda, ahol először találkoztunk véletlenül, azon a padon. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér hirtelen más jelentést kap. Egy transzcendentális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kialik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát, amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomba, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre. Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmarad benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a 2 hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult egy orgonabokor. Ez a megszólítottság. És továbbra írja Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya. Hogy kétségbe esetten veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Hát ha tudja, hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amiben a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mondd előtte egy érdekes felhívást. Amikor imádkozol, nem még mielőtt imádkozol, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkózz be, és ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak, meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több, azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden, a rossz gondolatok, a paráznosság, a gyilkosság, de onnét jön elő a jó is. Az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe ide kezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam a szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni, személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de azt mondja neki, te maradj kint. És amikor kijön, arra mondja, hogy ott egy kincs van, azt mondja Hambas Béla, hogy hát Jung mondja, hogy nagy merésike az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába, és talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se, mert nem lehet az én teremtőm, ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remetességbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki, olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lépve, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt, ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadikainak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének a misztériuma, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez a megrendítő csodája, az én teremtésemnek, az én létezésemnek a megrendítő csodája. Ez jelenti, hogy alázatos szívvel, a szív jelenti ezt a kamrát. Ez az igaz benső, bensejében, amen.

Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfönségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, rögtön hozzátéve a búzaszem haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága Jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és fölszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szent Ferenc korahajnalban még napkelte előtt cellája ajtajában tekintetét kelet felé fordítva így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te édes Jézus keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Kitartó könyörgésért meghallgatta Isten és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígéret birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. A szeráfnak 6 ragyogó és tüzes szárnya volt, amelyek közül 2 a feje fölé borult, 2 a testét fötte be, 2 pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan fölismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással vegyes öröm és fájdalom járta át.
Egyrészt fölötte megőrült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá, másrészt mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő és szokatlan alakulátomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésének csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábain azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom! A mostani levelemben a keresztény alázatosság egyetemes értékéről írok neked. Az alázatosság olyan erény, amely az idők során a kereszténység alapvető értékévé vált. Ez az erény nem csupán vallási vagy filozófiai kontextusban fontos, hanem az emberi kapcsolatokban és az egyén fejlődésében is meghatározó szerepet tölt be. A keresztény alázatosság a világ dolgaihoz, de leginkább a másik személyhez önkéntes, ha úgy tetszik, szabad akaraton alapuló, önmagunk origóba helyezésén és saját érdekeinken való felülemelkedés képessége. Az alázatosság gyökereit a keresztény hit és tanítás mélyén találjuk. A Biblia számos példát hoz az alázatosság fontosságára, leginkább Jézus Krisztus példáján keresztül. Krisztus önként, szabadon vállalt, alázatos gesztusa volt már az is, amikor emberré lett. Hozzánk hasonlóvá lett. Isten fiaként úgy született meg, mint bármelyik ember, és egyszerű körülmények között élt. Tanítása és cselekedetei is erről tanúskodnak. Az alázatosság erénye a keresztény hit szerint arra tanít, hogy az ember ne tekintsen másokra fölényesen, hanem ha sokszor nehéz is, de vegye figyelembe mások értékeit és érzéseit. Az alázatosság a kegyelem és a szeretet kifejezésének eszköze is. Pilinszky János az Alázatról című, az Új ember hasábjain megjelent jegyzetében így ír erről. Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül, megfeledkezik önmagáról. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökéje, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen. Kedves barátom! Az alázat segít elkerülni az önzést és az arroganciát, amelyek gyakran vezetnek konfliktusokhoz és ellentétekhez. Az alázatosság révén az ember nyitottabbá válik mások véleményére és igényeire, és ezáltal önmagát és másokat is építő kapcsolatokat tud kialakítani. Az alázatosság azonban nem jelenti önmagunk másoknak való kiszolgáltatását, vagy a saját értékeink elhanyagolását. Az alázatosság valójában az önismeretünk és az önbizalmunk része is, hiszen az alázatos ember tisztában van saját korlátaival és hibáival, ugyanakkor nem hagyja, hogy ezek meghatározzák őt. Vagy ahogyan Max Lucado, ahogy Szeretni érdemes című írásában olvashatjuk. Az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat. Kedves barátom! Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében foglalta össze a keresztény ember erkölcsi kötelességeit. Levelemet ezzel zárom, hiszen ebben az is benne van, hogy miért fontos, miért lényeges mind a Jóistenhez, mind embertársainkhoz való viszonyulásunkban az alázatosság erénye. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 3. versétől olvashatjuk tehát a következőket. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek. Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok. Mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát

0: emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséget éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Kedves barátom! Kívánom, hogy e szerint a tanítás szerint tud élni a mindennapokat szeretteiddel együtt. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének első részét Kovács Máté előadásában hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a koreesti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban bemutatjuk a Vörös Puk hálójában című online levéltárpedagógiai összeállítást, amely az Evangélikus Országos

Levéltár honlapján érhető el. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszák Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Nem győzöm eleget ismételni, életemben az kerül a legnagyobb fáradtságomba, hogy higgyek. Gondolom, ti is így voltatok. A hit nem a természet egy dimenziója, hanem már egy isteni dimenzió bennünk. Krisztusnak az eukarisztiában való jelenlétét és halottaiból való feltámadását nem az értelmemmel állítom, hanem a hittel. A hit pedig az az isteni erény, melyet Isten old belénk, ahogyan és amikor akarja. Azt tudom, hogy a látható valóság ellentmond a láthatatlan valóságnak. Tudom, hogy a földi események érthetetlenek. De azt is tudom, és ezt ezerszer megtapasztaltam, hogy amikor hiszek, és minden erőmmel állítom, hogy Isten szava örök, hogy a prófétai üzenet beteljesedik, túllépek az engem lehúzó nehézkedésen, belépek a fény körébe, isteni közegben élek, megvalósítom magamban az országot, legyőzöm azt a világot, amely folytogatva körülvesz. Amikor hiszek, már nem csak egyszerűen ember vagyok, hanem Isten fia. Istenem, ahogy a napból számtalan sugár tör elő, úgy sugárzik irgalmas jóságodból számtalan öröm és jótétemény. Jelenléted éltet, életed szeretet, szereteted kimeríthetetlen, felejthetetlen örömforrás. Lelkemnek minden reggel örülnie kellene neked, és a tőled kapott új napnak, amelyet még nekem szánsz, és szívemnek új bizalomra kellene gyulladnia, valahányszor este lehúnyom szemeimet. Te befejezed azt, amit elkezdesz. Nem fogod levenni kezedet rólam, míg lélegzem, és jobbod nem hagyod, míg koporsomban megpihenhetek. Szereteted jobb az életnél.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 19-én és 20-án tartották az Egri Szervita templom hagyományos fájdalmas anyabúcsúját. Az ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be, aki homíliájában Mária példáján keresztül a hitről, a keresztvállalásról és a húsvéti reményről beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. A búcsú körmenettel zárult. Fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. Az Együtt építjük mottójú jubileumi napon szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió is jelen volt, hogy a munkatársakkal a családi napon találkozhassanak a hallgatóink, és megismertessük a jó hír hangját az eseményre érkezőkkel is. Standunknál játékos zenefelismerő kvízzel, ajándékokkal és zenei kívánságműsorral is vártuk az érdeklődőket. Ezen felül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a kitelepült közönség találkozón. Az összetartozás és a Krisztushoz való hűség állt Marton Zsolt, Váci megyés püspök ünnepi homíliájának középpontjában a délutáni szentmisében. A főpásztor Jézus szőlőtőről szóló tanítása alapján arra buzdította a híveket, hogy szeretetben és egységben éljék meg keresztény hivatásukat, és hitüket adják tovább a következő nemzedékeknek. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt felavatott, immár felújított rákospalotai zsinagógát, amelynek épületét hosszú évtizedeken át raktárnak használták. Tájékoztatta az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Magyar Zsidó Szövetség, a Magyar Távirat Irodát. A javarészt önerőből és magánadományokból megvalósult felújítás során a zsinagóga mindössze 1 év alatt nyerte vissza eredeti szépségét. Az épületben a zsinagógák hete rendezvény részeként új tóra tekercsel szentelték fel a szakrális teret, és bemutatkozott a közösség új rabbia is. 20 betelepülő fiatal családdal folytatódik a gyülekezetépítő projekt az erdélyi Ajtonban. A Kolozsvárhoz közeli községben a református egyházközség biztosít telket számukra a letelepedéshez, hogy utána a közösség részévé váljanak. Az újabb építkezés mérföldkövét pénteken este áldották meg. A Kolozsvártól 18 kilométerre található településen 2022-ben zárták le a projekt első szakaszát, melynek eredményeként 21 család költözött a református egyház által épített új házakba. Az idősödő gyülekezet addig 78 lelket számlált, a projekt révén duplájára nőtt a hívek száma, és fiatalokkal gyarapodott a közösség. A projekt újabb szakaszát pénteken este indították el, amikor az egyházközség vagyonából újabb húscsalád számára parcelláztak fel telkeket. A kárpátaljai magyar közösség korábban biztosított, szerzett jogainak teljes körű helyreállítását szorgalmazza az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a szervezet 70. kongresszusának szombati küldött gyűlésén elfogadott sürgősségi határozatában, hangsúlyozva, hogy ez elengedhetetlen feltétele a közösség megmaradásának és identitása megőrzésének. Tájékoztatta a Magyar Távirat Irodát a kisebbségi jogokért küzdő ernyő szervezet. A dokumentum részletesen kitér az oktatás kérdésére, követelve a magyar nyelvű oktatás teljes körű biztosítását az óvodától a felsőoktatásig, valamint a magyar oktatási nyelv megőrzését minden tantárgy esetében. A határozat a magyar nyelv szabad használatának szavatolását is sürgeti a nyilvános térben, a közigazgatásban, a kultúrában és a helyi tájékoztatásban Kárpátalján. Magasrangú kínai kereskedelmi küldöttség érkezett az Egyesült Államokba Xi Jinping államfő jövő heti látogatása előtt. A miniszterelnök helyettes vezette delegáció szerdáig gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyal az amerikai féllel. A kínai miniszterelnök helyettes ma az amerikai pénzügyminiszterrel és a kereskedelmi képviselővel is egyeztelt. Végül a hétfői időjárásról. Miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 18 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik tagjával beszélgetünk. A riporter Papildikó.
3: A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, minthogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen, és egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
3: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
4: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
3: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi, és már remedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
4: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
3: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pesti Dekútiakra. Nagy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét. Nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
5: Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem a szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
3: Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érteteszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán meg bizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra, és én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézis sorozatot, mert így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy ismer, hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így, meg elsőre is így az életemben a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni, igazából semmi különös, csak így nem tudom, együtt tölteni az időt, beszélgetni, és elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon, rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak, szuper, nagyon vagány programok, aminek nem mi vagyunk a vagyis nem mi voltunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni, mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy úgy szeretnek bennünket, mint ahogy az Atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencessége miatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt ez kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe, abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kisnővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis mindenhonnan is nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a második végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról. Testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott is csörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna ide eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna. És ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminós tapasztalatokkal és meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, és igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mint hogyha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze egy dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
5: Na de várj, végül befejezted az egyetemet?
3: Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni, messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, hát kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen majd mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsgaírás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom ennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van. Tiszta volt, és amúgy így nagyon támogató, nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá a lehetőség, hogy így elejussak, de hogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember elsőjén költöztem végül is tavaly.
5: Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kis nővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
3: Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel. Kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mint közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
5: De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándéka, terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
3: Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt, de hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten, és ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.

0: Kedves hallgatóink! Hegerűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik tagjával Pap Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Ökumené. A testvéregyházak műsora.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czöveg Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket: miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. A tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik, ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus, teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltás, ahogy erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amelyik ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökké valóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról a világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangéliuma végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi király.

tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

Az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első 4 felvonása van kész, az 5. az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az 5. felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első 4 felvonást, Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az 5. felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói jóléti kereszténységünk

különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban. Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közössége, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban. Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelent neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot, szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent. Nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünkkel törődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? A munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czöveg Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fájdalmas anyabúcsút tartottak az Egri Szervita templomban szeptember 19-én és 20-án. A vasárnapi ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes mutatta be. Homéliájában a hit, az alázat és a húsvéti remény fontosságáról beszélt. Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányítva a hívek figyelmét. Kiemelte, a fájdalmas szűzanya a hitben és a szenvedésben is példát mutat, miközben hajnalcsillagként vezeti az embert az Istenhez vezető úton. Rámutatott, Mária egész életében alázattal és töretlen hittel vállalta a fájdalmakat, és a kereszt mellett is hűségesen kitartott haldokló fia mellett. Jézus szavaival arra hívta a híveket, hogy aki követni akarja őt, vegye fel keresztjét, és úgy járjon nyomában. A kereszt mellett álló Mária képén keresztül Isten szeretetének mélységéről beszélt. Kiemelte, hogy a szűzanya megsebzett szívében is töretlen maradt a hit, mert a szenvedésen és a halálon túl már a húsvéti feltámadás reményére tekintett. A szentmise után ünnepi körmenet zárta a fájdalmas anyabúcsút. Jubileumot ünnepelte a Váci Egyházmegye szeptember 19-én szombaton. 9 órától megnyílt a palotakert, ahová a családokat várták koncertekkel, bűvészműsorokkal, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint népi játékokkal. A programot délelőtt Grillus Vilmos koncertje nyitotta, a gyermekek pedig ezután Marton Zsolt megyéspüspökkel is találkozhattak. Szerkesztőségünk is külön standnál várta az érdeklődőket. Délután 3 órakor tartották az ünnepi szentmisét a Váci Székesegyházban, majd dr. Bér Miklós és Marton Zsolt püspökök beszélgetést tartottak. A jubileumi nap estéje 7:30-kor az Együtt építjük című történelmi játékkal zárult. A látványos előadásban mintegy 400 önkéntes statiszta vett részt, akik az ország 32 különböző pontjáról érkeztek Vácra, hogy bemutassák az 1000 éves Váci Egyházmegye történetét egy színdarab formájában. Idén, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezzük meg a Szent István Rádió és Televízió víradását hagyományos helyszínünkön, az Egri érseki palotában. 2016-ban szerveztünk először víradást, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségének felhívására, s azóta minden esztendőben hívjuk és várjuk a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Megállapodott a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Lánzs Event Kft.-vel több kiemelt sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelése rendezéséről. A rendezvény szervező közlése szerint megkezdődött az érintett cégek követeléseinek ütemezett kifizetését lehetővé tevő háromoldalú megállapodások előkészítése. Az egyeztetések a 2026-os MotoGP, a Bajnokok Ligája döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie alvállalkozói követeléseiről szóltak. Megjelent a magyar közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20.000 forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a jármű nyilvántartási adatok alapján. Összesen 12 milliárd forintos kerettel indul jövőre a Szent István vidékfejlesztési program, amely a tervek szerint mintegy 1,8 millió embert és több mint 2000 települést érinthet. A helyi közösségek döntéseire épülő program kísérleti szakasza már idén ősszel megkezdődik 100 településen, mintegy 97 ezer ember bevonásával. A támogatások közlekedési, energetikai, egészségügyi és turisztikai fejlesztésekre is fordíthatók. Végül a hétfői időjárásról. Miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 18 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A Mivirág Központ és Anyamenedék immár negyedik éve biztosít lehetőséget Egerben törvényes keretek között az intézményen kívüli szülésre. Az otthonos, jól felszerelt központban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az édesanyák és édesapák is komfortosan érezhessék magukat. Nem csak szülésekre van azonban lehetőség, többféle tanácsadást és beszélgető klubokat is tartanak itt. Hamarosan tehát együtt ünnepelnek majd a központhoz bármilyen módon kötődő családokkal, különféle programokkal is készülnek nekik. Erről és a kezdetekről, valamint az intézményen kívüli szülésről Rozgécski Sanitával, a központ egyik alapítójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk az Egri Mélyvirág Központban, ami hamarosan a negyedik születésnapját fogja ünnepelni. Tekintsünk vissza a kezdetekre, köszönöm, hogy beszélgethetünk erről.
1: Minden év szeptemberében igyekszem visszaemlékezni arra, hogy hogyan is született a mélyvirág. Már évek óta ott lebegett egy helynek a vágya az édesanyák szívében, és mindig találtak valamilyen megoldást azok az anyák, akik szerettek volna valahol a kórház közelében, de mégis otthonos, családias környezetben, intézeten kívül világra hozni a gyermekeiket. És aztán 4 évvel ezelőtt szeptemberben sikerült végre találnunk egy olyan helyet, aminek a tulajdonosa is alapítótársam segítségünkre volt, és lehetővé tette azt, hogy ez a hely, ez tényleg közvetlen közelében legyen az Egri Kórháznak.
0: A kezdeti időszakban ugye még a Barkóczi úton voltatok. Ott hogyan találtátok a helyszínt, és alkalmas volt-e egyébként? Tehát jónak találtátok-e magát a helyet?
1: Uh-huh. Egy második emeleti lakásban voltunk, ami az alapítótársamé, akik nem sokkal korábban költöztek abba a lakásba, és az ő kisgyermeke is ott született, úgyhogy ez számunkra abszolút bizonyította, hogy az a hely szülésre alkalmas. Viszont mi azóta is, mi folyamatosan bérelünk ennek a célnak egy helyszínt, és nagyon nehéz volt azt, hogy egy kis lakásban párhuzamosan tudja működni mindenfajta perinatális program, illetve ha pedig úgy alakul, akkor kisbaba is világra tudjon szentülni. Ebből a szempontból az új központunk, ami már a Csiky Sándor úton van, sokkal több szobával, sokkal nagyobb alapterületen helyezkedik el, és sokkal alkalmasabb arra is, hogy akár az egyik szobában egy kismama pszichológussal konzultáljon, még a másik szobában pedig egy új élet érkezik.
0: Kinek az ötlete volt az, hogy a Mélyvirág Központ ilyen sok területet tudjon felülállni?
1: Azt hiszem, hogy alapítótársammal, dr. Csibi Urbanovics Katalinnal ezt mind a ketten így gondoltuk. Neki volt egy rálátása szülésznőgyógyász rezidensként arra, hogy mire lenne szükség, milyen fajta ellátásra, gondoskodásra, milyen szakemberekre, nekem pedig dúlaként arra, hogy vajon mi az, amire így az otthon szüléshez szükségünk van, és valahogy mindenfajta hívás nélkül maguktól érkeztek meg hozzánk a szakemberek, először a pszichológus, aztán fizioterapeuta, nem olyan régen gazdagodtunk dietetikussal, de van például kranioszakrális terapeutánk, hangtálterapeutánk, gyógymasszőrünk, akik mind a Mélyvirág égisze alatt dolgoznak és segítik a családokat.
0: Mit gondolsz, hogy mi lehetett nekik a hívószó? Miért jöttek, miért akartak itt lenni?
1: Én úgy hiszem, hogy a személyre szabott gondoskodás, illetve talán merem remélni, hogy az, hogy egy női közösségben, partner viszonyban dolgozhatunk egymással.
0: Miben éreztétek, hogy szükséges esetleg változni vagy fejlődni itt a 4 év alatt?
1: Amellett, hogy nagyobb helyre volt szükségünk, úgy éreztük, hogy szükséges, hogy az emberek minél többet halljanak rólunk, mert még ma is előfordul, hogy bárki azt gondolja, hogy akár az otthon szülő édesanyák valahol a tűz körül ugrálnak, várva, hogy majd a gyermekük megszülessen, és ehhez a bába sámándobban nyújt segítséget. Szóval nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hiteles információkat nyújtsunk, nem csupán a várandósoknak, hanem egy picit az emberek szemléletét is formáljuk ebbe az irányba, hiszen az intézeten kívüli szülés alacsony kockázatú várandósoknak abszolút egy legális és választható út.
0: Igen, szerettelek is volna erre kérni, hogy beszéljünk kicsit magáról az otthonszülésről, mert ahogy említetted is, a köztudatban lehet, hogy még mindig van ezzel kapcsolatban egy kis félelem. Amiatt is kérdezlek, hogy aki így dönt, neki mi az útja? Hogyan tud ideig eljutni hozzátok?
1: Hát ha már tud rólunk, az egy nagyszerű hír. szoktunk tartani otthonszülés tájékoztató esteket is, de személyesen is lehet hozzánk időpontot kérni egy ingyenes konzultációra, ahol elmondjuk a legfontosabb pontokat, hogy minek kell eleget tennie egy kismamának. Ebben ugye, amit mi ehhez adni tudunk, az egy hely, ahol a rendeletben meghatározottak szerint van folyómeleg víz, vízöblítéses WC, szülésre alkalmas ágy, illetve a kisbaba ellátásához szükséges szilárd felület, így van meghatározva a rendeletben, de nagyon fontos, hogy legyen egy egészségügyi szolgáltató, aki felelősséget vállal majd ezért a szülésért. Őket nevezzük, ezeket az egészségügyi szolgáltatókat bábáknak, akikből szám szerint kettő kell az intézeten kívüli szüléshez. Ők azok, akik nem csak a szüléshez érkeznek majd, hanem már a várandóság alatt is átolvassák a kismamának a leleteit, ha bármi kérdése van, és ez nem csupán egy fizikai tünet vagy probléma lehet, hanem akár lelki elakadás, gondolat, kérdés, félelem, ők ebben is a segítségére vannak. Találkoznak többször a várandóság folyamán, illetve nagyon sok bába például a szülés helyszínén a szülés résztvevőivel is szeret a 36. héten leülni és átbeszélni minden többiről hegyire, hogy mi lesz, mikor kell őket hívni, mik lehetnek esetleg kizáró okok például, és természetesen, amikor pedig eljön a nagy nap, akkor ők jönnek, rendelkezésre állnak, itt vannak, itt maradnak a kisbaba születése után még legalább 3 órát, de sokszor ennél sokkal többet is, illetve a következő napokban is meglátogatják az édesanyát, ők végzik el az újszülött anyagcsere szűrését, és a 3. napon pedig ezt a felelősséget átadják a területileg illetékes védőnőnek, illetve házi gyermekorvosnak.
2: Mit tapasztaltatok itt az elmúlt évek alatt, hogy az emberek fejében, társadalmi szinten hol tart most az otthonszülés fogalma?
1: Én úgy érzem, hogy nagyon sokat változott. Nagyon szeretném remélni, hogy ez a jó kommunikációnknak köszönhető, de tény, hogy akár csak az EGRI kórházban is egy sokkal elfogadottabb dologgá vált, hogy igenis vannak édesanyák, akik ezt az utat választják, és ugyanez mondható el az utcán sétáló néniről, de a fiatal édesanyákról is, hogy azért egyre inkább tisztában vannak ezzel a lehetőséggel, és egyre többen választják is. Talán az első évben nem volt 12 olyan család, aki a nálunk való szülést választotta volna. Most azért bőven megvan ez a 12 család, illetve azért elég sok olyan szülésről is tudunk itt Egerben, ami nem kifejezetten nálunk, hanem a családoknak az otthonában történik.
2: Mitől lehet jó az otthonszülés? Mitől ad többet ez a kismamának, apának, egyáltalán magának a szülésnek, születésnek?
1: Én úgy szeretek fogalmazni, hogy egy másfajta gondoskodást ad mindenkinek. Az a gondoskodás jó, amit ő tudva is akarva választ. Van egy ilyen aranymondás is, hogy minden nő ott szül a legkevesebb komplikációval, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. És van, akinek ez a kórház, és van, akinek ez intézeten kívül van. Abból a szempontból talán egy picit egyszerűbb a várandósok számára, hogy ugyanaz a személy gondozza a várandóságukat. Ugye Magyarországon elég kevés állami kórházban van szülésznői várandós gondozás, bár van erre lehet, de nagyon-nagyon kevesen vállalják. Ezt azok a bábák, akik otthon szüléshez járnak, ők viszont felvállalják és csinálják, tehát gyakorlatilag a várandóság megállapításától ugyanazzal az asszonnyal beszélgethet, találkozhat a várandós, ugyanúgy megismerheti a párja, ott lehet fel, együtt készülhetnek, felteheti a kérdéseit. Nem kell választania például egy kismamának, aki intézeten kívül szül, hogy ki legyen ott. Tehát, hogyha ő a kutyát és a macskát is szeretné, akkor akár ez is lehetséges, de ugyanúgy ott lehet az egész család, a nagymamától, a nagypapán át, akár barátnők. Nem kell választani szülésznő és dúla között. A párja bármikor jöhet, mehet, ehet, ihat. Ugyanúgy, mint ahogyan az édesanyja is. Az egész vajudás és a kitolás alatt is szabadon választhat testhelyzetet, amikor a babának a szívhangja rendben van. Itt is előfordulhat olyan eset, amikor a bába azt mondja, hogy most viszont lehet, hogy jobb lenne, hogyha az édesanyja például lefeküdne, vagy az oldalára fordulna. De azért többségében, hogyha nincsen kontraindikáció, akkor abszolút oda megy, azt csinálja, amit szeretne, akkor teszi merre az újszülött babáját, amikor ő azt szeretné, akkor vágják el a köldökzsinort, amikor ezt a család szeretné, úgy és az, ahogyan ezt ők választják. Senki nem viszi el egy pillanatra sem az újszülöttet az édesanyja látószögéből, sem fürdetni, sem lemérni, minden vizsgálat ott történik mellette, bátran felteheti a kérdéseit, illetve gyakorlatilag egy picit a a család része marad az a bába, vagy azok a bábák, akik ott voltak, és bármikor kereshetőek a későbbiekben is.

0: Milyen alternatív lehetőségek elérhetők itt a szülés közben a Mélyvirág központban?
1: Van egy szülőmedencénk, ezt előszeretettel használják az édesanyák, azt mondhatom, hogy legalább 90%-a a nálunk született kisbabáknak vízbe érkezik, vagy legalábbis tervezve volt, de van, hogy olyan fél méterrel a medence előtt megszületik a kisbaba. De azért többségében mégiscsak vízbe érkezik, van kapaszkodónk. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki nálunk egyébként a szüléshez az ágyat válassza. Előfordult már, de igazán ritka. Sokkal jellemzőbb az, hogy akár az ágy előtt térdelve, gugolva, akár állva az édesapába támaszkodva, vagy az édesapa ölében ülve, és akkor viszont születés után kettőjük közé adják fel a bábák az újszülöttet. És természetesen még olyat is lehet, hogyha mondjuk egy picit lassabban halad a folyamat, akkor az édesanyja fogja magát és felsétál az egri várba, hogyha arról van szó, és úgy érzi, hogy ez számára segítség.
0: Ha a korosztályt tekintjük az édesanyák szempontjából, mennyire elterjedt a fiatalabb korosztály szemében ez a lehetőség, vagy jönnek akár a sokadik gyermeket szülnét, hogy váltanának mondjuk ilyen pozíciót, helyzetet?
1: Én azt mondanám, hogy talán fele-fele arányban fordul elő mind a kettő. Jó néhány elsőszülő kismama választotta már az intézeten kívüli szülést, itt nálunk a kórházon kívül, és azért az is nagyon-nagyon gyakori, hogy esetleg egy rossz kórházi élmény miatt jön valaki és hozza világra második, harmadik, akárhanyadik gyermeket. Ötödik babák is születtek már nálunk egyébként itt a Mélyvirágban. És van olyan, akinek az első babája, vagy akár a második is már itt született nálunk. Idén egyébként kettő ilyen kisbaba volt, akinek a nagy tesója is nálunk született. És még várunk egy kisbabát, aki szintén a nagy tesó itt született, és majd a kisöcsi is majd itt fog.
0: Mennyire elérhetőek a bábák itt Egerben és vonzás körzetében?
1: Azt mondanám, hogy Eger kiemelten jó helyen van otthon szülés szempontjából, hiszen vannak Magyarországnak olyan részei, ahová maximum egy bába megy el, vagy egy sem, mert hogy az intézeten kívüli szüléssel foglalkozó szülésznők, vagyis bábák jó része valahol a pesti agglomerációban lakik, és onnan mennek, ha hívják őket az ország különböző részeire. Néhány évvel ezelőtt még előfordult, hogy csak egy vagy két praxis vállalta az egri utat. Most arra azt mondanám, hogy talán 5-6 bába páros is van, akik akár Pestről, akár Pest mellől érkeznek hozzánk. Talán azt mondom, hogy a legközelebbi Gödöllőről vagy Gödről gyakorlatilag egy óra alatt itt van, hogyha az édesanyja hívja őket.
0: Mit gondolsz, hogy a hely maga esetleg segített abban, hogy szívesen jönnek a bábák, vagy ez nem volt ilyen opció, hogy akár a hely vonzása?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Mi szeretnénk egy ilyen menedéket biztosítani nem csak a családoknak, hanem akár a bábáknak is, hogyha előfordul az, hogy Egertől távolabbi szüléshez mennek, ami esetleg látencia szakban van, ők szeretnének közelebb jönni, de még nem a családnál akarnak lenni, akkor ők ugyanúgy megalhatnak nálunk, hogyha arról van szó, mint egy elhúzódó szülésnél is. Van rengeteg szobánk, és van, hogy a bábák is időről időre felváltva egy picikét lepihennek, illetve én azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció, amit képviselünk, ez eleve ebben a régióban az otthonszülések számát is megemelte. Nagyon sok olyan család is van, akihez már a bábája nem menne el esetleg Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára, vagy valami picike faluból, akár Tanyáról is jönnek hozzánk, mert azért Eger egy nagyváros, nagyon-nagyon sok olyan lehetőséggel, mint akár az éjszaka közepén ételrendelés, ami nem biztos, hogy megoldható a kis falvakban, úgyhogy egész Észak-Kelet-Magyarországról is jönnek hozzánk, hogy a bábájukhoz is közelebb legyenek, és a bába is sokkal könnyebben elérkezzen hozzájuk.
0: Milyen anyagi vonzata van ennek, hogy ha otthon szeretne valaki szülni, mármint hogy nálatok a központban, akkor mit kell teljesíteni hozzá?
1: Magyarországon az intézeten kívüli szülés sajnos nem finanszírozott a társadalombiztosítás által, tehát azok, akik ezt választják, ők lényegében egy magánellátást vesznek igénybe, amiről bár különböző a bábáknak a díjszabása, hiszen nekik is kell egyébként például felelősségbiztosítást fizetni minden egyes szülés után. Elég különböző az az ár, amit ők elkérnek, de nagyjából a fele annak, mint amit például egy magánkórházi szülés során, illetve csak magának a szülésnek a tényért el szoktak kérni.
0: Ha összességében visszatekintesz erre az elmúlt 4 évre, mi az, amire nagyon büszke vagy, vagy nagyon nagy örömmel tölt el téged?
1: Hát idén nagyon örültünk annak, hogy az első EGRI lakos az intézeten kívül született. Mi magunk sem gondoltuk volna egyébként, mi csak avval számoltunk, hogy hát sajnos az első babáról lecsúsztunk, ugyanis a kis Villa ő január 2-án született, és a hírekből értesültünk, hogy ez egy külön titulus és kiváltság, hogy az első EGRI lakos, nem csupán az első EGR-ben született kisbaba, és így lett a Viola az első EGRI lakos, aki amúgy a Mélyvirágban született, de az évek során kaptunk egyébként számos elismerést is, ilyen volt például a NIOC alapítvány ennek a civil díjpályázata, ahol mi a legígéretesebb új szervezet kategóriában a legjobb 3 közé kerültünk, és nyilvánosan is bemutathattuk a tevékenységeinket. Erre nagyon büszkék vagyunk, és idén például már a 2. koragyerekkori platformra résztvevőként is meghívtak minket, ahol a szülés-születés kerekasztalban képviselhettük az édesanyák és családok igényeit és szükségleteit.
0: És hát szeptember 18-ára készültek születésnapi bulival is, mondhatom így, hogy bulival. Mivel várjátok az ideérkezőket, mi a program?
1: Nagyon sok ingyenes és kedvezményes programunk is lesz szeptember hónapban, de talán azt mondanám, hogy a közös ünneplésünk egy rendhagyó Baba-Mama klub keretében fog megtörténni. Így születtünk nevet visel majd. Ez a 18-án pénteken 17 órától megrendezésre kerülő esemény, ahová nem csak a nálunk született kisbabákat és szüleiket várjuk majd, hanem mindenkit, aki ebben a 4 évben kapcsolódott velünk, akár csak azzal, hogy eljött egy Baba-Mama klubba, bármelyik szakemberünkkel kapcsolatban volt, részt vett bármelyik előadásunkban, szóval szeretnénk együtt örülni, megosztani a saját történetünket egymással, és utána pedig együtt elfújni a szülinapi tortánkon a gyertyát.
0: Említetted, hogy lesznek még programok, mit emelnél ki ezek közül?
1: Lesz 2 helyet eszünk címmel egy tanácsadás dietetikusunktól a várandóság alatti étkezésről, lesz ingyenes babás jóga, kismama jóga, és lesz külön egy rendhagyó jóga anyunak foglalkozás, mert úgy érezzük, hogy az anyák is külön megérdemlik azt, hogy egy picikét magukkal is foglalkozhassanak. 21-én vasárnap lesz majd egy arcápolási rutin, természetesen nevet viselő eseményünk Schleiss Évával, aki natur arckrémeket tanít majd megkészíteni a résztvevők számára, illetve lesznek még féláras metamorf masszázs kezeléseink, és mindazok, akik a további foglalkozásainkra, mint például a szülésfelkészítés, amit kórházi szülésznő kolléganőmmel tartunk, vagy a szülővé válásra felkészítés, amit pszichológus tart, baba masszázs, illetve néha táncbérletet vásárol szeptemberben, ők mindezt 10% kedvezménnyel tehetik meg szülinapunk alkalmából.
0: Az említett programokra szükséges regisztrálni esetleg, vagy mennyire gyorsan fogynak a helyek majd?
1: A metamorf masszázsra például mindenképpen érdemes, mert nagyon gyorsan fogynak a helyek, de azokra, amik közösségi események, azokra elegendő, hogyha csak eljönnek a családok.
0: Készültek-e, terveztek-e bármilyen változtatást a jövőben most, hogy túl lesztek ezen a 4. születésnapon? Van-e valami gondolatban, hogy behoznátok újdonságként?
1: A Mélyvirág 4 éves évfordulója egyben az az év is, amikor majd már azt is elmondhatjuk, hogy lesz Egerben élő és dolgozó bába. Reményeink szerint idén júliustól már én magam leszek az, akit azok a családok kereshetnek, akik intézeten kívül szeretnék világra hozni a gyermeküket, úgyhogy lesz a Mélyvirágnak saját praxisa is.
0: Köszönöm szépen, és Isten éltessen titeket, sok sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgicski Sanitával, a Mélyvirág Központ és Anya Menedék egyik alapítójával beszélgettünk fennállásuk negyedik évfordulója alkalmából. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasztinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: szeretettel köszöntöm mai vendégemet itt a rádiónk mikrofonjánál. Nemrégiben került sor Felsőváros ünnepének megrendezésére. Milyen programok várták az érdeklődőket, és mi történt ezen a napon?
1: 13. alkalommal rendezzük meg Felsőváros ünnepét, és ezen az ünnepségen belül a fő attrakció a Felsőváros csillaga, közösségi díját adó itt a Felsővárosban, a nemzedékek terén. A Felsőváros ünnepen igazából egy családi eseményként valósítjuk meg. Idén 17 civil szervezet együttműködésével és egy nagyon jó partneri viszonyban tudtuk megvalósítani ezt a csodálatos napot. Elsősorban odafigyelünk az egészségre, úgyhogy egészségre fel címszóval egészségmegőrző szűrések voltak, férfiaknak, nőknek, és hogyha gyerekek is bekapcsolódtak, akkor ugyanúgy a gyerekek részére is megtörtént a szűrés és a tanácsadás. Sportra fel, mozgásra fel. Itt különböző sport lehetőség kipróbálása történt meg. Van egy francia fajáték, a pötang. Ez most már egy pár éve jelen van a rendezvényünkön. Népszerű, kipróbálják a gyerekek is, úgyhogy ez egy fallabda játék. Népszerűsíti az egyik egyesület, a Szervát Ültetettek Egyesülete, és hát az idősebbekre gondolva székes torna, amit az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa vezényel le, mindig van rá érdeklődés, és hát a gyerekeknek pedig kézműves kuckó. Hát kézműves kuckóban lehetett az úgynevezett barátságkart kötőt vonni, gyöngyöt fűzni, kavicsot festeni, különböző rajzokat színezni, arcfestés volt, tetkó volt, és egy óriási fajáték, amilyen puzzle-szerűen össze kellett rakni. Úgyhogy volt gazdag program, ez volt a délelőtti program, és ezen túl színpadi műsorral is, kulturális műsorral is szórakoztattuk a térre látogatókat. Az Egri Mazsolett Egyesület csoportjai léptek fel, mert több csoport lépett fel a kicsiktől egészen a nagyobb korcsoportig. Majd a Dobó Katica nyugdíjas szervezetnek a műsora következett. Itt elsősorban volt egy vers bemutató, különböző zenés, tánc, férfikar énekel, úgyhogy ezzel tulajdonképpen el is ment a délelőtti műsorunk, ez 12-ig tartott, majd délután pedig készültünk az ünnepélyes Felsőváros csillaga ünnepélyes díjkiosztóra.
0: Hát gondolom, hogy az előkészületi folyamat is azért egy hosszadalmas.
1: Igen, most annyit viszont már el tudok mondani, hogy mivel 13. alkalom, úgyhogy ennek vannak már előzményei, és vagyunk annyira már összekapcsolva, hogyha ilyen programok vannak, megkérdezzük, hogy részt tudnak-e venni, meg hogy mit tudnak, mibe tudnak részt venni. Tulajdonképpen ezek a, mint az Egyesületünk, az Zöld Panel Egyesület ennek a délelőtti programnak a társszervezője, pénzhiányos, forráshiányos, úgyhogy mint az előző években volt rá pályázati lehetőségünk, úgy nagyon-nagyon komoly egészségügyi szűréseket is tudtunk biztosítani a lakosság számára. Mindig azt mondtam, hogy helybe hozzuk a szűréseket, mert az elmúlt években tüdőszűréstől kezdve bőrrák szűrési, különböző egyéb komoly szűréseken lehetett részt venni. Nagy az NK-nak a szűrőbusza is rendelkezésre áll. Arra volt akkor forrás, viszont most nincs forrás. Úgyhogy ezt úgy kellett megoldani, hogy köszönöm szépen, nagyon szívesen. Szóval így jöttek el a civil szervezetek, hogy már tudják, hogy nem tudunk. Amit igen, egy kis vendéglátással, azzal mindig kedveskedünk, de jó hangulatban azért egy 2-3 órára összejövünk, és ez már maga is egy szórakoztató.
0: ki kapta idén a csillagot, és hogyan zajlik egyébként ennek a folyamata, a szavazás és a lebonyolítása?
1: Idén Zám István és Zsóka volt az egyik jelölt, és a lakosság szavazata alapján ő kapta a legtöbb szavazatot, ő lett idén a közösségdíjas Felsőváros csillaga. Az előzménye az visszanyúlik 2013-ra, mert akkor volt egy támopos pályázat. Azt tudni kell, hogy Felsővárosban vagyunk. Ez egy panel, rengeteg. Elsősorban itt panelépületek vannak, természetesen négyemeletes. A városnak az egyötöde itt lakik, Eger városának az egyötöde, és nagyon-nagyon hiányzott a program. Csapongok egy kicsit, mert az egyesületünk 1997-ben alakult, és annak az volt az indítéka, hogy ugye egy betonkörnyezetbe éltünk, fiatal családok kerültek ebbe a nagy társasházba, 174 lakásos társasházról van szó, és kisgyerekekkel, úgyhogy ez a beton rengeteg. Úgyhogy a játszóeszköz az olyan volt, hogy földbe bájt ilyen rudakból, vasrudakból összeállított játszóeszköz, mászóka, meg a földbe süllyesztett egy kis homokozó. Lépcsőn ültünk, és úgy volt a társalgás, tulajdonképpen ez volt a kommunikáció és a beszélgetésünknek a helyszíne. Volt egy tér, amit szerettünk volna vele valamit kezdeni.
0: Ez a nemzedékek tere.
1: És 2000-ben az önkormányzat segítségével egy új játszóteret tudtunk megvalósítani. Ez egy ilyen kis modern fa eszközökből, és még a mai napig is a gyerekeknek a játszási örömét biztosítja. Úgyhogy elindult egy fejlődés játszóelemekkel, majd egy CLLD pályázat kapcsán sikerült különböző elemeket, játszóelemeket, fitnessképeket, és tovább szélesíteni ezt a lepusztult tulajdonképpen parkot. Sikerült fákkal beültetni a játszótér környékét, hogy a hűvös lomb alatt tudjanak a gyerekek a nyári időszakban játszani. Szóval elkezdtünk dolgozni. Támogatókat szereztünk, 1%-ot gyűjtöttünk, és hát dolgoztunk azért, hogy itt egy úgymond zöld otthon tudjunk megvalósítani. És 2013-ban, mivel említettem, hogy nagyon-nagyon programhiányos volt a lakótelepünk, összefogtunk egy páran, és leültünk, és gondolkoztunk, hogy hogyan is, és mit lehetne csinálni. És akkor szerencsénk volt, mert megjelent egy pályázat, méghozzá egy lakosságvezérelt pályázat, amikor is a lakótelepeken élőket, és elsősorban a közel 200 lakásos társasházaknak adtak egy olyan lehetőséget, hogy bevonni ebbe a közösségbe, és egy közösséget alkotni. Akkor a Forrás Alapítvány volt a fő pályázó, és így a társasházunk is belépett ebbe a programba, és még egy másik társasház is. Építettünk, tulajdonképpen úgymond építettünk, birtokba vettünk egy ingatlant, ami a Felsőváros Lakossági Információs Szolgáltató Iroda, ez a LISZI, és ez maga a közösségnek egy közösségi helyként funkcionál. És nagyon klassz programokat tudtunk megvalósítani. Az aktív lakosokat mindenféleképpen be kellett vonni ebbe a programba, hogy tudjunk egy közösséget elindítani. És mint mondtam, hogy klubfoglalkozástól kezdve angol, német, japán foglalkozások voltak, kézműves foglalkozás és a többi. Szóval nagyon sokféle programot tudtunk akkor elindítani, és ez fellendítette Felsővárosnak a közösségi életét. Akkor gondolkoztunk, és és úgy döntöttünk, hogy a legaktívabbakat mindenféleképpen ahhoz, hogy tudjunk még példaképet állítani, és még több személy, civil személyt, lakót bevonni ebbe a közösségépítésbe, úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen meg kell köszönni valamilyen formában a legaktívabbaknak ezt a munkáját, és így történt tulajdonképpen a Felsőváros Csillaga díjnak a megalkotása létrejötte. És ezt tulajdonképpen minden évben megvalósítjuk. A lényeg ennek, hogy elsősorban felsővárosi lakos legyen, lehet civil közösséget építő, de ugyanúgy a munkája révén is elismert személy, aki a tevékenységével tényleg példaképül állhat itt a lakosság előtt, és ez ennek tulajdonképpen a motivációja. Mindenféleképpen azt a civil tevékenységet, amit ő elvállalt önkéntesen, lelkiismeretesen, és tényleg maximálisan, úgy gondoltuk, hogy ez méltányolni kell, meg kell köszönni, és akkor alapítottunk egy díjat, a Felsőváros Csillaga díjat, és egy emlékplakettet, egy oklevelet, és egy díszfa ültetési lehetőséget itt a nemzedékek terén. Természetesen a nevével ellátott díszfát kapott minden egyes megválasztott Felsőváros Csillaga személy, és ünnepélyes keretek között történt ez a díjátadás, és itt, ami még nagyon lényeges, hogy a nagy közönség előtt az életútjának a méltatása, bemutatása, az mindenféleképpen ez egy plusz olyan volt, hogy figyeljenek oda, és köszönjék meg a munkáját, és hát kövessék a példáját. Úgyhogy ennek ez az előzmény a Felsőváros Csillagának.
0: Én úgy tudom, hogy ön 2018-ban szintén megkapta ezt a csillagdíjat. Ha visszaemlékszik erre az időpontra, akkor mit tudna elmondani? Milyen érzés volt akkor megkapni a közösségtől?
1: Hát én nagyon-nagyon örültem neki valóban, de úgy gondoltam, hogy én, mint egy szervező, én jobban ráláttam arra, hogy kiket érdemes erre a díjra jelölni. Három személyt jelölt az összeállt bizottság, és mindig találtunk olyan személyeket, akiket igen. És én úgy voltam vele, hogy az én személyem még majd ráér. Én nem magamat szerettem volna előtérbe helyezni, hanem azokat, akik tesznek, és tudom, hogy erőn felül teszik, és olyan lelkesen állnak hozzá, hogy én inkább adtam és jelöltem. Szóval igen, úgyhogy nem tudtam róla csak akkor, amikor

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetünk.
1: Tulajdonképpen négyen voltunk, akik az én lakásomba leültünk, és megalkottuk azt, hogy hogyan is induljunk el, közösségileg fel kellett építeni, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka volt. És így az elején tulajdonképpen személyen benne volt.
0: Ön itt nőtt föl, és mindig is Felsővárosban lakott, és ezért is volt olyan közel az ön szívéhez, hogy aztán ezt a közösséget építse?
1: Én székesfehérvári születésű vagyok, és 1974-ben adták át ezt az épületet, és akkor költöztem, 76-ban született a kisebbik lányom, és egy otthont szerettünk volna, és ez az otthon, ez Idegerbe kötött bennünket, volt egy lehetőség, és akkor Egerbe költöztünk, és ebben ma is ebben a lakásban, és ebben az épületben, ebben a lakásban élek, és nagyon-nagyon szeretek itt élni. Úgyhogy a munkahelyem, nagyon kevés munkahelyem volt, de minden munkahelyemen nagyon-nagyon jól éreztem magam, meg olyan volt a feladat is, ami a kedvemre való, szerettem is, és nagyon jó volt a munkatársi kapcsolat, úgyhogy egy nagyon jó közösségbe csöppentem, bármelyik munkahelyemre is mentem, és ez inspirált. A másik pedig az, hogy a társasház, ugye, mint említettem, 174 lakásos, és voltak olyan gondok vele, hogy fel kellene újítani, el kellene kezdeni vele valamit csinálni, és akkor hál' Istennek beindult egy energetikai pályázat, ami 2004-ben először egy lakossági, majd lakó közösségek részére, és akkor én ebbe bekapcsolódtam. Előtte elmentem megnézni Dunaújvárosba, hogy hogyan is működik a panelszigetelés, mert az tulajdonképpen Dunaújváros és Székesfehérvár akkor élen járt már, úgyhogy én tanulmányoztam. Én szélső lakása vagyok, és abban az időben ugye a beton és a pára lecsapódás az bizony egy penészesedést okozott, és én ezért nagyon-nagyon azon voltam, hogy szigeteljünk. Amit a pénztárcát az megkíméli, hatalmas előnyei vannak, minden egyéb, és akkor én ebbe belevágtam magam.

0: És akkor volt egy lakógyűlés, a közösség azt mondta, hogy induljunk el, úgyhogy megpályáztuk, sikerült, és 2004-ben megtörtént itt Felsővárosban, hát azt mondom, hogy első vagy második épület, ahol megtörtént a panel szigetelés, és akkor folyamatában mentek a felújítások. Úgyhogy így aztán annyira egri lettem, és annyira lokálpatriótának érzem magam, hogy már most azt mondom már, hogy egri vagyok. Úgyhogy az egriek befogadtak, elfogadtak, nagyon sok kedves ismerősöm van, barátom van, és én nagyon jól érzem itt magam. Nagyon-nagyon-nagyon jól érzem itt magam. Nem mennék el innen Egerből, megmondom őszintén, annyira csodálatos a panoráma minden egyéb, a kulturális lehetőségtől kezdve, hogy nem is tervezem, hogy innen elmenjek.
1: És azt azért el kell mondanunk, hogy már jó ideje közös képviselője is annak a társasháznak, amiben él.
0: Egy közös képviselőnek egy ilyen társaságban ugyanazokat a feladatokat el kell látni, mint egy lakásszövetkezetnél többen is elvégeznek. Előnye az, hogy itt élek, ismerem az embereket, ők ismernek engem, ismerem azt, hogy mi is a fontosabb itt a társaságban, akár a műszaki, bármi, amit meg kell oldani. A befizetett közös költség, azt tulajdonképpen saját magunkra vissza tudjuk fordítani, minimális költségeket kell üzemelnünk, a társasháznak a energetikai megújítására, a közbiztonságunknak a javítására fordítjuk, és úgy veszik az itt élő tulajdonosok, hogy ez egy biztos nekik is, jól érzés, hogy egy ilyen, mondhatnám azt, hogy tényleg egy nagyon jó körülmények között élnek, teljes egészében felújított társasházunk van minden műszakilag, akár még tudom mondani a kamerarendszertől kezdve minden egyebet, és ráadásul hozzá kapcsolódik itt ez a nagyon kedves látványos parkunk is, ami tulajdonképpen egy kellemes időtöltést is tud biztosítani az itt élőknek, illetve a környezetben élőknek. Szóval közös képviselőnek mindent kell csinálni. Örülök annak, hogyha úgy jönnek, olyan visszajelzés érkezik, hogy tényleg rendben van, megköszönik a munkámat. Aztán van olyan, aki elégedetlen, azt meg kell győzni, megpróbálni, meggyőzni. Szóval ennek vannak előnyei és hátrányai, amikor olyan negatív dolgot tapasztalok, az nagyon szíven üt, úgyhogy azon rágódom, át kell esnem ezen. De mindig ad egy löketet, amikor kapok egy pozitív visszajelzést, vagy van egy új feladat, amit annyira várjuk most már, hogy bízunk benne, hogy lesz valami ismételten egy lehetőség, beruházási lehetőség, ami támogatott, hogy tovább tudjuk lépni. Szóval engem ez hajt. Ezek tulajdonképpen frissen tartanak, és mindig adnak feladatot, hogy ne unatkozzam. Hosszú éveken keresztül a civil kerekasztal tagjaként részt vettem, aztán később úgy gondoltam, hogy a koromnál fogva adjam át a helyet a fiatalabb korosztálynak, ők is bizonyítsanak, mutassák meg, frissítsék tulajdonképpen a civil kerekasztalt, a gondolkodásmódot, a civilséget, mert azért valljuk be, hogyha nagyon hosszú ideig ott vagyunk, akkor leszűkül egy bizonyos témára és körre az egész, és nincs újítás. Igen. És mindenféleképpen kell egy új szemlélet, egy frissítés, hogy ez tulajdonképpen még jobban tudjon működni. Úgyhogy ennek a civil kerekasztalnak is voltam a tagja, viszont amit pluszban feltölt, van egy kertem, egy hobbi kertem, és az tele van gyümölcsfákkal, bogyósokkal, és kimegyek, és ott feltöltődöm, beszélek a fákhoz, beszélek a növényekhez, metszem, kapálom, és a többi. Mielőtt még kimennék, tele van a fejem, mindenféle sok mindennel, és amikor ott vagyok, akkor már azon gondolkodom, hogy egyáltalán, hogy mit is kell csinálni, mi a következő feladat, vagy mit ültessek be, mit ne ültessek, vagy hová, és minden egyéb. De a kerten túl, itt a társasház előkertjében, ugye 100 méter hosszú a társasházunk oldala, bekapcsolódtunk a Világos Egerért Szép Környezetért versenybe, úgyhogy mi az épületünk előtt virágosítunk. Úgyhogy a virágokat ugye be kell szerezni, gondozni kell, locsolni kell, a locsolás a fő feladatom. Az egyesületünk pályázik a NEA működési pályázatra, és ebből a működési pályázatból, ebből a forrásból tudunk virágokat venni, eszközöket venni, tudunk csinosítani a lakóépületünk környékét. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek plusz nekem egy feltöltődést jelentenek.
1: Hát én kívánom, hogy a jövőben is így maradjon ez, és ilyen aktív és vidám legyen, mint ahogyan most én látom.
0: Nagyon-nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Botkáné Németi Ibolya szervezővel, közös képviselővel, szerteágazó tevékenységéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.